0: aki maga is katona és parancsnok. Kifejtette, a közelmúltban aláírta, hogy kezdődjön meg az új épület létrehozása az iskola területén. Reményei szerint a közbeszerzési eljárások után megindulhat a munka. Így nem csak Hódmezővásárhelyen, hanem Debrecenben is lesz új épülete a Honvéd középiskolának. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsertessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban, generációváltástól a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést hallhatják, amelynek résztvevői Sipos Katalin biológus és Göbölyös Károly gazdálkodó. A beszélgetés moderátora Gribek Dániel. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Ugye a cím az már mutatja, hogy ugye itt a tényleg a talajkímélő, talajmegújító, vízmegőrző gazdálkodás áll majd az egyik középpontban, a másikban pedig ugye a generációváltás. Adott a kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy beszélgessünk egy ilyen körben is a magyar mezőgazdaság jövőjéről. Kati, egy idézettel kezdenék tőled, ezt e-mailben küldted el nekem. Szerintem nem lehet eléggé aláhúzni, hogy a gazdatársadalom jelentős része még nem látja mélységében azt a környezeti instabilitást, ami felé haladunk. Tényleg nem? Tehát, hogy amit most éreznek sok helyen, mondjuk az Alföld egyes részein, az még nem ez a mélység.
4: Hát az még nem ennek a történetnek a vége itt ez a probléma, és ráadásul az, hogy hova fog súlyosbodni ez az egész klíma, időjárás problémakör, ez eléggé nagy részben függ attól is, hogy a gazdálkodók a következő évtizedekben milyen típusú technológiák és milyen típusú tájhasználat felé mennek el. Szóval, hogy nem csak egyszerűen elszenvedői ezeknek a változásoknak, hanem szereplői is, és hogy emiatt nyitott ez a kérdés, és emiatt fontos ez a kurzus is, mert hogy mi azt látjuk környezeti oldalról, hogy az, hogy a mezőgazdaság hogyan fog hozzáállni a talaj kérdéséhez, a tájkép kezelésének kérdéséhez, a vízmegtartáshoz a következő mondjuk 10 évben, ez alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen mértékben fogjuk érezni a klímaválság tüneteit. És akkor itt két dologról kell szerintem beszélni. Az egyik, nyilván érteni kell azt, hogy mi maga a klímaváltozásnak a hatásmechanizmusa. Ez az, amit azért többé-kevésbé már látunk. Tehát sokkal több hőhullámos nap, sokkal hosszabb, teljesen csapadékmentes időszakok. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a 30 napnál hosszabb, egybefüggő, aszályos időszakoknak az esélye az 1901 óta több mint 23%-kal nőtt meg. Ugye ez a valószínűsége annak, hogy lesz 30 napnál hosszabb aszályos időszak egy évben. És ez még csak az útnak az első harmada, tehát még most megyünk bele igazából a klímaváltozásba. Tehát, hogyha látjuk ezt, hogy hőhullámos napok, aszály, és látjuk azt, hogy a csapadék, ami jön, az is szélsőségesen oszlik el, akkor ezek azok a tünetek, amik még tovább fognak erősödni. Tehát, hogy ezek lesznek a klímaváltozásnak a hatásai, de tényleg ez még most fog igazából majd súlyosbodni. Tehát ez az egyik része a történetnek, hogy értsük, hogy ez jön, és ez erősebb lesz. A másik része a történetnek az, hogy értsük azt, hogy amilyen tájhasználatunk, tájképünk és mezőgazdaságunk most van, az még fel is erősíti ezeket a hatásokat. Ugye ezt hívjuk környezeti sérülékenységnek. Az a helyzet, hogy ránézünk egy tájképre, és sehol nincs például hely a felszíni víznek, még ha esik is az eső, nincs hova rakjuk, most idézőjelbe, tehát nem tudja a táj megtartani, mert levezetjük. Ez például egy klasszikus sérülékenység, amivel tovább fokozom azt az egyébként is létező helyzetet, hogy rossz a csapadék eloszlása. És ennek a sérülékenységnek a csökkentésében óriási szerepe nem csak a regeneratív mezőgazdasági technológiáknak és megközelítésnek, hanem magának annak is, hogy amikor egy tájképen van, amikor az én földem része igazából egy nagyobb természetföldrajzi rendszernek, akkor értem el, hogy az én földemen milyen funkciókat kellene, milyen védelmi funkciókat kellene tudnom biztosítani. És hát ez egy óriási témakör, és nagyon-nagyon fontos, nagyon jelentős a jövő szempontjából. Ugye én klasszik zöld vagyok, tehát természetvédelem, biológus, világéletemben. Zárójelben megjegyzem, hogy van egy ilyen kis szenvedélyem a háztáji zöldség és gyümölcs termesztés, de ez nyilván a kertészet kategória, és ez egy másik műfaj. Na, zárójelbe zár, itt a zöld vonalon akartam egy kicsit elindulni, hogy igen, azt látom én is, hogy ez az egész zöld témakör, ez egy ilyen zsigeri szinten kivált ilyen ellenállásokat, és én most nem akarok a történelembe így nagyon visszamenni, meg boncolgatni, hogy mi minden okozza ez, de ha környezetvédelmi oldalról nézem, azért van egy olyan történelmi szakaszhatár most, hogy a 20. században, amikor dübörgött a technológiák fejlesztése, akkor intenzifikálódott egy csomó minden, többek között a mezőgazdaság is, ugye nagyüzem, műtrágyák, növényvédőszerek, stb. Egy ilyen fajta felgyorsult gazdaságfejlesztésben a zöldeknek igazából egyetlen lapot osztottak, hogy próbálják meg egy papír zsebkendőt lengetve megállítani ezt az egészet, vagy csökkenteni a káros hatásukat, ami természetesen A. nem sikerült, B. igazából bekerült ez a zöld ügy egy olyan doboz, hogy a fejlődés ellensége, meg a haladás gátja, meg nem tudom, ez a klasszik, ezt nem tudom, az életem során házó hallottam már, de nagyon sokszor. Most viszont van egy olyan, ilyen, hogy mondtam, egy szakaszhatár, hogy most bejutunk abba a korba, amikor ezek a környezeti problémák, amikről valójában beszéltünk annó, ezek elkezdenek visszahatni ránk. Tehát most jutottunk el oda, hogy kihasználtuk a természeti rendszereknek, meg a talajnak a tűrőképességét, és ezek a rendszerek elkezdtek olyan mértékben leromlani, instabillá válni, amik most visszahatnak a gazdálkodásunkra, amit nevezhetünk egyszerűen környezeti kockázatnak. Tehát itt környezeti kockázatok növekedéséről beszélünk. És ebben egy ilyenfajta érában, amikor nekem kiszámíthatatlan időjárással, fokozódó a szájkárral, meg hasonlókkal kell szembesülnöm, akkor ez az egész zöldügy, meg ez az egész mennyi erdőm, mennyi gyepen, mennyi vizes élőhelyem van, és hol, és azok milyenek, meg a talajomban van élet, és van humusz, vagy nincs, ezek eszközé válnak. Tehát itt most azt gondolom, hogy a természetvédelemnek is olyan értelemben át kell magát kicsit pozícionálni, vagy keretezni, hogy mi nem megvédeni akarjuk a természetet másoktól, hanem a természetet, mint eszközt, mint lehetőséget arra, hogy környezetbiztonságot hozzunk létre, egy védernyőt, vagy egy védőhálót, mint eszközt kellene tudni beágyazni, nem csak a mezőgazdaságba, hanem az erdőgazdálkodásba, a vízgazdálkodásba, meg egy csomó helyre. Úgyhogy igazából szerintem egy kicsit szimbolikus az, hogy most itt ennél az asztalnál is úgy ülünk, hogy van egy zöld, meg van aktív gazdálkodó, meg tudjuk, hogy van talajtani kutató ezekben. Szóval ez a fajta párbeszéd és közös gondolkodás, és egymás szempontjainak a megértése, ez iszonyatosan fontossá vált. És az, hogy a regeneratív mezőgazdaság és a talajok állapotának javítása ebbe egy közös pont, ez egyáltalán nem meglepő. Szóval, hogy igazából ez az érintkezési pontja ezeknek a problémáknak, megközelítéseknek.
5: Ide csatlakozva, hogy én úgy gondolom, hogy tudatos gazdálkodóknak alapfeltétel, vagy alapstratégia az, hogy a környezetten minél jobban kooperáljon. Uh-huh. Hogy gyakorlatilag a gazdálkodónak a talaj az a közege, amiből a megélhetése, a jövedelme, a jövője származik. És hogyha az nem megfelelő, vagy nem megfelelő maga a gazdálkodási technológia, akkor hosszú távon nem lesz eredményes a gazdálkodó is. Úgyhogy én úgy gondolom, meg nekem az az elvem, hogy a gazdálkodó, aki tudatosan gazdálkodik, az az egyik legkörnyezetvédőbb, hogyha megfelelő technológiákat használ. Én a párhuzamot, illetve pont ez a konszenzus tartalma a legfontosabbnak, hogy ahogy mondtad is, hogy a környezetvédelem ne tiltsa a dolgokat, adjon olyan lehetőséget kellett a kézbe, amelyeket, hogyha a gazdálkodó használ tudatosan, akkor fejlődünk, és a saját közegét tudja fejleszteni.
4: Igen, és ráadásul ez az egész be van egy nagyobb rendszerbe is ágyazó olyan szempontból, hogy ha mondjuk a talajokról beszélünk, Ugye ez az egész klímaváltozásban, vagy nevezzük pontosabban globális felmelegedésben, ugye ez az egész széndioxid témakör a kulcs, hogy sok szenetkőolajat, földgázt égetünk, többlet széndioxid kerül a légkörbe, a széndioxidnak van egy olyan tulajdonsága, meg más gázoknak is, hogy a talajfelszínről visszaverődő napsugárzás, ezt nagyon jól meg tudja fogni, el tudja nyelni, és ott tartja a légkörbe, és ez okoz egy felmelegedést. Emiatt borultak meg az időjárási rendszereink. Most ez a folyamat, ez zajlik a 200 éve, mióta feltaláltuk a gőzgépet, azóta égetjük a fosszilist, és tele van a légkör már plusz többlet széndioxiddal. És ott van a nagy kérdés, hogy hogy fogjuk azt onnan kiszedni, mert amíg az ott van, addig jönnek ezek a szélsőségek. És itt jön a képbe a talaj, vagy itt is a képbe jön a talaj, inkább így mondom, és ezért mondom, hogy ez a mezőgazdaság árutermelésen túlmutató funkciója az agrárszektornak, hogy az egyik nagy potenciális széndioxid raktár az maga a talaj. Mert hogy az abban lévő humusztartalom, hogy az mennyi, hogyan a humusz maga a széndioxid raktár, szerves anyag, ami nagyon lassan bomlik le, és ha szerencsénk van, akkor gyorsabban termelődik újra, mint ahogy lebomlik. És ez egy hatalmas puffer, amit most igazából nem használunk jól a széndioxid tározásra. És ami az izgalmas szerintem az az, hogy miközben globális szinten alapvető érdekünk, hogy minél több széndioxidot berakjunk eltároljunk, kiszedjünk a légkörből, a közben az, hogy egy humusztartalomban gazdagabb, élőbb talaj legyen, az vízgazdálkodási szempontból is fontos, és nem mellesleg a termőképességét is befolyás. Szóval itt három dolog igazából összetalálkozik. Ezt fel kéne ismerni, és meg kéne találni az utat, igen, hogy lesz.
5: Ne a szélsőségek, hanem egy közös úton, vagy egy köztes irányba menjünk.

0: Károly, hogy ugye te már itt említettél ilyen gazda véleményt. Egyrészt gazdálkodtok is, másrészt szaktanácsadó vagy. Úgyhogy ezért érdekelne az, hogy amiket itt Kati említett, meg előrevetített, meg úgy fogalmazott, hogy kihasználtuk a talaj és a környezet tűrő képességét, aztán valahogy így hangzott el, ezt írtam fel. Ezt mennyire értik, látják így a látókörödben lévő termelők, meg te magad? Mert ugye itt mondtad, hogy persze a felelősen gazdálkodó termelők azért már úgy bánnak a talajjal, és a többi, és a többi. Hát de azért nyilván én is járok Magyarországon, én is járok adott esetben az őszi esők után az Alföldön, aminek a fele most gyakorlatilag 1:1 25 mm, meg aztán néhány 10 után gyakorlatilag fel van szántva. Te hogy látod, hogy a termelők mennyiben vannak tudatában annak, hogy ahogy Kati így előrevetítette, ennél csak rosszabb jöhet?
1: Azzal a részével már találkoznak, ugye az éveket látjuk, mondhatjuk 2022-től, hogy gyakorlatilag mindig sújt valami minket. Az idejévet meg inkább nem is említem, hogy minden ágazatot ért valami. Hogyha nem környezetvédelmi, akkor piaci problémák okozták, hogy gyakorlatilag
0: Vagy állategészségügyi,
1: teljes szélsőségekről beszélhetünk, és egyszerűen az, ami eddig volt, én úgy gondolom, hogy azt már tapasztalják, hogy változtatni kell, viszont az irányokat nem feltétlen, meg egyáltalán, hogy induljanak meg az egész folyamatban. Van egy olyan, mert úgy szoktam mondani, hogy a 90-es évek elején elindultak a gazdálkodók önállóan gyakorlatilag, ugye ez a generáció, aki most aktív gazdálkodó, akik a 90-es években elkezdtek gazdálkodni. Én azt a példát szoktam felhozni, hogy nekik a gazdaság plusz egy gyerek. Látták, hogy felnő, folyamatosan benne voltak, és olyan érzelmi kötődésük van hozzá, amit nagyon nehéz elengedni, vagy változtatni rajta. És egy ilyen gazdálkodónak hirtelen az eddigi megszokott hagyományokhoz képest, hagyományos gazdálkodáshoz képest változtatni kell, az egy úgymond rugalmatlanabbul megléphető folyamat. És ugye itt jön be a generációváltás, hogy az a következő nemzedék, hogyha ebbe rugalmasabban bele tud állni és segíti az idősebb generációt ebben a váltásban, ezekben az új módszereknek a kipróbálásában, átadaptálásában a saját gazdaságukban, mert ugye nincs egy konkrét gyógypirula, hogy minden gazdálkodó, ha ezt csinálja, akkor jó lesz. Mindenkinek a saját területén, a saját adottságaihoz, a vetésszerkezetéhez alkalmazkodva, illetve vetésszerkezetet úgy változtatva, hogy a lehető legfenntarthatóban és gazdaságosabban gazdálkodjon. Amit látunk a piacon, szerintem amivel fontos nagyon foglalkozni, hogy az, hogy ilyen csillagászati árakat kapjunk terményekért, ez nem fog tudni megvalósulni. Itt akkor mit tudunk csinálni, hogy eredményesek legyünk, költséget csökkenteni? Azt meg úgy tudjuk elérni, hogyha a felesleges dolgokat, amelyek esetleg még ártalmasak is, kivezetjük a gazdálkodásból. Itt elindult egy folyamat, hogy gondolkodnak rajta, de én még hangsúlyozom, hogy azokat az első lépéseket, és mivel, hogy ez nem egyik persze a másikra, szeptemberben elkezdik, októberben nem lesz eredménye. Az, hogy tudatosan ki tudják várni ezt a hosszabb időt, hogy lássanak eredményt belőle, ez az, amit az edukációval, illetve a jó gyakorlatokkal esetleg tudunk segíteni nekik, hogy haladjunk.
0: Egy hírt, bocsánat, közbeszúrok, jött a hír az Amerikai Egyesült Államokból, hogy a mezőgazdasági minisztérium egy 700 millió dolláros ilyen pilot projektet indít el regeneratív átállás érdekében, és ennek ugye több célja is van, egyrészt ugye ezt a humán egészségüggyel karöltve, tehát ugye itt az egészséges élelmiszer és ugye az egészséges ember témakörhöz kapcsolódva, illetve a költségek csökkentésének az elérése a másik cél ebben a projektben. Egyrészt ugye az input anyagok, növényvédőszer, műtrágya használat csökkentése, és egy adaptív, a változásokat jobban lekezelő rendszernek a kialakítása. Ezek a témák, ezek alapvetően napirenden vannak. Látjuk, hogy most a tengeren túlon, azért ez egy oké, hogy jóval nagyobb területről van szó, de azért mégis egy kézzelfogható összeg, egy kézzelfogható üzenet ráadásul, ami ugye jön ezzel. Tehát ezt gyorsan csak közbe akartam szúrni, és akkor Kati valamit szeretném.
2: Igen, itt amit Károly mondott, abban azért pár dolog így megmoccant bennem. Ugye mondtad ezt, hogy nagyon nehéz váltani, meg van egy érzelmi kötődés, és meg van egy egy megközelítés, amit megszoktunk, és akkor ezt piszkálnám egy kicsit, hogy sokszor azt látom, hogy ez a hány tonnát termeltem a hektáron, és hogy maximalizáljam a termőterületet, mert akkor több lesz a termésem, van egy ilyen nagyon erős berögzültség, ami lehet, hogy a 20. században igaz volt, de szerintem a 21. században ez az állítás már nem igaz, hogyha több földem van, akkor több lesz a termésem. Mert pont itt jön be ez, amiről beszéltünk eddig, hogy ha faltól falig szántok, és nulla négyzetméter marad mondjuk a felszíni víznek, vagy nulla négyzetméter marad a mezővédő erdősávnak, és jön az erős szél, és viszi el a talajt, és jön az a száj, és kéne a talajnedvesség, és egyébként is a felszín alatti vízkészleteim száradnak ki, mert nem tud visszaszivárogni az az eső sem, ami egyáltalán megérkezik. Tehát valójában egy kicsit azt érzem, hogy hasonlatot mondhatok, hogy olyan volt a mezőgazdaság a 20. században, mint egy olyan testépítő, aki azért, hogy nagy legyen, sok legyen az izom, nagy legyen a testtömege, ezért mindenféle pirulákat, sztero, mindent beszedett, viszont tönkretett az immunrendszerét. És most egy ilyen testtel akarok belemenni egy masszívan influenzás időszakba. Tehát, hogy elvesztette a tájkép az immunrendszerét, mert hogy faltól falig szántok, akkor annak ez a következménye, és emiatt nem igaz szerintem az az állítás már, hogyha több a termőterületem, akkor több lesz a termésem, mert ez papír, kockás papírlapon lehet, hogy igaz, csak nem számolok az időjárási kockázatokkal és annak az erősödésével.
1: Hogyha egy gyakorlati példát tudok mondani, saját gazdaságunk az nem érje a 100 hektárt, de több mint 35%-án pillangós van lucerna, hát azzal mi környezetünkben azon nem bukunk. Illetve addig pihen a föld, és addig jó neki. És akkor így koncentráltabb, hiába termelnénk benne gabonát, az veszteséges lenne, és felesleges munkaműveletek sora. Hogy ezt kell felmérni, hogy mi a matekot a végén kell látni azt az összeget, nem a tonnákból, hogy te is mondtad, hogy az azt számít, hogy hány tonna. Lehet, hogy fel annyit termelünk, de sokkal kisebb költséggel, és akkor ugyanaz az eredmény megvan kisebb munkával. Akkor ugyanott vagyunk, ahelyett, hogy dolgoztunk volna, meg terheltük volna az egész környezetet.
2: Mm-hmm. Igen.
0: Igen, meg ez egy nagyon jó hasonlat volt, hogy tényleg adott esetben lehet, hogy x hektárt elvesz egy belvízfolt, most csak mondok valamit, vagy x hektárt elvesz egy mezővédő erdősáv, de azt a hatásaival, amit nem abban a pillanatban érzékelünk, sőt, pontosabban érzékelünk abban a pillanatban, mert akkor a kockás papíron
2: kisebb
0: egy
2: lesz
0: mínusz,
2: a porvihar, meg nem viszi el a termőtalaj.
0: De meg ugye a kockás papíron az egy mínusz igen, lesz akkor abban igen. A pillanatban, hiszen mit tudom én, egy fél hektár víz alatt van, akkor azt vagy nem lehet bevetni, vagy már be van vetve, és ott a növény elpusztul, de mondjuk augusztusban lehet, hogy hoz fél tonnát, vagy egy tonnát az egész táblán. Tehát ez egy nagyon érdekes szempont volt szerintem. És akkor, Kár, ugye itt említetted a generációváltásnak azt a nehézségét, hogy ugye adott esetben az idősebb korosztály kicsit nehezebben mozdul el. Hozzáteszem, hogy tisztelet a kivételnek, mert van nagyon sok ilyen. De tényleg általánosságban szerintem beszélhetünk erről. És akkor ott van a fiatal, akinek át kellene venni ezt a gazdaságot, aki kijön az egyetemről, odaül a, nem tudom, a vasárnapi ebédnél, és akkor azt mondja, hogy apa, szerintem ezt csináljuk így, vagy csináljuk úgy, hagyjuk el a szántást, legyen takaró növény, stb. És mondjuk azt kapja, hogy a fiam, hát ez 30 éve, 20 éve, 10 éve szántunk, így csináljuk. Ezt fel lehet szerinted valahogy oldani? Vagy ez abszolút gazdaság, és amelyik fiatalnak ez sikerül feloldani, annak sikerül, akinek nem, annak nem.
1: Kell a fogadóképesség, ugye az idősebb gazdálkodók részéről is, meg a másik részén, gondolom, a fiatalok részéről az alázatnak. Ami azt jelenti, hogy attól, hogy kijövünk az egyetemről, ott sem fogjuk megkapni a Szent Grált, hogy akkor már mindenhez értünk. Gyakorlatilag meg kell ismerni a saját területünket. Ha egyetemre jártunk, akkor nem ott voltunk az aktív gazdaságban. Nem tudjuk, hogy azon a földrészleten, azon a folton éppen mi történik, mert lehet, hogy minden évben ott csak abban az egy pontban van gomba, és az egészet szornád, pedig tudja az idősebb gazdálkodó, hogy csak oda kell koncentrálni, mert nem lesz semmi más problémá. Hogy én úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat, és maga a generációváltás, és most itt akár egy kicsit kitérünk a támogatási részre, ez is egy átállási folyamatot jelent. Nem azt jelenti, hogy akkor egyik pillanatról az idősebb lerakja a lantot, a fiatalabb átvesz és hozza a döntéseket egy olyan rendszerhez, amit nem ismer megfelelően. Itt az kell, hogy ezt a rendszert magáénak érezze, viszont ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz az idősebbnek is nem is háttérbe, de legalább maga mellé kell engedni a fiatalabb generációt, hogy hozzon önálló döntéseket. Fontos lehet akár például, hogyha egy ágazatot rábíz. Mondjuk, hogyha a növényvédelemhez ért, a növényvédelemben megvan a szaktudása, akkor kezdje azt az ágazatot ő felépíteni. Beszéljék át, legyenek ötletei, az ötleteket hozzák be, és nem az kell, hogy egy teljes gazdaságot egyik pillanatra a másikra, de egy föld részleteket. Nézzük meg, hogy mi az eredmény, és akkor tudunk beszélgetni, kísérletezzünk, akár egy területen osztott műveléssel is. Előtte lehet, hogy egyszerűbb volt azt a 10-20 hektárt egybe művelni, de hogyha elosszuk és látjuk, hogy ennek mi az eredménye a másiknak, akkor számszerű adatokkal, és nem csak érzelem alapján tudunk döntéseket hozni a saját területünkre. Úgyhogy fontos ez a kooperáció szerintem, és a folyamatosság.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban generációváltástól a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést hallották, amelynek folytatását a jövő héten jelentkező műsorunkban sugározzuk. Most köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Haag Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának munkatársát. A téma, amit pedig idehozott a stúdióban, az egy hosszú kifutású esemény lesz, még nem látjuk a végét, vagy látjuk a végét, 7 évig tart majd, és a célja, hogy biztosítsa az életképes ürgeállomány fennmaradását a Pannon régióban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, egy hosszú 7 éves projekt vette kezdetét tavaly, december 1-én, egyébként pont a születésnapomon, tehát ez nem lehet egy véletlen. És ennek a projektnek rengeteg célja van. Azt szeretném kiemelni, hogy ebben a projektben 12

0: védett ez az állat, és 2012-től fokozottan védett, a természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Az, hogy a zürge fokozottan védett, és viszonylag egy ilyen magas kategóriába sorolható a természetvédelmi értéke, az mutatja azt, hogy milyen drasztikusan lecsökkent az állománya. Egyébként egy fontos fajról van szó, az élőhelyét tekintve a talajszerkezetben való szerepén át még sorolhatnánk azt, hogy milyen fontos szerepe volt ennek az állatnak. Egyébként régen a fokozottan védett parlagisasnak és a kerecsensólyomnak az egyik fő táplálékállata volt, és az is mutatja azt, hogy ez mennyire lecsökkent ennek a száma, mármint az ürgéknek a száma, hogy gyakorlatilag van, hogy eltűnik a ragadozó madaraknak a táplálék spektrumából. Ugye többféleképpen monitorozhatunk, figyelhetünk meg egy állatot, hogy mennyi van belőle a természetben, így a ragadozó madaraknak a táplálék spektrumán való szerepe is megmutatja azt, hogy mennyi van belőle. Tehát visszatérve rá, ennek a projektnek az a lényege, hogy ennek az állatnak tegyünk a védelméért, és azért, hogy növekedjen az állománya.
1: Bár a szárazság következtében talán az árvizek már nem fenyegetnek annyira, de tényleg igaz, amit Pelikán József gátőr mondott, hogy az ürge a gát legnagyobb ellensége?
0: Az ürge a nyílt területeket szereti, a rövid fő nyílt területeket, a legelőket például, vagy azért szereti a repülőtereket például, mert ott is a fűmagasság 15 centi alatt van tartva, tehát az ürgéket ilyen helyeken találhatjuk meg. Hogy így a pályázattól függetlenül egy pozitív példát hozzak egyébként, az az Igriciben található autópálya pihenő, ott van egy kisebb, ám de stabil ürge állomány, és ott az autópálya kezelőjével ezt kimentünk természetvédelmi őr kollégákkal, megnéztük a területet, kizártuk a patkánynak a jelenlétét, mert laikusok ugye akár azt is hihetnék ott a szaladgáló kis rágcsálókra, hogy az nem ürge, hanem akár patkány. Tehát kizártuk a patkányok jelenlétét, és hát tudjuk, hogy van ott egy stabil ürgeállomány, és ott meg lehetett beszélni az autópálya pihenő üzemeltetőjével, hogy ők is védik ezt az állatot, kihelyeztek információs táblát róla, hogy itt egy ilyen fokozottan védett rágcsáló él, tehát vannak pozitív példák ilyen kis területeken is együttműködésre. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy tényleg egy fokozottan védett állatról van szó, tehát a védelme jogszabályi kötelesség is, vagy az élőhelyének a védelme.
1: Hogy terveztétek itt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén a konkrét védelmet?
0: Fél év telt el a projekt kezdete óta, nagyon gyorsan elrepült ez az idő. Arról tudok beszélni, hogy eddig milyen eredményeket értünk el, vagy hogy eddig mik valósultak meg a program keretében. Egy nagyon érdekes példa az a kutak felújítása, tehát a legelőkön a projekt 7 éve alatt 40 kutat tervez az igazgatóság felújítani. Hát, hogy hogyan jön a kúta az ürgék védelméhez? A legelő állatok támogatása érdekében lesznek ezek a kutak felújítva, hiszen az ürge olyan területen érzi jól magát, ahol 15 centi alatt van a fűmagasság, ezt meg lehet segíteni kaszálással, de mi arra törekszünk, hogy a legelő állatok tartsák fenn neki ezt az állapotot, mint a szarvasmarha, a birka, és hát ezek a kutaknak a felújítása, ugye ezeknek a legelő állatoknak a támogatásáról szól. Ezen kívül voltunk egy projekt látogatáson Szlovákiában, minden projektpartnerünkkel sikerült oda eljutnunk. Szlovákiában van egy ürgevédelmi life program, és ott nagyon hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk. Ez is nagyon fontos, ugye egy ilyen természetvédelmi program keretein belül, hogy megosszuk egymással a tapasztalatokat, akár más kollégákkal, akár külföldi kollégákkal. Tehát ez így a program elején ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog volt, így mindannyiunk számára. Ezen kívül, hát mikor így elindul egy ilyen projekt, akkor az elején nagyon fontos, hogy a partnerek találkozzanak egymással, elinduljon ez az egész gépezet, átvettük a kommunikációs terveket, hogy hogyan szeretnénk ugye erről az állatról kommunikálni is, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy...
1: Miért vannak még valami féle előítéletek?
0: Nem feltétlenül erre gondoltam, hanem arra, hogy felhívjuk a figyelmet az ürgén keresztül a természetnek a védelmére, vagy az élőhelyeknek a védelmére, arra, hogy milyen fontos része a rendszernek egy ilyen állat, vagy ennek az állatnak az élőhelye milyen rendkívül fontos része a rendszernek, itt inkább erre gondoltam.
1: 5 helyen tervezitek az ürgék visszatelepítését, hol van olyan sok ürge, ahonnan lehet meríteni?
0: A Liszt-Ferenc repülőtérről lesznek hozva első körben az ürgék, itt az igazgatóság területére. Ezek mind nagyon komoly előkészületekhez, engedélyekhez kötött tevékenységek, tehát ezt azért szeretném kiemelni, hogy itt minden alaposan át van gondolva ezekkel az áttelepítésekkel kapcsolatban. Hát, hogy mit jelent egy áttelepítés? Kell hozzá egy nagyon erős forráspopuláció, ahol nem okoz az problémát, hogyha elhozol, például most tegyük fel 100 állatot, és elviszel egy olyan területre, ahol az élőhely alkalmas számára.

0: Nálunk most nyáron lesz a tervek szerint az első űrgáttelepítés a Kesznyi-tenné tájvédelmi körzetben Borsod, a Baja-Zemplén megyében, és ennek a forrás populációja a Liszt-Ferenc repülőtér lesz. Több területen is tervezzük az állatok áttelepítését, ahogy mondtad, 5 területen. A Borsodi mezőség tájvédelmi körzeten, a Tardi legelő természetvédelmi területen és a Kesznyi-tenné tájvédelmi körzeten. Nekünk ezek a területek, amik a projektben most beletartoznak, és hát ennek az első hulláma idén nyáron lesz.
1: Akkor térjünk rá arra, hogy egy felhívást tettetek közzé. Jelentkez önkéntes űrgeőrnek, mármint tette közzé a Bükki Nemzeti Park. Mit jelent ez a gyakorlatban?
0: Az önkéntesség, az emberek bevonása ebbe a témába, a gyakorlati természetvédelembe, hogy megtapasztalhassák, hogy mi is mind dolgozunk nap, mint nap, ez nagyon fontos. Azért terveztük önkéntesek bevonásával az űrgi körzését, egyrészt, mert egy áttelepítés során fontos az állatoknak az őrzése az első 1-2 hétben. Itt kiemeltük a honlapon, hogy nem arról van szó, hogy az állatok őrzése személyes kontakttal jár az állattal, tehát, hogy simogatni kell őket, vagy hogy ilyen közelebbi kapcsolatba kerülni velük, hanem hogy egy tisztes távolságból őrizni az állatokat. Tehát van egy protokoll arra vonatkozóan, hogy egy áttelepítés hogyan történik, és ennek a protokollnak része az állatok őrzése is, és az önkéntesek abban tudnak segíteni az első egy hétben, hogy éjszaka is megfigyelik ezeket az állatokat, hogyha esetleg olyat tapasztalnak ott a terepen, ami veszélyeztetni ezt az új kis őrge családot.
1: Például?
0: Itt arra gondolok, hogy például, hogyha tegyük fel, egy oda nem illő személy sétál arra, akár önhibáján kívül is, akkor figyelmeztetni, hogy ne menjen arra a területre, mert ott áttelepített állatok vannak, vagy gondolok a ragadozókra is, tehát az állatok ragadozóira, amik itt szóba jöhetnek, dolmányos varjú például, vagy kis ragadozók, borz, róka. Itt persze nem azt várjuk el, hogy az önkéntesek oda szaladjanak és elkergessék a rókát, hanem hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek velünk és a természetvédelmi őrrel, és tényleg bármilyen olyan dolgot észlelnek, ami beavatkozást igényel, akkor egyből tudnak szólni nekünk.
1: És miért kell etetni, mert ez is az űrgeőrök feladata, az űrgéket répával, meg napraforgó maggal?
0: Igen, ez is a áttelepítési protokollnak a része, tehát a protokollt úgy kell elképzelni, hogy éveken, évtizeden át alakuló gyakorlat ez, ami azt mutatja, hogy hogyan lehet ezt a tevékenységet minél jobban elvégezni, és mivel ez az állomány egy új területre kerül, ezért az etetéssel meg vannak gyakorlatilag támogatva. Amíg az űrgék azzal vannak elfoglalva, hogy új kotorékokat ássanak, addig azért nagyon jó, hogyha van ott nekik plusz táplálék, amiből a folyadékot pótolják, vagy ami tényleg tudnak enni. Erre egyébként pont a szlovákiai tanulmányúton is pozitív példát láttunk, hogy ott is mennyire fontos az, hogy az állatok etetve legyenek. A gyakorlatban ezt is úgy kell elképzelni, hogy nappali aktivitású az űrge, tehát hajnalban fogják az önkéntesek a területre kiszorni a táplálékot, hogy az alatt se találkozzanak az állatokkal, és ne zavarják őket.
1: Megnéztem a fényképeket, amelyeket ehhez a felhíváshoz csatoltatok, akkor úgy nézett ki rajta az űrge, mint egy szurikáta. Miért áll két lábon?
0: Beszéltünk már róla, hogy egy nappali aktivitású állatról van szó, ők családokban élnek. Úgy értem ezt, hogy egy területen vannak a kotorékok, és maguk az állatok is egy területen lehet őket ilyenkor felmérni, megfigyelni. Azért áll két lábon, mert figyel. Náluk is vannak úgymond őrszemek, akik figyelik, hogy mikor jönnek a ragadozók, mire kell odafigyelni, és hogyha észrevesz egy állat, mondjuk egy érkező ragadozó madarat, akkor ilyen füttyögve jelzik egymásnak a veszélyt. Tényleg egy nagyon jópofa állatok, tehát egy nagyon-nagyon szép állatok. Nekem gyerekkoromból vannak róla az első emlékeim, amikor még Szabolcs-Szatmár megyében tényleg voltak olyan területek, ahol nem számított olyan ritkaságnak ezeket az állatokat megfigyelni, és hát, hogy miért a szurikáta jut az eszébe az embereknek róla, hát mert a szurikátek azok egy nagyon bájos kis állatok, sok mesében szerepelnek, sok természetfilmben, és hát ilyen értelemben valóban lehet köztük összefüggéseket hozni.
1: Úgy látom, hogy a magyar természetvédelembe ez a projekt egy új fogalmat vezet be, készül bevezetni a Citellus Gardeneket.
0: Igen, ezek űrgés kertek lesznek. Itt a igazgatóság, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén tudok erről beszélni, hogy Szent István és Tart térségében tervezünk olyan űrgés kerteket, idézőjelbe űrgés kerteket kialakítani, ahol fokozottan tudunk figyelni az állatoknak a védelmére, és tervezzük ezen a területen betekintők létrehozását is, tehát belevonni a történetbe a környezeti nevelést, a természetvédelem iránt való érzékenyítést, tehát hogy tervezett programokon, tervezett szakmai vezetések alkalmával az érdeklődők meg tudják nézni ezeket az állatokat. Egyébként már most nyáron is lesz egy olyan programunk, ahol családi nap keretén belül az ürge védelméről is szeretnénk kommunikálni. Ez július 4-én az egyik projektterület mellett, a Tardi Természetvédelmi Terület mellett kerül megrendezésre egy szombati napon a Sándor Völgyi Rendezvénytéren. Itt hát azon túl, hogy lesz meghirdetett túra is, az ottan élővilág megfigyelésére tervezzük standok kitelepítését, ahol a projektpartnerekkel egy ilyen kis pókálós játék, tehát egy ilyen kis körjáték keretein belül a családokat és a gyermekeket tudjuk fogadni, és játékos feladatokkal az ürgével minél inkább megismertetni.
1: Summa summarum, mivel zárnánk ezt? Vagy mivel szeretnétek zárni 7 év múlva a projektet?
0: Az a célunk, hogy azokat a vállalásokat, amiket a projektben megfogalmaztunk, hogy azok megvalósuljanak, és hogy tényleg az áttelepített állatoktól kezdve a kutak felújításáig, az élőhelyek védelméig, az élőhelyek helyreállításáig megvalósítsuk azokat a tevékenységeket, amiket terveztünk. Erről majd 7 év múlva is beszélgessünk, és én még mindenképpen szeretném a beszélgetés végén kiemelni azt, hogy most egy projektről beszélgettünk, tehát hogy most egy ilyen fajvédelmi projektről beszélgettünk, de hát már rengeteg tevékenység volt a természetvédelemben, amely ezeknek az állatoknak, ezeknek az élőlényeknek a megóvására irányult, amikről most nem beszéltünk, vagy amikben még nem voltam kompetens, tehát a természetvédelem tényleg nap mint nap tesz és tett azért, és reméljük, hogy minél erősebb eszközökkel fog tudni tenni azért, hogy ezek az élőhelyek, ezek az élőlények megőrzésre, megóvásra kerüljenek. És most tényleg bár egy állatról, egy projektről beszéltünk, de ezt szerettem volna még így kiemelni, hogy ezek a tevékenységek már régóta folynak, és az ürge ennek a rendszernek az egyik része.
1: Valójában azért szeretnétek az állományában megvédeni, hogy legyen minek őt elfogyasztani. Tehát itt a ragadozó madarakra van kihegyezve az egész.
0: Nem? Nem, volt egy olyan projekt amúgy, igen, ami ezelőtt lement, és az ürge mint táplálékállat vett rajta részt, de ennek a jelenlegi projektnek ennek az egyik pozitívuma, ugye, hogyha egyre inkább megjelenne a ragadozók táplálékállatai között az ürge, de nem ez itt az elsődleges cél, hanem az, hogy az ürge mint fokozottan védett állatnak az állományai megerősödjenek.
1: Köszönöm szépen Haag Flórának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztálya munkatársának, hogy itt volt, és beszámolt arról, hogy mit tettek eddig, és mit készülnek tenni a közelebbi vagy a távolabbi jövőben az ürge fennmaradásáért. Tikovics Ernőt hallották.

0: Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Bársony István. Kaland. Éjszaka van, s a tanya környékén semmi zaj. Vándorfelhők közt bujdosik a hold, s a halvány éjjé fényben sokkal festőibbnek tetszik a tanya, mint nappal. A ház sötét vadgesztenye lombok közé búvik, az előtérben pedig kis, félkör alakú kert van, amelyet sűrűn szegélyez az orgonabokor. Aztán gyepes udvar következik, jó tágas, kerítetlen udvar, amelynek a gazdasági épületek adják meg a határát jobbról, balról, míg elől kinyílik az udvar az akácfával végigültetett árokig, ahol már az igazi pusztaság van. A külső földek, a vetés, a lucernás, a tengeri föld. Arra csöndes hallgatag rúna terül. Nyugodt, szinte kihalt a tájék beláthatatlan messzeségben. Csak egy pár pitty palagy felelget egymásnak egy hangúan. Ez megmenti a pusztát attól, hogy szomorú legyen. Mi minden elfér abban a pitty palagyban? Vágy és szerelem, ábrándozás és emlékezés, hívogatás és ígéret. A ház mögött kert terül. Gyönyörű pusztai kert, nagy, buja és gazdag. Helyenként ligetes, néhol valóságos erdő. Valamikor széles, mély árok vehette körül, amibe lefolyt a nagy esőzés vize. Akkor még csónakázni is lehetett rajta, s hidat kellett verni a gyalogember számára, hogy az árkon át a kertbe juthasson. A híd négy sarkán négy nagy szomorú fű sóhajtozik, ha szél fúj. Az árok rég kiszáradt. Rég benőtte mindenféle gaz meg rekettye fűz. Tavasszal még csak meggyűl benne itt-ott az esővíz, de nem sokáig tart, s elnyeli a vizet a szomjas föld, amely az árnyék tartó gizgaz alatt nyírkos marad. Ebből a nyírkosságból a vadpáfrány úgy nő ki, mint valami liliputi erdő. Némelyik fűzfa erősebb, egészségesebb, mint a többi, és kinyúlik társai közül, ami által végképp rendezetlenné, szabálytalanná válik a bozótos. Éjszaka van, mondom, s a környék mindenfelé álomba merült. A ház kiskertje mellett egy nagy fehér komondor nyújtózik. Az istálló előtt is van vagy két kuvasz, de azok kisebbek. Kerülik azt a nagyot, amely folyvást elmarja őket magától. Ez a vén basa, az álmatlan, a mindig éber. Most is, ahogy a gyepen fekszik, nyitva van a szeme és hegyezi a fülét. Nem mozdul, végigfut néha rajta valami reszketés, ami azt sejteti, hogy benső izgalmat él át. Fekete orra hegye idegesen tágul, halkan fúj, s aztán megint nagyot szippant a levegőben a füzes felé szaglálódva. Onnan fújdogál az éjszakai szellő. A kertben alacsonyan száll egy furcsa madár, egy kísértett madár, olyan, mint az árnyék, mert nem hallani a szárnycsapását. Az éjjel magányban egy kecskefejű járja a lappangó útjait. Amint a füzes széléig jut, megriad, s gyors villanással csap fel a föld színéről. A felszálló árnyéktól megijedhetett idelent valami, mert egy csöppet megzörren a füzes. A kecskefejű eltűnik, s néhány pillanat múlva megint mozgás nesze támad a gaz között. De milyen nesz? Mintha a szitakötő vergődnék egy páfrány labirintusában, vagy egy tücsök ugrott volna arrább. Attól még a bokrok közt alvó madár sem veszi ki szárnya alól a fejét. Most szétnyílik a füzes szélén a gaz, s féltestel kilép valaki a tisztásra. Egy éjjeli kalandor, egy fehér mellényes úr, aki vörös frakkot visel. Egy csettenkedő róka. Megáll a gaz között, és sokáig figyel, fülel, nézelődik, szaglál. Keskeny pofáján ravasz óvatosság kifejezése van. Egész lényén elömlik a bűntudatosok folytonos készenléte arra, hogy mentsék a bőrüket. Ez itt különösen is meg van kenve minden huncutság zsírjával. Ez nem közönséges gonosztevő. Ez olyan, mint a tolvajok közt a fűzsebb metsző, aki hasonlíthatatlanul bátrabb, ügyesebb, furfangosabb, mint azok, akik neki csak tanítványai. Ez állandóan itt van a nagy veszedelmek közvetlen közelségében, aminek az érzése gyönyörűség neki. Mi az, kint az erdőn vagy a nagy pusztán elcsípni egy-egy süldő nyulat, vagy kitekerni a nyakát a fészkén ülő fogolymamának? Az bizony nem virtus. Ahhoz semmi különös kigondolás nem kell. Azt minden buta kóborebb megteszi. De tessék ide jönni az emberhez. Tessék itt lakni folyvást, nehezen titkolt lyukban a föld alatt, vagy a kertetővező gaz közt, ahol minden pillanatban kajtathatnak a fehér húhírok, a nagy komondorok. Tessék itt settenkedni a tanyán, ahol kilőhetnek az ablakon, és ahol puskája van az éjjeli őrnek is. A főtolvaj a holdvilágot lesi. Neki egy kicsit sok a világosság, jó lesz megvárni, amíg elbújik az égi lámpás a barna felhő rongyok mögé. Akkor egy gyors iramodással ki lehet bukkanni innen, keresztül a gyepes tisztáson a házak mellett gunnyasztó tyúkólig. Ott mindig akad egy-egy ügyefogyott háp-háp, amelynek egy elszánt kaffintással ketté lehet harapni a nyakát. Amint a hold egy percre eltűnik, nem bír magával, kiszökken rejtőző helyéről, meglapul, mint a kúszó nyest, és hangtalanul siet át a csöndes udvaron. A homályban még mélységesebbnek látszik a csönd. A keskeny árnyék szinte a földhöz simulva halad előre az ellenséges tábor területén. Minden érzékével résen van. Szeme zöldes tűzben csillog, amint a gémes kutnál megáll egy másodpercre, s a vájú szomszédságában levő vizeskád mellől figyel. Éppen tovább haladna, amikor hopp, teringettét, váratlanul kibújik a hold. Keskeny volt a felhő, s nem tartott sokáig, amíg a róka elérhette volna a jó fedezetet. A főtolvaj kilőtt nyílként ugrik vissza a vizeskád mögé. Ott van most az egyetlen búvóhely, az is csak éppen annyi, hogy ha megmozdul a róka, vagy az elejét, vagy a hátulját a holdvilágra bízza. Kellemetlen helyzet. A hold közelében egyetlen felhő darab sincsen, s a sápadképű égi vándor olyan szemtelenül világít, hogy utoljára még azt hiszi, a puszta nappal van, s felébred. Kukurikú! Szólal meg egy vénkakas az akácfa vastag alsó ágán. Kukurikú! Kukurikú! Hangzik itt is, ott is a tyúk szállásokon. A ketrecből egy kamasz kakas recsegő, bizonytalan próbálkozása süvölt ki. Kukurikú! Éjfélt kukorékolnak a puszta szárnyas bakterei. A lelkek órája itt van. A vizeskád mellett nyugtalankodni kezd a róka, s csöndesen tolja elő az árnyékból a fejét, hogy meggyőződjék, nincs-e valami baj. Dehogy is nincs. Az imént az udvar még üres volt, semmi sem mozdult rajta, most pedig ott áll valami, alig 10 ölnyire a kúttól a gyepen, s elzárja az utat vissza a füzes felé. Egy hófehér nagy állat ácsorogott. Egy jegesmedve, vagy legalábbis egy vén komondor, az álmatlan, akinek nincs jobb dolga, mint hogy a holdvilágra ásítozzék. Rrrr, hangzik valami elfojtott morgás, ami hiába olyan halk, mégis felébresztheti az istálló sarkánál szundító kuvaszokat. Mintha darás csípte volna meg mindkettőt, úgy pattannak fel, s azt mondják ők is gyanakodva. Rrrr, ez azt jelenti, itt vagyunk, apó, jövünk, mi baj? És csak ugyan elkezdenek kocogni erre, ahol a vén basa, a mindig éber úgy áll, mint a cövek. Ó, ezt a róka mondja magában, egy szempillantás alatt mindent megért és végig tervez, ami a menekülést biztosíthatja. Egy másik buta róka már rég kiugrott volna az ijesztő jelekre, s hagyott homlok ment volna neki vakon a világnak, és egyszerre magára csődítette volna a sok kutyát. De ez itt a főtolvaj, a kitanult kópi, aki nap-nap után ugyanezeket a veszedelmeket zúdítja izgalmak közt megvénült fejére. Tudhattam volna, hogy az a vén disznó nem alszik, mindig leskelődik, s a szél a füzes felől fúj, nyilván megérezte az illatomat, morfondíroz magában a róka. És elgondolja, hogy hányszor tette már bolondá a tanyai kutyákat, amelyek eleinte botor düvel lármásan estek rá, ha megsejtették, és aztán a nagy hűhóval csak egymást hozták zavarba, ami alatt ő, a gonosztevő, a bajusza közé nevetve illant el. Most erről szó sincsen. A vén komondor régen kitanulta a fifikát, és olyan csöndesen tudja lesni a rókát, mint a kazal tövében gubbasztó macska az egeret. Különös tudomány ez, amihez nem is kutyához illő türelem kell. Hanem ezek már megtanulták. A vén basa már elfoglalta a maga helyét. Azonnan nem mozdul. Jól tudja, hogy csak a füzesbe nem szabad visszaengedni az éjjeli kalandort. A többiek is jönnek, és mindjárt megérzik a róka bűzt. A kád mögül őt, a komát szépen kiszorítják. Hopp, nagyot ugrik a róka arra az oldalra, amerre basa elől a kád eltakarja. A kuvaszok látják, de az első pillanatban a juhász vörös puliának nézik, megbámulják. Ám ez csak egy szempillantás. Aztán hajrá, utcu neki, rrr, csíp meg, ne bocsásd! Basa észre tér. Már tudja, hogy kijátszani próbálja a róka. Nehéz, szinte zubogó, dobbanó ugrásokkal lohol előre, de azért nem ugat. Annak most nincs értelme. Csak arra vigyázz, hogy jól elfogja a visszavonulást. Bizonyos, hogy mégiscsak erre kanyarodik a vörös előbb-utóbb. A vörös pedig kinyúlik, mint a gumi, s rohan egyenes neki az orgonabokros kiskertnek. Ott a sűrűbe úgy vágódik be, hogy azt hinni az ember menten darabokra szakad. Mire a kuvaszok elérnék, sehol sincs. Könnyű, keskeny testével átcsúszott már az eleven kerítés alatt. Halál megvetéssel fut végig a kiskertes, épp úgy szökik ki belőle túlnan, ahogy beszaladt. Basa csak azt látja, hogy az orgonabokrok közül kiszalad a nagyvörös kandúr. De hogy az? A róka! S alig 20 lépésnyire tőle bevillan a járhatatlan füzesbe, ahol bizony hiába lenne minden üldözés. Uff! Mondja most már a vén komondor is mérgében, szégyenében. Neki szalad a semminek, csattogtatja a fogát a füzes szélén, elkezdi hátrahányni a gyepet. Az emberek föléreznek a nagyugatásra. Róka jár a füzesnél, mondja valamelyik. Mert már ismerik a vén basát, másképpen ugatja a négylábú tolvajt, mint a kétlábút.
0: Bársony István Kaland című novelláját hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A migrációnak fontos szerepe van, mert alkalom lehet a népek közötti találkozásra és a kölcsönös gazdagodásra. Jelentette ki 14. Leó pápa pénteken egy hetes spanyolországi apostoli körútjának utolsó állomásán Tenerifén, ahol látogatást tett két befogadó központban is. Arra kérlek benneteket is, hogy ajánljátok fel az emberiség, az álmok és a kultúra kincseit, amelyeket ezekre a szigetekre hoztatok, és legyetek nyitottak arra, amit nektek kínálnak, fogalmazott beszédében, amelyet francia nyelven mondott el, hogy a központban lévő, elsősorban Szenegálból érkező menedékkérők is megérthessék. A pápa szavai szerint ezt a cserét felelősséggel kell megélni, gondolva a jövő generációira, amelyeknek a szeretet civilizációjának örökségét kívánjuk továbbadni. A Fidesz-KDNP arra kéri a miniszterelnököt, hogy mondja ki nyíltan és egyértelműen, a Tisza kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot, közölte Takács Árpád, fideszes országgyűlési képviselő, a Röszkei közúti határátkelő helynél tartott sajtótájékoztatóján. Takács Árpád a nap folyamán hatályba lépett migrációs paktumról kijelentette. Ez egy Európai Uniós rendelet, amelyről az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter kormányfővel tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy végrehajtása minden tagállamra, így Magyarország számára is kötelező, nincs kivétel. Kiemelte, a Tisza párt képviselői az elmúlt években több alkalommal támogatták a migrációs paktum végrehajtását az Európai Parlamentben, és megszavazták a hozzá kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásokat és támogatásokat. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a kereszténydemokrata néppárt, amelyen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. Tartalmazza a távirati iroda birtokába került, a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A döntés értelmében a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében. A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő háromnapos csúcs találkozóján Franciaországban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelte, a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rendkívüli figyelmet fordít a katona növendékekre a Honvédelmi Minisztérium, mert hisz a fiatalokban, mondta a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén a honvédelmi miniszter. Ünnepi beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte. A figyelem abba fog megnyilvánulni, hogy egy olyan helyettes államtitkár követi majd a munkájukat, Barát Ernőt tábornok személyében, aki maga is katona és parancsnok. Kifejtette, a közelmúltban aláírta, hogy kezdődjön meg az új épület létrehozása az iskola területén. Reményei szerint a közbeszerzési eljárások után megindulhat a munka. Így nem csak Hódmezővásárhelyen, hanem Debrecenben is lesz új épülete a Honvéd Középiskolának. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
3: Reklám.
5: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
6: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
5: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
3: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 12-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a csángó-magyar kapcsolatokról beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Mai beszélgetésünkben csángó magyarokkal, Egerrel történő kapcsolatról lesz szó. Vendégeim a stúdióban Hegyeri Attila, a Modvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási vezetője, Sajtos Attila Csaba, az Eventus Középiskola főigazgatója, Várkonyi Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának főigazgatója, és Sándor József, az Egri Fertálymesteri Testület harmadik negyedének választmányi tagja. Tehát a csángó és a anyaországi kapcsolatokról fogunk beszélni. Kezdjük talán attól, hogy hogyan került Eger a képbe, milyen Egernek a viszonya Csángóföldre, Csángóföldnek milyen Egerrel?
1: Hát mi hálával tartozunk Egernek és az egrieknek, mert tulajdonképpen a romániai rendszerváltás óta több egri társaság is segített a moldvai magyarságon, és hát a legutóbbi az a gyakorló iskolák szövetségéhez kapcsolódik, akik egy egészen elképesztő dolgot szerveztek, és pedig azt, hogy minden csángó gyerek, aki magyarul tanul, az kapjon karácsonyi ajándékot. Na hát ez egészen újszerű és egészen bámulatos, hiszen ez több mint 2000 gyermeket jelent. Tehát 2000 gyerek, 2000 ajándék, 2000 doboz, 2000 találkozás.
0: Miért van jelentősége egyáltalán az anyaországi kapcsolatnak?
1: Hát mi ott annyira messzire vagyunk minden tekintetben. Ugye Moldváról azt kell tudni, hogy ez a Kárpátoktól is keletre van, tehát a valamikori ezer éves magyar határtól, attól is keletre, egy olyan területen, amelyik soha nem volt Magyarország része. Egy olyan területen, amelyik hát 1920 Trianon előtt is határon túli magyar vidék volt, sőt az egyetlen határon túli magyar vidék volt. Szerintem mindenki más nagy Magyarországon élt, kivétel a moldvai csángók. És hogyha moldvai csángók érezhetik és érzik ezek a kapcsolatok által azt, hogy összetartozunk valamilyen formában, és hogy gondolnak ránk a magyarországiak, hogy úgy érzik, hogy egy vérből valók vagyunk, hát akkor ez nagyon fontos üzenet mindenkinek. Különösen a gyerekeknél látom azt, hogy egy beszélgetésben ez mennyire visszaköszön, hogy jöttek a bácsik, és nagyon nagy szeretettel is megöleltek minket, és adtak ajándékot, de hogy olyan messziről jöttek, hogy mi nem is tudjuk, hogy honnan jöttek, és vajon miért jönnek, miért mindig jönnek, és mindig támogatnak. És hogy ezekről így nagyon jó érzésben ezt az összetartozást megtapasztalni, és aztán nagyobb bacskák már meg is tudják ezt fogalmazni. Óriási dolog ez egy ilyen vidéken, ahol ennek nem volt egyébként hagyománya, és nem volt mindig így. A magyar nemzet meglehetősen elhanyagolt a történelmi korokban, tehát Trianon előtti időszakra gondolok, ezt a moldvai csángó vidéket. Nem volt kapcsolat, nem külföldiek voltak, nem voltak ugyanabban a hazában, és hát azt hiszem, hogy luxus lenne elengedni ezt a dolgot, és ilyen értelemben nagyon örülünk annak, hogy összetartozunk.
0: Várkonyi Pétert kérdezem, a gyakorlóiskola főigazgatóját, miért fontos ez a kapcsolat itthoni részről, egri részről?
2: A gyakorlóiskola számára ez egy hosszú távon kiemelt feladat karácsony környékén. Ugye részben a gyakorlóiskolák szövetségének egy nagy ívű kezdeményezéséhez csatlakozott az intézményünk, részben pedig Angyal Műhely néven egy belső kezdeményezése is ez az iskolának. És amikor én nem olyan régen átvettem az intézmény vezetését, akkor örömmel vettem részt ennek a szervezésében, de igazából valóban csak az öröm része volt elsősorban, ami rám hárult, mert hogy ez egy olyan jól megszervezett, jól bejáratott folyamat már az iskolánkban, amit várnak a diákok, várnak a kollégák, és nagyon gyorsan összejönnek ezek a dobozok. És nagyon fontos számunkra a másik oldalról is, ugye Attila elmondta, hogy a csángó gyerekek hogyan fogadják ezeket a dobozokat. A mi oldalunkról pedig, amikor megjönnek a számok, hogy hány gyereket ajándékozhatunk meg, melyik településről, akkor óhatatlanul a kollégák is, gyerekek is utána néznek ennek, hogy hol élnek a gyerekek, kik lehetnek, milyen körülmények, milyen települések ezek a csángó települések. És az a érdekesség alakul ki, hogy általában túl teljesítjük a kitűzött célokat. Tehát a gyerekek olyan nagy kedvel, meg a kollégák is olyan nagy kedvel pakolják össze ezeket a dobozokat, hogy még akár marad is belőle, amit további célokra tudunk fordítani és elajándékozni. Nagyon fontos, nagyon örülünk neki, hogy célzottan kapjuk az információt, tehát a fiú, lány, életkori csoport meg van jelölve, és így amikor készítjük ezeket a dobozokat, akkor tudunk arra gondolni, hogy minek örülne egy 2 éves kislány, egy 8 éves fiú, vagy egy 15-16 éves nagyobbacska gyermek, mert az a célkitűzésünk, hogy olyan dolgokat találjanak ők a dobozban, aminek mindenki örülne, tehát a készítője is örülne neki, és én azt tapasztalom, hogy ez nevelési céljainkkal nagyfokban összhangban van, akár a katolikus elköteleződésünk mentén, akár a hagyományos gyakorlóiskolai célkitűzések mentén ez bőven segíti a mi személyiségformáló tevékenységünket, mert az adás, az adakozás advent környékén az nagyon építi a gyerekek lelkét, gyerekek jellemét, és öröm látni, hogy milyen nagy kedvel kapcsolódnak be, akár a fizikai részébe, tehát a dobozok pakolásába, akár az összeállításába ezeknek az ajándékcsomagoknak.
0: Az Eventus középiskola nem gyakorló iskola, de mégis nagyon sok kezdeményezésbe részt vesz, nagyon sok kezdeményezés saját maga generál. Ebben a programban miért gondolták fontosnak, hogy részt vegyenek, és milyen formán vállalnak szerepet?
3: Elsősorban Sándor volt te kollégám révén, feltájmester révén kerültünk be a kapcsolatba. Hasonlóképpen, mint az előzőekben elhangzottaknál, a diákoknak a személyiség fejlődésében szerepet játszik az, hogyha ők ajándékozhatnak, és ha fölkarolhatnak olyan dolgot, ami a társadalomnak fontos. Tehát a karitatív tevékenység hozzátartozik a életünkhez, és előtte a máltaiaknak a munkáját segítettük, különböző gyermekjátékok, adományok összegyűjtésével, és a doboz az meg közvetlen segítség. Személyes kapcsolatot alakíthat ki, hisz egy ember, egy diák és egy másik diák közötti kapcsolatot hozhat létre, és nálunk ez úgy működött, hogy először, amikor kevesebben voltunk, az étterembe helyeztük el a dobozokat, és akkor mindenki látta, hogy a dobozok először egy van, kettő, három, négy, és gyűlik, tehát minél több legyen, minél magasabb stósz legyen, ami elkerül Csángóföldre. Most a legutóbbi időszakban a Sándor József feltájmester révén az iskola lehetőséget arra, hogy hát összegyűjthessük az összeset, hisz ott raktározódott az iskolán belül a Egerből elvitt anyagoknak, a dobozoknak a nagyobb többsége, tehát egy ilyen tevékenységkörbe is beszálltunk. A másik oldal, hogy az Eventus az része a Rákóczi Szövetségnek. A Rákóczi Szövetségnél pedig a diák szervezet is jelen van, tehát ő is egy szerepet játszik abban, hogy ezt a tevékenységet támogassuk. Másrészt pedig van egy városi szervezetünk, az Egri Cifrahósai Kultúrkör, aki hasonlóképpen kiajánlja a környezetének, a városrésznek, hogy ilyen lehetőség van. Ha olyan részig jutunk el, hogy az emberek látják az, hogy az intézmények, az iskolák nem csak a tanítással foglalkoznak, hanem foglalkoznak karitatív tevékenységgel, foglalkoznak azzal is, hogy a gyerekeknek a kapcsolatrendszerét, személyiségét alakítják, az kifele is pozitív hatással telik, és azt gondolja, az iskolának dolga az valahol, hogy a környezete felé, a környezetével, tehát a városrészsel kapcsolatot teremtsen, ez is egy lehetőség. Én azt gondolom, hogy ha ezt úgy fogjuk föl, hogy nem cél, hanem lehetőség, hanem eszköz, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eszköz abban, hogy a nevelést megvalósítsuk, és fontos eszköz abban is, hogy a környezetünkre valamilyen hatást gyakoroljunk.
0: Sándor József korábban vezette a gyakorlóiskolát, és most a Fertálymesteri Testület választmányi tagjaként van itt. Hogyan kapcsolódik a fertálymesterség ehhez a programhoz, illetőleg mi a személyes történet ehhez kapcsolódóan?
1: A személyes történettel szeretném kezdeni, az is egrég messzire nyúlik vissza. A 90-es évek elején a főiskola erdélyi távoktatásában vettem részt,
4: több területet megismertünk, élő kapcsolat alakult ki a ott dolgozó pedagógus kollégákkal, a Románi-Magyar Pedagógus Szövetséggel, és hogy a magyarországi tankönyvreformok változtak, több könyvszállítmányt is vittünk a Székelyföldre, aztán eljutottunk Berszán Lajos atyához a Gyimesekbe. A Gyimesekbe testvér kapcsolatot alakítottunk ki oly módon, hogy mint a Habarásnál, hogy nem sok gyereket vittünk, hanem csak egy mikrobusznyi gyereket, akik foglalkoztak azzal, hogy kik azok a csángók, hogyan kerültek oda, legyen ismeretük, és mivel kevesen voltak, így kénytelenek voltak feloldódani az ottani gyerekek között, és ugyanúgy hoztunk onnan is ide gyermekeket a gyakorlóiskolába, ők is 8-an voltak, kicsit kirándultak, osztályközösségekbe bementek, meséltek az ottani élményekről, hiszen a gyerekek úgy vannak, hogy jó-jó, mondja a tanár, de mikor egy másik gyerektől hall információt, az sokkal mélyebben megragad, és megadta a sors azt, hogy Mátyás Mónikát, akit most éppen pünköskör államelnökünk kitüntetett a Csángó misén, ő a gyakorlóiskolában tanult, és Pusztinára került vissza. Ez is egy érdekes dolog volt, és a 2010-es évek második felébe mondtam, hogy annyi sokat meséltek már nekem a csángókról, a gyimesekbe jutottam, de én kíváncsi vagyok, hogy hogyan élhetnek Moldvában. És akkor elvittek, és megtapasztaltuk ott, hogy voltak magyar iskolák, mennyi magyar volt ott, most mennyi van, ki az, aki vállalja a magyarságát, és hogy mekkora küzdelem folyik, vagy elhivatott munka, hogy a magyarságunk legfontosabb zálogát, az édesanyja nyelvünket ne hagyják elveszni, és akkor Ronc Béla tanár kollégámmal, ő az Aszód Evangélikus Gimnáziumnak az igazgatója, elhatároztuk, hogy ha mi azzal tudunk segíteni, hogy akik ott dolgoznak, vagy magyar iskolába járnak gyerekek, és az anyaországból kapnak egy kis gesztust, hogy milyen jó, hogy ők magyarul tanulnak, mert kapcsolatban lehetnek, és akkor indult el ez az akció. Aztán 2 év sem telt el, amikor a gyakorlóiskolák szövetségének javasoltam, hogy mi lenne, hogyha egy osztály, egy karácsony címmel akciót hirdetnénk. Ez 2-3 évig a gyakorlóiskolák szövetségén belül ment, de mint ahogy itt is kiderült, több iskola kívülről is, mivel nyitott, csatlakozott. Nagy öröm volt számunkra, amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem megalakult, és a gyakorlóiskola egy másik, hát nem szövetségnek mondom, hanem egy közösségnek, ugye az Egri Főegyházmegye iskoláinak közösségébe bekerült, és Németh Zoltán főigazgatórat is megkerestem, hogy van egy ilyen nyitott kezdeményezésünk, hogyha már a gyakorló iskolának részese lehet, hirdethetjük, és nagy örömömre szolgál, hogy a Gárdonyi Gimnázium, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, de a Fegyverneki Orci, a Hernádkaki Iskola, a Jászberényi Iskola, a Borsod-Szent Györgyi Iskola, és most már ebbe a közösségbe tartozik, és még nagyobb öröm a lelkemnek, hogy az Ipolyság Felvidéki Iskola van, és az elmúlt két évben már a Székely-Udvarhelyi iskolák is, tehát egy ilyen kis Kárpát-medencei magyarság megtartó erővé szerveződött ez az akció, és amikor feltájmester lettem, ugye, hogy ahhoz is mindig akkor van a feltájmesterek karácsony, amikor már össze van készítve az adomány.

Attila nem mondta, hogy több mint 30 oktatási helyszín van, de a 2000 gyermeket mondta, hogy mindenkinek legyen doboz, és ezeket itt rendezzük, ebbe segítenek a gyakorlóiskolás diákok, az Eventus adja a helyet, hogy településekre összekészítsük, és akkor úgy tudjuk elszállítani, és ebben már van olyan Fertime Mester barátom uram, aki vállalja egy mikrobusznyi, ez 3-4 falura való csomagnak a kijuttatását, tehát így egyre szélesebb lett az a kör, amelyik fontosnak érzi, hogy ez a tevékenység megvalósuljon.

0: Beszéltünk arról, hogy az itteni gyerekek megpróbálják elképzelni Csángóföldet, a Csángó magyar vidéket. A ottani gyerekeknek milyen képük van, akár Egerről, akár Magyarországról?
1: Hát Moldvában, ott ugye azt kell tudni, hogy nagyon, nagyon nagy eltérés van Erdély és Moldva közt. Hát általában azt tapasztalom, hogy Magyarországon Erdélyről viszonylag sokat tudnak az emberek, de rólunk, a moldvai magyarokról már kevesebbet, és hát kevesen tudják azt, hogy Moldvában a történelem folyamán gyakorlatilag soha nem volt magyar oktatás, és nem volt magyar egyház sem. És ezért ez egy igen nehéz helyzet, amivel mi ott küszködünk, így oktatási értelemben is, és hát a gyerekek is ennek megfelelően a román iskolák adta információkkal jönnek, mi azt próbáljuk kiegészíteni, és magyar történelemről, tehát a nyelv mellett minden, ami magyarság ismeret, arról őket tanítani és nevelni. Hát, hogy mennyit tudnak Magyarországról, én azt remélem, hogy egyre többet, és azt remélem, hogy ezek a találkozások, hogy amikor Sándor Józsefék jönnek mondjuk, és ők nagyon helyesen ragaszkodnak ahhoz, hogy ők maguk vigyék el ezekbe a településekre ezeket a csomagokat, és ők maguk jelen legyenek személyesen, ez egy óriási dolog. Mert minél több találkozás, minél több készfogás, minél több beszélgetés, ez kellene, ez segítene ezen, hogy az ottani gyerekek azok egyre jobban megismerjék magyarországiakat, Magyarországot, és ezt az összetartozás gondolatot.
0: Sajtos Attila Csabát kérdezem, nem csak mint az Eventus főigazgatóját, hanem mint ahogy szóba került a Rákóczi Szövetségnek és a helyi képviselőjét. Ez a hazafias nevelésnek mennyire tud része lenni, és mennyire formálódik ez meg a fiatalokban, ez a fajta tudat, hogy mi összetartozunk és magyarok vagyunk?
2: Hát gondolom, hogy a Rákóczi Szövetség sokat tesz érte. És a Rákóczi Szövetség programjai az kitekintést ad a Kárpát-medencébe a diákok részére, hisz eljutnak a Felvidék különböző pontjaira, eljutnak a Partiumba, és ez fontos, mert ha amikor megtapasztalja, mit jelent magyarul beszélni a volt magyar területeken, vagy ott föllépni egy templomban egy műsort adni, vagy egy kiállítást megszervezni, ugye legutóbb, mint Rozsnyón voltunk, Rozsnyón a galériában volt egy 50 alkotásból álló közösségünk, és ott be kellett mutatni Egert, és be kellett mutatni a fiatalokat is az ottani magyarság számára, sokat jelentett. És azt gondolom, hogy hasonlóképpen ez a Csángó területek felé is, hisz az nagyon messze van. Tehát a Rákóczi Szövetsége elérni Attila is tudja, nagyon-nagyon nehéz, mert messze esik, de a képzelőerőnek ott kell lenni. És az a tudat, amikor a Rákóczi Szövetség a gyerekekbe egy kis magot elültet, ez a mag az növekszik, és igényt jelent arra, hogy ne csak a környező volt magyar lakta területeket, vagy magyar lakta részeket nézzék meg, hanem eljussanak messzebbre is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hisz most is a június 4-i összetartozás napja, ez egy 1000 gyereket jelent a Rákóczi Szövetség részéről Sátoraljújhelyen, és ott, akik ott megélik a magyarságukat, találkoznak Felvidék, Erdély, Dévidék magyarjaival, gondolom ilyen Csángó diákokkal is, ott egy találkozási pontot adnak. Tehát azt gondolom, hogy ezért nagyon nagy tisztelet és hála azoknak a szerveződnek, akik ezt fölvállalják, és hasonlóképpen ez egy elhivatottság a területen is, a városokban, iskolákban, az, hogy ezt fönt tartsuk a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy fontos az a nevelés oldalán, hogy ne csak tankönyvízű dolgokról beszéljünk, ne csak tankönyvre jelenjen meg a történelem az irodalom oldalában, hanem az is megjelenjen, ami az érzések, az élmények tekintetében. Tehát az iskolának egyre nagyobb szerepet kap az élményszintű tanítás, az élményszintű tanulás, és ezek a dolgok, ezek a gesztusok, ha egy doboz dolga, az egy gesztus, de fontosat jelent, mert megnézi, hogy hol van kléze, igazatok a főigazgató úrnak, utána néz, hogy ez milyen messze lehet Egertől, vagy a lakóhelyétől, és elgondolja azt, hogy el kéne oda eljutni. Meg kéne ezt nézni, ezt a területet. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok tartoznak hozzá, és tartják fönt amit beszélgetünk, a magyarság tudatot, a magyarságnak az összetartozását, mert szerintem a legfontosabb az, hogyha szétszakított országterületek vannak, talán a fiataloknak a dolga az, hogy ezeket közelebb hozzák egymáshoz.
0: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolája is katolikus intézmény értelemszerűen, még csak néhány éve tartozik az Egri Főegyház megyéhez, tehát nagyon fontos a katolikus keresztény nevelés a mindennapokban is, ami nem olyan könnyű azért a mai fiatalok a számos külső tényező és belső tényező miatt is. Ez a fajta adakozó szeretet talán egy híd lehet ebben, egy nagyon jó gyakorlati példa, hogy megtapasztalhassák, hogy mennyire jó szeretni, adakozni, és ez a keresztény gondolat körbe is, értékvilágba is beletartozik.
3: Így van, tehát a gyakorlóiskolai diákok mindig is nyitottak voltak a hasonló kezdeményezésekre, és amióta pedig a katolikus szellemiség is áthatja mindennapjainkat, az iskola lelkészünk vezetésével, Gábor atya segítségével, ez még inkább még inkább megjelenik a gyerekek tudatában, lelkében, és valóban ez a dobozgyűjtő akció, ez az adományozó akció, ez nagy fokban emeli ezt a adakozó kedvet, vagy ezt a mások felé fordulást, és nagyon jó élmény, amikor jönnek visszajelzések. Kapunk fényképekkel ellátott e-maileket, vagy nekem személy szerint nagyon megható volt, hogy kaptunk egy kézzel készített kis Betlehemet a megajándékozottainktól. Tehát valóban létrejön még ilyen nagy távolságból is, vagy akár mondhatjuk, hogy ismeretlenül is, egy kapocs a csángó magyarok és közöttünk, a mi diákjaink és az ottani gyerekek között. És külön fontos számomra, hogy egy-egy település teljes magyar nyelvhez kötődő, magyar anyanyelvű, magyar nyelven tanuló gyerek csapatát ajándékozzuk meg. Tehát kizárólag kiemelten a magyar nyelv, ami a kritérium ennek a magajándékozásnak, és ez biztos vagyok benne, hogy az ottani gyerekek számára is egy jelentős erőt képvisel.
0: És akkor még beszéljünk arról, hogy a Fertálymesteri Testület hogyan kapcsolódik ehhez, hiszen a Fertálymesteri Testület is nagyon sok területen aktív, miért ne venne részt ebben is, sőt ma a szélesebb közösség is megismerheti ezeket a törekvéseket.
4: Igen, hát a Fertálymesteri Testület kezdeti időszakában is voltak már, Magyarfalun megjelentek a fertálymesterek, vittek oda adományokat, voltak olyan fiatalok, akiknek az útját a Fertálymesteri Testület támogatása egyengette. Azzal, hogy én a testületbe kerültem, és magammal hoztam ezt az akciót, úgy érzem, hogy egy új lendületet kapott, és hogy az előbb mondtam, hogy kapcsolódnak hozzám most már fertálymesterek, akik jelzik, hogy szívesen részt vesznek, segítenek ebben a tevékenységben. A mai nap egy nagy suttogónk lesz, és ez a nagy suttogónak mindig az általános keretei mellett van egy olyan rész, amelyen egy ismeretterjesztő előadás hangzik el, és nagy örömömre szolgál, hogy Attila elfogadta a meghívást, hiszen évekkel ezelőtt volt egy tanácskozás vagy konferencia ezen a területen, amelynek az volt a címe, hogy kivándorlás, asszimiláció, vagy. És ugye a vagyra adják meg ők nagyon szépen a választ, és úgy hiszem, hogy ez a példaértékű munka, mert hiszen erről nem szólt, hogy a legutolsó népszámlálási adatok alapján, hogy a Kárpát-medencében ugye csökken a magyarságnak a száma, de Moldvában lehet, hogy nem születtek annyival többen, de ennek a munkának az eredményeképpen több mint 2%-kal több lett a magukat magyarnak vallók aránya, tehát ez egy olyan nemes munka, olyan küldetés, amelynek úgy hiszem, hogy teret és hangot kell adni, és a mai nagy suttogó erre lesz jó egy jó alkalom, hogy a Fertálymesteri Testület tagjai megismerjék, hogy milyen munka folyik ott, és talán ennek hatására bővül azon támogatóinknak a száma, akik az Iskola Szövetség gyermekei által ugye összegyűjtött csomagok rendszerezésébe, eljuttatásában, esetleg bővítésében be tudnak kapcsolódni ebbe a tevékenységbe.
0: És akkor Hegyeli Attilának, a Modvai Csángó Magyarok Szövetsége oktatási vezetőjének szól az utolsó kérdés ebben a beszélgetésben. Mi az, amit haza fog vinni a tarsójában Magyarországról, Egerből, amikor hazatér erről a mostani útjáról?
1: Hát ma délelőtt rengeteg mindent láttam, a liceumban voltunk, és körbe vittek engem az épületbe, csak idefelé mondtam is Sándor Józsefnek, hogy milyen jó lenne ezt az épületet így, ahogy van, megépíteni Bákóba, és ott egy magyar liceumot létrehozni, mert hogy az még nincsen, tehát mi a falvakban dolgozunk, és a kis falusi iskolák megvannak, de nincsen továbbtanulási lehetőség magyarul. Tehát a mi megyénkben 14 éves korig lehet magyarul tanulni, utána már sajnos erre lehetőség nincs. Úgyhogy nyilván egy ilyen irigységgel, vegyes csodálattal nézem én Eger városát, és amit viszont magammal tudok vinni, az, ami tegnap este is a harmadik negyedbeli fogadtatásban részem volt, hogy tényleg olyan szeretettel és úgy vártak engem ott a Fertályban, hogy az hihetetlen, és azt hiszem, hogy így a nyár közepén beszélni a karácsonyi csomagokról, ez egymagában sokat mond, mert hogy nincsen elfelejtve, nincsen félretéve ez a téma, és nagy-nagy szeretettel várjuk a csapatot idén karácsony előtt is Csángóföldön, és hát záró gondolatként talán, ha megengedik, egy annyit mesélnék el, hogy ennek a, ezt lehet, hogy még Józsefnek sem mondtam soha, de ennek a kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek elkezdték megfogalmazni, hogy hát ez egy milyen jó dolog valamit kapni. És egy adott pillanatban ezt minden évben kaptunk, és hát ajándékot kapni mindannyian szeretünk. De megfogalmazták egy adott pillanatban, hogy ennél már csak egy dolog jobb, tanár úr, az, hogy ha adhatunk. A kapásnál jobb az, amikor mi ajándék, az az érzés, amikor valamit én adhatok. És ők maguk is elkezdték szervezni a cipős doboz akciót, és elkezdtek gyűjteni. A Csángó falvakba beindult egy gyűjtési folyamat, és ilyen cipős doboz akciója van most már a Csángó gyerekeknek, amikor ők maguk gyűjtenek, és küldenek más helyekre, ahol még nálunk is rászorultabb gyerekek vannak, mondják ők. Hát nyilván megfogjuk, és átvisszük egy másik faluba, ahol ugyanolyan körülmények között élnek, mint ők, de maga az, hogy a erre megtörténik, hogy akkor ő is adhat. És ennek a csodája, hogy nagyon jó dolog kapni, de sokkal jobb dolog adni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A migrációnak fontos szerepe van, mert alkalom lehet a népek közötti találkozásra és a kölcsönös gazdagodásra. Jelentette ki 14. Leó pápa pénteken egyhetes spanyolországi apostoli körútjának utolsó állomásán Tenerifén, ahol látogatást tett két befogadó központban is. Arra kérlek benneteket is, hogy ajánljátok fel az emberiség, az álmok és a kultúra kincseit, amelyeket ezekre a szigetekre hoztatok, és legyetek nyitottak arra, amit nektek kínálnak, fogalmazott beszédében, amelyet francia nyelven mondott el, hogy a központban lévő, elsősorban Szenegálból érkező menedékkérők is megérthessék. A pápa szavai szerint ezt a cserét felelősséggel kell megélni, gondolva a jövő generációira, amelyeknek a szeretet civilizációjának örökségét kívánjuk továbbadni. A Fidesz-KDNP arra kéri a miniszterelnököt, hogy mondja ki nyíltan és egyértelműen, a Tisza kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot, közölte Takács Árpád, fideszes országgyűlési képviselő, a Röszkei közúti határátkelő helynél tartott sajtótájékoztatóján. Takács Árpád a nap folyamán hatályba lépett migrációs paktumról kijelentette. Ez egy Európai Uniós rendelet, amelyről az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter kormányfővel tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy végrehajtása minden tagállamra, így Magyarország számára is kötelező, nincs kivétel. Kiemelte, a Tisza párt képviselői az elmúlt években több alkalommal támogatták a migrációs paktum végrehajtását az Európai Parlamentben, és megszavazták a hozzá kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásokat és támogatásokat. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a kereszténydemokrata néppárt, amelyen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. Tartalmazza a távirati iroda birtokába került, a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A döntés értelmében a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében. A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő 3 napos csúcs találkozóján Franciaországban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelte, a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rendkívüli figyelmet fordít a katona növendékekre a Honvédelmi Minisztérium, mert hisz a fiatalokban, mondta a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén a honvédelmi miniszter. Ünnepi beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte. A figyelem abba fog megnyilvánulni, hogy egy olyan helyettes államtitkár követi majd a munkájukat, Barát Ernőt tábornok személyében, aki maga is katona és parancsnok. Kifejtette, a közelmúltban aláírta, hogy kezdődjön meg az új épület létrehozása az iskola területén. Reményei szerint a közbeszerzési eljárások után megindulhat a munka. Így nem csak Hódmezővásárhelyen, hanem Debrecenben is lesz új épülete a Honvéd középiskolának. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, az elkövetkezendő percekben az Apostol Együttes aranyalbumáról válogatunk. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt percekben az Apostol együttes Arany albumáról válogattunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánok a zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is. Klész Beátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma június 13-án a mikrofonnál Tikovics Ernő. Június 13-án már 4 óra 38 perckor felkelt a nap, és lenyugodni 20 óra 37 perckor fog, legalábbis itt Egerben. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána ismét híreket hallanak, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Szeretett Istenem, te teremtettél, te is teremts újjá. Ó szeretet, te váltottál meg, pótold, amit szeretetedben mulasztottam. Szeretett Istene, Krisztus vérével megszereztél magadnak, szentelj meg az igazságban. Szeretett Istene, gyermekeddé fogadtál, táplálj szíved szeretetével. Ó szeretet, magadnak és nem másnak választottál ki, add, hogy csak tied legyek. Szeretett Istene, ingyen szerettél, érdemem nélkül, add, hogy teljes szívvel, teljes elmével, teljes erővel szeresselek. Ó szeretet, mindenható Isten, szilárdíts meg szeretetedben. Bölcs szeretet, add, hogy okosan szeresselek. Édes szeretet, add, hogy édesen ízleljelek. Drága szeretet, add, hogy csak neked éljek. Hűséges szeretet, légy vigasztalom, segítőm minden szükségben. Résztvevő szeretet, te légy minden munkám munkása bennem. Győzedelmes szeretet, adj kitartást melletted mindörökké. Mély szívű szeretet, sohasem hagytál el, most hát neked ajánlom lelkemet. Halálom óráján védj magadhoz, ten szavaddal szólíts hozzád, mondván, ma velem leszel, immár hajt el a számkivetést. Jöjj a múlhatatlan holnapra és örökké valóságba. Ott leszek én, Jézusod, az örök ma, a fényességes. Én vagyok kezdete és vége minden teremtménynek. Nem köszönt már rád többé a mulandó holnap, hanem bennem vár rád az örök ma, hogy miként én élek, te is élj bennem, aki Jézusod, szerelmed vagyok, és legyen vég nélkül örvendezésed. Áment mondjon testem, lelkem, minden ereje, érzéke, mozdulása.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Legyünk Jézus irgalmának és békéjének hordozói, kérte 14. Leó pápa homíliájában a Gran Canariai stadionban. Június 11-én este a Kanári-szigeteken töltött első napjának végén a Szentatya a stadionban mutatott be szentmisét Jézus szentsége szívének főünnepén több mint 50 000 hívő jelenlétében. 14. Leó pápa homíliájában elmondta: arra hívlak benneteket, hogy ezen a szentmisén imádkozzunk együtt azokért a testvéreinkért, akik életüket vesztették a tengeren. Mindent az oltárra helyezünk a kenyérrel és a borral együtt, miközben ezzel az előesti misével belépünk Jézus szentsége szívének főünnepébe, akinek egész Spanyolország fel van ajánlva. Kérjük az Urat, hogy a megváltó szívének ugyanazon emberi érzései, irgalma és együttérzése éljen bennünk. A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a pártfrakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett: az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 000 család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki: Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte: Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség július 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, hangsúlyozták. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazás tervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid leszögezte: a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Mostantól lényegesen egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek beszerzése. Megnyílt a jegyvásárlás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Leópápa Jézus Szent Szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhajtja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt, 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette:
1: L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretett szolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse.
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leo pápa homíliája Tenerife-n. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerife-n, Szent Kereszt kikötővárosában, szentmisét mutatott be, mintegy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leo pápa a találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyé teszi, ahol a feltámadt úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívása is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba adják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetét olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A migrációnak fontos szerepe van, mert alkalom lehet a népek közötti találkozásra és a kölcsönös gazdagodásra. Jelentette ki 14. Leó pápa pénteken egy hetes spanyolországi apostoli körútjának utolsó

amelyeknek a szeretet civilizációjának örökségét kívánjuk továbbadni. A Fidesz-KDNP arra kéri a miniszterelnököt, hogy mondja ki nyíltan és egyértelműen, a Tisza kormány nem hajtja végre a migrációs paktumot, közölte Takács Árpád, fideszes országgyűlési képviselő a Röszkei közúti határátkelő helynél tartott sajtótájékoztatóján. Takács Árpád a nap folyamán hatályba lépett migrációs paktumról kijelentette. Ez egy Európai Uniós rendelet, amelyről az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter kormányfővel tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy végrehajtása minden tagállamra, így Magyarország számára is kötelező, nincs kivétel. Kiemelte, a Tisza párt képviselői az elmúlt években több alkalommal támogatták a migrációs paktum végrehajtását az Európai Parlamentben, és megszavazták a hozzá kapcsolódó pénzügyi hozzájárulásokat és támogatásokat. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. Tartalmazza a távirati iroda birtokába került, a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A döntés értelmében a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében. A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő 3 napos csúcs találkozóján Franciaországban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelte, a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rendkívüli figyelmet fordít a katonanövendékekre a Honvédelmi Minisztérium, mert hisz a fiatalokban, mondta a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén a honvédelmi miniszter. Ünnepi beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte, a figyelem abba fog megnyilvánulni, hogy egy olyan helyettes államtitkár követi majd a munkájukat, Barát Ernőt tábornok személyében, aki maga is katona és parancsnok. Kifejtette, a közelmúltban aláírta, hogy kezdődjön meg az új épület létrehozása az iskola területén. Reményei szerint a közbeszerzési eljárások után megindulhat a munka. Így nem csak Hódmezővásárhelyen, hanem Debrecenben is lesz új épülete a Honvéd Középiskolának. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, kedves hallgatóink, Antal és Anett névnapja van. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből származik, amelynek jelentése kegyelem, könyörület. Az Antal a római Antonius nemzetség névrövidülése, jelentése valószínűleg herceg vagy fejedelem. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Antal, illetve Anett nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. El ne felejtsék felköszönteni őket a mai napon. A nevek viselőit Isten éltesse sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon született a nemzetközi hírű motortervező gépészmérnök Sklenár János Budapesten 1884-ben. Budapesten szerzett oklevelet. Majd az első világháború alatt Fischamenden a katonai légügyi motorkísérleti állomáson teljesített szolgálatot. Itt foglalkozott először a belső égésű motorok vezérlésének új megoldásaival. A szelep nélküli gömb tolattyús motorok első kísérleti példányai már a 20-as években bíztató eredményeket mutattak. Hatásfokuk lényegesen jobb volt a hasonló méretű, hagyományos csillagmotorokénál. Az itthoni kedvezőtlen gazdasági viszonyok, valamint a munkája iránt tapasztalt közömbösség miatt 10 évig külföldön, Németországban, Franciaországban és Svédországban dolgozott. Tökéletesítette gömbtolattyús vezérlését. 35-től 1000 lóerőig terjedő teljesítménnyel épültek Sklenár motorok. Egyik konstrukciójára a Francia Tudományos Akadémiától kitüntetést kapott. A II. Világháború kitörésekor hazatért, de ekkor a politikai helyzet, a háborús termelés nem kedvezett a további kísérleti munkáknak. 45 után a műegyetem műhelyében folytatta kutatásait, de munkáját tervei szerint befejezni nem tudta. Motorjait a világ számos helyén, műszaki múzeumokban őrzik. És 1927-ben, június 13-án született Visegrádon Czoller Attila jazzgitáros. 4 éves korától hegedű leckéket vett apjától, aki zenetanár és karmester volt. 9 évesen kezdett trombitán játszani, és 18 évesen vett először gitárt a kezébe. Budapest szórakozó helyein lépett először közönség elé. Kitűnő játék tudásának a szakmában is híre ment, így a harmonika király Tabányi Mihály meghívta zenekarába. 2 évig muzsikált a Pinocchio együttesben, majd 48-ban Ausztriába emigrált. Bécsben jelentek meg első lemez felvételei. Az 50-es évek közepén már a nyugat-német jazz élet központjában, Frankfurtban dolgozott. Gyakran játszott teljesen szabadon témák és megkomponált részek nélkül. Európa nyugati felén és hamarosan a tengeren túlon is a sztárok között tartották nyilván. 59-től élt az USA-ban, és a jazz olyan óriásaival játszott együtt, mint Stan Getz, Benny Goodman, Ron Carter, Herbie Hancock. Jazz központot alapított Vermontban, ahol zenetanárként is nevet szerzett magának. Soha nem feledkezett el gyökereiről, büszkén vállalta magyarságát. A súlyosan beteg művész szülőhazájában akart búcsúzni a koncert élettől. 97-ben Budapesten és Visegrádban lépett fel utoljára. És jöjjön most 2 olyan személy, akik e napon hunytak el. Az első 1932-ben Szombathelyen, ő Gájer Gyula botanikus volt. 1907-ben a Kolozsvári Egyetemen jogtudományi oklevelet szerzett, majd később bíró lett Szombathelyen. Hivatali elfoglaltsága mellett botanikával, főként növényrendszertannal foglalkozott. Többek között megírta a sisakvirágok monográfiáját, feldolgozta Pozsony, majd egész Magyarország szedreit. 25-től tanított a Szegedi Egyetemen. Több kertészeti, irodalmi és politikai cikke jelent meg. 17 növényfajt róla neveztek el. Nevét viseli még egy általános iskola és egy park Szombathelyen, valamint egy emlékplakett, amelyet évente adnak át Vas megye természet és környezetvédelmében nyújtott kiemelkedő teljesítményért. S végül a mai napon hunyt el 1972-ben Honoluluban Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. Diplomata édesapjának köszönhetően már kora gyermekéveitől több országban végezte tanulmányait, de fizikai doktorátusát Magyarországon a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg. Ezt követően a posta kísérleti állomáson hallással kapcsolatos kutatásokat végzett, konkrétan a telefonmembrán és a dobhártya preparátum összehasonlító vizsgálata keltette fel érdeklődését az akusztika iránt. A 30-as években Békési készítette el a Magyar Rádió stúdióinak akusztikai terveit. A hallás biofizikai problémáit kutatva rengeteg adatot gyűjtött össze arról, hogy hogyan és mit válaszolnak a fülcsigájában elhelyezkedő érzékelő sejtek a fizikai ingerek hatására. 46-tól külföldön dolgozott, többek között Stockholmban, a Harvard Egyetemen és a Hawaii Egyetemen. Kutató munkáját és eredményeit 61-ben jutalmazták élettani orvosi Nobel-díjjal. Az elismerést a fülcsigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta. Mindemellett számos egyetem díszdoktora is volt, és nemzetközileg elismert szakértőként tartották számon a közép-amerikai indián kultúrák területén is. Élete utolsó éveiben súlyos betegségekkel küzdött, emiatt már nem tudott hazalátogatni Magyarországra. Nem sokkal, 73. születésnapja után Honoluluban halt meg Békési György, 1972-ben a mai napon. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Legyünk Jézus irgalmának és békéjének hordozói, kérte 14. Leó pápa homíliájában a Gran Canariai stadionban. Június 11-én este a Kanári-szigeteken töltött első napjának végén a Szentatya a stadionban mutatott be szentmisét Jézus szentsége szívének főünnepén több mint 50 000 hívő jelenlétében. 14. Leó pápa homíliájában elmondta: arra hívlak benneteket, hogy ezen a szentmisén imádkozzunk együtt azokért a testvéreinkért, akik életüket vesztették a tengeren. Mindent az oltárra helyezünk a kenyérrel és a borral együtt, miközben ezzel az előesti misével belépünk Jézus szentsége szívének főünnepébe, akinek egész Spanyolország fel van ajánlva. Kérjük az Urat, hogy a megváltó szívének ugyanazon emberi érzései, irgalma és együttérzése éljen bennünk. A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne engedjen a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, közölte Gulyás Gergely, a pártfrakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: kimaradt a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatóból, hogy a kabinet megszünteti a kamatstoppot szeptember 30-ával. Emlékeztetett: az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot, ami azt jelentette, hogy az elmúlt 4 évben 216 000 család 500 milliárd forinttal kevesebbet fizetett törlesztő részletenként. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki: Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence kiemelte: Magyarország jogi és fizikai akadállyal védi a déli határt, ezért naponta 1 millió eurós kényszerítő bírságot fizetünk az EU-nak, de így marad hazánk migránsmentes ország, fogalmazott. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség július 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, hangsúlyozták. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazás tervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid leszögezte: a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Mostantól lényegesen egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek beszerzése. Megnyílt a jegyvásárlás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Végül az időjárásról. Szombaton az zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
0: Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma.
3: Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
3: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
7: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 13-án szombaton. A technikai munkatárs Karkus István, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, amelyet útinform és időjárás előrejelzés követ. Majd a napversében Aprili Lajos Assisi Jöjj című versét hallják. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a Szívem első gondolata, Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána híreket mondunk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben Páduai Szent Antalról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, és 8 óra előtt még programajánlóval is jelentkezem. Műsorismertetést ma is legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Most nézzünk szét hazánk útjain. Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bak térségében korábban egy kamion árokba hajtott. A 40-es kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Szintén az M3-ason, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Hajdúnánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki a 199-es és a 200-as kilométer között, csak a belső sáv járható. A 267-es jelű Mátészalka-Szatmárnémeti csomópont Budapest felé vezető felhajtóágát lezárták. Helyette a kijelölt terelőút a következő 254-es jelű Nyírbátor-Ófehértó-Baktalóránd-háza csomópont. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávzárást vagy félpályás útlezárást. Szarvaskőnél is dolgoznak, több helyen félpályás lezárás van érvényben, és Szentdomonkos térségében is tart még a burkolatfelújítás a 47-es és az 51-es kilométer között. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, és jelzőlámpa irányítja a járműveket. A 381-es főúton Kékcse és Kisvárda között vízvezetékeket telepítenek. A 44-es és a 47-es kilométer között útszűkület alkalmanként félpályás lezárás okoz lassabb haladást. És Borsodabau-Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felső Dobsza és a Bauszántó közötti utat a 10-es és a 18-as kilométer között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. Aszfaltozás miatt a félútpályát lezárták a Balajti bekötő úton az 1-es és a 3-as kilométer között. S végül a kompok. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most a várható időjárásról. Nyugat felől növekszik, majd szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Elszórtan valószínű zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő este 13 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk. És mit mértek most hajnalban az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai? Békés Csaba 11 fok, Budapest 15, Debrecen 10, Győröt 14 fok van, a Kékesen 9, Miskolcon 10, napkor 12 fok, Paks 16, Pécs 15, Sármelléken 14 fok van, Siófokon 17, Szegeden, Szolnokon és Szombathelyen 13. Sátoraljaújhely 12 fok, itt Egerben jelenleg 14 fok van, és Jászberényben 13. A napi melegrekord 36,9 Celsius fok, 2000-ben ennyit mértek Kecskeméten június 13-án. A hidegrekordot a Kékestető tartja, 1974 óta nem volt hidegebb, mint ott akkor, vagyis 1,8 Celsius fok. Ma az aktuális időjárási helyzet a melegfront érzékenyek szervezetére gyakorol kifejezett több stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet és álmatlanságot okozhat. És végül a pollenek, tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre még több fásszárú, illetve mellettük már egyre több lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hétvégén várhatóan felerősödik, majd a jövő hét elején ismét lecsökken. A pázsitfű félék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűjé, a szelídgesztenyéjé, a hársé, valamint a bálványfájé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fenyőfélék, a bodza, valamint a ciprus és tiszafafélék virágpora, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje. Kedves hallgatóink, rövidesen a napversét hallják.
0: A napverse.

0: Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vadcsapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok, űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
1: Áprili Lajos, Assisi, jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeri Lajos, 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel, de tanára Kovács Dezső író megrótta a modern hangja miatt, s erre a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi Elégia címmel. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából a 28-ban induló Erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, és 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvénynek szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migráns

0: viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus Szent Szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhajtja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.

0: 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén péntek délelőtt 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
0: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a nétek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
0: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
0: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse.
0: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
2: Leo pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában, szentmisét mutatott be, mint egy 80 ezer hívő jelenlétében.
3: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
2: Kegyelemnek nevezte Leo pápa a találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyét teszi, ahol a feltámadt úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívébe egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívásai is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikáni zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
3: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
2: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba hagyják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiánykeresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetet olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
3: Abran a todos este mar de amor.
2: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Jézus nem csak a tetteinket, hanem a szavainkat is szeretné áthatni igazságával. A világ gyakran a féligazságok, túlzások, titkolózások, észrevétlen csúsztatások ködében él. Sokszor azt mondjuk, amit hallani akarnak mások, de nem azt, ami igaz. Jézus azonban világosságot akar hozni ebbe az űrzavarba. Az eskü nem a kimondott szavak miatt probléma, hanem amiatt, hogy hiányzik a belső hitelesség. Jézus nem csupán a hamis esküt veti el, hanem azt is, hogy valaki olyan ember benyomását keltse, aki csak különleges fogadkozással mond igazat. A tanítvány szavának már önmagában igaznak kell lennie, mert az igazság lelke lakik benne. Az igen legyen igen, és az elhangzott szónak vagy ígéretnek legyen valóban súlya. Egy megbízható ember nem beszél sokat, nem fogadkozik, hanem amit mond, azt megtartja. Jézus tanítása tehát belső szabadságra és felelősségre hív, ne manipuláljunk, ne szépítsünk, ne kenjük el a valóságot, hanem álljunk ki az igazság mellett, bármennyire kényelmetlen ez sok esetben. Az igazmondás egyrészt erkölcsi parancs, másrészt az Isten képére formált ember lényegi jellemzője. Amikor szavaink megegyeznek szívünk szándékával, akkor Jézus nyomában járunk, aki ezt mondta magáról: én vagyok az igazság.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ma a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepe van, az énekrend pedig a következő. A Hozsanna 194-es számú énekét énekeljük bevonulás és felajánlás alatt. Ennek kezdős ora, Ó Mária szent szíve. A 137-es számú ének lesz majd a kommunió, vagyis az áldozás alatti ének. Ennek kezdős ora, Üdvözlégy szentest, kiszűztől születtél. S végül a kivonulási ének a 184B lesz, amely a Mária, Mária mennyei szép hajnal. Még egyszer az énekszámok tehát. A Hozsannából a 194-es, a 137-es és a 184B. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Boldogságos Szűz Mária, szeplőtelen szívét ünnepli ma egyházunk, szentmisénket Győri Miklós elhunyt édesapáért, fiáért, Robertért és elhunyt nagyszülőkért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat, szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívét igéd hajlékává és a Szentlélek templomává tetted. Adj nekünk tiszta és tanulékony szívet, hogy hűségesen ragaszkodjunk parancsaidhoz, téged mindenek felett szeressünk, és testvéreink gondját, baját szívünkön viseljük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad

Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Népem sarjadéka híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem újjong az én Istenemben. Mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a magasztalást minden nép színe előtt. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk. Ő azt felelte, miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepén maga a hittitok arra utal, hogy egyházunk tanítja, hogy a boldogságos Szűz Mária szívét, lelkét Isten eleve megőrizte mindenféle bűntől, annak érdekében, hogy együtt működévé alkalmassá tegye őt az ő fiának a befogadására, az üdvösség művével való együttműködésre. Vagyis itt elsősorban Isten kegyelméről van szó, azonban megjelenik az evangéliumban Mária szíve, meg van említve itt a végén, mégpedig következőképpen, amikor Jézus hazatér velük Názáretbe, engedelmes volt nekik, szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus szavait Mária megőrzi a szívében, és más helyen is olvassuk róla ezt a Szentírásban, az evangéliumokban, hogy Mária olyan szavakat, amelyeket Isten sugalt valakin keresztül, megőrizte a szívében, és aztán gyakran elgondolkodott rajta. És ez pedig Máriának a belső hozzáállását, a nyitottságát tükrözi, a befogadó készségét az Isten akaratára vonatkozóan. És ilyen értelemben egy mindenképpen példakép számunkra Mária. Hallottuk az evangéliumban, vagy az olvasmányban Izaiás próféta könyvéből ezt a szakaszt, ahol a próféta így beszél, és most ezt nem idézem, de azok, akik végezzük az egyház imáját, az imaórák liturgiáját, felismertük minden bizonnyal ezeket a szavakat, hiszen minden esti dicséretben elhangzanak. Ezek azok a szavak, amik Mária Magnifikát imádságában visszhangoznak, visszatükröződnek, ugyanis amikor Mária Erzsébetnél ezt a gyönyörű dicsőítő imát elmondta, elénekelte, amikor ez egy élő dicsőítésként feltört az ő szívéből, akkor abban talán mondhatjuk így, hogy nem sok önálló és nem sok eredeti gondolat volt, hanem Mária nagyon jól ismerte az ószövetségi írásokat, például Izaiás prófétának ezt a szakaszát, és abban a pillanatban, ott az örömnek a pillanatában ezek a szavak újból felvisszhangzottak és előtörtek az ő szívéből. Az előbb azt mondtam, hogy Mária példakép számunkra, hát ebben mindenképpen. Hogy ismerte az írásokat, és az, ahogyan ő ismerte az írásokat, az formálta azt, ahogyan ő imádkozott, és ez pedig formálta az ő gondolkodási és cselekvési mintáit. És ez a keresztény életnek az alapképlete is. Kicsit talán mi katolikusok nem biztos, hogy élen járunk a Szentírás ismeretében. Más felekezetű keresztény testvéreinkhez képest, amiben van lehetőségünk lelkiismeret vizsgálatot tartani és megtérni. Vegyük elő a Szentírás gyakrabban. Olvassuk, ismerkedjünk vele, engedjük, hogy az Isten igéje átjárja az elménket, a szívünket, hogy ott visszhangozzon benne ugyanúgy, ahogy Máriának a szívében visszhangra talált. És engedjük, hogy ez, ahogyan az Isten igéje a szívünkben visszhangzik, ez formálja azt, ahogyan imádkozunk. Nagyszerű dolog az, hogy egyházunknak ilyen gazdagsága van, hogy ennyi imánk, rózsafűzérünk, litániánk, és sok-sok lehetőségünk van arra, hogy hogyan imádkozzunk, de ne feledkezzünk el arról, hogy van az imánknak egy ilyen ős forrása, ami az Isten igéje, ami az Isten üzenete számunkra. És vajon ismerjük-e a Szentírást olyan módon, olyan értelemben, hogy amikor imádkozunk a saját szavainkkal, akkor eszünkbe jut egy-egy ige, és az úgy fel tud bennünk visszhangozni. És amikor mi a kinyilatkoztatás alapján és azzal imádkozunk, akkor biztos, hogy jól imádkozunk, hiszen azok a szavak, azok a gondolatok Istentől vannak. Tudunk-e, akarunk-e, készek vagyunk-e arra, hogy Máriával együtt az Isten igéjét engedjük a szívünkben vízhangra találni, és azzal imádkozzunk. És aztán ennek a folyamatnak a következő lépése, kész vagyok-e arra, hogy az az ima, ami az Isten igéje alapján a szívemben visszhangra talált, az alakítsa, formálja a mai napon is, a mai napnak is, a konkrét helyzeteiben, találkozásaiban azt, ahogyan látok, ahogyan gondolkodom, ahogyan megnyilvánulok szavaimban és tetteimben. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
2: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közben járására, tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szűzanyád, ami édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
0: Urunk, szűz anyád a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el Miklós édesapa, Róbert, fiú és nagyszülők elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezesd be őket az örök életre, hallgass meg, Urunk! Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tekints adományainkra, amelyeket Szűz Mária szeplőtelen szívét ünnepelve eléd hoztunk, add, hogy az ő példáját követve fiat gazdag kegyelmi ajándékairól gyakran megemlékezzünk, és azokat szívünkben hűségesen megőrizzük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
1: Méltó és igazságos!
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Te ugyanis a boldogságos Szűz Máriának bölcs és tanulékony szívet adtál, hogy tökéletesen teljesítse mindazt, ami neked tetszik. Új és szelíd szívet adtál neki, hogy kegyesen beleírhasd az új szövetség törvényét. Egyszerű és tiszta szívet adtál neki, hogy fiat Szűzi fogantatására, valamint örvendező örök látására méltó legyen. Erős és éberen virrasztó szívet adtál neki, hogy félelem nélkül és erős lélekkel viselje el a fájdalom tőrét, és hűségesen várja fia feltámadását. Ezért mi is dicsőítünk, az összes angyalokkal együtt vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Áldott hirdetjük, Úrunk, és
0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békés. Köszönjük mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, és mérékonra jöjj, hanem csak a szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testé, és mérőrizzem meg engem az Öröm.

0: Nem.
1: Biztos te.

0: Könyörögjünk! Örök megváltásodban részesülve kérünk, Istenünk, hogy akik fiad édesanyjának szeplőtelen szívéről megemlékeztünk, bőséges kegyelmedet elnyerjük, és üdvözítő erőd folytonos gyarapodását érezzük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Isten legyen hallana.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, hagyd nekünk papi és szerzetes hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a szíved szerinti papi és szerzetes hivatásokat,

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Holló Gábor, a Bazilika káplánja mutatta be. Orgonán Kubik Tamás karnagy játszott, az éneket Links Adrián vezette. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet, rádiónk technikai munkatársa Karkus István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új foglalkoztatás politikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter posztjában. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán ismertette, hogy a foglalkoztatás politikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrián közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumban, tette hozzá. A miniszter rámutatott, hogy a foglalkoztatás politika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Csak közösen tudunk olyan megoldásokat találni, amelyek valóban javítják az emberek életét, írja a miniszter. Hiszem, hogy az előttünk álló munka nem csak sok feladatot, hanem komoly lehetőséget is jelent arra, hogy egy igazságosabb, biztonságosabb és emberközpontúbb foglalkoztatáspolitikát építsünk, fogalmazott Kátai Németh Vilmos.

0: A Fidesz és a Keresztény Demokrata Néppárt tiltakozását fejezi ki a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írja, Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből. Értékelése szerint ez újabb nyílt támadás a Tisza kormány részéről a nemzeti értékek ellen, és a betiltás azt szimbolizálja, hogy a kabinet szakítani akar az ezer éves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel, a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító, fogalmazott Rétvári Bence. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerükben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, fogalmazott. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. Következetesen és transzparensen kiállnak a magyar érdekekért, és a partnereik örömmel várják az együttműködést az új kormányzattal, fogalmazott. A Tisza kormány a tudományos világ teljes pártérdekek szerinti átszervezése miatt folyamatosan méltatlan támadásokat intéz a magyar tudomány legnagyobb kiválóságai ellen, így Nobel-díjasaink ellen is, írja a Fidesz frakció. Közleményükben idézik a Telex csütörtöki cikkét, amely szerint a korábbi jobboldali kormány olyan 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor és a más Nobel-díjas tudósok által vezetett élvonal alapítvánnyal szemben, amely több mint 1000 milliárd forint garanciák nélküli kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára. A Fidesz szerint azonban ez hazugság, ezzel szemben a tény az, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződést kötött, 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett. Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna, hangsúlyozták a közleményben. Végül az időjárásról. Északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, mely napközben szakadozik, gomolyosodik, késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzet csökkenés valószínű. Elszórtan, elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Páduai Szent Antal áldozópap egyháztanító. Lisszabonban született 1195. augusztus 15-én. Arcellában halt meg 1231. június 13-án. Mindössze 36 évet élt. Szinte kivétel nélkül minden katolikus templomban megtalálható két nagy szentünk képe vagy szobra. Az egyik Lizeói kis Szent Terézé, a másik a csodatevő páduai Szent Antalé, ahogyan tisztelői nevezik. Szülei előkelő gazdag emberek voltak, mindketten a királyi család távoli rokonai. Érthető, ha Antalnak is rangjához méltó nevelést biztosítottak. 15 éves korában az ágostonrendi kanonokokhoz küldték tanulni. Itt annyira megkedvelte a szerzetesi közös életet, hogy nem is ment haza többé. 17 éves korában letette a szerzetesi fogadalmat. Nagy odaadással, páratlan sikerrel tanulmányozta a Szentírást és a Szentatyák műveit. 1220-ban Marokkóból hazahozták Európába az első ferences vértanúk földi maradványait. Ez olyan nagy hatással volt rá, hogy maga is ferences szerzetes lett. Nagy alázata, mélységes lelkiélete mellett csak egy vágya volt, hithirdetőnek menni Marokkóba. Elöljárói beleegyezésével el is ment Afrikába, de az úrnak más tervei voltak vele. Megbetegedett, s állapota annyira súlyos lett, hogy szerzetes társai visszaküldték Európába. A hajót, melyen hazafelé utazott, a vihar Szicília szigetére sodorta. 9 hónapot töltött itt, s egészsége csak nehezen jött rendbe. Mint a legutolsó testvérek egyike, alázatosan végezte a konyhai munkákat. Éppen ekkor tartották a Ferencrend nagykáptalani gyűlését. Személyesen is találkozott Szent Ferenccel, Assisi Szent Ferenccel, aki fölfigyelt rá, s kitüntette bizalmával. Nem sokkal ezután egy véletlen eset indította el a nyilvános szereplés útján. Egy Forli nevű helységben a ferences és a domonkos szerzetesek közös ünnepséget tartottak. Az ünnepi szónok azonban nem érkezett meg. A tartományfőnök rámutatott Antalra, és felszólította, azonnal induljon a szószékre. Ekkor prédikált először nyilvánosan. De olyan hévvel és lelkesedéssel, mély tudással és alapossággal, hogy hallgatói ámulatba estek. Ettől kezdve a szerzetes jelöltek mestere lett, pedig csak 26 éves volt. Ezt a kinevezést maga Assisi Szent Ferenc erősítette meg. Antal híres elve volt, többet tanuljunk Jézus példájából, aki többet imádkozott, mint olvasott. Antal rövidesen Európa híres szónoka lett. Hatalmas tömegek hallgatták étlen szomjan, mint egykor az Úr Jézust a pusztában. Ő is a szabadban prédikált. Beszédeit Isten különös jelekkel kísérte. Gyakran megtörtént, hogy bár csak portugál nyelven prédikált, más nyelvet nem is ismert, szavait megértették olasz és francia hallgatói is. Még különösebb volt, hogy gyenge hangját mikrofon nélkül is kitűnően hallották a tőle messzire állók is. Amikor Riminiben az olasz halászok vallási érzéketlenségükben kigúnyolták prédikációját, ő a tenger felé fordult és így kiáltott. Halak, jöjjetek, legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről. És nyilvános csoda történt. Egyszerre megmozdult a víz, és ezer meg ezer hal dugta ki fejét a vízből, a Szent felé fordulva, mintha figyelnének. Az orrhalászok megrémültek, majd magukba szálltak, és megtértek. Papi tevékenysége nem merült ki az igehirdetésben. Fölkereste a lelki szükségben szenvedőket. A csüggedőket vigasztalta, a bűnösöket megdorgálta, a haragosokat kibékítette, a foglyokat kiváltotta. A népszerű Antal testvér mindenkit szeretett, és mindenkin akart segíteni. Nagy részvétel volt a gazdagok iránt. Róluk ez volt a véleménye, hogy a gazdagság tövis, amely szúr, és a tulajdonos vérét szívja. Legközelebb álltak szívéhez a gyengék, az elnyomottak, kiuzsorázottak, szegények. Gyóntató székéhez tömegével fordultak az emberek. Ő maga pedig szigorúan bőtölt, csak annyi táplálékot vett magához, amennyire szüksége volt az életben maradáshoz. Az önsanyargató élet nem sokára kimerítette. Végelgyengülésben szenvedve, Isten csodálatos erőt adott neki, hogy nagy lelkével ellensúlyozhassa a testi gyengeségeit. Hősiességét mindenki csodálta. A legenda szerint egy alkalommal, amikor imádkozott, imakönyve felett egy gyönyörű kisgyermeket pillantott meg. A gyermek Jézus volt, aki őt átölelte. Legtöbb szentképünk, szobrunk is így ábrázolja őt. Ereje fogytával közeledő halálát érezve a magányba kívánkozott. Itt akart fölkészülni a nagy számadásra. Meggyónt, megáldozott, fölvette a betegek szentségét, és miután elvégezte a 7 bűnbánati zsoltárt, Ajkán Mária nevével csendesen elhunyt, útban Padova felé, Arcellában a ferences testvérek kíséretében. Páduában temették el a Maria Maggiore templomban, mégpedig keddi napon, nagy ünnepélyességgel. Azóta is kedd az ő tiszteletének szentelt nap. Már a következő év májusában a szentek közé iktatta 9. Gergely pápa. A következő évben tiszteletére Páduában szép templomot kezdtek építeni, amelyet 32 év múlva fejeztek be. Amikor testét ide áthozták, koporsójában a nyelve teljesen ép, vérpiros volt, míg a teste többi része teljesen elporlatt. Szent Bonaventura, aki jelen volt koporsója fölnyitásánál, mély megindultsággal vette kezébe ezt a szent erekjét, és megcsókolta. Így kiáltott fel: áldott nyelv, amely mindig Isten dicsőségét hirdette, mely Istenhez hívta az embereket, és arra tanította az embereket, hogy Istent nagyon szeressék és örömmel szolgálják. Milyen becses lehetsz Isten előtt, antal könyörögj érettünk. E drága erekjét ma is értékes erekjemutatóban bárki megcsodálhatja Páduában, a bazilikában. Szent Antal közben járó erejét, az ő hatására történő ima meghallgatásokat ma is milliók tapasztalják, s nem utolsó sorban mindenhol a szegények, akikről a Szent Antal kenyerével és templomaink Szent Antal perselyének pénzösszegével gondoskodik a világ végéig. Prédikációjából csak nagyon röviden említett néhány szót. Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel, mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk. Eleven a szó, ha a tettek beszélnek. Kérlek benneteket, hallgassanak el a puszta szavak, és szóljanak a tettek. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, te néped számára páduai Szent Antalt kiváló ige hirdetővé és gondjainkban hathatós közben járóvá tetted. Add, hogy segítségével mi is a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségben érezzük támogatásodat.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Szeretett Istene, te teremtettél, te is teremts újjá. Ó, szeretet, te váltottál meg, pótold, amit szeretetedben mulasztottam. Szeretett Istene, Krisztus vérével megszereztél magadnak, szentelj meg az igazságban. Szeretett Istene, gyermekeddé fogadtál, táplálj szíved szeretetével. Ó, szeretet, magadnak és nem másnak választottál ki, add, hogy csak tied legyek. Szeretett Istene, ingyen szerettél, érdemem nélkül, add, hogy teljes szívvel, teljes elmével, teljes erővel szeresselek. Ó, szeretet, mindenható Isten, szilárdíts meg szeretetedben. Bölcs szeretet, add, hogy okosan szeresselek. Édes szeretet, add, hogy édesen ízleljelek. Drága szeretet, add, hogy csak neked éljek. Hűséges szeretet, légy vigasztalom, segítőm minden szükségben. Résztvevő szeretet, te légy minden munkám munkása bennem. Győzedelmes szeretet, adj kitartást melletted mindörökké. Mély szívű szeretet, sohasem hagytál el, most hát neked ajánlom lelkemet. Halálom óráján védj magadhoz, ten szavaddal szólíts hozzád, mondván, ma velem leszel, immár hagyd el a számkivetést. Jöjj a múlhatatlan holnapra és örökké valóságba. Ott leszek én, Jézusod, az örök ma, a fényességes. Én vagyok kezdete és vége minden teremtménynek, nem köszönt már rád többé a mulandó holnap, hanem bennem vár rád az örök ma, hogy miként én élek, te is élj bennem, aki Jézusod, szerelmed vagyok, és legyen vég nélkül örvendezésed. Áment mondjon testem, lelkem, minden ereje, érzéke, mozdulása.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Kezdjük egy holnapi programmal. Az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont, valamint a Fényi Gyula jezsuita gimnázium sok szeretettel hívja az érdeklődőket a holnapi napon, vasárnap 16 órai kezdettel Novai Gábor, Fenyő Miklós, Tasnádi István Made in Hungária című musical koncertjére, amelyet a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős mágiszkórus ad elő. A rendezvény ingyenes, adományokat azonban elfogadnak, tehát holnap 16 órától az Egri érseki palota várja önöket. Egy hétfői program. Denevér megfigyelő túra indul a hétfői napon a mátrafüredi Harkályháztól. Az érdeklődők a Cincértanösvényen Sástóig túrázhatnak, ahol Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense bemutatja a denevérkutatás módszereit és jelentőségét. A denevérek megfigyelése hálózással, hangdetektorral és hőkamerával történik. Találkozó hétfőn 19 órakor a mátrafüredi Harkályház udvarán. A túra hossza 3,5 kilométer. Jegyvásárlás csak előzetes online formában lehetséges a Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlapján. A program részvételi díja 1000 forint per fő. Megfelelő zárt öltözék, fejlámpa, kullancs és szúnyogriasztó használata javasolt. Dobszóló az erdei színpadon, a Harkályok nyomában címmel tart előadást Cserép György, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Harkályvédelmi szakosztályának tagja. Itt Egerben, a Tittelpál könyvtárban, a Líceumban, június 18-án, csütörtökön. Az előadáson való részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. A program célja, hogy természeti értékeinket és magát a természetvédelmet, annak fontosságát érthetővé tegyék minden érdeklődő számára. Tehát Tittelpál könyvtár, Líceum, Eger, csütörtök 17 óra, földszint 112-es terem. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új foglalkoztatás politikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter posztjában. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán ismertette, hogy a foglalkoztatás politikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrien közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumban, tette hozzá. A miniszter rámutatott, hogy a foglalkoztatás politika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Csak közösen tudunk olyan megoldásokat találni, amelyek valóban javítják az emberek életét, írja a miniszter. Hiszem, hogy az előttünk álló munka nem csak sok feladatot, hanem komoly lehetőséget is jelent arra, hogy egy igazságosabb, biztonságosabb és emberközpontúbb foglalkoztatáspolitikát építsünk, fogalmazott Kátai Németh Vilmos. A Fidesz és a Keresztény Demokrata Néppárt tiltakozását fejezi ki a Nemzeti Hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írja, Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből. Értékelése szerint ez újabb nyílt támadás a Tisza kormány részéről a nemzeti értékek ellen, és a betiltás azt szimbolizálja, hogy a kabinet szakítani akar az ezer éves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel, a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító, fogalmazott Rétvári Bence. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerükben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, fogalmazott. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. Következetesen és transzparensen kiállnak a magyar érdekekért, és a partnereik örömmel várják az együttműködést az új kormányzattal, fogalmazott. A Tisza kormány a tudományos világ teljes pártérdekek szerinti átszervezése miatt folyamatosan méltatlan támadásokat intéz a magyar tudomány legnagyobb kiválóságai ellen, így Nobel-díjasaink ellen is, írja a Fidesz frakció. Közleményükben idézik a Telex csütörtöki cikkét, amely szerint a korábbi jobboldali kormány olyan 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor és a más Nobel-díjas tudósok által vezetett élvonal alapítvánnyal szemben, amely több mint 1000 milliárd forint garanciák nélküli kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára. A Fidesz szerint azonban ez hazugság, ezzel szemben a tény az, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződést kötött, 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett. Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna, hangsúlyozták a közleményben. Sport. 50 országból érkeztek küldöttek az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésére. A Magyar Olimpiai Bizottság közleményében jelezte, hogy közel 300 sportdiplomata, köztük Spiros Kapralos elnök érkezett a magyar fővárosba, és itt van Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, aki tisztségében először látogat Budapestre. Végül az időjárásról. Északnyugat felől átmenetileg megnöveszik a felhőzet, mely napközben szakadozik, gomolyosodik, késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzet csökkenés valószínű. Elszórtan, elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
1: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ma 2026. június 13-án szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem, hallgassák meg műsorajánlónkat. Rövidesen szombat reggeli beszélgetésünk következik, melyben ma a Szihalmi kemencés napokra látogatunk Berec Renátával. 9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a Segíthetünk csütörtöki adását. A mai műsor vendége Bernasconi Busch Katalin, a Superszum Alapítvány elnöke lesz, akivel a közelmúltban kapott kitüntetésükről, küldetésükről, önkéntesekről és a futóprojektekről beszélget Molnár András.
7: A legfontosabb például a kisgyerekes családoknál az évszaknak megfelelő ruha. Rengeteg jelzés jön óvodákból, bölcsődikből, iskolákból, hogy a gyerekek nem évszaknak megfelelően vannak öltözve, nincs ruhájuk, nem tudja a szülő megvásárolni, főleg a világ végén az eldugott kis falvakban, ahol ugye a munkalehetőség se nagyon van.
6: Szintén 9 órától külön műsorral jelentkezünk Kisújszállási és Törökszentmiklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban ma a Hőseink az étlapon című könyvről beszélget Csontos László íróval, újságíróval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet.
8: Egy könyv és egy kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az óra szimbólumról
9: természetesen meg én terveztem.
8: Beszéltünk, tehát óra szimbólum és a 12 közismert magyar személy található a borítón.
9: És a szabadsághoz 12 személy, aki szerepel a könyvben. És ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédében, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája. És akkor ide azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel, köztük Kossuth Lajossal.
6: Tokaji Adónk is külön műsorral jelentkezik 9 órától. A kilátóban ma a csángó-magyar kapcsolatokról beszélgetünk. Ajánlunkban Hegyeli Attila, a Moldvai Csángó-Magyarok Szövetségének oktatási koordinátora szólal meg.
10: Mi hálával tartozunk Egernek és az egrieknek, mert tulajdonképpen a romániai rendszerváltás óta több egri társaság is segített a moldvai magyarságon, és hát a legutóbbi az a gyakorló iskolák szövetségéhez kapcsolódik, akik egy egészen elképesztő dolgot szerveztek, és pedig azt, hogy minden csángó gyerek, aki magyarul tanul, az kapjon karácsonyi ajándékot.
6: A 10 órai híreket az Itt élünk követi a szerkesztő Papp Péter, akivel ma a Bükzsérci falunapra és favágó fesztiválra látogatunk. Ajánlunkban Tilai Zsófia polgármestert hallják.
11: Elhangzott, hogy rendezett porták, rendezett udvarok. Mi is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében az önkormányzattal, hogy egy rendezett településképet mutassunk. Egyrészt ez nekünk is jó az itt élőknek, másrészt pedig a hozzánk érkező vendégeknek is. Én úgy gondolom, hogy fontos. Én most létrehoztam egy ilyen falu szépítő csoportot, akik rengeteget segítenek nekünk ebben a munkában, tehát pargondozásban, fűnyírásban, akár önkormányzati épületek karbantartásában, tehát egy nagyon jó kis közösség, csapat sikeredett.
6: A 11 órai híreket a megmaradni ismétlése követi. A mai adásban folytatjuk Berghauer olasz emőkének, a második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docensének előadását, melynek címe Beszélgessünk a házasságunkért.
12: És az is nagyon érdekes, hogy még az a férfi is elkezd beszélgetni olyan szituációban, amit szeretettel végez, aki egyébként nem tudna beszélgetni, hogyha mondjuk kimegyünk és együtt szőszmötörünk a kertben, és akkor úgy elkezdünk arról beszélni, hogy hát ez éppen most kezdett el kihajtani, vagy nem tudom éppen, hogyha elkezdtünk valamilyen veteményezést, vagy bármilyen tevékenységi formát, hogyha elkezdünk együtt végezni, vagy elmegyünk kirándulni.
6: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben, a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb azt követően nagyjából 12:05-kor jelentkezem majd. Tartsanak velünk akkor és ha tehetik addig is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Perec Renátát hallják. Mai adásunkban ellátogatunk a már évek óta megrendezett Szihalmi Kemencés napokra és egyben a Civil Expóra is. A két program összefonódott már és méltán vonza nem csak a helybelieket, hanem a környező települések lakóit is. Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszonnyal arról beszélgettünk, milyen jelentőséggel bír a rendezvény és milyen előkészületet igényelt. Itt vagyunk a Szihalmi Kemencés napokon, és vendégünk Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszony, akivel most kicsit áttekintjük, hogy miről is szól ez a nap, és hogy mióta is rendezik meg, miért fontos ez a közösségnek. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Hát tulajdonképpen a kemencés napok az több évtizedes hagyományt őriz magáénak. Ez nem is az én nevemhez fűződik, hanem még az előző vezetéshez, de ezt a jó gyakorlatot úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen megtartjuk, és minden évben háromnapos kemencés napok keretében a kemencékbe sülnek, főnek az ételek, színpadi produkciók, kápráztatják el a vendégeinket. Hamarosan érkeznek már pénteken a testvértelepülésről érkező vendégeink, csapatok, ők pedig a szombati nap fognak egy jó kis folklór hangulatot teremteni a színpadon. És hát arra gondoltuk, hogy ha már hagyományőrzés, akkor a Kisbocs Baba Mama Közhasznú Egyesület csatlakozik ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez, és a Civil Expo rendezvényt immár harmadik alkalommal tartjuk Szihalmon, és az első az 2010-ben jött létre. Ott a pályázatírás során, amikor én ezt kigondoltam, az volt a célom, hisz látva az, hogy milyen tehetségek vannak, akár a civil szervezetek tekintetében, akár a vállalkozások, helyi termelők, de akár azt is meg lehet ilyenkor mutatni, hogy egy hatóság, vagy egy rendőrség, vagy egy állami szerv más oldaláról is be tudja mutatni a szolgáltatásait és a tevékenységét, és ez számomra óriási nagy meghatottság, hogy 2010 után eltelt 16 év, és tulajdonképpen most a Civil Expo-n többen vannak, mint 2010-ben, tehát hogy töretlen a lelkesedés, tehát 65 kiállító van jelen a Civil Expo-n, és abban látom a sikerét, hogy mindig is az volt a hipotézisem, amit mindig el szoktam mondani, hogy a szférák együttműködésével lehet hatékony eredményeket elérni, és itt az a cél, hogy itten barátságok, együttműködések kötessenek a szférák között, az önkormányzatok rátaláljanak civil szervezetekre, hatóságokra, vállalkozásokra, helyi termelőkre, és az, hogy ez egy önkormányzati rendezvényen belül valósul meg, tulajdonképpen kettő az egyben, de ezt azért el kell mondani, hogy itt az egész falu megmozdult, hogy ez a rendezvény így alakuljon, hisz a bölcsődi dolgozók, az óvodai dolgozók, az iskolai dolgozók, a civil szervezetek, az önkormányzat összes dolgozója, vállalkozók, rengeteg segítséget kaptunk ahhoz, hogy minden rendben legyen, hisz egy ilyen háromnapos rendezvénynek több mint 100 program modulja van, rengeteg önkéntes és segítő végzi a munkáját, közel 85 fő, úgyhogy ez egy hatalmas megpróbáltatás, de nagyon jól érezzük magunkat, és azt látjuk, hogy más is jól érzi magát, úgyhogy fantasztikus, hogy ilyen sokan eljöttek, és töretlenül jönnek az expóra is. És ez az év az egyesületünk számára különösen fontos, hisz 20 évesek vagyunk, tehát 2006-ban alakultunk, és 2026 van. És az, hogy 20 éve ez a csapat együtt teszi amit a szívünk diktál, én azt gondolom, hogy ez példaértékű, hogy nem lemorzsolódunk, hanem 20 éve is töretlen az a vágy bennünk, hogy tegyük jobbá a világunkat körülöttünk, a mi lehetőségeinkhez képest, segítsük meg a családokat, hozzunk létre közösségi rendezvényeket, működjünk együtt önkormányzatokkal, más civil szervezetekkel, vállalkozókkal, gazdasági szereplőkkel, tulajdonképpen bárkivel, hogy tegyünk valamit a közösségünkért. Nekünk az önkéntesség népszerűsítése egyébként is a szívügyünk, hisz azt gondoljuk, hogy mindenki a főállása mellett, ha egy picit segít, akkor már én azt gondolom, hogy tesz a világ tengeréhez egy cseppet, és ha már azt is szoktam mondani, hogyha már, ha nem is akar nagyon belemélyedni az önkénteskedésbe, de hogyha csak a szomszédját megnézi, jobb oldalt, bal oldalt, hogy vele minden rendben van-e, télen megy el az a füst a kéméről, vagy nem megy, és becsönget, hogy tud-e segíteni valamit, akkor szerintem már egy picit világosabb is az a világ, amiben körülvesszük magunkat. Úgyhogy tulajdonképpen nekünk az a célunk, hogy egy olyan közösséget formáljunk, ahol minden család összes tagja jól érzi magát, és arra törekszünk minden rendezvényünknél, hogy a család összes tagja megtalálja az ő kis helyét.
3: Említette, hogy többen vannak most, mint ugye 16 évvel ezelőtt a Civil Expo-n. Ez minek köszönhető, és kikkel bővülhetett, vagy ki keresett meg kit?
2: Hát ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen már lassan ki se kell tennünk a jelentkezési lapot, mert kitesszük a jelentkezési lapot, amikor újra Civil Expo, már előtte is kérdeznek minket, hogy mikor lesz a Civil Expo, hol lesz a Civil Expo. Most is, hogy körbe mentem, én is próbálom erre a választ megtalálni, de nagyon sokan mondták, hogy már nagyon várták, hogy találkozzanak, hisz tulajdonképpen ez nekik is egy találkozó. Tehát ugye nem csak azt várják, hogy itt Szihalma megrendezések előjön a Civil Expo, és akkor miattunk eljöjjenek, hanem egymás miatt jönnek el, mert itt 16 évben, egy évben egyszer úgymond ez egy színes randevú, uh-huh. amikor itt találkoznak akár az ország különböző pontjáról, hogy majd a Civil Expo-n találkozunk. És valahogy szájról szájra terjed, hogy itt egy nagyon jó hangulatú szakmai rendezvény, mert ugyanakkor nagyon jól érzik magukat, ez a színpadi produkciók azok magukért beszélnek, és nagyon sokan megkeresnek minket, például a Szakmakert is, a Foglalkoztatási Paktum is megkeresett minket, hogy ők szívesen csatlakoznának a Civil Expo-hoz, és hát akit itt a kézműves termékeken át olyan tehetséges helyi termelők, vállalkozások vannak, akik saját kezük által olyan dolgokat alkotnak, hogy leesik az embernek az álla, úgyhogy tulajdonképpen itt szájról szállra terjed, hogy itt az expón milyen lehetőségek kínálkoznak a bemutatkozás, és mi ennek teret is adunk. Nem beszélve arról, hogy sátor szépségverseny is lesz, és ki fogjuk hirdetni, hogy melyik az a sátor, ami leginkább oda tette magát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan közösségi hangulat van itt, amihez érdemes csatlakozni, de jövőre lehet el kell költöznünk a Kemencés udvaron, a focipályára, vagy nem tudom hova, mert már mondták a lányok, hogyha még egy jelentkező van, akkor már csak felfele tudunk terjeszkedni, mert egyszerűen már nincsen annyi hely, úgyhogy ez a 65 kiállító, ez tulajdonképpen magáért beszél, és a zsűr is nagyon elfáradt, mert már jó pár óra hosszáig elindultak, és még most sem értek vissza, úgyhogy van mit nézni, és nagyon nehéz lesz szerintem a döntés. Hát én iszonyatosan boldog vagyok, hogy Szihalom ennek a Kemencés napoknak is, és a Civil Expo-nak is helyt tudott adni, és hogy ilyen sokan csatlakoztak, és a színpadi produkcióknál is a környező települések, óvodásai, iskolásai, tehetségei, intézmények lépnek fel, megtisztelnek minket a rendezvényen, és nekik is fontos ez a készülődés, úgyhogy mondhatnám azt, hogy itt a térség igazán megmozdul, apraja, nagyja, és jól érzi magát, én meg jól érzem magam, mert hogy ők jól érzik magukat.
3: És hát ugye megmozdulnak itt Szihalmon is, hiszen azért nagyon nagy előkészületet igényel egy ekkora rendezvénynek a lebonyolítása, lehetőleg úgy, hogy a legkevesebb probléma adódjon közben. Hogyan sikerült ez idén, mit érez most?
2: Hát én nagyon, nagyon büszke vagyok az egész falura, és nagyon boldog vagyok. Természetesen ez már tavaly elkezdődtek ennek a programelemeknek a vázának a kidolgozása, mint ahogy említettem, és ez több mint 100 modulból áll. Hát én annak a híve vagyok, hogy mindent megtervezek, nagyon tervező típus vagyok, tehát még az is meg van tervezve, hogy a fellépőket kivárja, ki kíséri, ki foglalkozik velük, tehát mint említettem, több mint 85 segítő van erre a 100 feladat, több mint 100 feladat modulra, tehát minden feladatnak megvan a felelőse, hogy minél kevesebbet hibázunk, úgyhogy ez több hónapos előkészületek, tárgyalások, megbeszélések zöme előzte meg, és ahogy mondtam, hogy itt az egész falu tulajdonképpen segített, az összes civil szervezet, az összes együttműködő partner, az összes intézmény, az összes önkormányzati dolgozók, önkéntesek, úgyhogy ennek köszönhetően én azt gondolom, gondolom, hogy oda van figyelve mindenre, mindenki jól érezheti magát. Én bízom benne, hogy majd így távoznak el a vendégeink is, hogy meg voltak elégedve a szervezéssel, de nagyon sokat kellett ezzel dolgozni. De én azt gondolom, hogy ez egy kellemes fáradtság lesz majd vasárnap este, hogy ilyen sok örömet tudtunk, bizakodok benne, okozni az embereknek.

0: Beszéljünk egy kicsit arról is, ami a fő szempontja ennek a rendezvénynek, a kemencés napok, hiszen hát aki még nem volt Szihalmon, lehet, hogy nem is látta ezeket a gyönyörű kemencéket. Hogyan építették föl ezt a rendezvényt a főzőversenyekkel együtt?
1: Hát tulajdonképpen a kemencés napok az péntek szombat öleli maga mögé. Megkérdettük, hogy a kemencés napokra várjuk a főző csapatokat, és hát nagy örömömre szolgált, hogy besenyőtelekről, Átányról, Mezőkövesdről, Szihalmi csapatok is érkeztek, tehát a térséget meg tudtuk szólítani, tehát nem csak helyi csapatok gondolták azt, hogy megmutatják a főzőtudásukat, hanem a környező településekből is éreztek magukba kreativitást, de hát látom, hogy itt a pásztortarhonya, a pörköl, palacsinta, tócsni, számos babgulyás, tehát rengetegféle étkek készültek ma is pénteken, és hát holnap szombaton is ugyanúgy folytatódnak ezek a kóstolási lehetőségek. Itt az úgy működik, hogy az adminisztráció vásárol valaki egy étkezési jegyet, és akkor az 1000 forint, és akkor azzal tud egy kóstolást vásárolni magának. Szombaton egyébként maga a kisbocs is fog főzni, és jó magam is bekapcsolódik. Mi mákos gubát fogunk készíteni a kemencében, különleges recepttel, finom vaníliasodóval, úgyhogy érdemes megkeresni a kisbocsnak a kemencés helyét is, mert várunk mindenkit szeretettel, de holnap is fantasztikus étkek fognak majd előkerülni, úgyhogy mivel ez egy hagyománya a Szihalomnak a kemencés napok, mint említettem, ezt megőriztük, és ugyanúgy a főző csapatokat váltuk, és egy rangos zsűri az, aki pedig elbírálja polgármester kollégáimat, és felkértem Csetneki Lászlót, Sipos Viktort, úgyhogy vannak szakemberek, akik igazán értenek hozzá, hogy akkor melyik is legyen a főzőmester díj, hisz pénteken és szombaton is egy-egy főzőmester díjat fogunk majd kiosztani.
0: Mit gondol, hogy mennyiben fontos az, hogy a települések közötti kapcsolat erősödjön, vagy elmélyüljön azáltal is, hogy ők ugye ide eljönnek? Gondolom nem csak meghívásra, hanem akár maguktól is, hiszen láttam az előbb, itt volt Átány polgármestere is, és nyilván a főzésben ő is jelen van.
1: Igen, hát számomra ez megtisztelő. Én azt gondolom, hogy a polgármester kollégákkal való együttműködés, meg mondhatni baráti kapcsolatok kialakulása, az erősít a településeknek az együttműködését. De nem csak Átány polgármestere van itt, hanem Mezőtárkány, Sarúd, Besenyőtelek, Egerfarmos, Mezőszemere, úgyhogy Poroszló, tehát itt vannak a környező kollégáim, és egymást erősítjük, úgyhogy ez számomra teljesen jó érzéssel tölt el. Arról nem is beszélve, hogy nem csak maguktól jöttek el, hanem elhozzák a csapatukat is. Tehát van, aki polgármester a csapatával, a településről érkező emberekkel főz, valaki fellép, tehát hogy tulajdonképpen aktív részese is a rendezvényeknek, nem csak vendégek vannak itt, sőt zsűriznek is, de segítenek a program megvalósításában is tulajdonképpen ezáltal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az együttműködés az egymás települését erősíti, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert hát egyébként is én a térség együtt gondolkodásában, együttműködésében hiszek is, hisz nem elzárva kell egy településvezetőnek csak a saját településére koncentrálni, hanem térségben együttműködésre is érdemes koncentrálni, ezt egymástól tanulunk, jó gyakorlatokat tudunk egymástól átvenni, hogy ennyi kollégám itt van, az nagyon nagy boldogsággal tölt el.
0: Bár még csak most kezdődött, hiszen pénteken beszélgetünk, a szombati nap még előttünk van, de hát ugye maga az adás szombaton kerül majd a hallgatókhoz. Jönnek-e esetleg visszajelzések már most, hogy mennyire élvezik, már most élvezik az emberek ezt a programot?
1: Hát igen, voltak ilyen megdöbbentő megnyilatkozások, mert én is körbe mentem, és akkor mondta egy hölgy, hogy hát ő nagy rajongó, mondom, te jó ég, ez mit jelent? És mondta, hogy ő követi a Szihalomon történt eseményeket, és hogy nőként, hogy ritka az olyan polgármester, aki nőként ennyi mindent szervez, és ennyi mindent tesz a településért, és hogy ő hálás azért, hogy itt lehet a rendezvényen, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól esett. Egy másik sátornál pedig azt mondták, hogy ma alig várták, hogy jöjjenek Szihalomra, mert tudják, hogy ha Szihalmon kapnak meghívást, akkor az valami fantasztikus lesz, és jól érzik magukat, és külön hozzátette egy másik kiállító is, hogy ők már nagyon sok helyre meg voltak hívva, de hogy ilyen precíz szervezést, hogy ilyen vendégszeretetet és ilyen vendéglátást és odafigyelést, és hogy mindennek megvan a helye, ők ezt nagyon ritkán tapasztalják, úgyhogy köszönik szépen, és hogy gratulálnak a precíz szervezését, úgyhogy egyelőre csak ilyen visszajelzések, megható visszajelzések, sőt zavart keltő visszajelzésekkel találkoztam a mai nap. Én bízom benne, hogy itt így is marad a három nap során, és hát izgatottan várom a testvértelepülésről érkező barátainkat, és azt szeretném, hogy ők is jól érezzék magukat.
0: Említsünk meg néhányat a szombati programok közül, hiszen akinek még kedve van, az még nyugodtan kijöhet ide Szihalomra programokra.
1: Mindenképpen, hát szombaton, ahogy említettem, a színpadi produkciók reggel 10 óra 30-tól egészen 9 óráig folyamatosan lehet megtekinteni a környező tehetségeket, de jönnek Szentdomonkosról, Mezőkövesről települések, igazi, hagyományőrző népdalcsokrokkal, sarudról is, és a testvértelepülésünkről érkező csapatok is fellépnek, de tulajdonképpen a holnapnak az egy része az egy folklór hangulattal fog megtelítődni, úgymond a színpadon, és délután pedig rockbanda fog koncertet adni, egy igazi Beatles hangulat lesz, és a napnak a koronáját pedig a Megasztárnak az egyik sztárja, a fiatalok nagy kedvence, egy kis reppel zárunk Pifúval, úgyhogy érdemes szerintem mindenképpen, és hát a kemencékben pedig rotyognak az ételek, ugyanúgy szombaton is. Azt tudom, hogy tócsni is lesz, meg különböző étkek, mert említettem a mákos gubát is, és jeleztek már, ha még pozitív dolog, jelezte több kiállító, hogy ő visszajön holnap is, tehát, hogy ők nem szeretnék, hogy megtudták, hogy ez ugye nem csak egy napból áll, hanem még szombaton is itt leszünk, és azt mondták, hogyha lehet,

mise után egy templomi koncerttel készülünk 10 óra 30-kor, ugyanis ellátogat Szihalomra Malek Andrea és Gonda László, úgyhogy ők fognak egy fantasztikus templomi koncertet adni, és utána pedig a Hősök terén az összetartozás napja alkalmából a testvértelepüléseink részvevőivel koszorúzunk, és utána egy közös ebéd elfogyasztásával búcsúzunk tőlük el, úgyhogy szerintem senki nem maradjon otthon se szombaton, se vasárnap.

0: Jámbor Dénes, Átány polgármestere is csatlakozott a programhoz főzőcsapatával, de mint mesélte, kezdetben a cirokseprűiket mutatták be az érdeklődőknek.
1: Már második évben vagyunk itt a Civil Expo-n, a kemencés napok keretén belül. Tavaly a közmunkaprogramba mutattuk be, közmunkaprogramba végzett tevékenységünket mutattuk be, cirokseprű kötését. De hát mi nagyon szeretünk enni, meg szeretjük a gasztronómiát, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ha az idén jövünk, akkor idén már főzni is fogunk. Most egy pásztor tarhonyát készítettünk, bográzsba, pirított tarhonyával, füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, és mellette pedig itt a helyszínen bemutatjuk a kollégákkal, a kolléganőkkel, hogy hogy készül egy igazi kézműves cirokseprű, amire a hölgyeknek nem kell jogosítvány nélkül nyugodtan söprögethetnek vele. Itt helyben kötjük is és varjuk is. Ennek a seprűknek az alapanyagát mi magunk termeljük meg. Olyan belterületeken, amin egyébként nagy gépekkel már nem lehet művelést folytatni, ezt beültetjük, bevetjük cirokkal, egész nyáron a kollégák kapálják, szeptember környékén leszedjük, kezeljük, kénezzük, lehúzzuk róla a magot, a lehúzott magot megetetjük a saját állományunkkal, és télen pedig, meg mikor esős idő van, meg téli időszakban pedig felújítottunk egy parasztházat, ott van egy üzem berendezve, és ott kötik a kollégák, kolléganők a seprűt, kézzel varják, nagyon jó minőségű seprűt készítünk, mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert ez tényleg kézműves és igazi erős jó seprű.
2: Ez a gép, ez nem tűnik fiatalnak. Ez a gép, ez honnan van, és mit lehet róla tudni?
1: Igen. Hát valamikor a búzakalász termelő szövetkezetben volt egy seprű kötő melléküzemág, ez még a régi szocializmusban, ami annyira kifejlődte magát, hogy gépesítették. És ezeket a kézi gépeket, ezeket egy helyi kerékgyártó mester készítette, Csomós János bácsi, és amikor a gépesítés megtörtént a TSZ-nek az üzemébe, akkor nagyon helyes módon ezeket a fából készült gépeket nem dobták ki, hanem felajánlották a dolgozóknak, a TSZ tagoknak, hogy aki szeretne otthon kötni seprűt, vásárolja meg. Itt tett az én édesanyám is, aki kötő volt, mert egy seprőkötő brigád három főből áll, egy kötő, egy varró, meg egy válogató. És akkor anyukám ő varró volt, és akkor vett egy kötő, meg vett egy varrógépet, és mi magunk is kötöttük otthon. Édesapám volt a varró, édesanyám a kötő, én meg egy-egy kicsit varni is, meg egy-egy kicsit kötni is tudtam. Több mindennel foglalkozom közmunkaprogramban, van húsmarhánk, van sertésünk, és kerestünk valami olyan feladatot, olyan munkát, amivel a téli időszakban is a hölgyeknek tudunk munkát biztosítani. És ekkor jött a gondolatba, hogy hát milyen jó volt régen a seprőkötés a TSZ-be, elevenítsük fel, hát mondtam, hogy nekem megvan a gépem, talán még meg is tudom kötni, de nem volna hasznos, ha én tőlem tanulnák. Szerencsére a régi TSZ dolgozók közül még van olyan aktív hölgy, aki el tud

0: ott jönni megmutatni. Megmutatta a kollégáknak, és nagyon büszkén mondom, hogy egy napi betanulás után a új kollégák, akik ezt a seprőkötést akkor aznap látták szinte először, olyan seprőt kötöttek, hogy hát piacra még nem vittük, de már otthon a közterületen tudtunk vele dolgozni. És nagyon rövid időn belül annyira megtanulták, hogy most már tényleg kiváló minőségűt kötnek. Úgyhogy konkrétan ez a két gép, ez az én szüleimnek a gépe, ami édesapám, édesanyám kötött valamikor a seprőt, mondom, alkalmattán még én is, de hogy mikor meghallották a faluba, hogy mi mihez fogtunk újra, akinél szintén volt még ilyen gép, és igaz, egy nagyon-nagyon jó paraszti gondolkozásra val, hogy nem dobta ki, annak előtt, hogy már nem kellett, aki nem vágta össze tűzre, nem dobta ki, felajánlott, hogy nekünk adja, hozzuk el, úgyhogy már most van elektromos gépünk is, meg van három kézigépünk is, tehát szépen lassan fejleszgetjük az üzemet, és reméljük, hogy ebbe később majd még nagyobb lehetőség lesz a foglalkoztatás terén eredményeket elérnünk.
1: Ez tulajdonképpen egy hagyományőrzés is lett, hiszen ez már kiveszőben van, azt gondolom, a cirokseprőnek a egyáltalán használata, nem csak az elkészítése. Hogyan gondol erre, polgármester úr?
0: Hát én úgy gondolom, hogy vannak olyan nagyon-nagyon jó régi dolgok. Fel lehet találni a melegvizet, tehát vannak ilyen okos emberek, akik feltalálják a melegvizet, de amit több évtizeden keresztül az őseink a tapasztalatuk alapján, a tudásuk alapján jó dolgokat kitaláltak, azt lehet újítgatni, sőt kell is, lehet rajta modernizálni, de teljes mértékig kidobni az ablakon, mert mint találtunk helyette egy jobbat, Az nagyon nagy butaság, tehát az több évtizedes, vagy akár évszázados ősi paraszti tapasztalatot azt mindig is hasznosítani kell, nem is őrizni, nem is, hogy is mondják, hogy hagyományőrzés, nem kell őrizni, használni kell, művelni kell. Úgyhogy mi ezt valljuk, és ezt gyakoroljuk is, úgyhogy a nagyiparnak ez nem érdeke. Tehát ezek a söprők, ezek úgy vannak megkötve, hogy ez tényleg csonkjáig elkopik. Lehet, hogy üzletpolitikai szempontból nem jó, mert aki vesz tőlünk egy seprőt, az két évig nem vesz, mert nem fog elkopni olyan gyorsan. A bolti helyet meg lehet, hogy tavasszal, amit megvesz már ősszel, nem söprővel össze a falevelet. De viszont aki egyszer vesz tőlünk, akkor tudja, hogy jövőre is vehet, és akkor biztos, hogy visszatérővel. Nagyon sok önkormányzat vásárol tőlünk, magánszemély is vásárol, úgyhogy örülünk neki, hogy jó híre van az Átányi söprőnek. Régen is jó híre volt. Már a szocializmusban külföldi nyugati piacra szállítottunk. Sajnálatos módon ez az üzem nyom nélkül megszűnt. Tehát ez foglalkoztatási szempontból nekünk nagy problémát jelent, hiszen ott valamikor 30-40 fő dolgozott helyi lakos. De mi nem félünk a kihívásoktól, és próbáljuk újraindítani nulláról, ugyanúgy, ahogy az őseink kezdték, ugyanis reméljük, hogy egy rentábilis és egy hasznos dolog lesz.
1: Át tudjuk-e adni a hallgatóknak, hogy ez a gép hogy is működik, vagy mit is kell itt csinálni?
0: Igen. Hát én szerintem a folyamatokat kezdjük akkor a kötéssel. A kötőgép az egy, mint egy esztergagép, egy olyan tengelyből áll, de mivel nincs rajta motor, ezért ilyen küllők vannak a tengelyre ráhegeszve, és azt lehet a könyökünkkel hajtani. Hát nagyon nehéz lesz elképzelni, aki még nem látott ilyen, de ez egy olyan összetett folyamat, hogy a seprőkötő kötést végző dolgozó a könyökével hajtja a gépet, a lábával, egyik lábával feszíti a drótot, a kezeivel pedig igazítja a drót alá a cirkot szépen sorba.
1: Összetett feladat,
0: igazán először ráteszi a kezdést, utána ráteszi a vállat azt ellenkezőleg teszi rá, mint a kezdés, és úgy hajtja vissza, így fog kialakulni ez a váll. Ráteszi a kisborítót, utána a kisborítóra ráteszi a nagyborítót, ami a külsejét, a esztétikáját adja meg a seprőnek. Mikor ezt így megkötötték, ezek két sorosan kötjük, de van, ahol három sorosan kötik, az ilyen körtenyakúnak mondják, mi csak két sorosan kötjük, de jó erősen, és amikor ez a kötés, ez így elkészül, ez a söprű, ez hasonlít kinézetre azokon a grafikákra, ahol a boszorkány seprőt mutatják be, hogy van egy nyíl, és akkor itt csak így állnak róla le, az mondjuk az vesző, nem cirok. És utána ezt a már megkötött seprűt egy másik készülékbe, egy másik úgymond kis egyszerű gépbe tesszük át, ami pedig úgy tudom mondani, hogy ahhoz hasonlít, mint egy nagy erős, egy sató, Van ez a fajta, ami egy ilyen erőkarral szorítja össze a söprűt, van egy másik, az ugyanúgy, mint a sató az orsóval, lényegen nem változtat, ebből ez a két pofa közé beszorítjuk a megkötött söprűt, és a pofa fölött két soros varrással, két ívvel oda-vissza varjuk össze a cirkot, azért, hogy ez a lapos formája kialakuljon. Ezek után, hogyha ezzel végeztünk, akkor már csak annyi dolgunk van, hogy a kicsit keszekuszal végeit a ciroknak egy tőkén, egy kis baltával egyenesre vágjuk, hogy szép, simán lehessen vele söpörni. Tulajdonképpen nagy vonalakban elmondva ez a fő munkafolyamatok. Ezek mind a kettő, mondom, kemény fából, kézi megmunkálással, szög nélkül össze fogat össze szerkesztett gépek, egy kerékgyártó mesternek a munkáját dicséri még a mai napig, hiszen hát már szerintem már még nem is 100 éves, azért az túlzás, de 70-es években volt ez a modernizálás, 75 körül, akkor, tehát ez jóval előtte készültek.
1: Említsük meg akkor a másik fő szempontot itt az Átányi kemencénél, kemence körül, hogy akkor a pásztortarhonya az mitől különleges az önöké, vagy hogyan készül?
0: Igazából attól különleges, hogy szívvel lélekkel készítjük. Hát igaz, ez a pásztortarhonya is egy pásztorétel, mint a slambuc például. Hát kint a pásztoroknak nagyon kevés alapanyaguk volt, volt egy kis szalonnájuk, egy kis hagymájuk, egy kis paprikájuk, tarhonya. Nyilván az is nagyon-nagyon finom volt, de ilyen körülmények között azért már egy kicsit turbózunk rajta, úgyhogy mi füstölt szalonna alapra, egy füstölt kolbásszal megturbózva rátettünk egy lecsos alapot, ebben a lecsos alapba főztük bele a krumplit, és amikor a krumpli már majdnem készre főtt, akkor az előre megpirított tarhonyát belefőztük ebbe a jó lecsos kolbászos krumplis zavba, nyelnem kellett, most eszembe jutott az íze, hogy milyen finom, és hát ki hogy szereti, igaz, a lecsos ételhez általában nem adunk savanyúságot, de aki szereti, akár kovászos uborkával, bármivel. Ez egy relatív, egy gyorsan elkészülő étel, nem nagy költségvetésű, és egy nagyon laktató, nagyon tartalmas étel, akár bográcsba, akár tűzhelyen elő lehet készíteni. És mindenkinek ajánlom figyelmébe, minden háziasszonynak, hogy például többek között ez az étel is hamarabb elkészíthető, mint ahogy a pizzafutár kiér a pizzával. És lehet, hogy egy pizza árából az egész család jól lakik. Van egy olyan Facebook oldalom, hogy édesanyám receptjei. Szerintem a jövő héten egy pár képpel együtt fölteszem az elkészítési módját, és ott, aki szeretné elkészíteni, ott meg is találja.
1: Kíváncsian várjuk. Érkeznek-e jövőre is Átányból, és mit hoznak magukkal majd ide?
0: Általában egy jó rendezvényen úgy szokott lenni, hogy már a rendezvény vége felé azt tervezzük, hogy akkor jövőre mivel is fogunk megjelenni. A seprőkötőket az biztos, hogy hozzuk megint, mert mindig nagyon nagy sikerük van, nagyon-nagyon sok nézelődő van, hiszen ugyan már tetszett említeni, a mai kor embere el se tudja képzelni, hogy egy seprű megveszi a boltba, lehet, hogy nem is gondolkozik rá, hogy ugyanez hol készül, vagy készület, és itt nagyon nagy érdeklődésnek letartanak számot. És valószínű, hogy jövő, nem valószínű, 100%, hogy jövőre is fogunk valamilyen finomságot főzni. Vannak elképzeléseim, hogy mit, de még nem konkretizálódott, majd meglátjuk. Én az utolsó percig titkolózni szoktam a szervezők felé, mindenféle fals információt adok nekik, hogy mit fogok, és majd csak a legvégén tárom fel előttük a titkot azért, hogy más néhogy el halálból jelölünk az ötletet.
1: Számítanak-e a főzőmesteri címre?
0: Véletlenül se. Mi nekünk az elismerést azt jelenti, hogy volt olyan hölgy, aki ma már háromszor jött hozzánk, és mindig szabadkozva mondta, hogy ezt már nem ő eszi, csak látták, hogy milyen finom. Tehát nekünk ez az elismerés pont elég. Tehát mindenféle oklevérjér, meg serlegér, meg pénzdíjér, meg nem is tudom, hogy mit kap itt a győztes, az minket nem motivál. A jó étvágyal elfogyasztja, amikor látjuk, hogy a vendégünk jó étvágyal fogyasztja az ételt, meg megköszöni, meg akár visszajön, nekünk az sokkal nagyobb elismerés, mint bármilyen oklevél.

0: Az Eszterházy Károly katolikus egyetem is képviseltette magát a rendezvényen, és mint Bíró Balázs beiskolázásért és alumni tevékenységért felelős referens elmondta, fontosnak tartják, hogy az egyetemhez közeli településekre is ellátogassanak.
1: Úgy gondoljuk, hogy mindenhova szívesen megyünk, ahol hívnak minket, ide már rendszeresen visszajárók vagyunk erre a rendezvényre. Korábban ugye Füzesabonyban volt, és ugye most már itt Szihalmon tartják meg mindig, és a célunk az, hogy nyilván azon településekre is eljussunk, ahonnan azért a hallgatóink zömével bejárnak. Ugye ilyen ez a Szihalmi vagy a Füzesabonyi térség is, nagyon sok hallgató jár hozzánk, és célunk az, hogy a toborzás mellett megmutassuk azt, hogy mi jelen vagyunk, az, hogy milyen képzési portfóliónk van, és próbáljuk mindenhol képviselni magunkat.
0: Fellépőkkel is gazdagították-e a programok sorát, mit lehetett látni?
1: Igen, most első ízben már színpadi produkciót is vállaltunk. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek ugye van egy sportklubja, aminek az egyik szakosztályában a cheerleaderek vannak, akik már több mint 100 fő szakosztályt alkotnak, ugye nem csak a egyetemisták, hanem utánpótláskorú diákok is vannak az egyesületben, de most az egyetemi csapatunkból léptek fel, akik volt egy kisebb produkciójuk, amely bemutatták azt, hogy a tanulmányok mellett igazából milyen sport vagy hallgató élet is van még nálunk.
0: Milyen az érdeklődés eddig az egyetem iránt?
1: Van érdeklődő, a diákok is, és vagy érdeklődő diákok is, de mellette akár szülők, nagyszülők is jönnek érdeklődni, hogy a majd érettségiző gyermekeknek milyen lehetőségek vannak.
0: Mi felől érdeklődnek, mi fontos nekik az intézményválasztás során?
1: Hát igazából nagyon sokan ugye kérdezik az ösztöndíj lehetőségeket, ugye ez alapból nagyon jó, mert nekünk itt az EGRI járásban tanulók plusz ösztöndíj lehetőséget kaphatnak, meg ugye azért könnyebb bekerülési lehetőség is van, de akár a kollégiumok nagyon, nagyon fontosak még, amikről mindenki érdeklődik, és mellette az, hogy milyen színvonal az oktatás.
0: Gyurcsik Fernye tíme első alkalommal érkezett kézműves termékeivel a rendezvényre.
2: Kézműves termékeket készítek, zsenília drótokból javarészt virágokat készítek, de a termékeim között megtalálhatóak gyerekeknek akár karkötő, kulcstartó, rengeteg ilyen újdonsággal szeretek érkezni a rendezvényekre.
0: Nagyon színes a stand, honnan jött egyébként az ötlete, hogy ilyenekkel foglalkozom?
2: Tulajdonképpen a kreativitásom ott kezdődött el, hogy kisfiam megszületett, és mindig az volt a szemem előtt, hogy ő figyelmét is felkeltsem, és ezért ugye kutakodtam az interneten, rengeteg dolgot megnéztem, és úgy láttam, hogy ez lesz az én világom, és nagyon szeretem csinálni.
0: Honnan érkezett ide, és hanyadik alkalommal van itt?
2: Én itt élek Szihalmon, lassan már 15 éve, és ez az első alkalom, hogy itt részt vettem ezen a rendezvényen.
0: Mik az eddigi tapasztalatok? Mennyire kedvelik a portékáit az emberek?
2: Nagyon tetszik. Már több megrendelésem is volt. Kimondottan egyféle terméket is nagyon-nagyon szeretnek, de tényleg mindenkinek nagyon tetszik. Már maga amiatt is, hogy ugye színesek, virágok, nem hervadnak el, úgyhogy nagyon kedvelt a termékeim.
0: Mi az oka annak, hogy még csak most mutatta meg a tulajdonképpen nagyvilágnak a termékeit?
2: Nemrég kezdtem bele a vállalkozásba, eddig egy autóipari cégnél dolgoztam, de úgy gondoltam, hogy ettől én többre vagyok képes, és szeretnék másoknak is adni, tenni valami jót, és úgy gondoltam, hogy akkor indítok egy saját vállalkozást, és megpróbálkozok ezzel.
0: Hogy gondolja, hogy mennyire fontos az önvállalkozása szempontjából, hogy itt is bemutatkozhat?
2: Szerintem ez mindenkinek nagyon fontos. Azért rengetegen ellátogatnak erre a rendezvényre, és megismerhetik az emberek a kézműves termékeket, és minden vállalkozást megismerhetnek közelebbről.
0: Ön körbesétált már, hogy mi az az érdekesség, ami esetleg önnek is a szívecsücske lehet?
2: Igen, igen, én is körbenéztem, mert azért én is kíváncsi is vagyok, hogy ki milyen termékekkel érkezett, milyen vállalkozások vannak, meg hát ugye a kapcsolatépítés szempontjából azért jó ismerkedni.
0: Hogy gondolja, hogy jövőre jön szintén, és mivel fog érkezni?
2: Igen, mindenképp szeretnék ismét részt venni ezen az rendezvényen. Hát a saját termékeimet azokat biztos, hogy hozom, de valószínűleg addig még bővíteni fogom a repertoárt, úgyhogy meglepetés is lesz majd közte.
0: Láttam, hogy van segítség is. Kik érkeztek önnel, hogy segítsék az ön munkáját?
2: Igen, az egyik édesanyám, aki szintén már megfertőztem ezzel a kézműves termékek gyártásával, úgyhogy ő is beszokott segíteni. Valami mint kisfiam, aki 7 éves, és imádja, hogy ilyen szép dolgokat csinálok, és neki is mindig, neki kell az első prototípus csinálnom, csak azután jöhetnek a többiek.
0: Szőlősi Ervinné Ildikó színes, édesmézes kalácsokat hozott Szihalomra, és mint mondja, szívvel, lélekkel készíti őket, másképp nincs értelme.
3: Igazából nagyon-nagyon régen jött ez az ötlet, és ez nem is az én ötletem volt, megmondom őszintén, hanem a lányom, amikor még kicsi volt, és óvodába járt, és mindig is készítettünk mézes kalácsokat velük is, és hát ő kitalálta, hogy ő a barátainak szeretne mézes kalácsokat osztogatni, hogy ne csak karácsonykor süssünk, hanem így névnapokra vagy ajándékokra csináljak nekik mici mackótól kezdve mindenfélét. És akkor így elkezdtem otthon így készítgetni ezeket a kis figurákat, amiket osztogattunk mindenkinek, barátoknak, szívecskéktől kezdve minden, és utána ez így kiforta magát, tehát egyre több mindenkinek adtunk, felkérések jöttek, tudok ezt készíteni, vagy azt készíteni, rengeteg dolgot készítek térben is, tehát csináltam már tűzoltóautótól kezdve varrógépig, úthengerék, tehát a világon minden puskát a vadásznak, tehát igyekszem mindenkinek a kérését teljesíteni, és hát nagyon érdekes és nagyon jó dolgok tudnak születni, tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen egyszerű tésztából nagyon-nagyon sok mindent lehet, sok ajándékot lehet elkészíteni.
4: Mennyi idő volt mindez, amíg ezt megtanulta, elsajátította olyan minőségben, hogy ugye ennek a felületét nagyon nehéz ám simára készíteni?
3: Hát az az igazság, hogy ez valahogy így az évek során kipróbáltam többfajta tésztát, kipróbáltam többfajta technikát. Én mindig is szerettem színesen, és egy kicsit valahogy mindig is a mesevilágban élek, azt hiszem, mert nagyon szeretem színesre készíteni ezeket a kis figurákat.
4: Az évek meg a
3: évek, igen.
4: Mit gondol, hogy hány darab van itt most a szihalmi kemencés napokon? Nagyjából tudja, megszámolta, vagy csak úgy érkezett velük?
3: Nem, csak így érkeztem, fogalmam sincs, tehát nagyon-nagyon sok, ugye a dobozok is azért még sajnos tele vannak. Tehát sok fajta van, és sok mindennel jöttem, mint ahogy itt előbbön is mondta. Nem tudom megszámolni, de az az igazság, hogy nagyon sok munka is van mögötte, tehát egy-egy mézes kalács, amíg ide kerül, ugye többször kézbe kell venni, tehát nem csak az, hogy most kisütöm, hanem ugye utána kontúrozom, az szárad, akkor kiöntöm olyan különböző színekkel, akkor azok megint száradnak, utána díszítem, megint szárad, és utána csomagolom, tehát ez azért többször kézen keresztül megy, mire ide érkezik a piacra.
4: Hanyadik alkalommal van itt a szihalmi kemencés napokon?
3: Hát én még nem voltam, tehát így én most vagyok itt először.
4: És mit gondol, mennyire fontos az, hogy bemutathassa itt is a portékákat?
3: Hát én igyekszem általában, ha úgy jön ki a lépés, hogy pont azon a hétvégén szabad vagyok, amikor így hívnak különböző helyekre, tehát hogy mindenfelé elmenni. Sőt, igyekszem úgy is, hogy ahol még nem voltam, mert sokszor van úgy, hogy egy-egy időpontra több helyre is hívnak, és akkor próbálom úgy, hogy na itt még nem voltam, akkor most itt is megmutatkozok egy kicsit. És itt ide is most pont így jöttem.
4: Mennyire népszerűek manapság a mézes kalácsok, a díszített mézes kalácsok, inkább pontosítsunk?
3: Az az igazság, hogy ugye valahogy újból kezdenek visszajönni, vagyis hát most azért van egy ilyen kis megrekedés, mint vállalkozó téren, de én azt hiszem, hogy nem ezzel nem csak én vagyok így egyedül, a mostani helyzet ez nem igazán sikeres számunkra, de azt lehet mondani, hogy amikor úgy elkezdtem, ugye 2008-tól, úgy láttam, hogy olyan eléggé sikerei voltak neki, és úgy örültek neki az emberek. És nem csak karácsonykor lehet, mint ahogy így látott, tehát bármilyen alkalomra lehet adni egy-egy kis kedvességet.
4: Említsünk meg néhányat, emeljünk ki közülük, akár ami önnek a szíve kedvese.
3: Hát teljesen, tehát bármelyiket ki lehet emelni, mert látod, vannak itt különböző virágok, tehát ezek is akár egy névnapra, születésnapra, vagy csak egy kis kedvességre. Vannak feliratos szívek, tehát ez is mindenkinek, tehát a anyától kezdve a jó szomszédig, tehát bárkinek tudok keresni, de ugyanúgy egy kis szívhez szóló feliratok is vannak ott. Gyerekek nagyon szeretik a kis mesefigurákat, a kardokkal a fiúk kardozni szoktak, tehát azt lehet mondani, hogy igazából nekem mindegyik kedves, tehát nem tudok választani.
4: Ez a mézes kalács mesevilág lett itt tulajdonképpen.
3: Tulajdonképpen igen, a párom az mindig azt mondja, hogy én mindig játszadozom, tehát de ez így van, nem tudom megunni, és azt hiszem, hogy ezt nem is lehet másképp csinálni, csak ha az ember szívvel lélekkel csinálja. Tehát így lesznek vidámak, aranyosak, én úgy gondolom, hogy ez csak így működik.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban ellátogattunk a Szihalmi Kemencés napokra, valamint a Civil Expóra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Új foglalkoztatás politikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket, fogalmazott a szociális és családügyi miniszter posztjában. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán ismertette, hogy a foglalkoztatás politikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrien közigazgatási államtitkárral együtt. Ez a terület fontos munkákat visz majd az új szociális és családügyi minisztériumban, tette hozzá. A miniszter rámutatott, hogy a foglalkoztatás politika sok szakpolitikai területtel áll kapcsolatban, így szorosan kell együttműködni a szociálpolitikával, a gazdaságpolitikával, az esélyegyenlőségi területekkel és az oktatás szereplőivel is. Csak közösen tudunk olyan megoldásokat találni, amelyek valóban javítják az emberek életét, írja a miniszter. Hiszem, hogy az előttünk álló munka nem csak sok feladatot, hanem komoly lehetőséget is jelent arra, hogy egy igazságosabb, biztonságosabb és emberközpontúbb foglalkoztatáspolitikát építsünk, fogalmazott Kátai Németh Vilmos. A Fidesz és a Keresztény Demokrata Néppárt tiltakozását fejezi ki a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írja, Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből. Értékelése szerint ez újabb nyílt támadás a Tisza kormány részéről a nemzeti értékek ellen, és a betiltás azt szimbolizálja, hogy a kabinet szakítani akar az ezer éves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel, a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító, fogalmazott Rétvári Bence. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerükben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, fogalmazott. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország nyitott az együttműködésre, készen áll a párbeszédre és a magyar érdekeket az EU rendszerén belül kívánja érvényesíteni. Következetesen és transzparensen kiállnak a magyar érdekekért, és a partnereik örömmel várják az együttműködést az új kormányzattal, fogalmazott. A Tisza kormány a tudományos világ teljes pártérdekek szerinti átszervezése miatt folyamatosan méltatlan támadásokat intéz a magyar tudomány legnagyobb kiválóságai ellen, így Nobel-díjasaink ellen is, írja a Fidesz frakció. Közleményükben idézik a Telex csütörtöki cikkét, amely szerint a korábbi jobboldali kormány olyan 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor és a más Nobel-díjas tudósok által vezetett élvonal alapítvánnyal szemben, amely több mint 1000 milliárd forint garanciák nélküli kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára. A Fidesz szerint azonban ez hazugság, ezzel szemben a tény az, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződést kötött, 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett. Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna, hangsúlyozták a közleményben. Sport. 50 országból érkeztek küldöttek az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésére. A Magyar Olimpiai Bizottság közleményében jelezte, hogy közel 300 sportdiplomata, köztük Spiros Kapralos elnök érkezett a magyar fővárosba, és itt van Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, aki tisztségében először látogat Budapestre. Végül az időjárásról. Északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, mely napközben szakadozik, gomolyosodik, késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzetcsökkenés valószínű. Elszórtan, elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
4: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
2: Reklámot hallottak.
5: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
6: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Bernaszkóni Bush Katalin, a Superszum Alapítvány elnöke lesz. Többek között a civilek támogatásáért díjról fogunk beszélgetni. A szervezet idén megkapta a civilek támogatásáért díjat Miskolc városától. Többek között erről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Bernasconi Bush Katalint, a Superszum Alapítvány elnökét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, András!
0: Miskolcváros napja alkalmából kitüntetést kaptatok a civilek támogatásáért. Gratulálok ehhez a kitüntetéshez.
1: Köszönjük szépen!
0: Hogyan fogadtad a hírt?
1: Január volt, amikor engem felhívott az önkormányzatból Kovács Zsuzsa, nagyon kedves ismerősöm, és emlékszem rá, egyébként ezt nyilatkoztam is, hogy egy nagyon nem jó nap volt, egy péntek délután volt, és nagyon későn is hívott péntekhez képest, és fel sem akartam venni a telefont, mert már munkaidőn kívül, ha az én telefonom csörög, akkor ott vagy baj van, vagy mert egyébként nem akartam több rossz dolgot aznap, és a Zsuzsa annyira bájos, és annyira kedves, és annyira jó ember egyébként, és az ők is modorával Kati titeket felterjesztettek erre a díjra. Elfogadod? Hát mondom, biztos viccelsz velem. Nem, Kati titeket felterjesztettek. Persze, hogy elfogadom. Oké, akkor titoktartás. És akkor megvárjuk, hogy valóban a közgyűlés megszavazza-e ugye a következő közgyűlésen, és akkor onnantól mehet majd minden élesbe. Hogyha januártól a következő közgyűlésig így tűkönülve vártam azt, hogy valóban minket szavaz-e meg a közgyűlés, és utána jött a közgyűlés, utána a következő hír, hogy igen, mi vagyunk a díjazottak, és teljes titoktartás, tehát úgy telefonálni, úgy intézni mindent, fényképezkedések, riportfilmkészítések, kisfilmkészítés rólunk, otthon a család ne tudjon róla, senki ne tudjon róla. Ez a pár hónap, ez így telt. És meghívtam sok önkéntest, ugye, akiket tudtam az ünnepi közgyűlésre, az átadásra, és mindenkinek a kezébe nyomtam a jegyet, és mondtam, hogy én eltávoznék egy pillanatra oda oldalra, és legközelebb csak a színpadon láttak engem, Orsit és Katát, a színpadon, és akkor esett le mindenkinek, hogy hát itt nem is arról van szó, hogy mi most beülünk az ünnepi közgyűlésre, hanem valami másról van szó, és természetesen kinyitotta mindenki ugye a kis könyvet, amit adnak ilyenkor a Nemzeti Színházban, ugye, hogy kik a díjazottak, és akkor így leesett mindenkinek, és mi egy premier plánban láttuk mindezt az emberek, a mi önkénteseik arcán, a meglepődést, a gyerekeim arcán, és ők is ott voltak, hogy ezt hónapokon keresztül, ezt hogy tudtátok így titkolni? Nem mondtatok nekünk semmit. És ezt a Superszum közhasznú alapítvány kapta. Ez egy csapatdíj, ez egy olyan díj, ami mindenkié a nálunk. Ezt is el is hívtam utána a csapatot egy közös ebédre, egy közös beszélgetésre, és meg is köszöntem. Ha eddig nem köszöntem volna meg elég hálásan, akkor ott meg is köszöntem nekik azt az önzetlen munkát, amit minden nap végeznek, és amit lát az önkormányzat. És egyébként ez a díj azért is fontos, és azért is jó, mert olyan emberektől kaptuk, és olyan helyen kaptuk, ahol valóban ismernek, és látják a munkásságunk. Ez nem egy lájkgyűjtő, kinek van több ismerőse díj, hogy te kapod, mert te neked van a legtöbb lájkot, hanem ez egy tartalom alapján, és egy munkásság alapján odaítélt díj, amit látnak, hogy minden nap mit csinálunk, és hogy csináljuk, és miként csináljuk, és mit érünk el vele, és hogyan tudjuk ezt mind elérni. Én tényleg jól tudok együtt dolgozni a mindenkori önkormányzattal, a mostanival is, és mindig pozitív visszajelzéseket kapok onnan, és szerintem ez ennek is egy jó visszatükrözése, hogy igenis jó, amit csinálunk.
0: A méltatásban mi volt az, ami megfogott, vagy mi volt az, ami jól esett?
1: Sok minden egyébként, utána ugye volt egy fogadás is fent a színházban, és nagyon sokan oda jöttek hozzánk, hogy tudjátok mindezt csinálni lelkileg. Ugye fizikailag is elég kemény, amit csinálunk, de lelkileg, és még mindig pozitív maradni, és még mindig csak adni, és hogyha ez nem jön belülről, és nem tudom minden nap azt mutatni, hogy én ezt szeretem csinálni, akkor feleslegesen csinálom, és ugye ebben nincs politika, nincs semmi, ez csak egy önzetlen segítés. És hogy ezt valaki premiálja, és ezt valaki ennyire látja, hogy mi ezt másképp csináljuk, hogy mi mindig tényleg próbálunk ott lenni, és mindig próbálunk segíteni, és nincs olyan, hogy lehetetlen. Addig megyünk, amíg nincs megoldás. Na ez szerintem a legfontosabb visszacsatolása, hogy nem adjuk fel.
0: Hogyan is támogatjátok és támogattátok a civileket? Milyen módszerekkel, eszközökkel?
1: Elég nehéz volt az elmúlt időszak, és tényleg nem is szeretnék belemenni se politikába, se semmibe, de meg volt kötve a keze sok civil szervezetnek, hogy adományozzon. Egy család részére tudott adományozni, de egy intézmény részére azért már az egy kicsit nehezebb volt. Hogyha nem egy házi fenntartású intézményről beszélünk, hanem állami fenntartású intézményről, gyerekintézményről, és rengeteg olyan helyre mentünk, fogyatékkal élő gyerekek otthonába, iskolába, normális általános iskolába, óvodába, vagy kisebbségi önkormányzatokhoz, vidéki önkormányzatokhoz, ahol rengeteg családhoz eljutottunk így, hogyha nem is közvetlenül, hanem közvetve, de hát nem is tudnánk ennyi emberhez közvetlenül eljutni. a visszajelzések, küldik a fényképeket, és a következő anyák napjára, a város napjára, a falun napjára, a község ünnepeire mindenhova meghívnak minket. Visszahívnak, hogy gyertek el, mert szeretettel várnak benneteket, és hogy lássák ezek az emberek, akik az adományokat kapták tőletek, hogy ti kik vagytok valójában, és én szeretek is elmenni ezekre az ünnepségekre, mert én szeretek beszélgetni ezekkel az emberekkel, és megtapasztalni azt, hogy ők hogyan szeretnének segíteni magukon, mert ugye a mi segítségünk akkor lehet jó, hogyha elsősorban az a krízis helyzetbe jutott személy saját önmagán próbál segíteni, és másodikként lépünk mi a képbe. És ez a közös összedolgozás, ez a közös munka hozza meg általában a gyümölcsét. De ezt én egy családsegítőtől, egy védőnőtől csak egy levélben, egy telefonhívásban kapom meg. De amikor ott előttem ez a célszemély, ott előttem az édesanyja a gyerekekkel, vagy az édesapa a gyerekekkel, aki tényleg krízis helyzetben van, vagy volt, és elmeséli, hogy jött ki belőle a mi segítségünkkel, vagy hogy tudnak kijönni belőle a mi segítségünkkel, na ott érzem azt, hogy mi a mi munkánk ez nagyon fontos és nagyon hasznos.
0: Nagyon érdekes az a jelenség, hogy ti vagytok az egyik leghíresebb civil szervezet itt a régióban biztos, de országos szinten is nagyon hamar népszerűségre tettetek szert. Mi lehet az oka? Tehát akár a kezdetekhez menjünk vissza, három édesanyja, ez országos hírek voltak, összefogott egy közös cél érdekében, és valamiért nagyon gyorsan megtudták a neveteket és a szolgálatot is, amit végeztek.
1: Igen, valahol mindig próbálom visszapörgetni azt az időt, hogy mi az, ami egy kicsit másabb, mi az, amit mi másképp csinálunk, vagy miért lett ennyire sikeres, hál' Istennek a mi alapítványunk, a Szuperszom alapítvány. Én egy elég racionális ember vagyok, elég kemény embernek titulálnak az önkéntesek is, és a gyerekeim is, és nálam azért szabályok vannak. Ha valaki betartja a szabályokat, akkor mellettem szárnyalni tud. Legyen az önkéntes, legyen az egy rászoruló ember, legyen az egy önkormányzat, egy kisebbségi önkormányzat, bárki. És én a szabályokból általában nem engedek. Hogyha valaki segítséget kér tőlünk, először is igazolnia kell a rászorultságot. Ez azt jelenti, hogy nem adok ukmukfuk fűnek fának adományt. Megtisztelem azt, aki rám bízza az adományát. Sok esetben ugye a hagyatékát szülőktől, vagy éppen a gyerekeinek a kinőtt ruháit, vagy bármit, vagy a pénzét ránk bízza. Én nekem azok az emberek felé is tisztelettel és becsülettel kell legyek, és elszámoljam, és nem adhatom csak úgy oda akárkinek, hogy kidobják, elégessék az adományokat. Mert azért sok esetben sajnos ezt is tapasztaltuk. Hanem egy jól felépített program és projekt keretén belül próbálunk adományozni. Ezért vagyunk, majd most ugye több mint 50 vidéki önkormányzattal és kisebbségi önkormányzattal szerződésbe és kapcsolatba, akik folyamatosan egy rotációs körben vannak, és aki kapott, az megy a sor végére, és jönnek és viszik az adományt. Ugye van egy másik típusú adományozás is nálunk, ami az adományraktárba bárki bejöhet, ha valami tetszik neki, akkor a becsületkasszába beleteszi azt az összeget, ami neki szimpatikus, vagy amit úgy gondol, és akkor ugye ezeket az összegeket, ezeket a pénzeket is ugye ráfordítjuk a valamelyik gyermekintézménynek a támogatására, akár a kórházra is például, mint ami ugye tavaly történt. Tehát nálunk mindennek megvan a maga szabálya, a maga helye, a maga ideje, és nem kapkodva, és nem összevisszassággal mennek, és mindenféleképpen együttműködve a családokkal, és az első, a legfontosabb, hogy az az önkormányzat, vagy az a család, az a krízis helyzetbe jutott család, hogy tud, és hogy szeretne saját magán segíteni. De hogyha nekik nincsenek céljaik, én hiába jövök a képbe, én az ő céljaikat nem fogom megvalósítani. Én csak tüzet tudok oltani. De hogyha együtt tudunk dolgozni, és együtt tudunk a célig eljutni, az a siker. És ez az, ami egy kicsit szerintem másabb, hogy nem csak tüzet oltunk, hanem végig visszük azokat a projekteket a családoknál, az önkormányzatoknál, vagy az intézményeknél, és eljutunk közösen a célig.
0: Említetted ezt az 50 önkormányzatot, nehéz lehet akár rotációban is, de arányosan vagy megfelelő mennyiségben adni, tehát hogy tudjátok eldönteni, hogy kinek mennyi a szükség?
1: Általában ugye minden településnek megvan a kis busza, úgyhogy ezekkel a kis buszokkal szoktak jönni, ha pedig ugye nagyon sokan laknak a településen, mert mindenhol laknak 700-an, vagy pedig 300-an, ezt azért úgy nagyjából már ugye azért tudjuk. Hogyha nem elég az adomány, akkor ugye szólnak, hogy nem elég, mert ugye náluk sokkal nagyobb a rászoruló embereknek a száma. Ez már így egy bevált módszer egyébként, hogy aki kapott, az megy a sor végére. És egyébként újak is persze természetesen bejöhetnek, de én nem tudok senkinek időt ígérni, hogy mikor fog legközelebb adományt kapni. Hívom őket, természetesen mennek más alapítványokhoz is, teljesen más forrásokat is megpróbálnak felkutatni, én csak egy vagyok a sok közül, de egy, amikor rájuk kerül a sor, akkor tudják, hogy tőlem kapnak. És most már ugye, hogyha nekünk is sikerülne megvásárolni egy kis buszt, akkor én tudnám is vinni, mert azért ez nagy probléma, amikor engem megrohamoz 4-5 ember egy szombat délelőtt, és a raktárunkat furra pakolják, nekem hívnom kell a következő soron lévő önkormányzatot, hogy jöjjenek az adományért, és azt mondják, hogy egy hét múlva lesz szabad a busz, akkor én egy hétig állok. Nem tudok hova menni, nem tudok mit csinálni, és nem tudok fogadni se adományt, mert nincs hova. És ezért fontos, hogy nekünk is legyen egy buszunk, és akkor mondjam azt, hogy oké, üljenek be akkor egy személyautóba, jöjjenek, segítsenek pakolni, zsákoljanak, pakolják meg az én kis buszomat, és akkor én elviszem önöknek, de nincs kapacitásom arra, hogy pakoljak és zsákoljak, és akkor jönnek, bepakolják az én kis buszomat, vagy a mi kis buszunkat, és akkor elmegyek, ezzel időt is nyerünk, és pörög az adomány, és tudok fogadni újakat, és jöhet a következő önkormányzat, akinek nagyon szívesen adunk, vagy a következő intézmény, de ez a mi kis buszunk nélkül nem működik. Tehát én mindig vártam azt, hogy ők jöjjenek, és de nekik se egyszerű egyébként ugye szállítást intézni, főleg mondjuk a Abaúj részből fent, teljesen a határrészről az elejönni hozzánk nem egy könnyű feladat, és hogyha a polgármester nem együttműködő, mert valamiért nem, akkor ugye a kisebbségünk önkormányzat azért általában sokkal nehezebb helyzetben van. Sokszor ők a saját büdzséjükből fizetnek egy szállító fuvarost, aki lejön Miskolcra, és elviszi az adományokat azért, hogy ott tényleg a gyerekek úgy tudjanak iskolába menni, hogy a megfelelő évszaknak megfelelő ruházatuk van. Tehát van, amikor hat gyerekre egy cipő jut. Egy megfelelő évszaknak megfelelő cipő jut. Hat gyerekből egy csizma van, és az megy iskolába, a képe reggel hamarabb felveszi. Bizony.
0: Nagyon sok mély szegénységben élő családdal is tartod akkor a kapcsolatot, ezt nehéz lehet lelkileg, tehát nektek ki segít ebben a helyzetekben?
1: Senki és mindenki. Én nem is gondoltam egyébként, hogy ezt lelkileg annyira nehéz feldolgozni, amíg szakember el nem mondta, hogy igen. És hogy szükségünk van szakemberre. Ez egy másfél évvel ezelőtt jött ki ez a történet, hogy igenis nekünk is szükségünk van szakemberre, és én úgy gondolom, hogy nem beszélgettünk akkor az önkéntesekkel eleget, és nem beszéltük meg elég, és nem tudtuk magunkból kibeszélni. Mindenki magába tartotta egy kicsit azokat a problémákat, amiket minden nap láttunk, vagy nagyon megérintette, ugye azért nálunk nagyon sok beteg kisgyermekkel foglalkozunk, kisgyermekes családokkal, éppen utolsó stádiumban lévő gyermekek családja keres meg minket sajnos, vagy leégett a házuk, és tényleg olyan hirtelen krízis helyzetbe jutottak, hogy azonnali segítség kell, és akkor ott tudni kell lépni, és elfelejtesz mindent, azonnal mész és próbálsz segíteni. De amikor leülsz és gondolkozol, amikor tényleg mindent megcsináltál, megpróbáltál megcsinálni, leülsz és gondolkozol, hogy mit lehetett volna még jobban, mit lehetett volna még esetleg másképp csinálni, akkor sem kapcsolod ki az agyadat, és ez a probléma, hogy csak pörög mindannyiunknak a gondolata, és ez nálunk eljutott egy arra pontra, hogy az önkénteseknek is azt mondtam, hogy stop. Akkor most mindenki a másikkal, saját magunk közt elkezdjük megoldani a problémákat, és utána pedig kifele sokkal jobbak leszünk. És volt másfél év egy ilyen nagy törésünk, egy nagy változásunk, én úgy gondolom legalábbis, és sokkal jobbak, sokkal erősebbek, és sokkal összeszokottabbak, és egymásért sokkal jobban küzdőek lettünk, sokkal jobban tiszteljük egymást, legalábbis az én véleményem szerint, de majd az önkénteseket is egyszer valaki kérdezze meg. És igyekszik többet beszélgetni velük, és többet érdeklődni. Kevesebb időm van sajnos, ugye, ahogy az alapítvány növekszik, nekem, mint vezetőnek annál kevesebb időm van sajnos, de tényleg igyekszem ott lenni, és nagyon sokat beszélgetni velük, mert nagyon fontos.
0: Mekkora a csapat jelenleg?
1: Szerte szétágazó egyébként, van, aki az adományozásnak a fizikális részét viszi, tehát fogadja, osztja, válogatja, van, aki a raktárban van, van, aki a papírmunkát végzi, és van, aki ugye a telefonos adminisztrációs munkát végzi. Én azt mondom, hogy aki minden nyitvatartási napon, amikor dolgozunk, az egy 12 fő körülbelül. Ugye váltjuk is egymást, mert 8 órát vagyunk nyitva, én nem akarom, hogy 8 órát ott legyenek az önkéntesek, úgyhogy 4-4 órába váltjuk egymást így csapatostul. Plusz ugye mögötte az állandó telefonos ügyelet, az állandó e-mailes, messenger üzenetes ügyelet, azok, hogyha jönnek a problémák, vagy a felajánlások, azokat kezelni, akkor valaki beül a kocsiba, és hogyha olyan felajánlás érkezik, akkor elmegyünk érte kocsival. Tehát egy olyan 10-12 fő, aki állandóan mozog, de egyébként egy olyan 20-25 főre tudom azt mondani, hogy bármikor ugrasztható, és hogyha vannak rendezvényeink, akkor pedig még több.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum Alapítvány elnökével beszélgetek. Mi az, amit leginkább gyűjtötök? Mire van szükség, hogy tudjatok segíteni?
1: Hogyha valaki a háztartásában szétnéz, és azt mondja, hogy erre nekem szükségem van, úgy élelmiszer, mint ruházat, mint tisztálkodási és tisztítószerek, de ugyanúgy ez egy másik családban is ugyanúgy szükséges. Lehet, hogy nem abban a mennyiségben, és nem olyan márkásak, de a legfontosabb például a kisgyerekes családoknál az évszaknak megfelelő ruha. Rengeteg jelzés jön óvodákból, bölcsődikből, iskolákból, hogy a gyerekek nem évszaknak megfelelően vannak öltözve. Nincs ruhájuk, nem tudja a szülő megvásárolni. Főleg a világ végén az eldugott kis falvakban, ahol ugye a munkalehetőség se nagyon van. És egyéb problémák miatt a szülő nem tud elmenni dolgozni. Ebben most tényleg nem is annyira mennék bele. De az évszaknak megfelelő ruházat, az mindig nagyon fontos, a tiszta, normális állapotú, új állapotú ruházatokat, azokat mindig szívesen fogadjuk, a konyhai felszerelések, azok is nagyon-nagyon fontosak, ágynemű tölölköző, a cipő, ez nálunk rendesen fogyóeszköz, a tartós élelmiszer, jön a nyár, a gyerekek ugye az iskolában kapnak egy nap melegételt, főtételt, a nyár az ilyen szempontból kritikus, nem kapnak, nincsen főtétel az asztalon. Tehát nagyon sok gyerek akkor evett rendesen, hogyha az iskolában bent a menzát megkapta. Ugye vidéki iskolákban nincsenek táborok, nincsenek táborozási lehetőségek, ingyenes táborozási lehetőségek, mert a fizetésről ne is beszéljünk, ugye. Azok a gyerekek mit fognak enni a nyáron? Úgyhogy mi szeretnénk tényleg kimenni egy-egy önkormányzathoz, és kivinni nekik a játékuk mellé esetleg még élelmiszert is.
0: Mekkora lehet az érintettek köre, tehát a mély szegénységben élőket, akkor mondhatjuk, hogy itt a régióban körülbelül tudjátok, hogy hol élnek, ha listátok talán nincs is.
1: Hogyne. Tehát nem is kell kimenni a városba. Tehát tudjuk azokat a környékeket, azokat a zónákat a városban is, ahol azért a zömében krízis helyzetbe jutott, vagy rászoruló családok élnek, de élnek ugyanúgy az Avason, mint ahogy a Jókai lakótelepen, a Bábonyi Bérce Tetemvár, ugye, ott is a Bábonyi Bércen az utcának az egyik fele, az még gyönyörű, szép családi házakkal van tele, a másik oldal pedig azért már egy eléggé más szinten élő embereknek a házaival van tele, hogy finoman fogalmazzak. És ugye ott a jogviszonyok sem tisztázottak általában, tehát az, hogy valaki segítséget kérjen tőlünk, hogy a tetőt megcsináljuk neki a házon, én mondom, hogy a tulajdoni lapot hozd el, hogy valóban a tiede, mert mondjuk ahhoz, hogy a te hiteleződnek, vagy a nagybácsikádnak, vagy a 32 tulajdonosnak, aki erre a házra be van jegyezve, hogy én annak egy házat felújítsunk, hogy egy tetőt ráhúzzunk arra az építményre, mert még háznak se nevezném, ezt nem szeretném. És akkor ugye előjönnek a csontvázak a szekrényből, hogy valóban ott azért nem rendezettek a jogviszonyok, nem rendezettek a tulajdonviszonyok, nem rendezett ott semmi, ők csak ott szívességből élnek. De nem is szívességből, hanem uzsora hitelben. Úgyhogy valamibe bele tudunk nyúlni, valamibe pedig nem. Ez a probléma egyébként, hogy tudunk és miként tudunk segíteni. Szabályok, amiket az előbb is említettem, legyenek szabályok, legyenek lefektetve a pontos paraméterek, és akkor tudunk segíteni.
0: Nem szoktak, vagy mennyire gyakori az, hogy visszaélnek a szeretettel, tehát, hogy ha segítetek, akkor még több kell, és még több kell, tehát belátják, hogy ennyit tudtok éppen most segíteni, mert másnak is szüksége van?
1: Nem. De ez nem csak a rászorulóknál van így, hanem én szerintem ez egy magyar betegség. Nem kapzsiságnak mondanám egyébként, hanem a nekem jár effektusnak. És hogyha ott van, akkor az nekem jár. Én nem tudok mondani olyan családot, nagyon-nagyon-nagyon gondolkodnom kéne és visszamenni időben, aki azt mondta volna, hogy köszönöm szépen, nekem ez elég jusson másnak is. Nem tudok mondani. És ezért fektetjük le a szabályokat, hogy ennyit kapsz, ennyi van, megköszönik, sokan hálásan. Tehát én nem azt mondom, hogy hálátlanok az emberek, megköszönik, de bepróbálkoznak, hogy legközelebb a szemüvegét váltsuk ki, csináltassuk meg a villamosvezetékrendszert, csináltassuk meg a tetőt, csináltassuk meg a bármit tényleg. Bútorokat adjunk nekik, mert nekik éppen szétrohadt. Miért rohadt szét? Tehát vannak olyan problémák, amikor visszakérdezünk, és nincsen rá magyarázat. Oké. Szeretné jönni dolgozni? Szeretné jönni esetleg segédmunkásnak? Napi 20-25 ezer forintért el tudsz menni segédmunkásnak, építkezésre. Beajánlunk nagyon szívesen, menjél, kezdjél másnap. Nem jelenik meg. Akkor én hogy segítsek, hogyha ő saját magán sem tud segíteni? Akkor az én segítségem megáll. Őnekik nem lesz megoldva a problémájuk, de rendelkeznek telefonnal, okostelefonnal, internettel, és szeretik a negatív kommenteket osztogatni.
0: rossz indulatú emberek.
1: Így van, így van, így van. Van, aki nem tud kapni, van, aki nem tudja elfogadni azt, hogy ő nem kap, és hogy miért nem kap, nem ismerik a szabályokat, nem ismerik a betartandó szabályokat és törvényeket, nagyon sokan. Kemény, kemény meló. Aki ezt rendesen hivatásként végzi, tanult szakemberként, én őket nem irigylem egyébként. Tehát ők az egész életüket erre tették fel, ezt tanulták. Én még akármikor fel is állhatnék, és azt mondhatnám, hogy ha nem szeretném ezt csinálni, hogy felállok és csinálok valami mást. De akik ezen a szakterületen vizsgáztak és diplomáztak, azok mit csinálnak utána?
0: Van egy nagy adományraktárotok, ami úgy néz ki, mint egy bolt, mesélj erről.
1: Igen, szerettem volna ott is rendszert, szabályokat és rendszert, hogy átlássuk a dolgokat, úgyhogy az önkormányzattól kaptam a Jókai 13-15 alatt egy olyan régen üzlethelység volt, egy olyan helyet, ahol tényleg specifikusan 6 részre van osztva, mert ez egy 6 garázsos üzlet volt régen, 6 részre van osztva ez a raktár, és hogyha bejönnek a védőnők, családsegítők, bejönnek a családok, vagy bejön bárki, akivel előtte ugye leegyeztettük azt, hogy adományt kér, és hogy milyen méretben, hogy azonnal tudjunk hova nyúlni. Tehát én csípőből tudom, hogy hol vannak a 104-es kisfiú dolgok, vagy pedig a cipők, vagy pedig a esőkabátok, vagy hol van a pelenka. Tehát a nyitvatartási napokon ugye előre le van egyeztetve, hogy ki és mikor is milyen családnak próbál segítségért jönni majd, mert ugye én egy saját tapasztalatból a családokat már nem engedem be. Mert ők sem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, és amikor egy édes

0: Elénk jönnek hozzánk a munkatársak, és ők viszik el. Vagy pedig összekészítve nagyobb mennyiségű adományt, én beviszem a meszegyi központba, és akkor specifikusan van annak a családnak is benne, akiről esetleg felénk a jelzést küldték, de nem engedem. Tehát itt is a szabályokat kérem betartani.
1: És becsületkasszával működtök, ugye?
0: Becsületkasszával is működünk egyébként, mert nem mindig csak a védőnök is, és a szociális munkatársak jönnek hozzánk, hanem tényleg nyitva vagyunk, pakolunk, töltünk, az adományokat válogatjuk, és nagyon sokan betértek. Azért, mert önkénteskedni szeretnének, azért, mert látják, hogy itt mi folyik, itt mi történik, és akkor ugye sokszor elmondjuk, hogy mi milyen tevékenységet végzünk, nem is ismertek minket még annyira, és tényleg annyira sokan jöttek be hozzánk így érdeklődni, hogy én pont ilyen ruhát keresek, volt olyan például, és akkor, hogyha lenne egy perselyt, én nagyon szívesen támogatnám az alapítványt. Na, ez valahol így alakult ki. Kitettünk egy perselyt, és aki szeretne ott válogatni, válogasson magának, és tegyen bele a becsületkasszába egy összeget, támogassa az alapítványt, hogyha neki ez így jó, részünkről akkor a fáklyás menet.
1: Becsületesek az emberek? Mi a tapasztalata a perselyel kapcsolatban?
0: Általában azért igen. Igen. Hogyha szeretne később is visszajönni, mert jó akit egyébként ez megfertőz, az legközelebb is ott van, a következő hónapban is, vagy amikor az évszakváltás van. És először szétnéz nálunk, utána megy a többi helyre, a többi üzletbe, mert tényleg kincseket lehet nálunk ám találni. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy tényleg egyszer nézzen szét nálunk.

0: Korábban már volt szó a szükségről, hogy mit gyűjtötök, de nagyon fontos, és már említetted az autót, a kis buszt.
1: Igen.
0: Ezért már rendezvényt is szerveztetek, ugye? Hogy sikerült?
1: Május 16-án volt a 8. szuperszabi jótékonysági futásunk. Egy új helyszínen, szakadó esőben, nagyon nagy lendülettel és alánnal megtartottuk. Én szerintem nagyon jó volt. Az idő sajnos nem volt velünk,

0: barátságos, 961 ezer forintot gyűjtöttünk össze. Na most ez a busz, ez egy 10 millió plusz áfa, ha jól emlékszem az ára. Ez nem egy új busz, hanem ez egy használt Volkswagen Caravelle, egy nagyon jó, 9 személyes kis busz. Úgyhogy én az önkéntesekkel is tudok mozogni, és tudok vinni rendezvényekre ugye a szükséges eszközöket, valamint adományokat is, hogyha ugye kiveszük a hátsó sort. Úgyhogy tényleg sok nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Mi azt hittük, hogy jól működünk, aztán rájöttünk, hogy nem jól működünk, és amikor volt egy teherautó felajánlás, egy kis busz, ami nem személyszállító, hanem teher kis busz volt, akkor rájöttünk, hogy mi féllábú óriásak vagyunk. Nagyon jó volt, de tudtuk, hogy a személyeket elszállítani és eljuttatni azokra a helyekre, ahova mi megyünk, osztásokra, kell egy olyan busz, ahol, ami két funkcióban működik, tehát a személy is, és az adományok szállítására is. Na, és akkor így most már, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk, így mi megpályáztunk, nagyon sok pályázatot beadtunk, kis buszot, természetesen semmit nem nyertünk, és így elkezdtünk kopogtatni a helyi cégeknél, hogy ki az, aki jó feltételek mellett tudna nekünk segíteni. És így jött a képbe a jelenlegi felajánlónk, a Miskolc Autó, aki egy évet adott arra, hogy mi ezt az összeget ezt összegyűjtsük, mellette ugye természetesen mi béreljük ezt a kocsit tőlük egy nagyon jó konstrukcióval, és a béleti díj is beleszámít a végén a vételárba, úgyhogy kitaláltuk ezt a konstrukciót, segítenek ebben is, és mi azonnal beálltunk a munkába ezzel az autóval, tehát jövünk, megyünk a megyébe, és nem csak a megyébe, így legalább, tehát nem csak az adományok szállítása, hanem az adományok beszerzése is, tehát amikor én cégekhez jelentkezek, például most csak mondok, amit az IKEA-hoz, vagy bejelentkezek az élelmiszer cégekhez, hogy a megmaradt élelmiszereket, vagy a bent ragadt a közeli szavatossági lejáratú élelmiszereket, lisztet, cukrot adják nekünk, én nem tudtam mivel elmenni. Tehát én hiába regisztráltam, és mondjuk mondták azt, hogy lehet jönni holnap reggel 7 órára, ez volt mondjuk délután 5-kor. Én honnan szedjek egy kis buszt, ami 600 kiló lisztet el tud, vagy 1000 kiló lisztet el tud hozni. Viszont most azért egy kicsit bátrabban merek regisztrálni, ugyanúgy Budapesten, mint ahogy vidékre, és bárhová elmegyünk most már a kis busszal, hogyha ilyen jellegű felajánlást találunk, mert van egy eszköz a kezünkben, amivel el tudunk menni. Ez is fontos, itt nem csak a ruhákról van szó, hanem hogy egyéb adományokat is el tudjunk hozni. Gyárakból, nagyobb lerakatokból, diszkontokból. Most már kicsit bátrabban mozgunk.
1: Mennyi idő van a hátra az egy évből, és mennyi összeg hiányzik?
0: 2 hónap telt el, tehát még 10 hónap áll a rendelkezésünkre. Több mint 2 millió forint gyűlt már eddig össze, úgyhogy én haladunk, lesznek egyéb rendezvények is, egyéb gyűjtések is. Ebben a hónapban például Nyéken lesz kint a tónapok, és a tónap keretén belül is lesz nekünk sportrendezvény, ahol gyűjtés lesz, és egyéb kisebb, nagyobb gyűjtések is lesznek, valamint a karácsonyi nagy gyűjtést is. Tehát mi minden egyes befolyó összeget most ebbe a kis buszba tolunk bele. Úgyhogy most egy évig ezért dolgozunk. Próbálunk majd megint pályázni. Aztán, hogyha eltelik az egy év, én nagyon bízom benne egyébként, én bizakodó vagyok, hogy sikerülni fog. Minden céget megkeresünk majd ugyanúgy karácsonykor, mint az év többi napján is. Aztán hát, hogyha karácsonykor esetleg egy kicsit nagyobb kedvük lesz adakozni az embereknek, lesz majd még tényleg koncertet szeretnénk szervezni. Ugye beszéltünk, már egyeztettünk az MKK-val itt Miskolcon, hogy esetleg valamelyik nagyobb termet, műhát, vagy valamit ugye megkaphatnánk. Én úgy gondolom, én pozitív vagyok. Ennek meg kell lennie. Miskolc szereti a Szuperszumot, a Szuperszum pedig szereti Miskolcot, úgyhogy én szerintem ezt így együtt közösen meg tudjuk ugrani.
1: Érdekes számomra, hogy a pályázatokban nem nyertetek, mert egy ilyen szervezetet azért gondolom, aki látja az eredményeiteket, és látja azt, hogy mi mindent elértetek eddig is, és mit csináltok nap, mint nap, azért azt láthatja, hogy szükségetek van egy ilyen buszra.
0: Nem tudom, miért nem nyertünk. Tényleg több felé, többféleképpen pályáztunk. Nem nyertünk. Én remélem, hogy új lehetőségek nyílnak most a civil szervezeteknek, és új pályázatok is nyílnak majd. Voltam egyébként előadásom például a Norvég Civil Alap. Ugye most az is megnyílt nem olyan régen, én azt is végighallgattam, és járt is folyamatosan az agyam, hogy miként lehetne esetleg eszközre egy autóra pályázni, de teljesen mindegy, nagyon sok helyre küldtünk több pályázatot is egyébként.
1: Meg gondolom két busszal is elbírnátok, sőt szükség is
0: lehetne. Hát azért azt fenntartani egy kicsit nehezebb, kemény, nehezebb, oda nagyobb önkéntes gárda kell, oda nagyobb raktár kell, tehát én egy buszt megálmodva per pillanat így azt mondanám, hogy meglennénk is, hogy jó vagyok, hogyha tényleg sokkal több önkéntes lenne, és sokkal többen ismernék még meg a Szuperszomnak a tevékenységét, és nyitottak lennének az emberek az önkénteskedésre, én nagyon szívesen nyitnék egy önkéntes központot is, és nem csak beszélnénk róla, hanem a tettek mezőre lépnénk, és azt mondanám, hogy akkor mutassuk meg, hogy mit tudunk, mert szükség van az önkéntesekre itt Miskolcon. És nagyon sokan nem is tudnak mit kezdeni az idejükkel, a szabad idejükkel, a friss nyugdíjasok pláne. Az 50 órás közösségi szolgálatos gyerekek egyébként nagyon sok esetben csak a pecsétet kérik, majd elkezdenek velünk beszélgetni, megnézik a munkásságunk, és utána jönni akarnak folyamatosan. Tehát ez így olyan jó visszajelzés, hogy Kati, jöhetünk hozzá? Gyertek nyugodtan, úgyhogy a nyár az általában kicsit telített a gyerekekkel, hál' Istennek, akkor nagy takarítást is szoktunk együtt csinálni, nagyobb pakolásokat, válogatásokat, és én előszeretettel viszem őket egyébként ki a helyszínre is, hogy lássák azt, hogy a végeredmény, mi a cél, hova jutunk el, ugye? Úgyhogy boldog kivárajától tényleg színkösségig menjünk, és most már, hogy van ez a kis busz, ugye, amit bérlünk, beültetjük majd a gyerekeket, és akkor gyertek. És hát, hogyha látják azt, hogy az ő munkájuk, a munkásságuk, az ő kétkezi munkájuk hova jut el, én szerintem ez egy jó kis tanulmányi út lesz nekik.
1: Akkor ez a műsor akár egy felhívás is lehet, hogy önkénteseket keresünk, ugye?
0: Mindig. Egyébként az önkéntesek száma azért változó nálunk, mert ha nálunk valaki letesz az asztalra, őt előbb-utóbb, és mondjuk nem nyugdíjas, hanem tényleg munkát keres, mert van, aki tényleg azért jön hozzánk, mert éppen felszabadult egy kis ideje, és munkát keres. Őt azért beszoktuk protezsálni egy-két olyan helyre, vagy keresünk neki munkát, bármilyen munkát, tényleg, ami neki megfelelő, és utána boldogan mondják, hogy nem tudok jönni, mert... de dolgozom, és nektek köszönhetően dolgozom, és nektek köszönhetően megtaláltam egy olyan lehetőséget, amit hálásan köszönök nektek. Lehet, hogy egy hónapig volt nálunk, lehet, hogy egy évig volt nálunk, lehet, hogy 5 évig volt nálunk. De nekünk adta az idejét, az energiáját, nekünk adta a mosolyát, nekünk adta a kétkezi munkáját. Én hálával megköszönöm neki, és ő is egyébként valahol jól járt, mert elindult egy úton általunk, és ő is hálával gondol. Így a Szuperszomra, ez általában így a 99%-ban azért így van.
1: Mennyi időt kértek mondjuk egy önkéntestől egy héten, és mik a legfontosabb feladatok? Néhányat említettél már, de azért gyűjtjük össze.
0: Igen, mindenkinek azt mondom, hogy amennyit ő tud, és amennyit bír. Van azért, aki nem egészen egészséges, és mégis jön, és mégis szeretne köztünk lenni, aki amennyit bír, tehát mi nekünk 3 nyitvatartási napunk van, mi előtte mindig megbeszéljük előtte valahogy, hogy ki, mikor és hogyan tud jönni. Betegség kivételével általában már azért nagyjából beállt, hogy a kisgyerekesek reggel jönnek, míg a gyerekek iskolában vannak, a nyugdíjasok pedig délután, de ez azért változhat természetesen. És akkor mindig megbeszéljük, hogy ki, mikor és melyik feladatra tud jönni, melyik feladatra tud vállalkozni. Előző este, nyitás előtt előző este. És ez már ez így ilyen jól bevált. Bevesztjük az újakat, aki pedig tényleg már annyira nincsen szabad ideje, hogy nem tud jönni most egy ideig. Előbb-utóbb úgyis mindenki visszajön, tehát tetszik neki a csapat, meg tetszik neki ez az egész. De őt szeretettel elköszönünk tőle, és akkor megy a saját útjára, és végre dolgozik, pénzért dolgozik, mert azért nem várható el, hogy egy fiatal ember, aki, vagy egy fiatal asszony ne vigyen haza pénzt, hogyha esetleg a férje nem tartja el, ugye? Tehát előbb-utóbb mindenkinek ezért egy fizetésre szüksége van. Mi segítünk tényleg, hogyha látjuk, és tudom ajánlani esetleg azt, hogy tényleg jól dolgozik ez az ember, akkor szívvel ajánlom.

0: Hány éve dolgoztok, mikor alakult az alapítvány?
1: 2020. januárjában alakult az alapítvány, úgyhogy már most így 6,5 éve. Így megyünk, szárnyalunk felfelé, szerintem ilyen rakéta kilövésben van most a Szuperszum alapítvány, most nagyon-nagyon pörög, és nagyon sok helyre kell menni, nagyon sokan keresnek minket, nagyon-nagyon-nagyon sok szerte ágazó projektben kérik a segítségünket, úgyhogy ezeknek a segítségeknek a megoldására is mindig próbálunk tárgyalni, megkeresni a megfelelő szakembereket, megkeresni a megfelelő támogatókat, segítőket. Nem egy könnyű feladat egyébként, mert ha valaki bejön hozzánk, hogy a gyógyszerét kell kiváltani, azt a pénzt arra valahonnan össze kell szedni. Úgyhogy, és nem gondolnak bele az emberek, azt hiszik, hogy nálunk a pénz az csak úgy terem, sokan azt gondolják. Ezt nekünk valahonnan össze kell szedni, ezt valakitől idézőjelben kérni kell azt a pénzt, úgyhogy ez is kemény meló.
0: Annyi mindenről nem beszéltünk még, de műsoridőnk végéhez közeledünk, de például említsük meg azt is, hogy pedagógusokat díjaztok rendszeresen.
1: Így van. Most volt a hétvégén a nagy döntés, a 2026-os Szuperszum háladíj nyertesei, leendő nyerteseiről, mert hogy két főről beszélünk, többet erről még nem mondhatok. Eddig 6 díjazottunk volt az elmúlt években. Én úgy gondolom, hogy mind a 6 díja lehető legjobb helyre került, és én tényleg mindenkit arra biztatok, hogy a jövőben is, hogyha a jövőre is lesz majd háladi jelölés, most 66 jelölés jött egyébként az idén. 66 jelölés. Úgyhogy
0: dolgotok voltak akkor a döntésnél.
1: Igen, egyébként leültünk a kuratóriummal egy miskolci vendéglátó étterem teraszára, és csak nézték a kuratórium tagja, hogy melyik is legyen, és annyira jó jellemzések jöttek, és ugye utána az ember elkezd kutakodni, elkezd informálódni, mindenki elkezd telefonálni, őt abból a pozícióból én ismerem, én tudom, hogy ő mennyire jó, és tényleg valóban így ilyen a jellemzés, ez valóban így van, ez valóban rá jellemző, és tényleg ennyit tesz, és ennyit csinál. A másik oldalról pedig van, akire nem jellemző annyira az a sok jelző, amit pozitívan ráhúztak, mert egyébként nagyon sok helyről, vagy több helyről azt halljuk, hogy nem. És ezeket mind felkutatni, kikutatni, utána nézni, utána járni, visszaigazolást kérni a szabályok, ide jutok megint vissza, ugye? És akkor megjön meghozni a döntést, amiben én személy szerint, mint kuratóriumi elnök nem vagyok benne, és erre alakult egy külön kuratórium, ugye az 5 fővel, Csizmánéged Erika, Mezeiné Varga Éva, Fandor Ferenc színművész, dr. Velke Imre, ugye Imrét nem kell bemutatni, és valamint ugye Miskolc város előző polgármestere Veres Pál. Úgyhogy ők így öten összedugják a fejüket, és egy nagyon jó szórakoztató délután keretén, én kívülről nézve nézem az ő döntésüket, és nem is harc ez, hanem a szakmai vitájukat egyébként, mert ugye pedagógus Erika is, Éva néni is, ugye az volt, polgármester úr is, azért Fandor Ferenc is ugye nagyon sok mindenkit ismer, és hát ugye Imre is. És akkor hogy szakmailag ők ezt így jól megvitatják. Jó, jó. Én szerintem a mostani idei két díjazott is meg fog lepődni.
0: Mikor lesz a díjátadó?
1: Rajta vagyunk egyébként, hogy a lehető leghamarabb, mert hogy a díj, meg sem érkezett még a díj. Miért? Azért, mert a keramikus hölgy, aki nekünk eddig csinálta, ő kisbabát várt és szült is. Úgyhogy ő friss kismama, és az idén nem tudta vállalni, úgyhogy felkértem egy képzőművész iskolában egy képzőművész hölgyet, hogy készítse a díjakat, és ő azt mondta, hogy ő, ez egy szellemi értéke az előző keramikusnak, hogy teljesen újat szeretne kitalálni, és hogyha megengedem, akkor újítanak. Ha hogy ne engedném meg? Hát én örülök is neki egyébként, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lesz a díj maga, nem tudom, hogy fog kinézni, és a napokban várom, hogy hívjon, hogy átadja nekünk ezt a két díjat, és mi az most folyamatosan megy a nyomozás, hogy mi hogy és miként tudnánk eljutni erre a két helyszínre, ahol majd átadjuk a díjakat, ugye? De még a díjakat sem tudom, hogy néznek ki. Tehát ilyen nagyon jó, én ezt nagyon szeretem és nagyon élvezem, és teljesen igaza volt az új ennek a képzőművész hölgynek, hogy ő a saját gondolatait és a saját fantáziáját tenné bele a díjba, hogy én ehhez mit szólok. Hát a legjobb. Újítsunk.
0: A díjátadó is nagyon speciális nálatok, ugyanis egy meglepetés díjátadó szokott lenni, ugye? Még erről
1: igen, mi valahova mindig beszökünk, mi valahova mindig így bemegyünk. Tavaly idézőjelben sajnos felismerték az autómat, úgyhogy ott a szülők elkezdtek egymás között így beszélni, hogy a Szuperszum itt van, akkor talán ez a mi díjunk lesz, talán azért jöttek, és nem is csak az adományt hozták, hanem talán a díj, úgyhogy tavaly lebuktam, hogy sem szuperszom autóval, sem az én arcommal nem megyek sehova, tehát nem szeretnék menni, viszont én egyébként nem nagyon szeretem az ilyen nagyon-nagyon meleg helyen tartandó mondjuk évzárókat, és tavaly ugye belefutottunk 40 fokba egy zárt tornatermi évzáróba, amiben kértük, hogy a végén legyünk, ugye meglepetésként, és másfél órás volt az évzáró, 40 fokba, levegőtlen tornaterembe, és emlékszem, Fandor Ferenc bement, és szegény, akkor most mindenki hallgassa végig a Toldit. És elkezdtem szabolni a Toldit, és láttuk az emberek arcán, hogy na, én most felállok, és elmegyek innen. Én innen most kimegyek. De szegény Feri is csak tényleg már annyira melegünk volt, és annyira szerettünk volna örömet okozni ennek a pedagógusnak, és a gyerekek arcát látva ezt így valahogy meg kellett játszani, ezt a toldis dolgot, és ez nekünk így megvan videón, és a mai napig nézzük, és nagyon jókat mosolygunk rajta, mert ugye sokan nem is ismerték még ugye a Szuperszum Háladiát, de ezért most már eltelt ismét egy év, és úgy gondolom, hogy miután 66 jelölés jött, és tényleg a megye minden részéről, úgy gondolom, hogy ahova menni fogunk, jó helye lesz mind a két helyen ennek a díjnek, és ugye ez egy összeg is jár hozzá, azért 500 000 forint jár egy díjjal, ami nem kevés. Igen, és ez sem pályázatból, hanem ez is saját pénzünk.
0: Gratulálok az elhangzottak mindenhez, amiről csak beszélgettünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, hogy meghívtatok ismét.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású, vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, fogalmazott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy egyeztetés után. Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy Rubovszky Rita a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Hangsúlyozta, ez az esemény is az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetés sorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyeztetés nélkül hozna meg fontos döntéseket. Ahogy írja, a katolikus, református, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt tiltakozását fejezi ki a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írja, Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből. Értékelése szerint ez újabb nyílt támadás a Tisza kormány részéről a nemzeti értékek ellen, és a betiltás azt szimbolizálja, hogy a kabinet szakítani akar az ezer éves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel, a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító, fogalmazott Rétvári Bence. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerükben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, fogalmazott. A Tisza kormány a tudományos világ teljes pártérdekek szerinti átszervezése miatt folyamatosan méltatlan támadásokat intéz a magyar tudomány legnagyobb kiválóságai ellen, így Nobel-díjasaink ellen is, írja a Fidesz frakció. Közleményükben idézik a Telex csütörtöki cikkét, amely szerint a korábbi jobboldali kormány olyan 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor és a más Nobel-díjas tudósok által vezetett élvonal alapítvánnyal szemben, amely több mint 1000 milliárd forint garanciák nélküli kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára. A Fidesz szerint azonban ez hazugság, ezzel szemben a tény az, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződést kötött, 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett. Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna, hangsúlyozták a közleményben. Sport. Újabb világsztárok érkezését jelentették be a július 14-én sorra kerülő Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíj szervezői. A tavaly világcsúccsa győztes Armand Duplantis részvételét az év elején maga a svéd klasszis hozta nyilvánosságra, mostanra pedig teljessé vált a férfi rúdugrás mezőnye. A férfi súlylökés egyik legismertebb versenyzője az új-zélandi Tom Walsh, a 2017-es világbajnok és négyszeres fedett pályás világbajnok. Női távolugrásban szintén rangos mezőny várható. A kolumbiai Natalia Linares világbajnoki bronzérmesként érkezik a Zsivócki Gyula Atlétikai Központba, még az amerikai Claire Bryan fedett pályás világbajnokként és címvédőként. Végül az időjárásról. Északnyugat felől átmenetileg megnöveszik a felhőzet, mely napközben szakadozik, gomolyosodik, késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzetcsökkenés valószínű. Elszórtan, elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkos István nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bükzsércre látogatunk a Favágó Fesztiválra és Falunapra. A favágók jelentős felkészültség mellett vesznek részt ezen a versenyen, ami ember próbáló, hiszen itt ügyességet, szaktudást mérnek, mégpedig fadarabolás, szerelés és hasogatás, amelyet természetesen időre és minőségre végeznek. De nem csak erről lesz szó, hanem ezen túl még a falunapról is beszélünk majd. Elsőként az egyik szervezőt szólítottam meg, Boldizsár Bertalant, aki régi ismerősöm. Mióta csinálod ezt egyébként?
1: Hát ezt az első, 2011-ben. Akkor volt, hát akkor még nem itt volt a színpad, hanem a másik, igen, még nem is volt kész, tehát akkor kezdetektől kezdve, akkortól. Azóta minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt. Ugye a Favágó nap volt már itt országos, aztán regionális versenyek. Ez egy gyakorlatilag, amit most itt van, az a házi verseny jellegű 11 csapat mérkőzött meg ma egymással.
0: Kérdeztem, hogy mit mondjál, mondom azt, amit egész nap mondtál, itt konferáltál folyamatosan. Ez az első része, ugye a verseny. Ott már nagyjából elmondták, hogy mit is kellett csinálni, szerelés mellette, haszogatás, meg kombinált verseny, de utána nem fekszetek le még.
1: Nem, így van, tehát a verseny után, hiszen a neve is kettős ennek a rendezvénynek, ugye Bükzsérci Favágó nap, illetve a másik pedig a negyedik Csendes József térségi néptánc találkozó. Igazából egy jó barátomnak, aki szívem viselte a néptáncot, a hagyományokat, állítottunk ezzel emléket, és most már negyedik, sajnos, hogy negyedik évő nincs már közöttünk, viszont negyedik éve megrendezése kerül. Elsősorban a Zsérci Messzes Néptánc Együttes, illetve Egyesületnek a szervezésében is jó voltából, illetve az önkormányzat nyilván mindig is segített, és ezután is fog segíteni, hogy ez a rendezvény megrendezés se kerüljön, megvalósuljon gyakorlatilag.
0: Hát azért még ne fejezzük már be, mert igen, ez tovább is van, mondjam még.
1: Most 6 néptánc csoport, kezdve szeniorok, illetve gyermek néptánc csoportok is bemutatják nagyszerű táncaikat, illetve utána pedig jönnek az esti programok, és este pedig ugye Baby Gabit várjuk ide, aki rendkívül jó műsorokat szokott eddig is, meg ezután is jó műsorokat fog adni, illetve most egy nagyon jó zenekar, az Origo M zenekar fogja majd a talpalával ott húzni egészen hajnal 2 óráig itt utcabán jelleggel, illetve inkább parkoló jelleggel, mert itt parkolóban lesz. És hát ez hagyományszerűen van, amikor retro diszkók vannak, azokat általában én és kollégám Peti szoktuk csinálni. Most egy zenekar fogja majd ezt pótolni, és remélhetőleg egy jó szórakozást fog biztosítani, meg jó kedvet fog sugározni.
0: Kérdeztem, hogy ezt is csinálod, azt mondja, hogy is mindent csinálsz itt, technikusként kezdve mindenfajta olyan dolgot, a te csapatod énekel majd?
1: Most nem éneklünk, technikai akadályai vannak, meg betegségek, jövő héten Kácson találkozunk, ott a Zséci Summás énekegyüttes műsorát lehet majd látni és hallani.
0: Köszönöm, hogy szakítottál időt, ne szakítsd meg magad azért, vigyázz magadra.
1: Nem fogom, és én is kívánok sok sikert még neked. Találkozunk jövőre.
0: Boldizsár Bertalant hallották.

0: A folytatásban Bükzsérc polgármesterével beszélgetünk.
1: Tilai Zsófia, polgármester.
0: Nehéz döntés volt?
1: 2006 és 10 között már voltam a településérén, és most ugye 2024-ben újra megmérettettem magam.
0: Zömében akkor jövök, hogyha valami nagyobb rendezvény van, ami miatt még a polgármester se tud aludni, ugye?
1: Így van, ez ma is így történt, úgyhogy de igyekeztünk, vagy igyekszünk helytállni, hogy ez a mai rendezvény, ez sikeres legyen, és minden flottul menjen.
0: A település, ha nem teljesen zsákfalú, mert a Bükkön át lehet menni még az útra, az Egri útra, vagyis a Miskolc a Lélafüredi útra, de egyébként meg a Perzsőtárkány felé is, másfelé. Egyébként úgy nagyon csendes falunak tűnik.
1: Így van, ezt megerősítettem, csendes kis bükki település, itt a hegyek dombok ölelésében, és hát megmondom őszintén, vágyunk is, hogy ez így maradjon. Nem biztos, hogy jó az átmenő forgalom. Nyugodt hely, békés hely és gyönyörű hely Bükzsérc, így röviden.
0: Azért, hogyha úgy végigmegyek a településen, látom, hogy rendezett porták, szép, nagy, hatalmas házak, és mellette pedig hát úgy csendes útvonal, alig-alig mennek az emberek, de úgy olyan, mintha mindenük meg lenne. Boltjuk van, és iskola, az közös, azt tudom, nem fogom igazából úgy belemenni, de ennek a, nem is tudom, 800 fő körül lehet most van.
1: Most olyan 960 fő él a településünkön.
0: Bocsánat, akkor kevesebbet számoltam.
1: Úgyhogy, igen, hát valamikor 1000 fő fölött is volt a település lélekszáma, most már itt is azért az előregedés jellemző, de bízunk benne, hogy mivel vannak eladó házak a faluba, ezt azért látják a fiatalok, fiatal családok, és akkor talán ide költöznek, és bővíthetjük itt a lakosság számunkat egyrészt. Hát így van, elhangzott, hogy rendezett porták, rendezett udvarok. Mi is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében az önkormányzattal, hogy egy rendezett településképet mutassunk. Egyrészt ez nekünk is jó az itt élőknek, másrészt pedig a hozzánk érkező vendégeknek is, én úgy gondolom, hogy fontos. Én most létrehoztam egy ilyen faluszépítő csoportot, akik rengeteget segítenek nekünk ebben a munkában, tehát parkgondozásban, fűnyírásban, akár önkormányzati épületek karbantartásában, tehát egy nagyon jó kis közösség, csapat sikeredett.
0: Itt mindenki ismer mindenkit, valószínű. Ha valaki beköltözik, akkor nem hozzáigazodnak, hanem neki kell azért hozzájuk igazodni, az itteni szokásokat úgy megismerni, felvenni. De nagy különbség ma már nincs a város meg a falu között, ahogy látom. Már nem is nagyon látok kiülni, tanyázni az embereket ott a lócára, de néhány éve még talán láttam.
1: Így van, hát ez sajnos már az utóbbi időben elmaradt, de sok a beköltöző, viszonylag sok, azt mondhatom, inkább az alföldi részekről érkeznek, ugye ide a Bükkhegységbe. Elsősorban ilyen hétvégi házakat vásárolnak, úgyhogy ez Bükzsérce is jellemző, mint itt a szomszédos településeken máshol. Hát bízom benne, hogy igyekszik mindenki beilleszkedni, hiszen mi vagyunk itt, és az érkezők pedig ha mondhatni így, az új lakók. Úgyhogy, de igyekszünk mindenkivel egy jó kapcsolatot kialakítani.
0: Gondolom, hogy a fő cél az, hogy valamivel itt tartani az embereket, tehát a fiatalokat, ugye tanulnak a gyerekek gimibe, Eger, Mezőkövet, akár Miskolc is, aki Kaliba megy, utána az egyetem, és vissza a munkahelyet nem nagyon tudnak itt, de ez a környéken lehet azért, és Egerből vagy Kövesdről ide járni pár perc, hát 20 perc, 25 perc, ez egy nagyobb városban, talán többet kell menni végig Miskolcon is, hogyha végig megyünk azon a 27 kilométeren, ami ahhoz ez
1: van.
0: A település. Tehát en alvó városkának azt hiszem, hogy az lehet a cél, mert más ipart ide nem akarnak hozni.
1: Nem, semmiképpen. Hát itt ez a Bükkhegység ugye inkább a turisztikai célú beruházások az, amire próbálunk ugye építkezni. Megépült a bicikliút, ami nagyon sok turistát, új vendéget hoz a településünkre, akár úgy, mint céltelepülés, akár mint átmenő forgalom. Én úgy látom, hogy ez a biciklis turizmus az utóbbi 1-2 évben jelentősen beindult, és ugye jó az úthálózat, ahogy elhangzott, Eger felé is, Mezőkövest felé is, tehát a munkahelyek, illetve az iskolák is könnyen és rövid idő alatt megközelíthetőek.
0: Ugye busz még Egerbe is jár, Mezőkövesdre is jár, tehát tulajdonképpen azért a tömegközlekedéssel sincs gond, repülő is elmegy itt a település fölött, úgyhogy a viccet félretéve, de egyébként rendkívül jó helyen fekszik. Tehát lehetne, hogy jó turizmusnak is központja itt ez. Nem fürdő, hanem maga a levegő.
1: A levegő, így van, így van. Szokták mondani talán, hogy Bükszentkereszten van az egyik legjobb levegőjű település az országban. Én azt gondolom, hogy Bükzsért sem, vagy illetve Bükzsért is fölveszi szerintem Bükszentkereszttel akár a versenyt.
0: Csak jobban menedzselték.
1: Így van, úgyhogy itt is nagyon jó a levegő, a táj gyönyörű, az itteni lakosok, a bükzsércek nagyon vendégek, szeretők, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné megismerni az itteni tájat, mert ugye itt vagyunk a Bükk szívében, innen akár kirándulni, biciklizni bárhová, itt a környéket fel lehet fedezni.
0: Ugye az Eger erdő területe, erdőben, hát nagyon jó lehetőség van, itt akár a tüzelésre is, a fát szerezni olcsóbban talán. Ugye gázzal, vagy mindenki gázzal fűt már?
1: Nem, azért még mindig megvan a fafűtés is, úgyhogy én azt gondolom, ezt vegyesen alkalmaznák az itt élők.
0: Ugye a turizmushoz az is kell, hogy ne átmenő legyen, mert a biciklis megáll, bemegy valahová, leül egy kólára, vagy borra, sörre, bármire, utána tovább megy, de szállás. Arra meg hát az azt hiszem, hogy a lakosoknak az zöme nem képes, hogy olyan szállást hozzon létre, mert nagyon-nagyon nagy körülményes ezt megoldani, de a önkormányzatnak sem lenne feladat, egy vállalkozónak talán.
1: Így van. Hát ez jó lenne, hogyha a jövőben beindulna. Ugye korábbi években nagyon sokan foglalkoztak falusi turizmussal, ez most itt nálunk Bükzsérten picit háttérbe szorult, én úgy érzem, úgyhogy de azt gondolom, hogy ebben lenne jövő, meg van rá igény, hogy ugye itt is azért minőségi, akár szállásszolgáltatást, akár más egyéb, akár wellness szolgáltatást is biztosítsunk az ideérkezőknek. Úgyhogy ha lenne valaki, egy jó vállalkozó, aki ebbe fantáziát lát, biztos, hogy megtalálná ebben a lehetőségeket.
0: Ugye megszűnt az a lehetőség, hogy olcsó szállás, nem színvonalas, nem fektetek be. Ma már a magyaroknak is megvan az az igénye, hogy bizony minőségi szolgáltatást kér, akárhol van az országban. Anélkül már nem jönnek ide, akkor elmennek külföldre, mert akárhogy is mondjuk, azért van pénz.
1: Meg az igények is egyre nagyobbak, tehát ezt kellene valamilyen módon kiszolgálni, hogy ez a kettő ugye találkozzon, az igények is a másik oldalról pedig a...
0: Úgy hallottam, hogy polgármester asszony nagyon jó marketinges.
1: Örülök neki, ha ez...
0: Nem én mondtam, úgyhogy hallottam, hogy jó marketinges, tehát akkor valószínű a célokat már megfogalmazta, csak még a hozzávaló út.
1: Így van.
0: Az keresni kell, közösen kell, mert egyedül nem fogja bírni.
1: Ez biztos, hogy így van, minden olyan dolog, ami építi, szépíti a falut, illetve annak a jövőt. Én úgy gondolom, hogy az csak közös összefogással és építkezéssel érhető el. Úgyhogy igyekszünk fejlődni, mindig egy lépéssel előrébb legyen a falu. Sok munkánk van, nyilván az önkormányzati munka nem elsősorban ugye ilyen jellegű, de igyekszünk ebben is segíteni. Ha valaki ilyenre vállalkozik, az biztos, hogy támogatni fogjuk.
0: Ugye ez a rendezvény talán a legnagyobb rendezvényük az év folyamán, hát amellette a helyieknek rendeznek különböző, akár fellépések, fesztiválokat. De tulajdonképpen ez vihetné egy kicsikét úgy a hírnevét még tovább a településnek. Hát ha most kevesebben vannak, mert a egész országok rendezvény most, szinte a környéken legalább 6-8-at fel lehetne sorolni, hogy a mai napon is, meg holnap is, meg hát a jövő héten, meg a következő héten már rendezvények vannak, főképp főzéssel foglalkoznak. Most nem látok olyan nagy verseny, főzőverseny.
1: Ilyenkor nem is szokott főzőversenyünk lenni. Értem. Leginkább ilyenkor helyi civil szervezetek, baráti társaságok, családok azok, akik így összefognak és főznek, tulajdonképpen a saját maguk örömére szó szórakoztatására. Nálunk a főzőverseny az a Majálison van, és most is nagyon szép számmal 11 főzőcsapatunk volt, és akkor szoktak így megmérettetni a főzőcsapatok, akkor minden egyes csapatnak 5 kiló sertéshúst biztosít az önkormányzat, és saját ízlésük szerint abból főznek, és az elkészült ételeket akkor szoktuk zsűrizni.
0: Akkor a helybélieknek meg hát gondolom már mindenütt megvan az, hogy a hazalátogatóknak, akik elköltöztek, eltelepülteket látják akkor vendégül sok helyen itt, és így történik?
1: Igen, így történik. Igyekszünk új rendezvényeket is behozni a település életébe. Ugye, ami fix és állandó rendezvényünk az ugye a Majális, ami már elhangzott, illetve ez a favágónap, fakitermelőnap, ehhez már pár éve csatlakozott a Csendes József térségi néptánc találkozó, ami ugyancsak erősíti itt a helyi közösségeket, megmozdítja itt a környékbeli társcsoportokat, illetve bevezettünk új rendezvényként az adventi hétvégénket, ami nagyon-nagyon sikeres, ez inkább, leginkább a bükzsércieknek szól, mert minden adventi hétvégén tudunk találkozni, beszélgetni, és ez úgy látom, hogy erre van is igény a lakosság részéről is.
0: Hát igen, kis elcsendesülés, felkészülés a karácsonyra, és az új évre is akkor fogantatik meg az agyba, hogy mit is kellene a következő évben. Önnél már azért vannak olyan tervek, amit még csak saját magának mer elárulni?
1: Hát terveink vannak. Igyekszünk a jövőben is mindenféle pályázati lehetőséget kihasználni, hiszen önerő nincs az önkormányzatnak, tehát minden, ami elképzelésünk és célkitűzésünk, azt valószínűleg pályázati pénzből vagy pályázati forrásból tudjuk majd megvalósítani.
0: Köszönöm, azt hiszem, hogy erő kell hozzá.
1: Így van, nagyon sok erő. Így van.
0: Akarat és támogatás a falu részéről, ami megvan, ugye?
1: Így van, én bízom benne, hogy megvan a falu részéről is, amit kihagytunk, hogy a család részéről is, mert azért nagyon sok munkát kíván ez a polgármesteri feladat, bármennyire is úgy tűnik, hogy nem, úgyhogy a családomnak is nagyon sok segítsége van abban, hogy akár a mai napban, de akár más rendezvényekben is, hogy ez jól tudjon működni.
0: Tilai Zsófiát, Bükzsérc polgármesterét hallották.

0: A folytatásban a zsérci kulturális élet egyik meghatározó szereplőjével beszélgetünk.
1: Lukásné Szerver Jolga vagyok, és a Bükk-Zsérci Női Egylet megalakulásáról kérdez, akkor azzal a céllal jöttünk, és alapítottuk meg ezt az egyletet, hogy ha már van a férfiaknak kikapcsolódása lehetősége, mert ugye egy férfi tud horgászni, elmegy vadászni, összejön a barátokkal sörözni, akkor miért ne lehessen egy ilyen lehetőség a hölgyeknek is? Támogatni szeretnénk a helyi kulturális közösségeket, illetőlegesen az a célunk, hogy a rendezvényeinken, a település rendezvényein itt legyünk. Számíthat ránk az önkormányzat, mit mondjak még? Karácsonyi műsort is készítettünk már az adventi időszakban 2024 karácsonyára. A tavalyi évben karácsonyi dekorációt készítettünk. Az idén a hölgyeknek próbáltunk nőnapi előadással kedveskedni, tehát próbálunk valami kis színt vinni, ugyanis azt vettem észre, hogy a Covid időszakban mindenki bezárkózott, és kellett valami olyan dolog, egy újfajta kis szövetség, ha mondhatom így, ami a nőket is egy kicsit megerősíti a munkán kívül, mert nem csak annyiból áll az élet, hogy dolgozni megyek, és a második műszakot elkezdem otthon, hanem kell az, hogy kikapcsolódjunk, együtt legyünk, és a problémáinkat kiventilláljuk.
0: Mindent értek, csak ugye a névválasztás az...
1: A női egylet?
0: Ez nem adja olyan egyszerű, mert egyesület, klub, mindenfajta mást hallottam. Az egyletet még talán a Pál utcai fiúkból lehetne is sorolni, de tulajdonképpen megegyeztek, vagy pedig gyertek lányok, egy egylet leszünk, és
1: nem,
0: akkor...
1: Nem, szerintem nem egyeztünk meg. Én feldobtam ezt a nevet, és a hölgyek, akik itt vannak velem, sajnos most fokhíjasan vagyunk, de egyetértettek ezzel a névválasztással. Az egyik hölgytag készített hozzá egy logót, van saját pólónk felátja, van saját kitűzőnk is, és itt vagyunk, ahol szükség van ránk, és ahová úgy gondoljuk, hogy mi is el szeretnénk menni, jutni, ott mi is ott vagyunk.
0: Ugye alapítóként, mivel nem egyesület, nem kellett 10 tag sem, akár 2-3 ember is megalakíthatta.
1: 10 taggal rendelkezünk jelen esetben.
0: Az már egyesületi
1: így
0: létszám.
1: Van, így van, egyesületi létszám.
0: Tulajdonképpen akkor a településen már ismertté váltak, nem csak a borbarátok,
1: így van. Hanem számítanak ránk, így van, az önkormányzat tisztában van a meglétünkkel, jelen vagyunk minden eseményen, sőt a polgármester asszony keres is, bármilyen rendezvényt szervez, gondolkodik, de ez oda-vissza működik.
0: Tehát akkor a való életében benne vannak.
1: Aktívan részt veszik.
0: Tulajdonképpen azért, akik nincsenek benne, ismerik önöket, és
1: igen,
0: támogatják valamilyen, ha más nem, csak úgy, hogy menjetek, csináljátok.
1: Igen, igen, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, sőt, ha mondhatom azt, Cserépfaluban is van egy gasztroklub, mint hölgyek, mint férfiak, a női klubot már meghívtuk, velük már kétszer is, minden évben próbálunk arra törekedni, hogy elmenjünk, vagy őket meghívjuk, megvendégeljük, tehát társ női egylettel is keressük a kapcsolatot.
0: Tehát akkor nem a Covid az oka az egésznek, hanem az, hogy ezt a olyan bezárkózott világot szeretnék, igen, egy kicsit tágítani.
1: Így van. Így
0: mert
1: van.
0: Azért gyönyörű helyen fekszik Bükk-Zsérc.
1: Igen, mi szeretünk is élni, szeretjük Bükk-Zsércet. Én is betelepült vagyok, ha mondhatom így, mert ide jöttem férjhez. Már itt élek 23 éve. Nagyon szeretem a községet. Nagyon jó emberek laknak itt. Jó közösség.
0: Ugye, aki nem tudja, hogy hol van a Bükk aljának és a Bükk lábának, pontosan a Metszész pontjában. Itt kezdődik a Bükk felfelé. Ha felnéznénk ott a Patkóhegyre, meg a Zsérci délre, tehát a Bükk csoda egyébként, és önök pedig azért itt a jó levegőt szeretnek élni, mert ez tényleg az, harapni lehet.
1: Így van, ez így van. És még egy gondolat jutott eszembe itt a női egylettel kapcsolatban, hogy törekedtem arra, amikor gondolkodtam, hogy megalakuljunk, hogy próbáltam, ugye említettem, hogy 10 vagyunk. Mindahanyan, ahanyan vagyunk, mindenki más felé dolgozik. Mindenki más ötletekkel jön elő. Én például pedagógus vagyok, de van közöttünk szociális dolgozó, aki gazdaságban dolgozik, tehát többfajta szférában vagyunk jelen, és ez azért jó, hogy mások vagyunk, más ötletekkel, más gondolatokkal, más tervekkel, de mind-mind helyi bükzsérci lakosok vagyunk.
0: Mondjuk ez a csapat akkor még nem a nyugdíjas korosztály.
1: Abszolút nem. A 40 pluszos csapata vagyunk.
0: Igen, és akkor majd elkezdik a későbbiekben a nyugdíjas sport, akkor is marad az egylet, vagy pedig mennek nyugdíjas klubba.
1: Amíg jól érezzük magunkat, addig maradunk bükzsérci női egylet, de az anyósomnak szoktam mondani, hogy nagyon jó lenne, ha alapítanának egy helyi kis klubot maguknak, mert én úgy gondolom, hogy arra is lenne igény.
0: Akkor a jövő az már látható.
1: Látható,
0: közösség lesz.
1: Igen.
0: Ez a közösség gondolom, hogy annyit segít, hogy a gyerekeket valamilyen szinten itt tartsa,
1: igen,
0: megtartsa. Egy gimnáziumba, meg egyetemre el fognak menni, de az is lehet, hogy itt a közelben fognak emiatt keresni munkalehetőséget. Minden online már mindent lehet.
1: Mindent lehet.
0: Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ilyen nyugalmat máshol nem talál. Igaz, hogy nem most, mert itt azért a fűrész megszólalt, el is köszönök, de azért a gyerekekre így számítanak. Dolgoznak érte.
1: Így van, és szerveztünk is már gyereknapot a gyerekeknek, tehát én jó magam járok az óvodába, mint pedagógus is foglalkozást is tartok a gyerekeknek, meg szeretjük is a gyerekeknek, mindannyian családanyák vagyunk, tehát ez volt az egyik kiindulópont, és hogyha már programot szervezünk, akkor nem csak magunknak, hanem a gyerekeinknek és a családjainknak is ezzel támogatást és programot tudunk szervezni.
0: Köszönöm szépen, van élet, megszólalt a versenyharang, megszólaltak a borbarátok, és itt már kicsit barátkoztak a borral is, de nem arról éreznek egyébként. Aki vállalja azt, hogy borbarát, az nem az alkoholt vállalta, hanem a társaságot és a közösséget. Hát köszönöm szépen, további jó munkát.
1: Köszönjük szépen.
0: Lukácsné Szádvári Olgát, a bükzsérci női egylet alapítóját, vezetőjét hallották.

0: Most már a versenyzőkkel is foglalkozzunk egy kicsit, mégpedig azokkal, akik a legtávolabbról érkeztek a hanságból.
1: Németh Bence vagyok, Agyakos-Szergényből gyűjtem, a hanyi hódokkal versenyzek, és hát itt van verseny, ilyen színvonalú verseny itt van most, és hát eljöttünk megméretni magunkat.
0: Meglepődtem, meg is kellett, mert ilyen messziről ide kellett jönni, ilyen messziről.
1: Itt csak a megméretetésről szól, de itt ennek komolyabb tétje nincsen.
0: Tehát nem tovább jutásos. De hát azért, hogyha valaki eljön ide még egy olyan síkvidékről is, ahonnan mondjuk látszik az Alpok, de azért tetszett ez a táj, gondolom.
1: A szemet nagyon gyönyörködteti ez a táj. Éppen itt a háttérben, a hegyek mellett, dombok mellett fotózkodtunk is. Azért nálunk a Kardostért és a legmagasabb domb. Úgyhogy
0: a... Hegynek nevezik.
1: Gyönyörű, nagyon gyönyörű. Már magáért a látványért megérte elgyűnni.
0: Milyen típusú erdők vannak a környéken?
1: Hát nem itt. Nálunk főleg a cserit talajokon az a kocsányos, tölgyes, cseres erdők, és a másik véglet a hanyba pedig a nemes nyarasok.
0: Értem, a vizesebb...
1: A vizesebb élőhelyeken, nemes nyaras, meg fekete dió.
0: Szép nagy balta is van a hanyi hódok kezében, a tiédben is. Most nincs, csak a simeren, vagyis emblémán. Tulajdonképpen azért a kitermelés, illetve a pával való foglalkozás azért jelentős ott azon a részen, mert az ember azt hinné, hogy inkább legeltetés van.
1: Nem, jelentős, jelentős. Ugye ott a rendszerváltás után sok erdő létesült ott a legelők helyén. Főleg ezek a nemes nyarosok.
0: Hát ami gyorsan fejlődik.
1: Amik gyorsan fejlődik.
0: Hát akkor ott az ilyen kemény párt nem is kell vágni. Bár
1: a annyi részben nem igen.
0: De a tölgy az, ezek azt hiszem, hogy cserfák, amit itt vágunk.
1: Itt, amit most vágtunk, ezek cserfák voltak. De ez se ismeretlen, mondom, mert mi ott a határon vagyunk pont.
0: Ja, értem. Ugye, hogyha az erdőről beszélünk, akkor azt hiszi az ember, hogy csak a mi látszik. Hát nem. Az erdő lent is van, ugye, szépen.
1: Én erdésznek tanultam, úgyhogy én tudom, miről van szó. Az erdésznek nem csak az a feladata, hogy kivágja a fát, hanem az, hogy újat teremtsen helyette.
0: Igen, csak mondom, az élővilág az lefelé is mozog, tehát úgy lesz erdőből erdő, hogy vannak különböző típusú rovarok. De hát az erdőben nem csak rovarok vannak, nem csak fák vannak, hanem vannak ott még állatok.
1: Egy komoly ökoszisztéma van az erdőben.
0: Ugye megkérdeztem már pár szó emberektől, hogy van-e még tarvágás, akkor nálatok sincs.
1: De tarvágás van. A vágásos üzemmódot, ami mi gyakoroljuk azért.
0: Ja, a telepítetteknél.
1: Igen, a telepítetteknél mindenképp, de a szállalóerdő is sok helyen már erőltetik. Vagy nem erőltetik, próbálkozunk vele, inkább úgy mondom.
0: Közelben ott van Sopron, hogyha az ember Sopront említi, nem csak a tisztornyot, meg a Kecske templomot tudja, hanem azt is, hogy ott van egy egyetem, ami azzal így foglalkozik, hogy legyenek erdészek.
1: Így igaz, jelenleg én ott tanulok, vadgazdom érnök hallgató vagyok.
0: Szóval akkor jól mondtam, még nem csak erdő van, hanem vad is van. Akkor...
1: Így igaz, vad is van.
0: És főképp milyenek vannak ott?
1: A muflonon kívül azt kell mondjam, hogy minden megtalálható.
0: Medve is?
1: Okkal.

0: Moddal hoznak a cirkuszba.
1: Itt bonzanak mindig, ugye egy medvének nagyobb híre van, mint 150 embernek.
0: Így igaz. Ugye az ritkaság.
1: Szóval akkor ez a tanulás, ez majd azt fogja hozni, hogy az vadgazdálkodás, ami hát erdőbe hogy lehet? Kijelölt területeken?
0: Nem, az erdő minden területén folyik a vadgazdálkodás, ami én úgy gondolom, hogy jól megy, és szorosan összefügg, és össze is kell, hogy függjön, hiszen az erdő ad otthont a vadaknak, de viszont a vadlétszámot szabályozni kell az erdő érdekében. Szóval ez egy komoly összefüggés.
1: Néhány természetvédő nem biztos, hogy igazat ad, de azt mondja, hogy csaporodjon, majd meg igen, az ember ne menjen oda.
0: Igen, a természetvédelemmel szoktunk hadakozni, de ezek a harcok kellenek ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki a dolgokból.
1: Tehát korlátozni kell azért a gazdálkodást is bizonyos szinten?
0: Mindenképpen. A sáráig nem lehet inni a vizet.
1: Ezt azt hiszem, hogy meg fogom jegyezni, és ajánlom a nagyon-nagyon zöldeknek is, meg azoknak is, akik nem akarják, ne igyek a sárig le.
0: Így igaz. A kompromisszum.
1: Hát köszönöm.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Németh Bencét, a hanysági Hanyi Favágók csapatának szóvivőjét hallották az Észak-Hanság erdőgazdaságból.

0: ne csak versenyezzünk, hanem főzzünk is egy kicsit.
1: Bakondi Donát, kerületvezető erdész, Felső Tárkányi erdészet.
0: Megkérdezem, hogy miért vannak itt? Meglepően azért, mert itt dolgoznak ezen a területen,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, ez itt a Felső Tárkányi erdészetnek a területe. Ez ma úgy mondható, hogy ez egy hagyományőrző rendezvény itt nálunk. Minden évben megrendezésre kerül ez a Stihl regionális fakitermelő verseny, illetve falunap. Mi vagyunk a rendezvénynek az egyik fő támogatója, mint erdészeti cég. Ilyenkor kiszoktunk vonulni így a fiúkkal, és akkor megvendégelünk mindenkit, aki éppen megéhezik egy kis meleg ételre.
0: Mondta, hogy a fát is önök biztosítják.
1: Így van.
0: Ez ahhoz azért szakértelem kell, hogy milyen fát visznek oda, mert ne legyen túl görcsös,
1: így
0: ne
1: van,
0: legyen
1: így
0: túl
1: van. Hát az megvan szakva, azt a Stihl ugye nekünk az kiadja, hogy mekkora lehet az átmérője a fának, mi is ezt úgy válogatjuk össze a fakitermelések során, és ez külön van depózva nekünk, és mikor megrendezésre kerül a verseny, akkor mi ezt ide szállítjuk.
0: Frissen vágottat, vagy pedig már kicsit szárazabbat?
1: Hát ez a tavaszi termelésből van.
0: Az akkor még nyírkos, nedves.
1: Igen, nem? Igen. Hát, hogy könnyebben hasadjon a fiúknak.
0: Ja, igen, mert saját csapat.
1: Ha tavalyi lenne, akkor nem hasadna olyan könnyen, aztán azt nem vennék olyan jó néven.
0: Saját csapat is van,
1: igen.
0: Tehát akkor segítenek ennyiben is az összesnek.
1: Így van, mindenkinek segítünk.
0: Úgy hallottam, azért jó pár csapat, 12 csapat van. Ugye elég sok felkészülés kell ennek, mert az közben kavarja meg, mert miattam, hogyha leég,
1: hogy oda tapadjon, mert akkor
0: kapok én a
1: égetem a kaját, akkor mérgesek lesznek.
0: Mi ez egyébként?
1: Ez egy vaddisznóból készült húsos káposzta.
0: Akkor erre lehet majd iszogatni.
1: Hát úgy van.
0: Jó, mondjuk nekik abszolút nem, mert
1: hát de nem soká vége a verseny után, már engedélyezek nekik egyet sört.
0: A versenyzőknek ugye abszolút, meg annak sem, aki kimegy
1: a bíróknak sem.
0: De aki kimegy az erdőbe sem, ha nem is versenyzik, akkor sem szabad, aki termelésre fog.
1: Nyilván nem, hát motorfűrészsel, veszélyes szerszámokkal dolgoznak, nem lehet alkoholt fogyasztani.
0: Épp az előbb beszéltem volna egy versenyzővel, azt mondja, hogy megyünk átöltözünk még, venni kell fel bakancsot, venni
1: így
0: kell.
1: Van, vágás biztos, bakancs, nadrág, ruházat, kesztyű, rezonancia csökkentő kesztyű, illetve fejvédő, sisak, fülvédő, rosté. Ezek kötelező felszerelések.
0: Elsorolva is, hát ez már pénzbe is kerül.
1: Így van.
0: Tehát amikor kimennek az erdőbe fát vágni, fakitermelést végeznek, akkor előkészület, tehát csak le is kell vizsgázni belőle,
1: természetesen.
0: Gondolom, és utána pedig ezeket a felszereléseket kötelező felvenni.
1: Így van.
0: Tehát, ugye,
1: az baleset, emberi élet az első.
0: Tehát baleset az bármikor
1: így előfordul. Van, szóval baleset még így is előfordulhat, hogy az ember rá van készülve sisakkal, mindennel, de még így is előfordulhat, de azért ennek a kockázatát minimalizálni kell. Ez egy veszélyes szakma.
0: És a csapat jó egyébként?
1: Hát most mivel én főző pozícióban vagyok, én nem láttam, hogy teljesítettek, de mihelyest jönnek ebédelni, majd elmondják.
0: Hát de hát előtte már látta, amikor készültek.
1: Be szoktak jutni általában az országosra.
0: Tehát készülni kell, edzeni, az gondolom, hogy külön. Nem a
1: így van, azt ők maguknak, Hát ilyenkor amúgy is most a nyári időszakban, ugye március 31-től nincs fakitermelés az erdőben. Szeptember 1-ig ilyenkor most ők pihennek.
0: Hát
1: van idejük felkészülni.
0: Pihennek, hát más munkájuk van.
1: Más
0: gondolom.
1: Munkájuk van, így van.
0: Tehát akkor egyébként hogy vágunknak önök most a új módszerekkel, ezekkel a szállalókkal, ami régi, vagy pedig tarvágás már nem nagyon van?
1: Tarvágás az nincs. Tarvágás csak abban az esetben lehetséges, hogyha mondjuk a fenyőknél szoktuk még alkalmazni szerkezet átalakítás szempontjából, mert ugye a klímaváltozást a fenyő azt nagyon megsínylette, és azokat ugye azokat tarra vágjuk, és őshonos állományú fafajokkal telepítjük újra.
0: Ugye ez egy kicsit két azért, hogy is mondjam, nem annyira gazdaságos.
1: Ez nem.
0: Mint hogyha a tarvágás és megfelelő gyorsan növő fajtákat tennének be, de mindig alkalmazkodni kell ahhoz, ami van éppenséggel. Szóval akkor
1: olyan fajtákat kell telepíteni, amik a termőhelyi adottságoknak megfelelőek. Ez törvény írja elő.
0: Igen, csak néha-néha vitatkozunk is azon, hogy miért nem jó az akácos ott a homokon? Hát miért nem jó a méz nekünk, az akácméz?
1: Úgyhogy az akácméz az hungarikum, de viszont az akácfa az meg tájidegen.
0: Nehéz lesz, akkor elvisszük Amerikába.
1: Hát, na, jó. A méheket.
0: A méheket, azt mondom, hát utaztatjuk, vagy reptetjük őket, és akkor... Tehát jó, nem mindig értünk mi egyet sok mindennel, és természetesen, ugye nem vagyunk annyira nagyon zöldek, mint a legzöldebb fa, legyünk normálisak bizonyos szinten.
1: Így van.
0: Tehát akkor tudják nagyon jól, hogy mit kellene, hogy kellene, csak hát ugye a törvény az nem mindig az erdőben születik, hanem ott a 199 fa mögött természetesen.
1: No, ebben akkor... nem menjünk bele inkább.
0: Ja, hát én mondtam, nekem még lehetőségem van rá. Akkor ez hogy áll most?
1: Ez nem sokára zárom el, és kész.
0: Pihentetni kell egy kicsit azért.
1: Hát ez mindig jó.
0: De nem felül alatt készítettek?
1: Nem.
0: Csak még a hagymát sem? Semmit sem?
1: Semmit.
0: Tehát szabad tűzi. Szabad tűzi, mondjuk rá.
1: A vathúsból amúgy is annyi származik, hogy igazából még vizet sem nagyon kell ráönteni, és ez a saját levében szépen megfő. A káposzta is leves, a levet enged.
0: Ilyen gyakran szokott főzni, vagy már mindent tud?
1: Hát elég sűrű.
0: Ez a fő munkája?
1: Nem, én erdész vagyok.
0: Hát ezt oda látom. Mi lesz hozzá? Kenyér, sima kenyér.
1: Így van, akkor... kenyér.
0: Tehát nincs tejföl benne.
1: Nincs.
0: Mindenki eheti.
1: Ezt nem tejfölözzük.
0: Aki főzött, Bakondi Donát, kerületvezető erdész, Felső Tárkányból. Na, le kell mozognunk azt a kis vaddisznó pörköltet, úgyhogy a Büki News túrán veszünk most részt, vagy legalábbis a szervezőjével beszélgetünk.
2: Mondjuk Bence vagyok, a Büki News túrák főszervezője, és az egyesületünkkel, a Nagy Erre Inkább Mozogni ismeretterjesztés természetjáró egyesülettel már 8. éve rendezzük meg a Büki News teljesítménytúrát itt Cserépfaluban.
0: Azt hiszem, ez már szép szám, és meglepődtem. Én nem hallottam most talában erről, tele volt autóval az egész település, zicsre menet is, és látom, jönnek. Büki News, 8. alkalom ez a szám, ez azt is jelenti, hogy növekszik a létszám, ugyanúgy, mint a részvétel, tehát a szervezések száma, vagy pedig azért beálltak egy stagnáló számra, mint sokan szoktak.
2: Hát ez nagyon érdekes, igazából nálunk inkább már az utóbbi években stagnált 1000 fős létszámot, és itt nagyjából így hullámzik ebben a nagyságrendben, ami egyébként azért is nagyon jó, tehát egyrészt így a szervezés szempontjából is ez egy ilyen kezelhető létszám, mint nekünk a szervező csapatnak, tehát egy ilyen 50-60-70 fős szervező tímmel dolgozunk ezen, illetve magának a falunak, illetve a helyi adottságainak is az 1000 fő, ez teljesen elegendő, tehát nem egy nagyon sok ezres tömegrendezvény ez így, hanem egy olyan esemény, ahol elsőre talán soknak hat ez a nagyjából 1000 fős nagyságrend, de ennek ellenére, hogy az emberek elindulnak a túratávokon, akkor kellően távolságra vannak egymást, hogy ne érezze magát úgy az ember, hogy ő egy ilyen tömegrendezvényen van, hanem csak úgy egészséges távolságban tud találkozni a túratársakkal.
0: Túratávok, tehát ez azt jelenti, hogy különféle távok vannak, ugye?
2: Pontosan. Jelenleg 7 túratávunk van. Az a célunk, hogy a kicsiknek, a kezdőtúrázóknak is egy ilyen biztonságos kezdőtúratávot tudjunk ajánlani, ez a 10 kilométeres túránk, és nagyon sokan vannak, akik itt kezdtek el mondjuk túrázni, teljesítményt túrázni, és itt szépen lehet felfelé haladni a túratávok listáján, aki mondjuk megcsinálta a 10-est, később indult a 17-es, a 26-os, a 35-ös túratávon, vagy hogyha már gyakorlat túrázó, akkor a 40, 50 vagy a 66 kilométeres túratávon is, ami egészen Répás utáig, illetve a Tarkőig is elbarangol innen a Bükk aljáról.
0: Ezek már szép számok, a 66, már azt hiszem, hogy ember próbáló, tehát nem lehet idejönni csak úgy, hogy beállok, hanem ez már gyakorlattúrázó kell, hogy legyen. Tulajdonképpen kikhez jut el ez? Azokhoz, akik már tavaly is voltak, vagy azelőtt is, vagy jönnek mindig újak?
2: Igazából is, tehát nagyon sokan vannak, akik visszatérő túrázók, illetve nagyon sokan vannak olyanok is, akik éppen most vannak itt először, és tényleg itt ismerkednek meg a teljesítménytúrázással, illetve ezzel a sportolási formával. Nyilván mi is próbálunk úgy szervezni, tervezni, hogy a kisebb túratávok, ahol nagyobb esélye vannak voltak amatőr résztvevők, ott több szalagozással, útvonaljelöléssel, bőség és frissítőpontokkal készülünk, tehát hogy ne legyen egy kinkeserves napszámuk, hanem tényleg egy túrajelmény legyen, és a nagy távok résztvevői pedig tényleg gyakorlat túrázók, illetve van több olyan ellenőrző pont is a nagyobb túratávokon, ahol a személyzetnek megvan határozva, hogy esetleg olyan állapotban látják a résztvevőket, hogy nem tartják őket alkalmasnak továbbhaladásra, akkor ki tudják őket, vagy meg tudják őket állítani, mondjuk akár a 20 vagy 50 kilométerénél a 66 kilométeres túrának. Az a lényeg, hogy aki elindult, az célba is érjen, és jól érezze magát itt a Bükkalján.
0: Mindenki nevezhet, tehát nincs előzetes feltétel, hogy orvosi igazolás saját felelősség, ugye?
2: Nálunk nincsen ilyen, illetve nincs is erre vonatkozó előírás, de nyilván van egy ajánlott felszerelés is, akár csak a fejlámpától, vagy ilyen biztonsági felszerelésektől, illetve az is kérésünk, hogy mindenki a számára megfelelő erőléttel válasszon túratávot, illetve megadjuk a rugalmasságot annak is, aki szeretne átnevezni egy kisebb, vagy akár nagyobb, de inkább kisebb túratávra az indulást megelőzően, hogyha úgy érzi, hogy most nincs olyan formában, esetleg az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, tehát próbálunk mi is annak megfelelően szervezni, hogy mindenki célba érjen.
0: 66-os, ez már éjjel jön be? Van olyan?
2: Gyakorlatilag én évfélig várjuk a 66-os túrázókat. Ők reggel 6 és 7 óra között indulhatnak, és a szintidő úgy van meghatározva, hogy nekik a legutolsó azok ilyen évfél környékén tudnak beérni. Várjuk őket itt végig.
0: Neveznek, gondolom nevezési díj kell hozzá, mert itt úgy látom ellátás.
2: Igen, teljes ellátást kapnak, tehát egyébként magát az eseményt az Aktív Magyarország is támogatta ebben az évben is, de nyilván ez csak a részköltségvetését fedezi egy ilyen rendezvénynek. Ahhoz, hogy ilyen szolgáltatást tudjon nyújtani, ahhoz rengeteg erőforrást kell minden téren megmozgatni ehhez, és nagyon szükséges az is, hogy ugye a bőséges frissítőpontokhoz, amik a pontokra kijutnak, oda fel tudjuk térképezni, hogy milyen létszámmal számolhatunk, így mindenkinek kötelező az előnevezés. Persze a rugalmasság itt is megvan, hogy tudnak a helyszínen is regisztrálni azok, akik még nem döntöttek, de alapvetően várjuk mindenkitől azt, hogy regisztráljanak elő és segítsék a mi munkánkat is, illetve az ő naptárukat is meg tudják tölteni egy jó eseménnyel ezen a szombaton.
0: Tudjuk azt, hogy még gyakorlott túrázók és futók, mert hát ugye ez nem csak séta, hanem futás is, veszélyben vannak abban az esetben, hogyha nem megfelelően készülnek fel, illetve nem figyelnek oda saját magukra. Ez kell. Tehát az ellenőrző pontok sűrűsége azért számít itt is, ugye, hogy mert az önök szervezése, az mindenki, lehet, hogy úgy csak segítők, de mégis lehet, mindenki pénzbe kerül, még az is, aki dolgozik itt, mert nem haszonra mennek, hanem arra, hogy egyszerűen egészségesen éljenek, jöjjenek vissza egészségesen, ne legyen olyan tragédia, mint tavaly vagy tavaly előtt volt. A segítők azok milyen létszámban vannak, és mert 70-es számot mondott, de igen. Kint a pontokon, az ellenőrző pontokon.
2: Kint a pontok, tehát alapvetően minden pontőrre, mielőtt kijutatjuk őket, a pontra egy eligazítást tartunk, ami felhívjuk a figyelmüket arra is, hogyha valakin látják azt, hogy nagyon fáradt, igen, vagy kicsit zilált, vagy olyan állapotban van, hogy nem javasolják neki a továbbhaladást, akkor ezt mindenképpen figyelje meg. Egyébként nincs exakt előre meghatározott ugyanolyan távolságú pont, hanem mindenhol már előzetesen ugye megkapják a jelentkezők azt, hogy hol vannak a következő pontok, át tudják tekinteni már előre magát a túratervet, és ehhez kapcsolatban tudják felmérni azt, hogy ők hogyan tudnak részt venni ezen az eseményen.
0: Teljesítmény túra versenynek is mondhatjuk?
2: Gyakorlatilag nem.
0: Önmagával
2: nem.
0: Csak?
2: Tehát igazából hogy mindenki magával versenyzik, az is, aki mondjuk éppen kicentizi a szintidőt, vagy az is, aki picit gyorsabban, akár edzésként fogja fel az itt indulást. A szintidőknél egy viszonylag bő szintidőtávot határoztunk meg, és az volt a célunk, hogy az, aki mondjuk eljön a családdal, megáll, megnézi a virágokat, az állatokat, fotóz útközben, gyönyörködik a tájban, a panorámában, az se érezze azt, hogy rohanni kell a stopper miatt, és hogyha eljön a Bükkaljára, akkor nem tudja kihasználni az itt töltött időt. Szóval inkább olyan túrát szerettünk volna létrehozni, ahol az embernek több ideje van a tájat megélni. Emiatt ez nyilván nem is annyira verseny, és a célcsoportunk is sokszor a fiataloké, vagy a családosoké, fiataloké, túrázást elkezdőké. És nyilván, aki ezt akár egy nagyobb versenyre felkészülésként fogja fel, vagy ő egyébként egy edzésként használja ki, és magával versenyezve a stoppert is figyeli, annak nyilván ez egy komoly fizikai próbatétel is lehet, de mi nem állítunk dobogót, nincs első helyezett hirdetés, nincsenek korosztályos díjazások, itt igazából mindenki eljön és jól érzi magát.
0: De végül is azért számon tartják, hogy kik voltak a legjobbak, gondolom.
2: Van egy eredménylistánk, ott megtekinthető, illetve a pontok között is azért követjük, hogy melyik rajtszám melyik pontot hagyta el, tehát egy ilyen biztonsági faktor is be van építve.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy van még munkájuk, úgyhogy jó munkát.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további jó munkát kívánok.
0: Monyók Bencét, a Bükinyulsz túra főszervezőjét hallották, amelyet már 8. alkalommal rendeztek meg sikeresen. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
4: Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, fogalmazott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy egyeztetés után. Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy Rubovszky Rita a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Hangsúlyozta, ez az esemény is az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetés sorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyeztetés nélkül hozna meg fontos döntéseket. Ahogy írja, a katolikus, református, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett. A Fidesz és a Keresztény Demokrata Néppárt tiltakozását fejezi ki a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolítása ellen, azt a magyar alkotmányosság elleni támadásként értékelve. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írja, Magyar Péter újabb támadást indított a magyar alkotmányosság ellen, hiszen a nemzeti hitvallás az alaptörvény legelső fejezete, és az alkotmányt is azzal összhangban kell értelmezni. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán megdöbbentőnek nevezte, hogy a nemzeti hitvallásban szereplő mondatokban a Tisza kormány akkora veszélyt lát, hogy kitiltja a közintézményekből. Értékelése szerint ez újabb nyílt támadás a Tisza kormány részéről a nemzeti értékek ellen, és a betiltás azt szimbolizálja, hogy a kabinet szakítani akar az 1000 éves magyar történelem tiszteletével, a keresztény értékekkel, a szolidaritás eszméjével, a magyar szellemi és kulturális örökséggel, a jövő nemzedékek iránti felelősséggel. Ez is csak egy át nem gondolt kicsinyes bosszú, ami közjogi szempontból értelmetlen, politikai értelemben felháborító, fogalmazott Rétvári Bence. Az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén, ahol beszámolt a magyar külpolitika területén az elmúlt hetekben történtekről. A tárcavezető kiemelte, Magyarország megbízható és kiszámítható partner akar lenni a szövetségi rendszerben, hiszen így tudja az érdekeit hatékonyan érvényesíteni, és ez a szuverén külpolitika alapja. Kitért rá, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Bizonyítani fogják, hogy megbízható és együttműködő partnerek a szövetségi rendszerükben, az Európai Uniós együttműködés során és a regionális együttműködésekben is, fogalmazott. A Tisza kormány a tudományos világ teljes pártérdekek szerinti átszervezése miatt folyamatosan méltatlan támadásokat intéz a magyar tudomány legnagyobb kiválóságai ellen, így Nobel-díjasaink ellen is, írja a Fidesz frakció. Közleményükben idézik a Telex csütörtöki cikkét, amely szerint a korábbi jobboldali kormány olyan 25 éves keretmegállapodást kötött Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor és a más Nobel-díjas tudósok által vezetett élvonal alapítvánnyal szemben, amely több mint 1000 milliárd forint garanciák nélküli kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára. A Fidesz szerint azonban ez hazugság, ezzel szemben a tény az, hogy az alapítvánnyal a kormány 6 éves finanszírozási szerződést kötött, 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett. Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna, hangsúlyozták a közleményben. Sport. Újabb világsztárok érkezését jelentették be a július 14-én sorra kerülő Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíj szervezői. A tavaly világcsúccsal győztes Armand Duplantis részvételét az év elején maga a svéd klasszis hozta nyilvánosságra, mostanra pedig teljessé vált a férfi rúdugrás mezőnye. A férfi súlylökés egyik legismertebb versenyzője az új-zélandi Tom Walsh, a 2017-es világbajnok és négyszeres fedett pályás világbajnok. Női távolugrásban szintén rangos mezőny várható. A kolumbiai Natalia Linares világbajnoki bronzérmesként érkezik a Zsivócki Gyula atlétikai központba, még az amerikai Claire Bryan fedett pályás világbajnokként és címvédőként. Végül az időjárásról. Északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, mely napközben szakadozik, gomolyosodik, késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzet csökkenés valószínű. Elszórtan, elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
5: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
6: Reklámot hallottak.

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk Berghauer olasz Emőke, pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadásának bemutatását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott meg Beregszázban. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
2: Hol lehetne onnan indítani, hogy milyen az, amikor megismerjük a másikat, amikor kivontjuk azt a bizonyos ajándékot, hogy annyira örülünk neki, hogy ott van. Nagyon tetszik. Hát csodálkoznék rajta, hogyha a mai világban úgy házasodna valaki, hogy nem tetszik neki a másik. Hála az Úrnak, hogy így van, hogy a 24. században lehet tetszés alapján házasodni. Tetszik nekem a másik. Beszélgetünk. Minél több időt szeretnék vele tölteni. Ugye? Miért akarok vele minél több időt tölteni? Valaki ezt meg tudja válaszolni? Miért? Miért akarok hozzá közelebb kerülni? Nem jó nekem egyedül? Nem jó. Nem jó nekem egyedül. És miért akarom megismerni? Hát egyrészt szeretem, másrészt meg szeretném nézni, hogy hozzám való-e. Tehát, hogy tudjuk egymáshoz illeszteni azokat a dolgainkat, amiket ott amit a hátizsákunkban cipelünk. Mindent meg akarok róla tudni. Hagyom, hogy engem megismerjen a párom. Hát még először nem, de aztán, mert most a házasságról beszélünk, tehát amikor így felépítjük, tehát amikor megismerem a házastársamat, tehát ezt onnan építjük fel. Úgy értem. Amúgy ez teljes mértékben igaz, hogy amikor még csak úgy szerelmesek vagyunk, meg ez a nagy rózsaszín köd ott van, hát nagyon sok mindent nem látunk, hogy milyen. Vannak ott apró kis csomagok is abban az ajándékban, ez a meglepi. Vannak ilyen plusz ajándékcsomagok is. De hogy azért történik mindez, hogy minél közelebb kerülhessünk egymáshoz. És én is emlékszem, amikor a férjem, bár akkor még nem udvar volt. Én úgy gondolom, hogy nem udvarolni járt hozzánk akkor, mert csak ismerkedtünk, és hogy nagyon sokat beszélgettünk. Jött járt beszélgetni, mert kérdezték, hogy miért jön. Hát először megnéztünk egy filmet, amit azt hittem, hogy ő szereti, de közben kiderült, hogy ő se. Szóval ez a kis nagy ember, vagy melyik volt ez? Valami western film, soha nem néztem western filmet, azóta se. De hogy megnéztük, és az olyan jó volt. És itt van a lakótársa is, örülök neki, hogy itt vagy, Laci. Mert hogy ott állítólag nem volt tévé, és ott nem tudták ezt a western filmet megnézni. Na de, hogy viccet félretegyük, és ezeket a poénokat, úgy, ott volt mellette az, hogy beszélgettünk mindenről. Nagyon szerette, ha nem tudom, hogy elmondhatom-e az autókat, mai napig így van, mindenféle versenyzés, itt ezek a, hogy nevezik ezeket a Forma 1-es autókat. ma már nem igazán vagyok ebben otthon, mert erről már nem beszélgetünk. De hogy abban az időben eszméletlen volt a tudása erről, hogy melyik versenyző, mivel, ki nyer, hanyadik pozíció, milyen pole pozícióból indul, stb. Tehát, hogy hány nyertes éve van, stb. Mindenkiről tudtam mindent. Egy. A másik meg ezt azóta se gyakoroltuk, hogy a Lada márkákat, az összeset meg tudtam különböztetni. Tehát ezeket a sorszámokat, hogy egyes, meg az egyes, 11-es meg tudtam különböztetni a lámpája alapján, meg ilyenek. És ez pusztán abból indult ki, hogy mi nagyon sokat beszélgettünk ezekről. Ő járt beszélgetni, teáztunk, beszélgettünk. És ehhez szeretném hasonlítani ezt a folyamatot is, hogy amikor mi megismerkedünk valakivel, és ez a kis rózsaszín fázis van, amikor úgy szeretnénk minél közelebb kerülni az illetőhöz, akkor mindenről beszélgetünk. Még arról is, ami abszolút nem a mi érdeklődési körünkbe tartozik. Mert szeretném meglátni, hogy milyen ebben az a másik. És ezáltal azt látom, hogy neki mennyire széles ez a repertoár, amiben jártas, úgymond. Ezzel is nőtt a szememben. És milyen érdekes az, hogy egy idő után meg annyira természetesnek vesszük ezeket a dolgokat, hogy jönnek a gyerekek, jön a munkahelyi helyzetváltás, krízisek, ugye életkori kríziseken megyünk keresztül, és hogy elfelejtünk ezekről a dolgokról már beszélgetni. És hogyha visszakanyarodunk oda, hogy az első emberpár is átélte mindezt, akkor az meg lehet, hogy még erőt is ad számunkra, hogy ebből is lehet táplálkozni, sőt, biztos vagyok benne. Ugye az első, ugye a bűnesetre szeretnék visszautalni, és itt a Mózes első könyvének a harmadik részében nagyon szépen látjuk ezt az ívet, amikor megtörténik a bűneset, és szeretnék idézni, megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. És valahogy, ahogy megnyílt a szemük, és észrevették, hogy sebezhetőek, hogy gyengébbek, elkezdték magukat takargatni. És érdekes, hogy a házasságunkban is valahogy ez a takargatás úgy elkezd megjelenni. Hogy már nem mondunk el mindent, lehet, hogy azért, mert nem akarom terhelni a másikat vele, látom, hogy fáradt. Már nem kérdezek meg dolgokat, mert a kommunikáció csak arra terjed ki, hogy ki viszi el a gyereket az óvodába, vagy ki fizeti be a számlákat, de, vagy az, hogy hogy van reggeli kávézás közben, megkérdezem, de egyébként úgy elfelejtjük. Takargatunk. Elkezdünk felöltözni. Nem csak faleveleket rakunk magunkra, hanem egy idő után már nem csak ruhákat, hanem nagyon sokszor már falakat emelünk magunk közé. És hogyha ebbe belegondolunk egy kicsit mélyebben, és tovább visszük ezt a bűneseti történetet is, akkor milyen érdekes, hogy Isten megkérdezi Ádámtól, hogy hol vagy. Mi hol vagyunk a házasságunkban? Elérhetőek vagyunk a házastársunk számára? Vagy mindig én keresem, amikor nekem van gondom? Hol vagy? Ugye, amikor beszélgetésről van szó, akkor a férfiakban mindig, mintha így megzizenne valami, hogy jaj, ne. Csak beszélgetni ne. Csak az érzésekről ne. Hol vagy? Milyen érdekes az, hogy merjük-e vállalni a gyengeségünket, a férjünk, a feleségünk előtt? Merem-e vállalni esetleg, hogyha hibáztam? Szoktuk ezeket vállalni? Vagy amikor vitatkozunk valamiről, és kiderül, hogy nem nekünk van igazunk. Akkor azt beismerjük.
3: Ajaj,
2: igen. Egyébként nem olyan régen került elém egy ilyen, megkérdeztek járókelőket, hogy mi a hosszú házasság titka, nem, lehet, hogy többen is látták, és akkor az volt a férjek válasza, hogy mindig a felesége az utolsó szó, hogy minden az, hogy igen, drágám. Szóval, hogy mindent rá kell hagyni az asszonyra, de hogyha ezt megnézzük, akkor valóban így van. Tehát, hogy mindent rá kell hagyni a feleségre, hogy jól van az úgy, drágám. Vagy mindent, akkor fordítsuk vissza, mindent a férjre rá kell hagyni, hogy jól van az úgy. Csak úgy takargassunk. Ez is lehet egy levél, egy falevél, vagy egy ruha, amivel elfedjük. Sőt, hát akkor a külvilág előtt is, mert akkor tökéletes házas pár vagyunk, a külvilág előtt is. Hát egy kicsit borsozik a hát, amikor meghallom valakitől azt, hogy mi nem szoktunk vitatkozni. Hogy mi mindenben egyetértünk. Ugye elgondolkodok rajta, hogy valóban, tehát hogy van-e akkor a házas pár között kommunikáció egyáltalán, hogyha mindenben egyetértünk. Nagyon érdekes, hogy valójában hova tehetnénk ezeket a gondolatokat. Egyrészt felmerem-e magam vállalni, és hogyha felvállaltam, akkor a külvilág felé mutatom-e ezt, vagy pedig azt csinálom, hogy tökéletes a házasságunk. Nekünk minden rendben van. Mi nem szoktunk vitatkozni, nem szoktunk veszekedni. Már nem szoktunk, igen. Vagy én mindig virágot viszek a feleségemnek, és közben pedig... Hát másnak is, igen. Nem tudtam, köszönöm, hogy fejezzem ki. Köszönöm. De hogy ezekről a dolgokról is érdemes beszélni. Ugye a hűségről is szó volt, ez az alap. És akkor leszögezhetjük azt, hogy nincs tökéletes házasság. Nincs hibátlan egy ember sem. Tehát nem hibátlan egy ember sem. Ott, amikor megtörtént a bűneset, onnantól kezdve a sebezhetőségünk, a gyarlóságunk az megmutatkozott egyértelműen, mert mindent tudni akartunk. És ez is beletartozik, igen. És hogyha ezt tovább vetítjük, akkor milyen az a házasság, ahol elkezdenek beszélgetni egymással? Amikor mondjuk sután sikerül egy-egy beszélgetés, vagy egy beszélgetés indítás, az milyen? Bevalljuk, hogy ez most egy félre sikerült indítás volt? Vagy egyikünk itt dulifulizik, a másikunk meg éppen a másik szoba végében. De ki az, aki mindig közelít? Vagy ki, tehát meg van, le van osztva, hogy mindig az illető fél, vagy pedig beosztják egymás között, hogy ez is érdekes. Tehát ez is egy munkának a része, tehát elkezdünk ezen dolgozni. Olyan szép szimbólumok vannak egyébként, azt már csak így hozzáteszem, azt is megnéztem, hogy a házasság építése milyen szimbólumok léteznek, hát ugye a kert gondozás az az egyértelmű, ami megjelenik, hogyha nem locsoljuk a kertet, akkor az elpusztul, vagy pedig elgazosodik, és hát ugye a házasságnak a vízforrás az a kommunikáció, gyakorlatilag ez is egy gyönyörű szimbólum. De az is egy gyönyörű szimbólum, hogyha azt mondom, hogy egy híd a kommunikáció, a beszélgetés a házaspár között. Mert az egyiknek az egyik part, a másiknak a másik part, és fel kell építeni valamiből a közös kis hidat. Az nem egyszerű. Az már egy kicsit közelebb áll hozzánk ez a szimbólum. De abban ott van a munka. Valódi munka. Mi van az, amikor ajtót szúrontunk a házba? Amikor nagyon rosszul sikerült a napom, és úgy gondolom, hogy na akkor nyitom az ajtót, vagy találkozunk, és egyből rázudítom. Akár férként, akár feleségként, de általában ez feleségektől szokott érkezni, mert hogy ilyen a működési formánk, hogy úgy mindent egyszerre. És meg se nézzük azt, hogy a férjem nagyon sokszor nem tudja, hogy most miről van szó, mert egyből dúl bele a közepébe. Ez az in medias res, ahogy szokták mondani, a dolgok közepébe vágás. Hát nem túl jó indítás. Egyszerűbb lenne, hogyha megkérdezném, hogy milyen napod volt, vagy te hogy érzed, sokkal könnyebb lenne kommunikációs szempontból. Sokkal építőbb is lenne a házasság szempontjából. Milyen ilyen közbevágásaink szoktak még lenni? Szeretnék néhány példát hallani, ki az, aki még felvállalja rajtam kívül, hogy milyenek vannak, amikor úgy rá zúdítom a problémát, azon kívül. Szoktuk-e figyelni azt, hogy éppen milyen lelki állapotban van a házastársunk? Szoktunk-e aktív figyelemmel lenni? Hát az lenne az alap, hogyha figyelnénk, de úgy őszintén nem nagyon szoktuk figyelgetni. De milyen jó lenne, hogyha azt néznénk, hogy éppen most fáradt, és hát a férfiak esetében azt ki kell emeljem, és most már bagdiemőke után szabadon, hogy éhes férfival nincs mit kezdeni. Tehát, hogyha egy férfi éhes, akkor az első az, hogy leülök és adok enni, mert addig nem tudunk beszélni. De lehet, hogy nőknél is van ilyen, mert például ismerek olyat, hogy addig nem lehet vele beszélni, mert le kell, hogy azt az elsődleges szükségletet ott pótolja, és aztán már lehet kommunikálni. De hogy nagyon sokszor ez szokott történni, hogy erre nem figyelünk oda. Nagyon sokszor arra nem szoktunk odafigyelni, hogy férfi és nő másként kommunikál. Tehát amikor azt mondom, hogy beszélgessünk, és hát nagyon sokszor, és ezt tapasztalom, hogy olyan elvárásokat támaszt az egyik fél a másikkal szemben, aminek nagyon sokszor lehetetlen megfelelni. És akkor itt hadd védjem meg a férfiakat most, mert hogy a férfiaknak a kommunikációs útja teljesen más, mint a nőké. A nők nagyon szeretnek beszélgetni. Nagyon-nagyon. Nem is tudom, hogy fejezzem még ki. Még annál is inkább. Mert ők az érzelmi feszültséget így tudják kifejezni. Túláradó érzelmekkel vagyunk telítve. Ha ez nem lenne, akkor nem tudnánk a szeretetet úgy adni a gyerekek felé. Ez kell a családi békéhez, szokták mondani a családi tűz, a családi fészeknek a megtartásához. Kell. A férfiak teljesen másként működnek. Ők nem szeretnek sokat beszélni. Főként nem az érzéseikről. Tehát nagyon kevés férfit ismerek, aki az érzéseiről nyíltan tud beszélni. Ez honnan ered vajon, hogy a férfiak nem beszélnek az érzéseikről? Valaki tudja-e? Nagyon sokszor, igen, az a gyengeség, igen. Ez is lehet egy falevél. Az a gyengeség, és akkor ezzel el lehet... Tehát felvállalom a gyengeségemet, hogyha beszélek az érzéseimről. Nagyon sokszor épp ezért fel sem ismerik. Nagyon sokszor. És hát nem várjuk el egy férfitől, és ezt azért mondom, hogy most ezzel hadd védjem a férfiakat ezzel, akik itt vannak a házasságban, tehát gyakorlatilag, hogyha beszélnek is, akkor hadd legyen elég az, hogyha nagyon kicsi mondatokban kifejezik az érzéseket, ha ki tudják fejezni, ha nem, akkor legyen elég az, hogy ha 10 perc napi szinten, az már legyen elég. Lehet, hogy ő másban tudja kifejezni azt, sőt biztos, hogy szereti a feleségét. Azzal az agyukra tudunk menni, hogy szeretsz. Úgy látom, ismerős a kérdés. Ők másban fejezik ki, azzal, hogyha kimennek egy kicsit szöszölni a ház körül. Ezzel mit fejeznek ki? A gondoskodást, pontosan a szeretetet, és ez nagyon-nagyon fontos. Ezzel is, tehát figyeljük ezeket a kis apró jeleket, rakjuk össze, ő ezzel fejezi ki. Nem kell azt mindig elmondani. Ez az alapvető különbség. De egyáltalán, hogyha ezt tudjuk, ezt a két alapvető különbséget, akkor hogy lehet egyáltalán egy házasságot fenntartani úgy, hogy azért mégiscsak jó lenne, hogyha beszélgetnénk egymással. Vannak egyáltalán erre praktikák? Valakinél valamilyen bevált praktika, vagy valamilyen, hát a tanácsot azt nem nagyon szeretem használni, ezt a kifejezést, mert aki jó tanácsokat ad, azt szokták mondani, hogy az maga sem tudja azokat betartani. De nézzük meg azokat a gyakorlati példákat, amik beválnak. Vannak-e ilyenek? Egyrészt nagyon fontos a rendszeresség. Tehát ez, hogy ugyanúgy, mint a kisbabáknál, és ez tapasztalható, hogyha van egy fix időpont, amikor a fürdési idő zajlik, akkor nyugodtan lehet ezeket az etetés, fürdés abban az időpontban, mert ez biztonságos keretet ad. És hogyha ez a rendszeresség megvan a házasságban is, akkor egyértelmű, hogy gördülékenyebb lesz a beszélgetés is. Tehát mondjuk azt ne képzeljük el, hogy azt úgy, hogy na, fix, ha 20 óra, 3 perc van, akkor most le kell ülni és beszélgetni, mert ezzel pont azt fogjuk elérni, hogy egy nyomást helyezünk a másiknak a vállára, és abból minden lesz, csak nem beszélgetés. Belefér esetleg a beszélgetésbe a vita? Lehet-e vitázni? Lehet.
3: Sőt, a gondokat?
2: Így van.
3: Meg kell beszélni.
2: Pontosan, tehát ez is belefér. Abszolút belefér az, hogy ezeket a dolgokat átbeszéljük. Igen, drágám. Lehetne azt mondani, hogy a beszélgetés az gyakorlatilag abszolút művészet. Valaminek a gyakorlásának a művészete. Mert ahhoz, hogy elsajátítsuk, akkor nagyon sokszor gyakorolni kell, de hogy vannak azért alapfogalmak, amiket érdemes figyelem előtt és szem előtt tartani. Az első az, hogy amikor elkezdek a másikkal beszélgetni, akkor az fix, hogy figyelek rá. Tehát ne úgy beszéljek, hogy most nem tudom, mással is foglalkozom közben. Tehát a figyelem az legyen aktív. Az aktív figyelmünket hogy tudjuk kifejezni? Mivel? Tehát egyrészt a szemébe nézek. De amikor ismerkedünk, ez a szemkontaktus felvétel is rendkívül érdekes, mert ezt meg a biológusok is meg tudják erősíteni, hogy amikor tetszik nekünk valami, akkor kitágul a pupillánk. És hát, hogyha azzal a bizonyos személlyel beszélünk, aki tetszik nekünk, akkor úgy jó a szemébe nézni, mert olyan tág pupillája, mert is olyan kellemes az a tekintet. És ugye ez az első, hogy elkezdünk beszélgetni, hogy a szemébe nézünk. Nem farkas szemet nézünk, hanem a szemébe nézünk. És úgy mondjuk el, gyerekekkel az alapvető kommunikáció is az, hogy lehajulunk oda hozzá. Felvesszük a szemkontaktust. És hogy mennyire tudja segíteni ezt a házaspárok életében a kommunikációt, hogy ránézek, vagy néz rám, itt vagyok, láthatóvá teszem magam, nem bújok a telefonomba, ez is lehet egy falevél. Hát a mai világban rengeteg ilyen dolog van, ami mögé el lehet bújni, és el lehet rejteni az érzéseket, a gondolatokat, az elsőleg a mobiltelefon, most már mindenféle alkalmazás van, a számítógépes játékok, de aki ezeket nem műveli, akkor ott a munka, rengetegféle falevél van, ami mögé el lehet rejtőzni. És ugye az elsődleges a szemkontaktus felvétellel, ezzel egy picit segítünk. Mi van akkor, hogyha ez megtörténik, figyelek a másikra, visszacsatolok, amit elkezd mondani, hogy jól értem-e, amit mond. Tehát nagyon sokszor félreértés abból adódik, hogy úgy veszek egy mély levegőt, jó, ezt mondtam, majd egy fél év múlva majd visszavágom, hogy nem tudom, ekkor meg akkor ez elhangzott, de akkor nem jelzek vissza, hogy félreértettem valamit. Legyen ez a parafrázis az, hogy úgy visszajelzek, hogy jól értem, amit mondasz, hogy ezt mondod, ezt akarod ezzel kifejezni? Érdemes visszakérdezni. Szoktuk-e ezt alkalmazni? Gyerekeknél igen. De házastársaknál nagyon kevésszer, sajnos. Az, hogy ha ezeket tudjuk alkalmazni, akkor az elsődleges szempont az, hogy meg tudjuk teremteni az érzelmi biztonságot. Amikor nincs az, hogy kritizálni kezdem el, hogy mond valamit. Rendkívül nehéz úgy kommunikálni valakivel, amikor szinte sasszemet néz, és azt lesi, hogy hol fogok hibázni. És ezt az érzelmi biztonságot úgy lehet a házasságban megteremteni, hogyha aktívan odaállok amellé, és azt képviselem, hogy elfogadom, amit mondasz. Megnézem a saját érzéseimet, hogy hogyan hat rám az, amit a másik mond. És nem egyből kivetítem. Ugye nagyon sokszor szoktuk mondani ezt az én kommunikációt a te kommunikációval szemben, hogy nem állandóan azt mondom, hogy te sohasem figyelsz rám. Ez egyébként sem igaz, olyan nincs, hogy soha nem figyel ránk az illető. Tehát már eleve olyan dolgot mondtam ki, ami abszolút, amit nem fed a valóság. De hogyha visszanézek erre, akkor inkább arról közelítsem meg, hogy ez hogyan hat rám. Úgyhogy rosszul érzem magam, hogyha egyedül vagyok például. Olyan magányosnak érzem magam. Tudnánk egy kicsit erről mondjuk vagy beszélni, vagy ki tudnánk-e menni valahová. Nagyon sok férfinek ugye azt beszéltük, hogy nem ez a kommunikációs formája, hogy beszélget, akkor lehet mást keresni, más szeretett nyelvet. Akkor melyik az, hogyha nem a szavak? Akkor lehet teljesen más közegben kell puhatolóznunk. Keresünk olyan tevékenységet, amit elvégezhetünk együtt. És az is nagyon érdekes, hogy még az a férfi is elkezd beszélgetni olyan szituációban, amit szeretettel végez, aki egyébként nem tudna beszélgetni, hogyha mondjuk kimegyünk és együtt szőszmötörünk a kertben, és akkor úgy elkezdünk arról beszélni, hogy hát ez éppen most kezdett el kihajtani, vagy nem tudom éppen, hogyha elkezdtünk valamilyen veteményezést, vagy bármilyen tevékenységi formát, hogyha elkezdünk együtt végezni, vagy elmegyünk kirándulni. Most egyébként nagyon nehezíti ezt a háborús helyzet a házaspárok életét is, és a stressz, az állandó bezártság, az állandó félelemérzet, ez nagyon-nagyon őrült terhet, ezt is tudom mondani nyoma az embereknek az életére, de az elsődleges az, hogy amikor leülnek egymással, egymás szemébe néznek, beszélgetnek, fenntartják a kapcsolatot, mi az az egy dolog, ami összetudja őket még inkább kapcsolni. Hát a szeretet, az érintés egyrészt, ez is nagyon fontos. Hát, hogy jó lenne, hogyha ezzel is foglalkoznának együtt, igen. A közös beszélgetés. Mert hogyha ezt nem csináljuk, akkor nagyon nehéz fenntartani ezt a védőhálót. Abszolút protektív tényező. Mi az, hogy protektív? Védő. Erről beszéltünk ma a hallgatókkal is, hogy a jó házasság az egy abszolút védőhálót jelent az öngyilkossággal szemben. Nem az öngyilkosság volt a témánk. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy ott vagyunk a házastársunknak, vagy a házastársunkkal is, nem csak neki, akkor figyelünk, nem csak a szemkontaktus felvétel, az érintéssel, azzal, hogy aktívan jelen vagyunk az életében, figyelünk azokra az apró kicsi rezdülésekre, amik ott vannak. Abszolút védőhálót jelent. Mi a védőhálónk? Az, hogyha együtt imádkozunk. Mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor nagyon nehéz megállni ebben a háborúval, krízisekkel teli időszakban. Rendkívül nehéz. Enélkül nem lehet. És hogyha ezeket figyelem előtt tartjuk, elfogadjuk, hogy olyan, amilyen, akkor sokkal könnyebb a napi terheket is cipelni. Nagyon sok olyan házasságos, meg házasság terápiával foglalkozó könyv akadt az utóbbi időben a kezembe, és hát voltak közöttük olyanok is, amikor folyamatosan csak egy oldalba ment. Hogyha azt látom, hogy az illető nem szeret, akkor teljesen rendelődjek alá, a helyzet alá, és akkor csináljak mindent úgy, ahogy a másik szeret. De én abban is biztos vagyok, hogy ettől nem lesz jó a házasság, hogyha folyamatosan alárendelődök. A szemkontaktussal, hogyha ránézek a másikra, és elfogadom a másik embert, akkor nem alárendelődök, hanem ketten együtt egyformák vagyunk. És hogy vagyunk egyformák? Egyformák abban, hogy esendőek vagyunk, ugyanúgy hibázunk. Ugyanúgy vannak a férjemnek is nehézségei, mint nekem. Ugyanúgy vannak boldog percei, mint nekem. És hogyha ezt úgy próbáljuk meg, a kommunikáció szintjén is tárgyalni, vagy tálcára vinni, akkor sokkal könnyebb együtt, mint sem külön. Beszélgessünk a házasságunkért, és hogyha ezt a mondatot így elmondom, meg hogy mindenkiben egy kép tárul elé, akkor mi az az a kép, ami egyből feljön, hogy beszélgessünk?
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Berghauer Olasz Szemüke, pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadásának bemutatását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott meg Beregszázban. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.

0: Ott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanulja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhajtja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott Szent Misén.
2: XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező

0: migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
0: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
0: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
0: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretett szolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leó. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse!
0: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
2: Leo pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mintegy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
2: Kegyelemnek nevezte Leo pápa találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyét teszi, ahol a feltámadt Úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei és reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívásai is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
2: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba adják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerű dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leo pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát, a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetét olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
3: Abran a todos este mar de amor.
2: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vadjárta út ez, vadcsapás, mohaszegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen, Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szabad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
1: Áprili Lajos Assisi jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel, de tanára Kovács Dezső író megrótta a modern hangja miatt, s erre a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi Elégia címmel. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából a 28-ban induló Erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, és 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvénynek szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Szeretet Istene, te teremtettél, te is teremts újjá. Ó szeretet, te váltottál meg, pótold, amit szeretetedben mulasztottam. Szeretet Istene, Krisztus vérével megszereztél magadnak, szentelj meg az igazságban. Szeretet Istene, gyermekeddé fogadtál, táplálj szíved szeretetével. Ó szeretet, magadnak és nem másnak választottál ki, add, hogy csak tied legyek. Szeretet Istene, ingyen szerettél, érdemem nélkül, add, hogy teljes szívvel, teljes elmével, teljes erővel szeresselek. Ó szeretet, mindenható Isten, szilárdíts meg szeretetedben. Bölcs szeretet, add, hogy okosan szeresselek. Édes szeretet, add, hogy édesen ízleljelek. Drága szeretet, add, hogy csak neked éljek. Hűséges szeretet, légy vigasztalóm, segítőm minden szükségben. Résztvevő szeretet, te légy minden munkám munkása bennem. Győzedelmes szeretet, adj kitartást melletted mindörökké. Mély szívű szeretet, sohasem hagytál el, most hát neked ajánlom lelkemet. Halálom óráján védj magadhoz, ten szavaddal szólíts hozzád, mondván, ma velem leszel, immár hajt el a számkivetést. Jöjj a múlhatatlan holnapra és örökké valóságba. Ott leszek én, Jézusod, az örök ma, a fényességes. Én vagyok kezdete és vége minden teremtménynek. Nem köszönt már rád többé a mulandó holnap, hanem bennem vár rád az örök ma, hogy miként én élek, te is élj bennem, aki Jézusod, szerelmed vagyok, és legyen vég nélkül örvendezésed. Áment mondjon testem, lelkem, minden ereje, érzéke, mozdulása.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyire fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó napot és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 13-án szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Karkus István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egyházi híreink követnek. Utána Szólj Uram, a mai napi evangélium magyar, szlovák, lovári és német nyelven hangzik el. A szentek szent életű emberekben a mai napon Páduai Szent Antalról hallanak, és ezt az órát Névnap és Kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 órakor hírekkel jelentkezünk, majd a zenemesterei szórakoztatják önöket. A 14 órai híreket követően a 7 évfordulóját, valamint Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg, annak is a pénteki adását. Szintén 14 órától Tokai Vételkörzetünkben Lélekműhely című műsorunkban kulturális magazint hallanak, míg Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Szülőföld című összeállításunkat sugározzák. A 15 órai hírek után a Zöld Hullám pénteki adását hallgathatják meg újra, 15:30-tól pedig 7 nap. Válogatás régiónk eheti legfontosabb híreiből, eseményeiből. A 16:05-kor kezdődő kávéház vendége ezúttal Bari Árpád festőművész, orvos lesz. Vele beszélget majd kalandos életéről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Érdemes lesz velük tartani, következzen most rövid ajánlónk.
2: Nekem mindig nagyon fontos volt, hogy igazolják, vagy igazolódjanak a törekvéseim, és ezért szoktam úgy is fogalmazni, hogy engem a közönség tett festővé vagy művészé, mert a közönség mindig mindenhol, és ezt már mondhatom általános értelemben, tehát nyugaton is, Amerikától, Franciaországon át, Norvégián és Németországon keresztül, mindenhol megfogta azokat az embereket, akik bejöttek egy kiállításra.
1: 17 órakor regionális híreket, majd regionális sporthíreket hallanak, és 17:30-tól megismételjük a Krisztus kereszt az erdőn múlt vasárnapi adását. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Utána elmondjuk az imát Csepelényi György boldog avatásáért, valamint egyházi hírekkel és esti mesével jelentkezünk még 19 óra előtt. A 19 órai híreket az ökumené, a testvéregyházak fél órája követi, utána pedig a Caritas Percek című műsorainkat kísérhetik figyelemmel. 19 órától külön műsorral jelentkezünk Tokai Vételkörzetünkben is Találkozás címmel, gasztronómiai műsort és hegyaljai látképet hallanak, míg Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink van az életünkben, kulturális műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a 20 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Különleges ünnepünk van, intézményeink, iskoláink hálaadó szentmiséje. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, segített a szolgálatban, s hálát adunk azokért a fiatalokért, akik az iskolák javaslatára kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. A főpásztor beszédében örömének adott hangot, hogy fiatalokkal telt meg az egri bazilika. A napszentje Szent Barnabás apostol életére utalva hangsúlyozta, ő tudta, hogy mire használja idejét, arra, hogy jót tegyen, s hirdesse Isten országát. A tanítványok szétszólódtak a világban, s bátran megvallották, hogy Jézus Krisztust követik. Lelkesedés és öröm töltötte el őket, s ez ma is jelen van az egyházban. Az érsek a fiatalokhoz fordulva azt kérte, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, csodákat lehet találni ebben, s a Krisztushoz ragaszkodás különleges példái, fogalmazott. Ternyák érsek elmondta még, büszke a jelenlévő fiatalokra, akiket kiváló teljesítményük miatt kitüntetnek. A szentmise után Kubik Zsolt, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánya tartott előadást. Ezt követően adták át a kitüntetéseket a tanévben kiváló teljesítményt nyújtó, példás közösségi életet élő diákoknak. A Katolikus Karitász sikeresen lezárta a Katolikus Karitász Integrációs Központ támogató szolgáltatásai második ütem című projektjét, melynek célja a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének támogatása volt, adta hírül a Karitász. A projekt 107,5 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a menekültügyi migrációs és integrációs alap plusz keretében. A projektben lakhatási és megélhetési támogatás, magyar mint idegen nyelvi képzés, munkaerőpiaci tanácsadás, állampolgári és interkulturális kompetenciafejlesztés, valamint pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás valósult meg. A program legalább 140 fő támogatását tűzte ki célul. 2025. november 1-én indult, és május 31-ig biztosított támogatást az érintettek számára. A Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen Kozma Imre atyáról nevezték el. A szövetség, amelynek alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt Kozma Imre atya, hagyományosan 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével emlékezett meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. Kozma Imre atya minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, a szövetség központjába, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal, mert, ahogy fogalmazott, lelki összetartozásunk megvalósítását az új ország határok nem akadályozhatják meg. Az idei megemlékezés kiemelt programja volt annak a 4 hektáros területnek a megszentelése, amely a jövőben a Kárpát-medencei fiatalság találkozó helyéül szolgálhat majd, és ettől kezdve Kozma Imre atya nevét viseli. Tampusz Telián, a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa és Kozma Imre atya egykori közvetlen segítője idézte fel a jelenlévők számára, ki is volt a Szeretett Szolgálat alapító elnöke, és miért is volt fontos számára a szövetséggel való szoros kapcsolat. A Kozma Imre parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldotta meg, majd a Máltai Szeretett Szolgálat és a Rákóczi Szövetség képviselői, valamint Kozma Imre közvetlen munkatársai együtt jelképesen megnyitották a közösségi teret. Petrasovszky Manó egy görög-katolikus festő sorsa 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög-Katolikus Múzeumban. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész a kiállítás kurátora a megnyitón hangsúlyozta, a művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
4: Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
3: A kiállítás megnyitóján dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója is beszélt a művész életéről, munkáiról. Ahogy fogalmazott, ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
5: A II. Világháború utáni változások során, ugye, amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása. Tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű 3 nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrasovszky Manó művészetével véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
3: Az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás – az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét hallják.
6: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
7: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
6: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
3: Megkezdődött a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzik, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte.
8: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetire megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok karba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karban tarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
3: A székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak, mondta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kántora.
9: A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
3: Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József, Jászberényi, főesperes, aranymisés atya lesz. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
10: Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán.
11: Június 14-én vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
12: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
13: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
12: Nem csak katolikusoknak.
13: keresztényélet.hu
11: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Nagy Bauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
12: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte: miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Újongó örömmel örülök az Úrban, lelkem újong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt. Mitől szeplőtelen a szent szűz szíve? Az áteredő bűn alól kivette az Isten, ugyanakkor nem tette vétkezhetetlenné. Az ő szabadsága abban nyilatkozott meg, hogy minden más helyett, testét, lelkét, egészen az Úristen és az ő egyszülött fia rendelkezésére bocsátotta. Ennek egyik eleme a befogadás. Szűz Mária szívébe véste ezeket a dolgokat. A mi szeplő szívünkre az jellemző, hogy mindent magába fogad, jót és rosszat egyaránt. Így fordulhat elő, hogy mérgezett forrássá válik, mely egyszerre ont édes és keserű vizet. Szűz Mária szíve csak Isten szentséges titka számára volt nyitva. Azt kereste, arra volt fogékony minden szóban, akár angyaltól, akár embertől, akár szent fiától származott, s a szavakat befogadta, szívébe véste, és elgondolkozott rajtuk. A szív emberségünk központja képes a csodára, hogy befogadja a felfoghatatlan Istent. S vajon nem az képes egyedül igazán befogadni az embert is, a maga felfoghatatlan titkával, végtelenre táguló, Istenre nyíló vágyával, aki nyitott az Istenre? Ezért bízhatta Jézus a kereszten Máriára szeretett tanítványát. Ezért tudhatjuk őt az egyház anyjának, égi édesanyánknak. A másik dolog, amely Szűz Mária szívét megőrizte szeplőtelennek, az Úrban való újongó örvendezés. Kevés szó maradt fönn a szeplőtelen szűztől az evangéliumban, de jellemző, hogy a leghosszabb beszéde egy imádság, a Magnifikát, amelyben újongva dicsőíti Istent és hálát ad neki. Isten műveinek elragadtatott szemlélése és az ebből fakadó Isten dicséret őrzi meg szívünket leghatékonyabban a bűn szeplőitől. Talán a Szent Jónás után az volna a legfontosabb teendőnk, még a bűnök elleni kemény küzdelmeknél is fontosabb, hogy benső életünket Isten imádására, dicséretére és a neki való hálaadásra koncentráljuk. Ez Szűz Mária tisztasságának, szüzességének legbensőbb titka. Szeplőtelen szíve érintetlen paradicsomkert, ahol Isten jár kell, és az ő ártatlansága, szépsége, békéje és öröme lakozik.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď má 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
0: O Jákob kérdezle Józsefos, kon la Mária ke romsas, haj le Krisztuske pendodadsas. Le Jézus Krisztuske kadisas erekhagyi maske pecipia. Leski deje Mária le Józsefesa inke ci insuli sardaspe, kademezi laspe ke savores ajutjarel, Kathára szunto duho. Lakor rom o József csácsom manusszasz, háj csikamelaszte kerella zsavopelate, kamlaszte mukella csordánesz. Szár págrelasz peszki gógyi, ek inzsérosikagyilasz leszke andosszumuno, háj pendasz leszke, József le Dávidoszkossávo, nadarapasa tutete lesz la Mária kira romja. O sávó, kasz azsukár el, katára szunta dúho ábla. Kana rakhagyola, lake kodos sávó, tu trubulte desz lesz koánav Jézus, ke vojabla kodó, káj szkepi lapeszke narodos, anda penge bezeha. Kadalsa anda kadi peci szájle, kadete a velcsáce, kodi szó profétop hendas peszke vorbasa, Eta e numero barisei per la pari, hai avlala ek sávo, kasko anapsi, Emanuel, kade kodi penelpe, ke o del si amenca. Kana o József ustilo anda peski lindri, sogodi kade kerdas sarpendas leske o inzsero, le devlesko, lasla Mária pasa peste sarpeska romni. Ba citro majlo tetra illa sa žipune čiara chadilo šávo, aj atunči das leskoánav Jézusi.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
5: Evangélium nach Lukas. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf dem Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei der Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Wort des lebendigen Gottes.
6: Szentek, szentéletű emberek.
7: Páduai Szent Antal áldozópap egyháztanító. Lisszabonban született 1195. augusztus 15-én. Arcellában halt meg 1231. június 13-án. Mindössze 36 évet élt. szinte kivétel nélkül minden katolikus templomban megtalálható két nagy szentünk képe vagy szobra. Az egyik Lizeói kis Szent Terézé, a másik a csodatevő páduai Szent Antalé, ahogyan tisztelői nevezik. Szülei előkelő gazdag emberek voltak, mindketten a királyi család távoli rokonai. Érthető, ha Antalnak is rangjához méltó nevelést biztosítottak. 15 éves korában az ágostonrendi kanonokokhoz küldték tanulni. Itt annyira megkedvelte a szerzetesi közös életet, hogy nem is ment haza többé. 17 éves korában letette a szerzetesi fogadalmat. Nagy odaadással, páratlan sikerrel tanulmányozta a Szentírást és a Szentatyák műveit. 1220-ban Marokkóból hazahozták Európába az első ferences vértanúk földi maradványait. Ez olyan nagy hatással volt rá, hogy maga is ferences szerzetes lett. Nagy alázata, mélységes lelkiélete mellett csak egy vágya volt, hithirdetőnek menni Marokkóba. Előjárói beleegyezésével el is ment Afrikába, de az úrnak más tervei voltak vele. Megbetegedett, s állapota annyira súlyos lett, hogy szerzetes társai visszaküldték Európába. A hajót, melyen hazafelé utazott, a vihar Szicília szigetére sodorta. 9 hónapot töltött itt, s egészsége csak nehezen jött rendbe. Mint a legutolsó testvérek egyike, alázatosan végezte a konyhai munkákat. Éppen ekkor tartották a Ferencrend nagykáptalani gyűlését. Személyesen is találkozott Szent Ferenccel, Assisi Szent Ferenccel, aki fölfigyelt rá, s kitüntette bizalmával. Nem sokkal ezután egy véletlen eset indította el a nyilvános szereplés útján. Egy Forli nevű helységben a ferences és a domonkos szerzetesek közös ünnepséget tartottak. Az ünnepi szónok azonban nem érkezett meg. A tartományfőnök rámutatott Antalra, és felszólította, azonnal induljon a szószékre. Ekkor prédikált először nyilvánosan. De olyan hévvel és lelkesedéssel, mély tudással és alapossággal, hogy hallgatói ámulatba estek. Ettől kezdve a szerzetes jelöltek mestere lett, pedig csak 26 éves volt. Ezt a kinevezést maga Assisi Szent Ferenc erősítette meg. Antal híres elve volt, többet tanuljunk Jézus példájából, aki többet imádkozott, mint olvasott. Antal rövidesen Európa híres szónoka lett. Hatalmas tömegek hallgatták étlen szomjan, mint egykor az Úr Jézust a pusztában. Ő is a szabadban prédikált. Beszédeit Isten különös jelekkel kísérte. Gyakran megtörtént, hogy bár csak portugál nyelven prédikált, más nyelvet nem is ismert, szavait megértették olasz és francia hallgatói is. Még különösebb volt, hogy gyenge hangját mikrofon nélkül is kitűnően hallották a tőle messzire állók is. Amikor Riminiben az olasz halászok vallási érzéketlenségükben kigúnyolták prédikációját, ő a tenger felé fordult és így kiáltott. Halak, jöjjetek, legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről. És nyilvános csoda történt. Egyszerre megmozdult a víz, és ezer meg ezer hal dugta ki fejét a vízből, a szent felé fordulva, mintha figyelnének. Az ort halászok megrémültek, majd magukba szálltak, és megtértek. Papi tevékenysége nem merült ki az igehirdetésben. Fölkereste a lelki szükségben szenvedőket. A csüggedőket vigasztalta, a bűnösöket megdorgálta, a haragosokat kibékítette, a foglyokat kiváltotta. A népszerű Antal testvér mindenkit szeretett, és mindenkin akart segíteni. Nagy részvétel volt a gazdagok iránt. Róluk ez volt a véleménye, hogy a gazdagság tövis, amely szúr, és a tulajdonos vérét szívja. Legközelebb álltak szívéhez a gyengék, az elnyomottak, kiuzsorázottak, szegények. Gyóntató székéhez tömegével fordultak az emberek. Ő maga pedig szigorúan böjtölt, csak annyi táplálékot vett magához, amennyire szüksége volt az életben maradáshoz. Az önsanyargató élet nem sokára kimerítette. Végelgyengülésben szenvedve, Isten csodálatos erőt adott neki, hogy nagy lelkével ellensúlyozhassa a testi gyengeségeit. Hősiességét mindenki csodálta. A legenda szerint egy alkalommal, amikor imádkozott, imakönyve felett egy gyönyörű kisgyermeket pillantott meg. A gyermek Jézus volt, aki őt átölelte. Legtöbb szentképünk, szobrunk is így ábrázolja őt. Ereje fogytával közeledő halálát érezve, a magányba kívánkozott. Itt akart fölkészülni a nagy számadásra. Meggyónt, megáldozott, fölvette a betegek szentségét, és miután elvégezte a 7 bűnbánati zsoltárt, Ajkán Mária nevével csendesen elhunyt, útban Padova felé, Arcellában a ferences testvérek kíséretében. Páduában temették el a Maria Maggiore templomban, mégpedig keddi napon, nagy ünnepélyességgel. Azóta is kedd az ő

0: mely Istenhez hívta az embereket, és arra tanította az embereket, hogy Istent nagyon szeressék és örömmel szolgálják. Milyen becses lehetsz Isten előtt, antal könyörögj érettünk. E drága erekjét ma is értékes erekjemutatóban bárki megcsodálhatja Páduában, a bazilikában. Szent Antal közben járó erejét, az ő hatására történő ima meghallgatásokat ma is milliók tapasztalják, s nem utolsó sorban mindenhol a szegények, akikről a Szent Antal kenyerével és templomaink Szent Antal persejének pénzösszegével gondoskodik a világ végéig. Prédikációjából csak nagyon röviden említett néhány szót. Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel, mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk. Eleven a szó, ha a tettek beszélnek. Kérlek benneteket, hallgassanak el a puszta szavak, és szóljanak a tettek. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, te néped számára páduai Szent Antalt kiváló ige hirdetővé és gondjainkban hathatós közben járóvá tetted. Add, hogy segítségével mi is a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségben érezzük támogatásodat.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, kedves hallgatóink, Antal és Anett névnapja van. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből származik, amelynek jelentése kegyelem, könyörület. Az Antal a római Antonius nemzetség név rövidülése. Jelentése valószínűleg herceg vagy fejedelem. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Antal, illetve Anett nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. El ne felejtsék felköszönteni őket a mai napon. A nevek viselőit Isten éltesse sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon született a nemzetközi hírű motortervező gépészmérnök Sklenár János Budapesten 1884-ben. Budapesten szerzett oklevelet, majd az első világháború alatt Fischamenden a katonai légügyi motorkísérleti állomáson teljesített szolgálatot. Itt foglalkozott először a belső égésű motorok vezérlésének új megoldásaival. A szelep nélküli gömb-tolattyús motorok első kísérleti példányai már a 20-as években bíztató eredményeket mutattak. Hatásfokuk lényegesen jobb volt a hasonló méretű, hagyományos csillagmotorokénál. Az itthoni kedvezőtlen gazdasági viszonyok, valamint a munkája iránt tapasztalt közömbösség miatt 10 évig külföldön, Németországban, Franciaországban és Svédországban dolgozott. Tökéletesítette gömb-tolattyús vezérlését. 35-től 1000 lóerőig terjedő teljesítménnyel épültek Sklenár motorok. Egyik konstrukciójára a Francia Tudományos Akadémiától kitüntetést kapott. A II. Világháború kitörésekor hazatért, de ekkor a politikai helyzet, a háborús termelés nem kedvezett a további kísérleti munkáknak. 45 után a Műegyetem műhelyében folytatta kutatásait, de munkáját tervei szerint befejezni nem tudta. Motorjait a világ számos helyén, műszaki múzeumokban őrzik. És 1927-ben, június 13-án született Visegrádon Czoller Attila jazzgitáros. 4 éves korától hegedű leckéket vett apjától, aki zenetanár és karmester volt. 9 évesen kezdett trombitán játszani, és 18 évesen vett először gitárt a kezébe. Budapest szórakozó helyein lépett először közönség elé. Kitűnő játék tudásának a szakmában is híre ment, így a harmonika király Tabányi Mihály meghívta zenekarába. 2 évig muzsikált a Pinocchio együttesben, majd 48-ban Ausztriába emigrált. Bécsben jelentek meg első lemez felvételei. Az 50-es évek közepén már a nyugat-német jazz élet központjában, Frankfurtban dolgozott. Gyakran játszott teljesen szabadon témák és megkomponált részek nélkül. Európa nyugati felén és hamarosan a tengeren túlon is a sztárok között tartották nyilván. 59-től élt az USA-ban, és a jazz olyan óriásaival játszott együtt, mint Stan Getz, Benny Goodman, Ron Carter, Herbie Hancock. Jazz központot alapított Vermontban, ahol zenetanárként is nevet szerzett magának. Soha nem feledkezett el gyökereiről, büszkén vállalta magyarságát. A súlyosan beteg művész szülőhazájában akart búcsúzni a koncertélettől. 97-ben Budapesten és Visegrádban lépett fel utoljára. És jöjjön most 2 olyan személy, akik e napon hunytak el. Az első 1932-ben Szombathelyen, ő Gájer Gyula botanikus volt. 1907-ben a Kolozsvári Egyetemen jogtudományi oklevelet szerzett, majd később bíró lett Szombathelyen. Hivatali elfoglaltsága mellett botanikával, főként növényrendszertannal foglalkozott. Többek között megírta a sisakvirágok monográfiáját, feldolgozta Pozsony, majd egész Magyarország szedreit. 25-től tanított a Szegedi Egyetemen. Több kertészeti, irodalmi és politikai cikke jelent meg. 17 növényfajt róla neveztek el. Nevét viseli még egy általános iskola és egy park Szombathelyen, valamint egy emlékplakett, amelyet évente adnak át Vas megye természet és környezetvédelmében nyújtott kiemelkedő teljesítményért. S végül a mai napon hunyt el 1972-ben Honoluluban Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. Diplomata édesapjának köszönhetően már kora gyermekéveitől több országban végezte tanulmányait, de fizikai doktorátusát Magyarországon a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg. Ezt követően a posta kísérleti állomáson hallással kapcsolatos kutatásokat végzett, konkrétan a telefonmembrán és a dobhártya preparátum összehasonlító vizsgálata keltette fel érdeklődését az akusztika iránt. A 30-as években Békési készítette el a Magyar Rádió stúdióinak akusztikai terveit. A hallás biofizikai problémáit kutatva rengeteg adatot gyűjtött össze arról, hogy hogyan és mit válaszolnak a fülcsigájában elhelyezkedő érzékelő sejtek a fizikai ingerek hatására. 46-tól külföldön dolgozott, többek között Stockholmban, a Harvard Egyetemen és a Hawaii Egyetemen. Kutató munkáját és eredményeit 61-ben jutalmazták élettani orvosi Nobel-díjjal, az elismerést a fülcsigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta. Mindemellett számos egyetem díszdoktora is volt, és nemzetközileg elismert szakértőként tartották számon a közép-amerikai indián kultúrák területén is. Élete utolsó éveiben súlyos betegségekkel küzdött, emiatt már nem tudott hazalátogatni Magyarországra. Nem sokkal 73. születésnapja után Honoluluban halt meg Békési György, 1972-ben a mai napon. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Fidesz politikusai és maga Orbán Viktor belehazudtak az emberek szemébe a Vitnyéd területén kialakítandó befogadó táborral kapcsolatban, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján. Magyar Péter szerint a tábor kialakításáról szóló dokumentumok nyilvánosságra hozása után a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. Magyar Péter a kormányülésekről, illetve a belügyminisztériumban történt megbeszélésről a témában készített összefoglalók ismertetése után azt mondta, az Orbán kormány miniszterei, maga Orbán Viktor, valamint Tuzson Bence, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Rétvári Bence belehazudtak minden magyar ember, a Vitnyéden élő helyiek, a sajtó és külföldi szomszédaink szemébe. Értékelése szerint a vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, vagy talán még súlyosabb ügy, mint a kegyelmi botrány, és szimbolikus ponton mutatja meg a Fidesz kommunikációjának hazugságát. Az illegális migráció elleni küzdelem a Brüsszellel folytatott harc, amire a Fidesz mindig büszke volt, és amire a politikai versenytársaik lejáratását alapította, dokumentumok nyilvánosságra hozásával véglegesen széthullott, fogalmazott Magyar Péter. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán Budapesten. A vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A politikus hozzátette, a velük szembeni gyűlölet kampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok szemet szúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnybe mindazt, ami a kormányváltást szolgálta. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette, fogalmazott. Orbán Viktor arról is beszélt, nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, valamint nem vállalták, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyenek, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyben értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek, tartalmazza a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Ennek során külön egyeztettek az önkormányzati feladatot vállaló pártagokkal, a fiatalabb generáció képviselőivel és a vármegyei elnökökkel. A jövő céljai között a legmarkánsabbnak azt tartják, hogy közérthető, korszerű válaszokat adjanak a kor kihívásaira, és még jobban erősítsék kapcsolatukat a választókkal, valamint természetes társadalmi közösségeikkel, olvasható levélben. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük, bármelyik kormányablakban fogalmaznak. Sport. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség úgy döntött, január 1-től minden labdarúgó szerződésébe kötelező lesz kivásárlási árat írni. A szervezet honlapjának beszámolója alapján a játékos szakszervezettel közösen született meg a határozat annak érdekében, hogy a klubok adott esetben ne tudják megakadályozni a játékosaik elszerződését. Ez a rendszer Spanyolországban már évtizedek óta bevett szokás, most azonban a FIFA az egész világra kiterjeszti és kötelezővé teszi az eljárást. Végül az időjárásról. Tovább szakarozik, gomolyosodik majd, nyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan előfordulhat gyenge záporeső. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: a zene mesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
1: Szeretettel köszöntöm a zene mesterei hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Június 4. az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap, azaz a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan jelent meg 2020-ban Varga Miklós régvárt új stúdióalbuma, Ébredés 100 év magány után címmel. A dalok azonban nem a nemzeti sérelmeinkről szólnak, ellenkezőleg a Trianon által kiváltott magyar csodaként is emlegetett újjászületésről, arról az élni akarásról, az akaraterő csodájáról, amit a magyar nemzet tett a Trianont követő évtizedekben és tesz napjainkban is. Arról az élni akarásról, ami ismét összehozza és egyben tartja ezt a nemzetet itt a Kárpát-medencében, és azon túl is, mert szükségünk van egymásra a fennmaradásunkhoz. Ez a lemez tehát egyértelmű művészeti értékrendi állásfoglalás, és zeneileg akár életpálya összefoglalónak is tekinthető. Varga Miklós 11. szólóalbumán, Toldi Tamás szövegíró megfogalmazásában félreérthetetlenül és egyértelműen nyilvánítja ki, hogy őrizni kell, ami megmarad belőlünk. És nem csupán a megmaradt anyaország földjét, de ősi kultúránkat, identitásunkat is. A következő percekben Varga Miklós 2020-ban megjelent Ébredés 100 év magány után című albumát hallják. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

A sok év magányt a szívünk most is hordja. Húz, mint egy kő, még mindig nagy a súlya. Sok tétov a sors és száműzött lélek, akiket mind örök fogságra ítél.

tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a

szent koronát. Ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink.

A Zene Mesterei mai műsorában Varga Miklós 2020-ban megjelent Ébredés 100 év magány után című albumát hallották. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kíván a műsor szerkesztője, Vasvári Bernadett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Fidesz politikusai és maga Orbán Viktor belehazudtak az emberek szemébe a Vitnyéd területén kialakítandó befogadó táborral kapcsolatban, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján. Magyar Péter szerint a tábor kialakításáról szóló dokumentumok nyilvánosságra hozása után a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. Magyar Péter a kormányülésekről, illetve a belügyminisztériumban történt megbeszélésről a témában készített összefoglalók ismertetése után azt mondta, az Orbán kormány miniszterei, maga Orbán Viktor, valamint Tuzson Bence, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Rétvári Bence belehazudtak minden magyar ember, a Vitnyéden élő helyiek, a sajtó és külföldi szomszédaink szemébe. Értékelése szerint a vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, vagy talán még súlyosabb ügy, mint a kegyelmi botrány, és szimbolikus ponton mutatja meg a Fidesz kommunikációjának hazugságát. Az illegális migráció elleni küzdelem a Brüsszellel folytatott harc, amire a Fidesz mindig büszke volt, és amire a politikai versenytársaik lejáratását alapította, dokumentumok nyilvánosságra hozásával véglegesen széthullott, fogalmazott Magyar Péter. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán Budapesten. A vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A politikus hozzátette, a velük szembeni gyűlölet kampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok szemetszúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnybe mindazt, ami a kormányváltás szolgálta. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette, fogalmazott. Orbán Viktor arról is beszélt, nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, valamint nem vállalták, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyenek, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyben értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek, tartalmazza a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Ennek során külön egyeztettek az önkormányzati feladatot vállaló pártagokkal, a fiatalabb generáció képviselőivel és a vármegyei elnökökkel. A jövő céljai között a legmarkánsabbnak azt tartják, hogy közérthető, korszerű válaszokat adjanak a kor kihívásaira, és még jobban erősítsék kapcsolatukat a választókkal, valamint természetes társadalmi közösségeikkel, olvasható levélben. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük, bármelyik kormányablakban fogalmaznak. Sport. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség úgy döntött, január 1-től minden labdarúgó szerződésébe kötelező lesz kivásárlási árat írni. A szervezet honlapjának beszámolója alapján a játékos szakszervezettel közösen született meg a határozat annak érdekében, hogy a klubok adott esetben ne tudják megakadályozni a játékosaik elszerződését. Ez a rendszer Spanyolországban már évtizedek óta bevett szokás, most azonban a FIFA az egész világra kiterjeszti és kötelezővé teszi az eljárást. Végül az időjárásról. Tovább szakarozik, gomolyosodik majd, nyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan előfordulhat gyenge záporeső. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
2: Reklámot hallottak.

0: hét évfordulója.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a következő fél óra szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1925. június 14-én született Darvas Iván, kétszeres Kossuth-díjas színész, kiváló művész, a Nemzet színésze. Mai műsorunkban ráemlékezünk. Darvas Iván a 20. századi magyar színházművészet egyik legkarizmatikusabb egyénisége volt. Filmszínészként rendkívüli népszerűségre tett szert, bár ő elsősorban színpadi színésznek tartotta magát. Páratlan eleganciája, utánozhatatlan sármja, intellektusa, fanyar humora és szikár tartása igazi ikonná avatta. Jellegzetes beszédmódja, különös hanghordozása szinte védjegyévé vált. Játékának belső izzása, ahogy a legapróbb rezdülésekből is sorsot tudott formálni, egyszerre volt zavarba ejtően személyes és elemi erejű. Műsorunk elején idézzük fel ezt a jellegzetes orgánumot, egy dal következik, melyet Darvas Iván énekel, címe A kettőnk életét.

Darvas Iván, Darvas Szilárd néven jött a világra. 1925. június 14-én a ma Szlovákiában található Bején, ami ma már Tornaljához csatolt kis falu, a Szent Iványi család kastélyában született. Orosz származású édesanya és magyar apa másodszülött fiaként néhány évig éltek a kisgömöri faluban, ahol a családfő Szent Iványi József titkáraként dolgozott. Majd a család Prágába költözött, ahol Darvas János a Prágai Magyar Hírlap munkatársa volt. A család 1926-tól 1939-ig élt Prágában, ahol a fiúk német iskolába jártak, közben anyjukkal oroszul, apjukkal magyarul beszéltek. Darvas Iván társalgási szinten beszélt még angolul és csehül. Darvas Iván egyébként a II. Világháború után csak 1966-ban látta újra a szülőhelyét, amikor a Pozsonyhoz közeli Vöröskő várában Várkonyi Zoltánnal forgatta az Egy magyar nábob, Kárpáti Zoltán című filmeket, és a forgatás szünetében Bejébe utazott. 1939-ben Magyarországra költözött, majd egy szovjet katonai alakulat tolmácsaként működött. Műsorunkban most ismét egy Darvas Iván által népszerűvé vált dal következik, amelynek a címe Várj rám. A verset Konstantin Szimonov szovjet-orosz költő írta egyező színdarabjával együtt, és egyike a legismertebb orosz II. Világháborús költeményeknek. Szimonov a verset 1941-ben írta kedvesének, Valentina Szerovának, amikor haditudósító munkája miatt el kellett mennie a frontra. Magyarországon Lányi Sarolt a fordításában Várj rám címmel, Negreli Hendrik zenéjével vált ismerté Darvas Iván előadásában.

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél

Darvas Iván 1946-ban végzett a Színművészeti Akadémián, ezt követően a Művész Színház, 1949-től a Madách Színház tagja volt, ahol sokat játszott együtt Tolnai Klárival, akivel egymásba szerettek, ő lett első felesége. 1958-ban elváltak ugyan, ám a barátságuk életük végéig megmaradt. Második felesége Házi Erzsébet operaénekesnő lett, majd 1972-ben újra házasodott Moroca Irén fotóst vett el, akivel élete végéig boldog házasságban éltek, két gyermekük született. Az 1956-os forradalomban való részvételéért Darvas Ivánt két évre börtönbe zárták, majd 1963-ig csak segédmunkásként dolgozhatott. 1957-ben került még Kistarcsára Szakács Miklóssal együtt, és évekig nem játszhatott színészként. Segédmunkásként, ahogy már említettem, egy hetedik kerületi Damjanics utcai műanyagfröccsöntő üzemben dolgozott 1959 és 63 között. Ezután egy-egy évadot töltött a Miskolci, majd a József Attila Színházban. 1965 és 85 között a Víg Színház tagjaként nyújtott számos kimagasó alakítása közül is kiemelkedett, az egy Őrült naplója Popris Csinnye. 1993 és 95 között a Művész Színház, 1995-től pedig a Szolnoki Színház tagja volt. Részt vett a politikai közéletben is, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagja, majd 1990 és 94 között az SZDSZ országgyűlési képviselője volt. Ismét egy dal következik, egy duett, a korszak másik ikonikus alakjával, Rutkai Évával. A dal címe Miért jó a jó napot?

Narvas Iván személyében új típusú rendkívüli tehetségű fiatal színész került a színpadra. Elegáns, arisztokratikus külseje, könnyed mozgása, kissé gúnyoros beszédmodora rendkívüliként hatott. Hihetetlen kisugárzása volt, könnyed bohózatokban és súlyos veretes tragédiákban egyaránt lenyűgözte közönségét. Többször elmondta, a filmet csak nézőként szereti. Ennek ellenére olyan nagy sikerű alkotásokban játszott, mint a Lilionfi, a Szerelem, a Hideg napok, a Dollárpapa, a Tizedes meg a többiek, a Bakaruhában, vagy az Egy szerelem három éjszakája, és az Új Gilgames. A film című alkotásban és a Morál fiúban nyújtott alakításáért 2000-ben a 31. Magyar Filmszemlén elnyerte a legjobb férfi alakítás díját. A nemzet színészét hosszú pályafutása alatt elhalmozták kitüntetésekkel. 1978-ban és 1998-ban megkapta a Kossuth díjat. Ezen kívül számos színésznek járható elismerésben részesült. 1955-ben és 1967-ben Jászai Mari díjat kapott. 1969-ben lett érdemes művész, 1975-ben pedig kiváló művész. 2001-ben Pro Urbe Budapest díjat, 2002. október 23-án Nagy Imre érdemérmet kapott, 2003-ban Prima Primissima díjjal tüntették ki, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság érdemrendjének nagy keresztjét. Utolsó éveiben sokat betegeskedett, teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Súlyos vese és szívműtéten is átesett. Budapesten hunyt el, 81 éves korában. Műsorunk végén ismét Darmas Iván énekel, Szilmai Ákos és Bradányi Iván szerzeménye következik. Címe: Veled maradok.

hogy lássanak, csak ennyit akarok. Te azt kérdezed, szeretlete téged?

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Darvas Ivánra emlékeztünk. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutatjuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola idén május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor volt, aki az ortodox katolikus párbeszéd mai főkérdései címmel tartott előadást. A Paderborni Johann Adam Müller intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János és a bemondó

Athénagorász pátriárkára, Damaszkinosz metropolitára, akinek a személyes elkötelezettsége nélkül a párbeszéd nem tudott volna előre haladni. Ma is nagyon fontos az, hogy a párbeszédben személyesen érdekelt emberek kapcsolatban álljanak egymással, és különböző lelki központokban, például a Pannonhalmi főapátságban, Söftanyi kolostorban, a Bózei ökumenikus közösségben, Olaszországban, vagy a Tezéi közösségnek a keretei között ilyenfajta ökumenikus találkozásokra nyíljon mód és lehetőség. A hetedik és utolsó szempontom végül az, hogy az egységet láthatóvá is kell tennünk. Az ökumenikus folyamatok és az ökumenikus párbeszédek nem lehetnek teljesen gyümölcsözőek, ha nincsen látható eredményük és látható gyümölcsük. Azt, amit az ortodox katolikus párbeszédnek a területén éveken át szövegek szempontjából kidolgoztunk, azok számára, a hívők számára is láthatóvá kell válniuk, akik például nem olvasnak teológiai szövegeket vagy dokumentumokat. Tavaly a Faith and Order bizottság, az Egyházak Világtanácsának fontos bizottsága Egyiptomban tartotta a tanácskozását, és itt az volt a témánk, hogy merre haladjunk tovább a látható egység érdekében. Ennek a tanácskozásnak a legfontosabb felismerése, megítélésem szerint az volt, hogy a látható egység nem csak egy távoli cél, amely majd az ökumenikus erőfeszítések végén fog megvalósulni, hanem egy folyamat, amely már akkor zajlik, amikor közösen úton vagyunk egymással. Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, hogy a közösségünk, a zarándok útunk folyamán növekszik egymással, ha közösen úton vagyunk, ugyanannak a keresztény életnek és ugyanannak a keresztény hitnek az útján. Keresztények egységével kapcsolatos idei imanapnak az alkalmával Leó pápa így fogalmazott, január 25-én már egyek vagyunk, már elértük az egységet, ismerjük ezt el, váltsuk életre, adjuk hírül másoknak is. Úgy vélem, hogy ez nincs mit hozzátennünk. Már egyek vagyunk, ismerjük ezt el, kezdjük el ehhez igazítani az életünket, és tegyük láthatóvá és mások számára is megtapasztalhatóvá már létező egységünket.

Kedves, szeretett gyerekek, felnőttek, kollégák! Hát ugye, jól van ez időzítve ez az úrnapja, mert pont a vakáció kezdetére van rakva, tehát igazából véget ér ugye a tanév, és a mi úrunk Jézus Krisztus el akar kísérni bennünket vakációra. Mit jelent az oltári szentség? Ervin atyát azt hiszem mindannyian ismertétek. Hát ő fiatal tanárként lelkes volt, és megismerkedett hát egy papbácsival, aki 56 után úgy gondolta, hogy Romániában is több pártrendszer lesz, és hát ők kitalálták, hogy csinálnak egy keresztény-demokrata pártot. Na hát, Ervin atyát megkérdezték, nem-e akarna, hogy ugye, hogy párthoz oda szükséges, hát hogy mondjam, akár egy kormány is. És arra kérték, hogy ő foglalkozzon a kultúrával. Nem lesz semmi belőle, de mielőtt bármi is történt volna, kiderült, hogy Romániában abban az években nincs több pártrendszer. Ma már magától érthető, tehát hogy itt a fiúk úgy döntenének, hogy mit tudom én, létrehozzák a dévai diákok, hogy mondjam, forradalmi egyesületét, és bejegyeztették pártnak, hát azt nem tudom, hogy megnyernék-e a választást, de hát senki ez őket nem bántaná. Na de abban az időben Ervin atyáikat bezárták, és bizony halálra is ítélték.

50 valamennyi ember tartóztattak le, és 20-valahányat ki is végeztek. De mivel Ervin atya volt a legfiatalabb ebből a csapatból, hát neki különleges elnöki, mit tudom én, mivel megkegyelmeztek, nem végezték ki, csak életfogytiglani börtönbüntetés lett belőle. És szegény Ervin atya, amikor ezt ugye azért ottan ő átélte, emlékeztek, nem volt haja, szemöldöke. Tehát egyszerűen attól a fájdalomtól, szomorúságtól, attól a, hogy mondjam, bizonytalanságtól, ami akkor benne volt, kihullott az összes haja, kiégett egyszerűen a testéből. És ő mesélte, hogy ott a börtönben bizony volt úgy, hogy kilátástalan volt minden. Társait vitték szerre kivégezni, és hát hogy mondjam, imádkoztak egymásért. És ő se tudta, hogy mi lesz végül is a sorsa. És mondja, hogy egyik társa kapott egy kalácsot, és kiszedték abból a mazsolát. Hát egy kicsi kalácsban mennyi mazsola lehet? És azt kipréselték. A mazsola nem egy olyan nedves dolog, de mégis egy pár csepp must így született. Érlelték az ablakba. És még úgy gondolták, hogy ez már szinte bor, akkor azt mondja Ervin atya, úgy misézett, hogy az örök ne tudják meg, egy szelet fekete kenyér, amit ott a raboknak adtak, és ő maga volt az oltár, mert saját hasára rakta rá a, hát ezt a orvosságos dobozba azt a pár csepp bort, és azt a kis kenyeret, és ugye fejből nem volt ott imakönyv, nem volt misekönyv, nem volt semmi, elmondta a, hát a mise szövegét. És tudta azt, hogy ami nem jutott eszébe, azt a Szentlélek Úristen kipótolja. És hát így megtartotta a szentmisét, és másnap reggel, hát mind a körön feketéje olyan pici morzsákat adott a társainak, és azok mennyire meg voltak hatódva, mennyire örventek, hogy áldozhatnak hosszú évek után. Igen, ki nem eszi az én testemet, és akivel nem iszza az én véremet, abban nincsen élet. Ott bent a börtönbe így miséztek, mikor nagy ritkán alkalmuk volt rám. Nekünk lehetőségünk van nap mint nap szentmisére jönni. Igazából ugye úgy tanultuk, és hiszem, hogy így is van, hogy karácsony estén ugye a mi Urunk Jézus Krisztus emberé lett. Valóságos emberé, megtestesült, megszületett 3 kiló 20 deka, talán nem is volt szobatiszta, közénk jött. És tudjátok, gyerekek, ha akkor valaki ezt a kisbabát elvitte volna, akármilyen laboratóriumban, hogy vegyenek tőle vért, hogy röggönyözzék meg, hogy mit tudom én, hogy akármit csináljanak vele, valószínű, hogy nem tudták volna kimutatni, hogy hol van a gyermek, és hol van az Isten. Ez annyira összeforrt. Mint ahogy a bennünket is, ha felboncolnak, nem tudják megmutatni, hol a lelkiismeret. Hol az a fórum, ahol az Isten és az ember találkozik. Pedig tudjuk, hogy bennünk ott van. Képesek vagyunk igazából Istennel párbeszédet folytatni. Imádkozunk. De nem lehet azt úgy mondjam úgy kimérni. Tehát tudjuk, valóságosan Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt. És én azt mondom nektek, hogy nem kell irigykedjünk a jó pásztorokra vagy a napkeleti bölcsekre, mert mi is ugyanúgy találkozhatunk Jézus Krisztussal. Hogy? Ugye minden szentmise, és a mai is, igazából karácsony éjszakája. Hisszük és valljuk, hogy a szentmisében valóban megtestesül
közénk jön Jézus Krisztus. Tehát abba a falat kenyérbe, abba a korgy borba, igen, hisszük, hogy közénk jött Jézus Krisztus. Tehát ez az oltár, ez betlehemi jászol. És ez a kis lefödés, hát most számunkra ez a betlehemi barlang. És ti vagytok a napkeleti bölcsek, ti vagytok a jó pásztorok, akik eljöttetek, hogy köszöntsétek a mi Urunk Jézus Krisztust. Én hiszem, hogy a boldogságos szűzanya is ölbe vette a kis Jézust, és csak hitével ölelhette át a nagy Istent. És ugyanúgy mi is hisszük és valljuk, hogy ebben a falat kenyérbe átölelhetjük hitünkkel, szeretetünkkel, Teremtő Istenünket. Miért hiszünk ebbe? Hát azért, mert Isten maga a szeretet. Tehát ugye én szeretem a gyermekeinket, és egy mód van rá, fogom magamat, és meglátogatom, nem? Most napokban ugye elmentünk Nagyszalontára, Váradra, Székelyhídra, Gálos Petribe, akármilyen nehéz, veszélyes, nem tudom miféle, meglátogattam. Miért? Mert szeretem őket. Hát én egy bűnös kis ember vagyok, így féltem az életemet, féltem a mindenfélit, és mégis megteszem. Mennyivel inkább a nagy Isten? Hát a karácsonykor el tudott jönni közénk, akkor miért ne tudna akár ma is eljönni közénk? És hogy a karácsonykor tényleg szeretettel átölelte édesanyját, Józsefet, a pásztorokat, akkor miért ne akarna hozzánk jönni? Tehát a józan eszem is azt mondja, hogy Isten megteheti, és meg is teszi, közénk jön. De nem csak a józan eszem mondja ezt, hanem a Szentírás is ezt írja, hogy nagy csütörtök este, ugye olyan szeretem én mindig részleteket elképzelni, ugye Máriával, talán Mária Magdolnákkal, az asszonyokkal, Jézus főz, süt. Hát hogy mondjam, ugye ott a feltámadás után a Galilei tengerpartján is azt írja, hogy senki nincs, csak egyedül Jézus, és mégis reggelivel, kenyérrel, hallal várja az apostolait, akik egész éjjel haláztak, és nem fogtak semmit. Tehát valószínű akkor is Jézus hát gondoskodott róluk. De amúgy is Jézusban megvan ez a törődés, ugye, hát amikor a kenyeret szaporított, akkor is mondja, adjatok ti enni neki. Tehát, hogy törődik az emberrel. Vagy feltámaszza a kislányt, és mindenki el van szörnyülködve, és azt mondja, adjatok enni, mert éhes az a leánka. Tehát Jézus törődik az ilyen testi szükségleteinkkel. És nagy csütörtökön, hát valószínű megvan, elé van készítve az asztal, finom étel, és szálinkóznak egyenként kettessével az apostolai. És Jézus oda megy, és szerre mindenkinek megmossa a lábát. Asztalhoz ülteti. Ugye hát mi általában szentmise előtt, áldozás előtt nem eszünk, szentségi böjtöt tartunk. Hát az apostolok az első szentmisét nem tartották meg, mert azt írja a Szentírás, hogy hát a harmadik kehely bort emelte fel Jézus, és a kenyeret, és akkor volt a világtörténelem első szentmiséje. Imádkozott Jézus, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és ti is ezt tegyétek az én emlékezetemre. És azt az apostolok úgy értelmezték, hogy igen, ha fájdnak, ha szükségét érzik, hogy Jézussal találkozzanak, akkor ők imádkoznak, szentmisét mutatnak be, és köztük van Jézus. 2000 év óta ezt tanítsa az egyház. És ezt hisszük is, hogy így van. Tehát ilyen fontos dologba egész biztos, hogy Jézus nem téved, és az egyház sem téved. Tehát a józan eszünk is, de a Szentírás is, a Szent Hagyomány is erre tanít bennünket. Mostan ugye eljött a szép tavasz. Mikor eljött ez a fránya vírus,
március 15-én, itt még havazott. És nem volt lilium, nem volt rózsa, nem volt virág, igaz? Mi változott meg? Hát a napocska egy kicsit jobban sütött. Most ki tudná összeszedni a napfény, nem? Nem tudjuk ezt, hogy mondjam, kenyére kenni, vagy mit tudom én, egy üvegbe berakni, bezárni, és hazavinni, és gyönyörködni benne. És mégis ez a láthatatlan erő, ez a napfény a földből mindezt kihozta. Én amúgy úgy csodálkozok ezen, hogy honnan tudja ez a kis lilium, hogy mikor van Szent Antal napja. Minden évben nekiáll, és se nem hamarabb, se nem később Szent Antal napjára kinyílik, és rá egy hétre legtöbb el is van hervadva. Igen, hát úgy látom, hogy jól egyeznek. Tehát, hogyha a napfényt, amit nem látok, nem tudom megfogni, és mégis a következményét ennyire látom, akkor az oltári szentséggel vajon mi van? Azt gondolom ugyanez. Most én úgy eljátszok a gondolattal, hogy például ugye akár a ti szüleitek, vagy mások is, akik, hogy mondjam, nehézségekkel, gondokkal küzdenek, ha megtérnének, és azt mondanák, hogy igen, ők rendszeresen jönnek templomba, és áldoznak, és kérik a Jóisten segélye meg. Én hiszem, egy év alatt mindenki talpra állna, és a gyermekvédelmi otthonunk kiürülne. Ez biztos vagyok benne. És azt, hogy abban is biztos vagyok, hogy bármelyiketek közületek, ha nekiáll, és azt mondjátok, igen, rendszeres áldozó leszek, Isten megsegít és vezet. Ugye most a szentmise elején előtt Eperjes Károlyt hívtuk meg, hogy beszéljen. Neki volt egy időszak az életében, mikor, hát hogy ő maga elmondja majd, vasárnap megint folytatjuk, hogy távol állt a Jóistentől. És most nekiállt, és nem csak, hogy megtért, hanem minden nap ő szeret áldozni. És az élete és a munkássága, majd ő holnap vasárnap este meghallgatjuk, hogy mennyire kivirágzott, felvirágzott. Tehát, hogy mondjam, tehát ne úgy képzeljük el az oltári szentséget, mint valami nagyszerű doppingszert, ugye most a mindenki mindenfélit szed, C-vitamintól elkezdve ilyen, na mit tudom én, különféle halolajalat, meg mindenféle egyebet, csodaszert. Én nem így fogom fel az oltári szentséget, hanem egy élő, személyes találkozót. Isten és az ember egy asztalhoz ül. És végtelen jósággal, szeretettel teremtünk, vezet bennünket. Véget ért a tanév, jön egy vakáció, tehát mit hoz a holnap számotokra, azt senki nem tudja. Adja az Úr tényleg, hogy nap mint nap járulhassunk szent áldozáshoz, és imádkozva találkozhassunk Jézus Krisztussal.

Kedves hallgatóink, műsorunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutattuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A médiatörvény módosítására irányuló javaslat célja visszaadni a közmédiát a köznek, a magyar embereknek, írt a Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán, miután a Tisza párt három képviselője benyújtotta az országgyűlésnek a dokumentumot. A Hantosi István, Mellétei Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők által jegyzett módosítás a miniszter szerint azért szükséges, mert az elmúlt másfél évtizedben több mint 1000 milliárd forint közpénzből működtetett közmédia nem a magyar embereket szolgálta. Hozzátette, a módosító javaslat megszüntetné az MTVA jelenlegi szerepét, és helyére létrehozna egy új paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselné magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán Budapesten. A vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A politikus hozzátette, a velük szembeni gyűlölet kampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok szemet szúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnybe mindazt, ami a kormányváltást szolgálta. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette, fogalmazott. Orbán Viktor arról is beszélt, nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, valamint nem vállalták, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyenek, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyben értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek, tartalmazza a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Ennek során külön egyeztettek az önkormányzati feladatot vállaló pártagokkal, a fiatalabb generáció képviselőivel és a vármegyei elnökökkel. A jövő céljai között a legmarkánsabbnak azt tartják, hogy közérthető, korszerű válaszokat adjanak a kor kihívásaira, és még jobban erősítsék kapcsolatukat a választókkal, valamint természetes társadalmi közösségeikkel, olvasható levélben. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyigazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük, bármelyik kormányablakban, fogalmaznak. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 helyet javítva a 39. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján, amelyet a világbajnoki címvédő Argentína vezet. A FIFA a VB előtt frissítette a rangsort, amelyen az argentinok a 3. helyről kerültek az élre, megelőzve az Európa-bajnok spanyolokat és az eddigi éllovas harmadik helyre visszacsúszó franciákat. A mieink április 1-e óta két felkészülési mérkőzést játszottak, a finneket 2-1-re, a kazahokat 3-1-re múlták felül a Puskás Arénában, illetve Debrecenben. Végül az időjárásról. Tovább szakarozik, gomolyosodik majd, nyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan előfordulhat gyenge záporeső. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám.
2: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
0: Reklámot hallottak. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsertessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban, generációváltástól a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést hallhatják, amelynek résztvevői Sipos Katalin biológus és Göbölyös Károly gazdálkodó. A beszélgetés moderátora Gribek Dániel. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
4: Ugye a cím az már mutatja, hogy ugye itt a tényleg a talajkímélő, talajmegújító, vízmegőrző gazdálkodás áll majd az egyik középpontban, a másikban pedig ugye a generációváltás. Adott a kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy beszélgessünk egy ilyen körben is a magyar mezőgazdaság jövőjéről. Kati, egy idézettel kezdenék tőled, ezt e-mailben küldted el nekem. Szerintem nem lehet eléggé aláhúzni, hogy a gazdatársadalom jelentős része még nem látja mélységében azt a környezeti instabilitást, ami felé haladunk. Tényleg nem? Tehát, hogy amit most éreznek sok helyen, mondjuk az Alföld egyes részein, az még nem ez a mélység.
5: Hát az még nem ennek a történetnek a vége itt ez a probléma, és ráadásul az, hogy hova fog súlyosbodni ez az egész klíma, időjárás problémakör, ez eléggé nagy részbe függ attól is, hogy a gazdálkodók a következő évtizedekben milyen típusú technológiák és milyen típusú tájhasználat felé mennek el. Szóval, hogy nem csak egyszerűen elszenvedői ezeknek a változásoknak, hanem szereplői is, és hogy emiatt nyitott ez a kérdés, és emiatt fontos ez a kurzus is, mert hogy mi azt látjuk környezeti oldalról, hogy az, hogy a mezőgazdaság hogyan fog hozzáállni a talaj kérdéséhez, a tájkép kezelésének kérdéséhez, a víz megtartáshoz a következő mondjuk 10 évben, ez alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen mértékben fogjuk érezni a klímaválság tüneteit. És akkor itt két dologról kell szerintem beszélni. Az egyik, nyilván érteni kell azt, hogy mi maga a klímaváltozásnak a hatásmechanizmusa. Ez az, amit azért többé-kevésbé már látunk. Tehát sokkal több hőhullámos nap, sokkal hosszabb, teljesen csapadékmentes időszakok. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a 30 napnál hosszabb, egybefüggő, aszályos időszakoknak a az esélye az 1901 óta több mint 23%-kal nőtt meg, ugye ez a valószínűsége annak, hogy lesz 30 napnál hosszabb aszályos időszak egy évben, és ez még csak az útnak az első harmada, tehát még most megyünk bele igazából a klímaváltozásba, tehát hogyha látjuk ezt, hogy hőhullámos napok, aszály, és látjuk azt, hogy a csapadék, ami jön, az is szélsőségesen oszlik el, akkor ezek azok a tünetek, amik még tovább fognak erősödni. Tehát, hogy ezek lesznek a klímaváltozásnak a hatásai, de tényleg ez még most fog igazából majd súlyosbodni. Tehát ez az egyik része a történetnek, hogy értsük, hogy ez jön, és ez erősebb lesz. A másik része a történetnek az, hogy értsük azt, hogy amilyen tájhasználatunk, tájképünk és mezőgazdaságunk most van, az még fel is erősíti ezeket a hatásokat. Ugye ezt hívjuk környezeti sérülékenységnek. Az a helyzet, hogy ránézünk egy tájképre, és sehol nincs például hely a felszíni víznek, még ha esik is az eső, nincs hova rakjuk, most idézőjelbe, tehát nem tudja a táj megtartani, mert levezetjük. Ez például egy klasszikus sérülékenység, amivel tovább fokozom azt az egyébként is létező helyzetet, hogy rossz a csapadék eloszlása. És ennek a sérülékenységnek a csökkentésében óriási szerepe nem csak a regeneratív mezőgazdasági technológiáknak és megközelítésnek, hanem magának annak is, hogy amikor egy tájképen van, amikor az én földem része igazából egy nagyobb természetföldrajzi rendszernek, akkor értem el, hogy az én földemen milyen funkciókat kellene, milyen védelmi funkciókat kellene tudnom biztosítani. És hát ez egy óriási témakör, és nagyon-nagyon fontos, nagyon jelentős a jövő szempontjából. Ugye én klasszik zöld vagyok, tehát természetvédelem, biológus, világéletemben. Zárójelben megjegyzem, hogy van egy ilyen kis szenvedélyem a háztáji zöldség és gyümölcs termesztés, de ez nyilván a kertészet kategória, és ez egy másik műfaj. Na, zárójelbe zár, itt a zöld vonalon akartam egy kicsit elindulni, hogy igen, azt látom én is, hogy ez az egész zöld témakör, ez egy ilyen zsigeri szinten kivált ilyen ellenállásukat, és én most nem akarok a történelembe így nagyon visszamenni, meg boncolgatni, hogy mi minden okozza ez, de ha környezetvédelmi oldalról nézem, azért van egy olyan történelmi szakaszhatár most, hogy a 20. században, amikor dübörgött a technológiák fejlesztése, akkor intenzifikálódott egy csomó minden, többek között a mezőgazdaság is, ugye nagyüzem, műtrágyák, növényvédőszerek, stb. Egy ilyen fajta felgyorsult gazdaságfejlesztésben a zöldeknek igazából egyetlen lapot osztottak, hogy próbálják meg egy papír zsebkendőt lengetve megállítani ezt az egészet, vagy csökkenteni a káros hatásukat, ami természetesen A. nem sikerült, B. igazából bekerült ez a zöld ügy egy olyan doboz, hogy a fejlődés ellensége, meg a haladás gátja, meg nem tudom, ez a klasszik, ezt nem tudom, az életem során házszor hallottam már, de nagyon sokszor. Most viszont van egy olyan, ilyen, hogy mondtam, egy szakaszhatár, hogy most bejutunk abba a korba, amikor ezek a környezeti problémák, amikről valójában beszéltünk annó, ezek elkezdenek visszahatni ránk. Tehát most jutottunk el oda, hogy kihasználtuk a természeti rendszereknek, meg a talajnak a tűrőképességét, és ezek a rendszerek elkezdtek olyan mértékben leromlani, instabillá válni, amik most visszahatnak a gazdálkodásunkra, amit nevezhetünk egyszerűen környezeti kockázatnak. Tehát itt környezeti kockázatok növekedéséről beszélünk. És ebben egy ilyen fajta érában, amikor nekem kiszámíthatatlan időjárással, fokozódó aszálykárral, meg hasonlókkal kell szembesülnöm, akkor ez az egész zöldügy, meg ez az egész mennyi erdőm, mennyi gyepen, mennyi vizes élőhelyem van, és hol, és azok milyenek, meg a talajomban van élet, és van humusz, vagy nincs, ezek eszközé válnak. Tehát itt most azt gondolom, hogy a természetvédelemnek is olyan értelemben át kell magát kicsit pozícionálni, vagy keretezni, hogy mi nem megvédeni akarjuk a természetet másoktól, hanem a természetet, mint eszközt, mint lehetőséget arra, hogy környezetbiztonságot hozzunk létre, egy védernyőt, vagy egy védőhálót, mint eszközt kellene tudni beágyazni, nem csak a mezőgazdaságba, hanem az erdőgazdálkodásba, a vízgazdálkodásba, meg egy csomó helyre. Úgyhogy igazából szerintem egy kicsit szimbolikus az, hogy most itt ennél az asztalnál is úgy ülünk, hogy van egy zöld, meg van aktív gazdálkodó, meg tudjuk, hogy van talajtani kutató ezekben. Szóval ez a fajta párbeszéd és közös gondolkodás, és egymás szempontjainak a megértése, ez iszonyatosan fontossá vált. És az, hogy a regeneratív mezőgazdaság és a talajok állapotának javítása ebbe egy közös pont, ez, ez egyáltalán nem meglepő. Szóval igazából ez az érintkezési pontja ezeknek a problémáknak, meg megközelítéseknek.
6: Ide csatlakozva, hogy én úgy gondolom, hogy tudatos gazdálkodóknak alapfeltétel, vagy alap stratégia az, hogy a környezetten minél jobban kooperáljon. Uh-huh. Hogy gyakorlatilag a gazdálkodónak a talaj az a közege, amiből a megélhetése, a jövedelme, a jövője származik. És hogyha az nem megfelelő, vagy nem uh-huh. megfelelő maga a gazdálkodási technológia, akkor hosszú távon nem lesz eredményes a gazdálkodó is. Úgyhogy én úgy gondolom, meg nekem az az elvem, hogy a gazdálkodó, aki tudatosan gazdálkodik, az az egyik legkörnyezetvédőbb, hogyha megfelelő technológiákat használ. Én a párhuzamot, illetve pont ez a konszenzus tartalma a legfontosabbnak, hogy ahogy mondtad is, hogy a környezetvédelem ne tiltsa a dolgokat, adjon olyan lehetőséget a kézbe, amelyeket, hogyha a gazdálkodó használ tudatosan, akkor fejlődünk, és a saját közegét tudja fejleszteni.
5: Igen, és ráadásul ez az egész be van egy nagyobb rendszerbe is ágyazó olyan szempontból, hogy ha mondjuk a talajokról beszélünk, ugye ez az egész klímaváltozásban, vagy nevezzük pontosabban globális felmelegedésben, ugye ez az egész széndioxid témakör a kulcs, hogy sok szenet, kőolajat, földgázt égetünk, többlet széndioxid kerül a légkörbe, a széndioxidnak van egy olyan tulajdonsága, meg más gázoknak is, hogy a talajfelszínről visszaverődő napsugárzás ezt nagyon jól meg tudja fogni, el tudja nyelni, és ott adja a légkörbe, és ez okoz egy felmelegedést. Emiatt borultak meg az időjárási rendszereink. Most ez a folyamat, ez zajlik a 200 éve, mióta feltaláltuk a gőzgépet, azóta égetjük a fosszilist, és tele van a légkör már plusz többlet széndioxiddal. És ott van a nagy kérdés, hogy hogyan fogjuk azt onnan kiszedni, mert amíg az ott van, addig jönnek ezek a szélsőségek. És itt jön a képbe a talaj, vagy itt is a képbe jön a talaj, inkább így mondom, és ezért mondom, hogy ez a mezőgazdasági árutermelésen túlmutató funkciója az agrárszektornak, hogy az egyik nagy potenciális széndioxid raktár az maga a talaj. Mert hogy az abban lévő humusz tartalom, hogy az mennyi, hogyan a humusz maga a széndioxid raktár, szerves anyag, ami nagyon lassan bomlik le, és ha szerencsénk van, akkor gyorsabban termelődik újra, mint ahogy lebomlik. És ez egy hatalmas puffer, amit most igazából nem használunk jól a széndioxid tározásra. És ami az izgalmas szerintem az az, hogy miközben globális szinten alapvető érdekünk, hogy minél több széndioxidot berakjunk eltároljunk, kiszedjünk a légkörből, a közben az, hogy egy humusztartalomban gazdagabb, élőbb talaj legyen, az vízgazdálkodási szempontból is fontos, és nem mellesleg a termőképességét is befolyásolja. Szóval itt három dolog igazából összetalálkozik. Ezt fel kéne ismerni, és meg kéne találni az utat, igen, hogy lesz.
6: Ne a szélsőségek, hanem egy közös úton, vagy egy köztes irányba menjünk.

0: Károly, ugye te már itt említettél ilyen gazda véleményt. Egyrészt gazdálkodtok is, másrészt szaktanácsadó vagy. Úgyhogy ezért érdekelne az, hogy amiket itt Kati említett, meg előrevetített, meg úgy fogalmazott, hogy kihasználtuk a talaj és a környezet tűrőképességét, aztán valahogy így hangzott el, ezt írtam fel. Ezt mennyire értik, látják így a látókörödben lévő termelők, meg te magad? Mert ugye itt mondtad, hogy persze a felelősen gazdálkodó termelők azért már úgy bánnak a talajjal, és a többi, és a többi. Hát de azért nyilván én is járok Magyarországon, én is járok adott esetben az őszi esők után az Alföldön, aminek a fele most gyakorlatilag 1:1 25 mm, meg aztán néhány 10 után gyakorlatilag fel van szántva. Te hogy látod, hogy a termelők mennyiben vannak tudatában annak, hogy ahogy Kati így előrevetítette, ennél csak rosszabb jöhet?
1: Azzal a részével már találkoznak, ugye az éveket látjuk, mondhatjuk 2022-től, hogy gyakorlatilag mindig sújt valami minket. Az idei évet meg inkább nem is említem, hogy minden ágazatot ért valami. Hogyha nem környezetvédelmi, akkor piaci problémák okozták, hogy gyakorlatilag
0: Vagy állategészségügyi,
1: teljes szélsőségekről beszélhetünk, és egyszerűen az, ami eddig volt, én úgy gondolom, hogy azt már tapasztalják, hogy változtatni kell. Viszont az irányokat nem feltétlen, meg egyáltalán, hogy hogyan induljanak meg az egész folyamatban. Van egy olyan, mert úgy szoktam mondani, hogy a 90-es évek elején elindultak a gazdálkodók önállóan gyakorlatilag, ugye ez a generáció, aki most aktív gazdálkodó, akik a 90-es években elkezdtek gazdálkodni. Én azt a példát szoktam felhozni, hogy nekik a gazdaság plusz egy gyerek. Látták, hogy felnő, folyamatosan benne voltak, és olyan érzelmi kötődésük van hozzá, amit nagyon nehéz elengedni, vagy változtatni rajta. És egy ilyen gazdálkodónak hirtelen az eddigi megszokott hagyományokhoz képest, hagyományos gazdálkodáshoz képest változtatni kell, az egy úgymond rugalmatlanabból megléphető folyamat. És ugye itt jön be a generációváltás, hogy a következő nemzedék, hogyha ebbe rugalmasabban bele tud állni és segíti az idősebb generációt ebben a váltásban, ezekben az új módszereknek a kipróbálásában, átadaptálásában a saját gazdaságukba, mert ugye nincs egy konkrét gyógypirula, hogy minden gazdálkodó, ha ezt csinálja, akkor jó lesz. Mindenkinek a saját területén, a saját adottságaihoz, a vetésszerkezetéhez alkalmazkodva, illetve vetésszerkezetet úgy változtatva, hogy a lehető legfenntarthatóban és gazdaságosabban gazdálkodjon. Amit látunk a piacon, szerintem, amivel fontos nagyon foglalkozni, hogy az, hogy ilyen csillagászati árakat kapjunk terményekért, ez nem fog tudni megvalósulni. Itt akkor mit tudunk csinálni, hogy eredményesek legyünk, költséget csökkenteni? Azt meg úgy tudjuk elérni, hogy a felesleges dolgokat, amelyek esetleg még ártalmasak is, kivezetjük a gazdálkodásból. Itt elindult egy folyamat, hogy gondolkodnak rajta, de én még hangsúlyozom, hogy azokat az első lépéseket, és mivel hogy ez nem egyik persze a másikra, szeptemberben elkezdik, októberben nem lesz eredménye. Az, hogy ez a tudatosan ki tudják várni ezt a hosszabb időt, hogy lássanak eredményt belőle, ez az, amit az edukációval, illetve a jó gyakorlatokkal esetleg tudunk segíteni nekik, hogy haladjunk.
0: Egy hírt, bocsánat, közbeszúrok, jött a hír az Amerikai Egyesült Államokból, hogy a mezőgazdasági minisztérium egy 700 millió dolláros ilyen pilot projektet indít el regeneratív átállás érdekében, és ennek ugye több célja is van, egyrészt ugye ezt a humán egészségüggyel karöltve, tehát ugye itt az egészséges élelmiszer és ugye az egészséges ember témakörhöz kapcsolódva, illetve a költségek csökkentésének az elérése a másik cél ebben a projektben. Egyrészt ugye az input anyagok, növényvédőszer, műtrágya használat csökkentése, és egy adaptív, a változásokat jobban lekezelő rendszernek a kialakítása. Ezek a témák, ezek alapvetően napirenden vannak. Látjuk, hogy most a tengeren túlon, azért ez egy oké, hogy jóval nagyobb területről van szó, de azért mégis egy kézzelfogható összeg, egy kézzelfogható üzenet ráadásul, ami ugye jön ezzel. Tehát ezt gyorsan csak közbe akartam szúrni, és akkor Kati valamit szeretném.
2: Igen, itt amit Károly mondott, abban azért pár dolog így megmoccant bennem. Ugye mondtad ezt, hogy nagyon nehéz váltani, meg van egy érzelmi kötődés, és meg van egy egy megközelítés, amit megszoktunk. És akkor ezt piszkálnám egy kicsit, hogy sokszor azt látom, hogy ez a hány tonnát termeltem a hektáron, és hogy maximalizáljam a termőterületet, mert akkor több lesz a termésem. Van egy ilyen nagyon erős berögzültség, ami lehet, hogy a 20. században igaz volt, de szerintem a 21. században ez az állítás már nem igaz, hogyha több földem van, akkor több lesz a termésem. Mert pont itt jön be ez, amiről beszéltünk eddig, hogy ha faltól falig szántok, és nulla négyzetméter marad mondjuk a felszíni víznek, vagy nulla négyzetméter marad a mezővédő erdősávnak, és jön az erős szél, és viszi el a talajt, és jön az a száj, és kéne a talajnedvesség, és egyébként is a felszín alatti vízkészleteim száradnak ki, mert nem tud visszaszivárogni az az eső sem, ami egyáltalán megérkezik. Tehát valójában egy kicsit azt érzem, hogy hasonlatot mondhatok, hogy olyan volt a mezőgazdaság a 20. században, mint egy olyan testépítő, aki azért, hogy nagy legyen, sok legyen az izom, nagy legyen a testtömege, ezért mindenféle pirulákat, steroid, mindent beszedett, viszont tönkretett az immunrendszerét. És most egy ilyen testtel akarok belemenni egy masszívan influenzás időszakba. Tehát, hogy elvesztette a tájkép az immunrendszerét, mert hogy faltól falig szántok, akkor annak ez a következménye. És emiatt nem igaz szerintem az az állítás már, hogyha több a termőterületem, akkor több lesz a termésem, mert ez papír, kockás papírlapon lehet, hogy igaz, csak nem számolok az időjárási kockázatokkal és annak az erősödésével.
1: Hogyha egy gyakorlati példát tudok mondani, saját gazdaságunk az nem érje a 100 hektárt, de több mint 35%-án pillangós van lucerna. Hát azzal mi környezetünkben azon nem bukunk. Illetve addig pihen a föld, és addig jó neki. És akkor így koncentráltam, hogy hiába termelnénk benne gabonát, az veszteséges lenne, és felesleges munkaműveletek sora. Hogy ezt kell felmérni, hogy mi a matekot a végén kell látni azt az összeget, nem a tonnákból, hogy te is mondtad, hogy az szerint, hogy hány tonna. Lehet, hogy fel annyit termelünk, de sokkal kisebb költséggel, és akkor ugyanaz az eredmény megvan kisebb munkával. Akkor ugyanott vagyunk, ahelyett, hogy dolgoztunk volna, meg terheltük volna az egész környezetet.
2: Mm-hmm. Igen.
0: Hát igen, meg ez egy nagyon jó hasonlat volt, hogy tényleg adott esetben lehet, hogy x hektárt elvesz egy belvízfolt, most csak mondok valamit, vagy x hektárt elvesz egy mezővédő erdősáv, de azt a hatásaival, amit nem abban a pillanatban érzékelünk, sőt, pontosabban érzékelünk abban a pillanatban, mert akkor a kockás papíron
2: kisebb
0: egy
2: lesz
0: mínusz,
2: a porvihar, meg nem viszi el a termőtalajt.
0: De meg ugye a kockás papíron az egy mínusz lesz akkor abban a pillanatban, hiszen mit tudom én, egy fél hektár víz alatt van, akkor azt vagy nem lehet bevetni, vagy már be van vetve, és ott a növény elpusztul, de mondjuk augusztusban lehet, hogy hoz fél tonnát, vagy egy tonnát az egész táblán. Tehát ez egy nagyon érdekes szempont volt szerintem. És akkor, Károly, ugye itt említetted a generációváltásnak azt a nehézségét, hogy ugye adott esetben az idősebb korosztály kicsit nehezebben mozdul el. Hozzáteszem, hogy tisztelet a kivételnek, mert van nagyon sok ilyen. De tényleg általánosságban szerintem beszélhetünk erről. És akkor ott van a fiatal, akinek át kellene venni ezt a gazdaságot, aki kijön az egyetemről, odaül a, nem tudom, a vasárnapi ebédnél, és akkor azt mondja, hogy apa, szerintem ezt csináljuk így, vagy csináljuk úgy, hagyjuk el a szántást, legyen takaró növény, stb. Stb. És mondjuk azt kapja, hogy fiam, hát ez 30 éve, 20 éve, 10 éve szántunk, így csináljuk. Ezt fel lehet szerinted valahogy oldani? Vagy ez abszolút gazdaság, és amelyik fiatalnak ez sikerül feloldani, annak sikerül, akinek nem, annak nem.
1: Kell a fogadóképesség, ugye az idősebb gazdálkodók részéről is, meg a másik részén, gondolom, a fiatalok részéről az alázatnak. Ami azt jelenti, hogy attól, hogy kijövünk az egyetemről, ott sem fogjuk megkapni a Szent Grált, hogy akkor már mindenhez értünk. Gyakorlatilag meg kell ismerni a saját területünket. Ha egyetemre jártunk, akkor nem ott voltunk az aktív gazdaságban. Nem tudjuk, hogy azon a földrészleten, azon a folton éppen mi történik, mert lehet, hogy minden évben ott csak abban az egy pontban van gomba, és az egészet szórnád, pedig tudja az idősebb gazdálkodó, hogy csak oda kell koncentrálni, mert nem lesz semmi más problémá. Hogy én úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat, és maga a generációváltás, és most itt akár egy kicsit kitérünk a támogatási részre, ez is egy átállási folyamatot jelent. Nem azt jelenti, hogy akkor egyik pillanatról az idősebb lerakja a lantot, a fiatalabb átvesz és hozza a döntéseket egy olyan rendszerhez, amit nem ismer megfelelően. Itt az kell, hogy ezt a rendszert magáénak érezze, viszont ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz az idősebbnek is nem is háttérbe, de legalább maga mellé kell engedni a fiatalabb generációt, hogy hozzon önálló döntéseket. Fontos lehet akár például, hogyha egy ágazatot rábíz. Mondjuk, hogyha a növényvédelemhez ért, a növényvédelemben megvan a szaktudása, akkor kezdje azt az ágazatot ő felépít. Beszéljék át, legyenek ötletei, az ötleteket hozzák be, és nem az kell, hogy egy teljes gazdaságot egyik pillanatra a másikra, de egy föld részleteket. Nézzük meg, hogy mi az eredmény, és akkor tudunk beszélgetni, kísérletezzünk, akár egy területen osztott műveléssel is. Előtte lehet, hogy egyszerűbb volt azt a 10-20 hektárt egyben művelni, de hogyha elosszuk és látjuk, hogy ennek mi az eredménye a másiknak, akkor számszerű adatokkal és nem csak érzelem alapján tudunk döntéseket hozni a saját területünkre. Úgyhogy fontos ez a kooperáció szerintem és a folyamatosság.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a jövedelem vagy környezetvédelem a mezőgazdaságban generációváltástól a regeneratív gazdálkodásig című beszélgetést hallották, amelynek folytatását a jövő héten jelentkező műsorunkban sugározzuk. Most köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
2: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Rangos szakmai elismerésben részesült a Sátor Aljaújhelyi Zemplén televízió stábja. A Pálosok nyomában című dokumentumfilm nemrégiben díjat nyert, elismerve az alkotók magas színvonalú munkáját és a magyar pálos örökség bemutatásáért végzett tevékenységét. A kitüntetést a film készítői Mezősi Nagy Marian és Mezősi Tamás vehették át.
1: A pálosokkal már nagyon-nagyon régóta foglalkozunk, vagy tervben volt, hogy szeretnénk egy filmet készíteni, mert hogy Zemplénben olyan értékeink vannak, aminek egy része a föld alatt, egy része a föld fölött található, és azt mindenféleképpen szerettük volna megmutatni. Ez köszönhető többek között a Gönci barátainknak, akik megmutatták nekünk a rejtett pálos értékeket, és ezzel együtt pedig köszönhető Sátor Aljaújhelynek, hiszen egy olyan értéket őriz a piarista templom, konkrétan Csepelin György vértanúnak a csonterekéjét, ami számunkra nagyon fontos volt. A mi családunk kötődik a pálosokhoz, ezzel együtt pedig az a történet és az a hihetetlen nagy erő, ami ebben az ő történetében és ebben a csonterekében lakozik, és az megmozgat Sátor Aljaújhelyen, illetve a régióban nagyon sok embert, és az ő kultusza, jó értelembe véve, nagyon-nagyon régóta él. Azt gondoltuk, hogy ebből szeretnénk filmet készíteni, megmutatni egyrészt a Sátor Aljaújhelyieknek, hogy milyen értékük van, illetve a Zemplénben élőknek, illetve nyilván szeretnénk országosan is megmutatni azt, hogy milyen büszkeségeink vannak. Ez már ugye nem az első filmünk, ami vértanúkról készült, valamiért az élet mindig ezt a témakört hozza elénk, és hát természetesen van még olyan témánk, amit szeretnénk feldolgozni. Nagyon jó érzés volt, mert elértük tulajdonképpen a célunkat, hiszen hogyha az emberek megismerik a pálos történetet, akkor elértük a célunkat, másrészt pedig a szakma mondta azt most függetlenül, hogy mindentől függetlenül, hogy értékelésre méltónak tartották ezt a filmet, és azt gondolom, hogy ha valaki szereti a szakmáját, és ezt csinálja, azt gondolom, hogy a szakmában lévők a legnagyobb kritikusok, mert ők más szemmel nézik, és ha ők mondják azt, hogy ez díjazásra méltó, akkor azt gondolom, hogy minden álmunk és célunk valóra vált.
0: Gulyás István a díjat odaítélő zsűri tagjaként méltatta a Pálosok nyomában című dokumentumfilmet. A Táncsics Mihály díjas televíziós szakember szerint az alkotás egyik legnagyobb erénye, hogy a hagyományos dokumentumfilmes értékekre épít.
2: Igen komoly vita alakult ki a zsűriben, mert ugye az volt, hogy most van egy trend. Úgy csinálunk dokumentumfilmet, ismeretterjesztő filmet, természetfilmet, hogy megy a kamera, folyamatosan mozgásban van minden, ez pedig egy nagyon szépen megkomponált, gyönyörűen fényképezett, kompozíciókban gondolkodó mozi volt, amire egyszerűen évek óta nem láttunk példát, és annyira jó volt látni végre, hogy vannak olyanok még a szakmában, akik a klasszikus filmezés szabályai szerint dolgoznak fel egy témát, és a klasszikus filmezés az nem arról szólt, hogy rángatjuk a variót, meg svenkelünk, meg mindent, hanem van egy kompozíció, bekeretezzük azt a képet, és hagyjuk, hogy éljen, hagyjuk, hogy szép legyen önmagában. Úgyhogy ez zseniális volt ebből a szempontból, és maga a történet pedig tényleg egy szívetlenengető.

0: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a 3. mérföldkövét. A Ne dobd el, ajánld fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét hétfőn délután tartották meg az intézmény üvegelőcsarnokában. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola munkáját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
1: Ahogy a felkonfban elhangzott, 3. éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája, azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a 3. missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát,

0: Egyült adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
1: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési sport és kollégium igazgatóság igazgatója a kezdeményezés távlati célját is ismertette.
2: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot, és azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a 4. programját ezzel a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ebben is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.

0: Megújult Sárospatak egyik fontos közlekedési útvonala, a 3801-es számú út végartó felőli szakasza. Az útfelújítás nem csak a helyiek mindennapi közlekedését teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé, hanem turisztikai szempontból is jelentős, hiszen ezen az útvonalon közelíthető meg a végartó fürdő, valamint a térség kerékpárút hálózatának egyik fontos csatlakozási pontja is. A fejlesztés részleteiről és várható hatásairól Mózes Árpád alpolgármestert kérdeztük.
1: Örömmel jelenthetem be környékünk lakóinak, hogy elkészült a 3801-es számú út bevezető szakasza. Ez a Sárospatakra, itt a fürdő felől bevezető út, valamint a Kazinci út szakaszának az aszfaltozása. Ugyan még nem került átadásra, tehát még utó munkálatok zajlanak, de nagy örömünkre szolgál, hogy most már használhatjuk nyugodtan, pormentesen, akadálymentesen, döccenőmentesen az utat. Hát nyilván egy településről alkotott képet az befolyásolja, hogy milyen körülmények között, milyen úton közelítik meg a települést. Általában ugye a fürdőbe érkezők gyakorlatilag a városban nem is nagyon mennek be, tehát hiába van egy szép belvárosunk, ha ők csak a külterületen lévő fürdőt látogatják meg, abból vonják le a konzekvenciát, arról alkotnak véleményt. Így nagyon fontos, hogy az is egy jó minőségű út legyen, egy ápolt, tiszta környezet. Ezt el kell mondanom mindenféleképpen, hogy ez nem az önkormányzatnak az útja, nem a mi beruházásunk volt, ezt a közút végezte. Viszont a paraméterek, valamint az anyagi lehetőségek nem tették lehetővé, hogy itt kerékpársávot, esetleg utat alakítsanak ki. Már az is nagy jelentőség, hogy az aszfalt minősége sokkal jobb lesz, valamint az útpatka feltöltésbe került. Tehát nekünk a hosszú távú terveink között az szerepel, hogy egy másik útvonalon lehessen kerékpárral és gyalogosan is kijönni a vasútnak ezen oldalára, de ez nem egy kis beruházás és hosszadalmas engedélyeztetést igényel, ugyanis lehetne egy gyalogos átkelőt, vagy a legjobb megoldás az a régi kisvasúti hídnak a

hasznosítása lenne. Mert akkor a vasút város felüli oldalán lehetne nyugodtan kerékpározni, gyalogolni, és a vasúton át lehetne haladni, és közvetlenül a kerékpárúthoz érkezne az ember, így elkerülni az autós forgalmat. Most jelenleg ezen az útszakaszon csak egy jobb minőségben az útszínén lehet majd kerékpárral ezen a pár száz méteren közlekedni, de úgy gondolom, hogy ez is már sokkal biztonságosabb lesz.

0: Június 13-án hivatalosan is elindult az idei strandszezon Miskolcon, ahol a Selyemréti és a Miskolc-Tapolcai strandfürdő már teljes mértékben felkészült a látogatók fogadására. Az elmúlt hónapokban elvégezték a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat, valamint a parkosítást és a műszaki berendezések átvizsgálását is. A nyári szezonban az üzemeltető fokozottan figyel a Selyemréti strandfürdő biztonságára, hogy a fürdőzők nyugodt körülmények között élvezhessék a kikapcsolódást. A részletekről Martini Emil, a Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
1: A régebbi időkben május 1-e volt a strandok nyitásának az első napja. Ez azonban ugye az elmúlt időszakban már azért tolódott. Ez egyrészt ugye a későbbi nyárnak köszönhető talán, illetve annak is köszönhető, hogy az iskola befejezése az ugye június 20-a. Annak is köszönhető talán, hogy a turizmus már eltolódott, ugye, és július 1-én kezdődik az igazi nyári szezon, és ebből adódóan országszerte a strandok is egyre később és később nyitottak. A május 1-i nyitások eltolódtak ugye a gyereknapi nyitáshoz, ezek voltak az elmúlt években a trendek, és most pedig már azt lehet mondani, hogy minél közelebb az iskolai szünet kezdetéhez, ami ugye most június 20-a, így természetesen Miskolcon is ehhez kalibráltuk be a kültéri strandoknak a nyitását, és ez június 13-ára esett, hogy már azon a hétvégén remélhetőleg jó idő is lesz. Ugye ez a tavalyi nyárból adódóan nem mindig feltételezhető, hiszen tavaly nem volt egy nagyon jó nyarunk, 4 hét volt körülbelül, amikor fázós hidegebb idő volt, mint a nyár, illetve esős idő volt, de reméljük, hogy ez most már idén megváltozik, és szép napos időnk lesz, és amikor kell, hogy a mezőgazdaságnak is legyen természetesen eső, és mi is felfrissüljünk, akkor majd akkor lesznek az esők, amikor kellenek, hogy legyenek. De minden esetre ez a június 13-ai nyitás, ez én azt gondolom, hogy országszerte egy elfogadott nyitás, így a Selyemréti strandfürdő külső része, mert ugye a Selyemréti strandfürdő az 365 napot működik, az úszómedence, illetve a dögönyöző. De itt azért már el kell mondanom, hogy a pünkösdi hétvégére ott már az ülőmedencét, amely a Selyemréti strand legnagyobb medencéje, azt már megnyitottuk, és a június 13-ára igazából ott csak a gyermekmedencéknek az átadása maradt, míg Tapolcán pedig természetesen mind az úszómedence, mind a családi medence június 13-án fog majd kinyitni. Az Ellipsum élmény és strandfürdő, ebben benne foglaltaték, akik ugye hát idősebbek, azok az jobban értik majd azt, hogy a tapolcai strandfürdő fog kinyitni a családi medencéjével és az úszómedencéjével, és itt hagyd tedem hozzá, hogy természetesen az év 365 napját említettem ugye a Selyemréti strandfürdő tekintetében, de az Ellipsum tekintetében is nyugodtan mondhatom, hogy az év minden napján nyitva van, és ennek van egy kültéri része is bent az Ellipsum strandfürdő területén, úgyhogy oda hál' Istennek egyre többen és többen járnak, aminek nagyon-nagyon örülünk, és ezt a külső részt pedig kimondottan nagyon szeretik a vendégek. A vele szemben lévő tapolcai strandfürdő fog majd most június 13-án kinyitni. Ugye a tavalyi esztendőben elsősorban ugye a Selyemréti strandfürdő vált sajnos híressé az elmúlt 5-10 évben, hogy a biztonsági feltételek azok nem olyanok, amelyeket mondjuk egy kulturáltan fürdőző vendég elvárhat a strand területén. Ez akár a személyi biztonsága, akár a vagyontárgyainak a biztonsága is legyen, és ezért a tavalyi esztendőben meghirdetett a Miskolci Fürdő Kft. Egy bejárást, amelyen a rendvédelmi szervek vettek részt, így a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci Rendészet, valamint a Mirencek Kft., és ezt az idén megismételtük. A tavalyi év tapasztalata alapján ezt folytatnunk szükséges és kell is, hiszen az elmúlt év nyarán bizony jóval kevesebb renitens dolog történt, és itt többek között arról szól a dolog, hogy a hangos zene, hogy másokat ugye ne zavarjunk, házirendben benne van, nem lehet a fürdő területén. Voltak ebből problémák. Vagy az, hogy milyen fürdőruha divat van, tehát utcai ruhában nem tudunk ugye bemenni a strandra, illetve a strandra igen, de magában a medencében nem, ebben nem lehet fürdőzni. Tehát ilyen problémáink akadtak, de viszont komolyabb összetűzések, komolyabb cselekmények nem voltak, és ez minden képpen annak köszönhető, hogy a Miskolci rendőrkapitányság részéről az ott járőröző, Sejmrite járőrözők, rendőrök betértek, akár délután is a fürdő területére. Ugyanígy tettek a miskolci rendészet munkatársai is, illetve helyben pedig mind iskolaőrök voltak, illetve ott voltak a mirencek biztonsági őrei is.

0: Első alkalommal rendezték meg a Zempléni Kulturális Turizmus Konferenciát és Expót Sátoraljaújhelyen. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a térség kulturális és turisztikai szereplőit, lehetőséget teremtve a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre és a közös gondolkodásra. A szervezők szerint a jövő Zemplényének egyik kulcsa az együttműködés lehet, amelyből közös programok és térségi kulturális projektek születhetnek. A konferencia jelentőségéről és a folytatás terveiről a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját kérdeztük.
1: Turizmusban rejlő lehetőségek jó részt talán kihasználatlanok, mi nem akarunk nagy teoretikus, hogy mondjam, megoldásokat adni, nem vagyunk turizmusfejlesztők, fejlesztéspolitikusok, viszont talán azok, akik a turizmusban dolgoznak, akár a vállalkozói oldalról szolgáltatóként, étterem szállodatulajdonosok, akár azok az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben dolgozó szakemberek, akik a kulturális turizmussal foglalkoznak, mondhatom azt életvitelszerűen, alkalmasak lehetnek együtt arra, hogy a turizmusban rejlő szinergiákat felszínre hozzák, együttműködéseket erősítsenek. Ami talán hiányzik ebből a desztinációból, az én meglátásom szerint az a közösen való fellépés, a közös marketing, a közös nagy programoknak a kidolgozása, egymás így megismerése, ezért az is elmondható, ez részben önkritika is talán, hogy mi magunk sem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi minden kultúrás érték, turizmushoz kapcsolódó kultúrás érték van itt Tokajhegyen. Nagyon fontos, hogy egymást megismerjük, majd rendszeresen beszélgetve közös programokat, akár közös marketing kampányokat, szakmai rendezvényeket dolgozzunk ki. Van több konkrét ötletünk, ezeket fogjuk megbeszélni a meghívott szereplőkkel, és szeretnénk egy alulról szerveződő szakmai, civil alapokon nyugvó turizmus fejlesztést. Nem biztos, hogy erre mi vagyunk a legalkalmasabbak, de én úgy gondolom, személy szerint mondom ezt, ez nyilván egy szubjektív, ami nagyon sokat vártunk arra, hogy valami ilyesmi elindul, hogy voltak próbálkozások, tiszteletre méltó próbálkozások, de átütő siker azért ezen a téren nem volt. Rengeteg fejlesztés volt Tokajhegyen a turizmus területén, nagyon jó fejlesztések, meglátásom szerint mi feladatunk talán az lehet, hogy ennek a humán részét, a soft részét erősítve nagyobb hatékonysággal használjuk ki a régió turizmusában rejlő lehetőségeket. Ez a célja ennek a konferenciának, ami, ahogy nevében is van, első, ez nyilván azt vizionálja, hogy lesz szándékunk szerint második, harmadik és egy rendszeres ilyen fórumot szeretnénk, akár itt a múzeumban, de az elképzelésünk az, hogy ha erre van nyitottság mások része, akkor ez egy térséget felülelő tulajdonképpen egy vándorkonferencia lehetne itt a régióban, de mindvégig szakmai, civil alapokon szerveződő programra gondolunk. Itt szerintem egy intenzívebb marketinggel, akár egy közös összehangolt programnaptárral, vagy egy olyan kultúrás alakártal, ami regionális szinten működik, sokkal nagyobb hatékonysága működ. Tehát van igény, tehát ezt a mi múzeumunkba betérő vendégeken abszolút tapasztaljuk, hogy a kultúra iránt, az Zemplénben ugye hív, vagy Tokajhegyen a hívószó nyilván a bor, de hát itt van egy olyan nagyon izgalmas, nagyon összetett kulturális kódrendszer Tokajhegyen, az épített örökség, a szellemi kultúra, a történelem, a táj, mint olyan, és hát ehhez nyilván a gasztronómia, a bor is hozzájön, ami egy páratlan országos viszonylatban, szerintem páratlan desztinációs lehetőség, nyilván elfogult vagyok az Zemplén iránt, de azt látom, hogy a mi adottságainkhoz képest, a kiváló adottságainkhoz képest a hatékonysága a turizmusnak alacsony, tehát én nagyon bizakodó vagyok, hogy ebből valóban lehet egy eredményes, idővel operatív eredményeket is felmutatni képes kezdeményezés.

0: Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetem egykori diákrádiójának tiszteletére az Eper 4-es kollégium bejáratánál. A stúdió 1953 és 2000 között 5 évtizeden keresztül szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A vezetékes hálózaton működő adó aranykorában minden kollégiumi szobába eljuttatta a műsorokat a hallgatóknak. Az évtizedek alatt egy legendás, mintegy 600 fős öntevékeny közösség kovácsolódott össze az intézmény falai között. A mostani emléktáblaavatást a volt stúdiósok kezdeményezték, az eseményt pedig egy találkozóval tették emlékezetessé. A részletekről Karcagi Pál, az Egyetemi Rádió egykori munkatársa adott tájékoztatást.
1: A volt diákrádiónak, vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ővele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak méghozzá, van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam. A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánság műsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A médiatörvény módosítására irányuló javaslat célja visszaadni a közmédiát a köznek, a magyar embereknek, írt a Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán, miután a Tisza párt 3 képviselője benyújtotta az országgyűlésnek a dokumentumot. A Hantosi István, Mellétei Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők által jegyzett módosítás a miniszter szerint azért szükséges, mert az elmúlt másfél évtizedben több mint 1000 milliárd forint közpénzből működtetett közmédia nem a magyar embereket szolgálta. Hozzátette, a módosító javaslat megszüntetné az MTVA jelenlegi szerepét, és helyére létrehozna egy új paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselné magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán Budapesten. A vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A politikus hozzátette, a velük szembeni gyűlölet kampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok szemetszúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnybe mindazt, ami a kormányváltást szolgálta. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette, fogalmazott. Orbán Viktor arról is beszélt, nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, valamint nem vállalták, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyenek, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyben értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek, tartalmazza a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Ennek során külön egyeztettek az önkormányzati feladatot vállaló pártagokkal, a fiatalabb generáció képviselőivel és a vármegyei elnökökkel. A jövő céljai között a legmarkánsabbnak azt tartják, hogy közérthető, korszerű válaszokat adjanak a kor kihívásaira, és még jobban erősítsék kapcsolatukat a választókkal, valamint természetes társadalmi közösségeikkel, olvasható levélben. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük, bármelyik kormányablakban fogalmaznak. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 helyet javítva a 39. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb világranglistáján, amelyet a világbajnoki címvédő Argentína vezet. A FIFA a VB előtt frissítette a rangsort, amelyen az argentinok a 3. helyről kerültek az élre, megelőzve az Európa-bajnok spanyolokat és az eddigi éllovas, harmadik helyre visszacsúszó franciákat. A mieink április 1-e óta két felkészülési mérkőzést játszottak, a finneket 2-1-re, a kazahokat 3-1-re múlták felül a Puskás Arénában, illetve Debrecenben. Végül az időjárásról. Tovább szakarozik, gomolyosodik majd, nyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan előfordulhat gyenge záporeső. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám.
1: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
1: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Reklámot hallottak.
5: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Bari Árpád, festőművész, orvost. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
7: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
6: Beszélgetésünk apropóját miskolci tartózkodása adja, hiszen jelenleg ugye Aschaffenburgban él, ismerősen csenghet ezen város neve, hiszen Miskolc város testvérvárosa Aschaffenburg. Erről is beszélünk majd, hogy hogyan került oda, de kezdjük a kezdetek kezdetén. Hol is született Ön, és egy milyen családba született?
7: Én Budapesten születtem, egy Budapest melletti kis falucskában, Pilisi falucskában, Pilis-Szentivánon töltöttem a gyermekkoromat. Kisgyermekkorom óta számomra a festészet, a rajzolás és a művészet jelentette a világot. úgy szoktam fogalmazni, hogy a számomra a festészet, a rajzolás kommunikáció volt. Mindig szívesen, belső igényből, képekben fejeztem ki a gondolataimat. És ez
6: már gyermekkorban kialakult önben a festészet iránti érdeklődés?
7: Persze, hát sőt, elképzelésem mindenképpen művészeti pályára szólt, és ezért ez kiirthatatlan. Szóval ez a lényem ősi, vele született része, és nyilván egyértelmű volt számomra, hogy az általános iskola elvégzése után képzőművészeti irányba megyek. Jelentkeztem a budapesti képzőművészeti gimnáziumba, miből csak egy van, és csak 30 gyereket vesznek fel. Hát nekem nem sikerült, mert akkora volt a túljelentkezés és a kapcsolatok és egyebek, ami nálam minden volt. Ezért egy teljesen egy jó nevű, de teljesen normális gimnáziumba folytattam, ahol volt egy zseniális biológia tanárom, Jablonkai Pál tanár úr, Isten nyugosztalja. Neki volt egy olyan javallata a gimnáziumi diákjai felé, hogy aki az állatkerti középiskolai vetélkedőn eléri a döntőt, annak 5-ös fog évvégén adni. Hát én neki duráltam magam, mert jó jegyeim nem voltak az elején, és harmadikos koromban országos első lettem, ami nagy hírnevet is jelentett, újságok írták, stb. Ezért aztán az orvosegyetemre való felvételin gyakorlatilag a biológiából nem kellett felvételizni, mert ez egyenes út vezetett az orvosegyetemre. Még ezt a nagyon kedves tanáromat kérdeztem, aki természetesen később is tartotta velem a kapcsolatot, még kérdeztem őt, hogy nem tudom eldönteni, hogy hova menjek, állatorvos legyek, vagy humánorvos, ő mondta nekem, hogy te ide figyelj, állatorvos annyi van, de emberorvos nagyon kevés van, ezért menjél te a humán orvosi karra.
6: És akkor általános orvosként végzett?
7: Igen, de ahogy bekerültem az orvosegyetemre, rögtön kitört belőlem újra a művész, úgyhogy az első 2 évet azt valahol végig hóbóskodtam, úgyhogy rendkívül bohém életet értem, és festettem, és kiállításokat csináltam a különböző egyetemi klubokban, a kollégiumokban nagyméretű falképeket festettem, amik közül egy megvan, de a többit nem kerestem föl, amiket megsemmisítettek, azt mind tudom, de egy még ma is megvan, és 1974-ben festettem, hát megdöbbentem rajta, benne van ebbe a könyvbe is egyébként.
6: Mit ábrázol?
7: Az a címe, hogy az orvostan, vagy az orvos egyetem misztériumai, vagy valamilyen féle. Tehát teljesen egyetemi téma volt. Diáktársaim, stb. És ami akkor már kritikusan szemléltem az orvosi ellátás szerkezetét, ami annak idején indult már, hogy egy ilyen futószalagrendszer, és stb. Stb. Nagy kérdés volt, hogy egyáltalán folytatom-e a tanulmányomat, aztán a másodév végén, hogy hát az egészben közrejátszott az, hogy az első 2 év az a kemény, az a szűrő, és aztán barátaimmal, akik ugyanezt ilyen nagy válságban voltak, sajnos őket el is távolították az egyetemről, nekem el kellett dönteni, hogy most mit csinálok, és úgy döntöttem, hogy inkább maradok sokféle ok miatt, és nekiduráltam magam, és letettem a szükséges záróvizsgákat, így aztán folytatódott az egyetemen az életutam, és valamivel ritkábbá váltak a kiállítások. Tehát volt egy nagyon jó nevem már az egyetemen, meg mindenfelé, mint művész, a Fiatal Művészek Klubjának is tagja voltam Budapesten, de akkor még nem gondoltam arra, hogy ez főfoglalkozásként fel fogja váltani az orvoslást. Az egész úgy történt, hogy az orvosegyetemen annak idején, ma nem tudom, hogy van, az egyetem után kellett katonai szolgálatot töltenünk, egész addig megkíméltek bennünket, mert így aztán ingyen volt orvos a magyar néphadseregben, és az egyetem elvégzése után jött az igazán nagy pofoni, egy éves pokoljárás, mert elvégeztem az egyetemet, és nem kaptam állást, mert egy ilyen pályázati rendszer keretében én sebész szerettem volna lenni, sőt, titkos vágyam szerint plasztikai sebész, tehát aki esztétikai sebészetet űz, ami annak idején gyakorlatilag nem létezett Magyarországon, hanem inkább rehabilitációs sebészet volt, és arra amúgy is nagyon kevés lett volna a sanszom, ezért megpróbáltam egyszerű, tehát általános sebészeti osztályra kerülni. Aztán oda vezetett ez az egész dolog, miután 2 fordulóban nem sikerült álláshoz jutnom, közvetítéssel egy nagy budapesti kórház kórbonctani osztályára kerültem, tehát és ez azzal járt, ez volt a szerencsém benne, a szerencsétlenségben, hogy a katonai szolgálatomat a Honvéd kórházban tölthettem, mert ott szükség volt egy kórboncnokra. És az ottani főnököm, Szintén ezek az engem elkísérő tanárok és főnökök, akik az életemet pozitív irányba befolyásolták. Liszkai alezredes hallotta, hogy én valami művészettel foglalkozom, és nagyon érdekelte, azt hitte, hogy költő vagyok, mondtam, nem, én festek. Meg akarta nézni a képeimet, mutattam neki fotókat, és attól kezdve mondtam, ez nekem nagyon tetszik, és az a küldött festeni, ha éppen nem volt munka, meg egyébként is, hogy menj az a festeni, abban több dolgod lesz. Így merült fel bennem aztán a gondolat, hogy hát ezt az egész művészséget méltóan lezárandó, egy nagy kiállítást próbálok összehozni, amire nagy közönség jöjjön, és akkor ez lesz az én elbúcsúzásom a művészettől. Így került sor arra a sorsdöntő kiállításra 1981. januárjában, ahova mindenféle segítséggel, meg egyebekkel az a kiváltság ért, hogy a Magyar Televízió is egy stábot küldött. Ott ismerkedtem meg Bajer Ilonával, aki akkor még kezdő volt a Híradónál, és ő egy fantasztikus 2-3 perces tudósítást készített, a szövege volt a lényeg, amit ő írt, ami olyan jól sikerült, olyan hatásos volt, hogy a szerkesztőség ráadásul az akkor ugyanazon a napon lévő tudósítást a milliós vásárlásokról, ami a műcsarnokban szokás, azt a második kiadásba tette, és az én kiállításomról szóló pár percet a kulturális hírekben az első kiadásba hozta, amit az egész ország látott természetesen. Úgyhogy,
6: ez akkor nagy szó volt.
7: Hát természetesen, hát ez hallatlan dolog volt. Büszke voltam, meg nagyon örültem az egésznek, és ahogy hazamentünk a megnyitó után, és még ott a kultúrházban megnézett tudósítás után, csörgött a telefon otthon, este, későn, és a telefonnál Szeppelfeld Sándor, a Miskolci, illetve hát a Diósgyőri Kohászati Művek vezérigazgatója jelentkezett, mondván, hogy ő most látta a tévében ezt a tudósítást, és ez annyira lenyűgözte, hogy ő azt kérdezné tőlem, hogy lehetne-e ugyanezt ő náluk a Vasas Galériában bemutatni ezt a kiállítást. Így kerültem én Miskolcra, és onnan indulnak a miskolci gyökereim.
6: 45 éve 1981 márciusában állított ki először Miskolcon a Vasas Galériában, és utána még 1983-ban is járt Miskolcon, tehát visszatért a városba.
7: Pontosan.
6: És Miskolcon ezek szerint jól ismerik Önt, mert azt olvastam, hogy jó néhány embernek van bari képe.
7: Így van, pontosan. Hát, a nagy barátság Répási Tamással indult, aki ügyvéd, költő, felkeresett, képet is vásárolt, akkor ismertem meg Ötvös Évát, a feleségét is, még ott a galériában, a Vasas Galériában, és képet vásárolt, és természetesen részben kollégái, ügyvédtársai körében olyan reklámot csinált felém, hogy mind a gyűjtőimé váltak, és képeket vásároltak tőlem. De ami ezt illeti, hogy engem még sokan ismernek Miskolcon, hát én is így gondoltam, és amikor a most megjelent másik könyvem, amiről itt még szó van, emellett az életmű album mellett, ennek a kiadónak, tehát a kiadó igazgatójával beszéltem, ő nekem szervezett Budapesten mindenféle könyvbemutatókat, folyton nyüstöltem, hogy próbáljuk meg Miskolcon, hát Miskolc nekem az egy olyan hazajövő város, és végre rászánta magát, írt egy levelet a polgármesternek Miskolcon, aki azonnal válaszolt, és rögtön felajánlottak egy kiállítást itt a művészetek házában.
6: Ez adja a beszélgetésünk apropóját.
7: Pontosan, erről van szó. És én meg megérkeztem ide még valamikor február elején, hogy már lássam, hogy egyáltalán hol lesz, mint lesz, és amikor megérkeztem, és itt álltam az utcán, akkor tudatosodott bennem, hogy te Úr Isten, amikor én itt voltam, akkor én 28 éves voltam, és akik akkor tőlem képet vettek, már akkor beérkezett emberek voltak, idősebbek, 40 fölött, 50 fölött, és azok most vagy 90 fölött vannak, vagy már nincsenek is az élők sorában, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy én elfelejtettem, hogy közben eltelt 45 év, hát ezt a hibát elköveti valószínűleg sok ember, aki elér bizonyos kort, mert az emlékeiben eltűnnek ezek a köztes évek, amik alatt sajnos az idő megy tovább, és azt a hasonlatot találtam ki, meg mondogattam itt is, hogy valahogy úgy jártam, mint az űrhajós, aki 6 hónapig az űrben űrutazásról hazatérve keresi a visszatérve, a 6 hónap nem nagy idő, keresi az ismerőset, és közben itt a Földön 20-30 év telt el, tehát senkit nem talál. Valami ilyenfajta élményben volt része, amikor megérkeztem Miskolcra, mert valahol az elindítója ennek a Miskolc dolognak az is volt, hogy a mi barátságunk Répási Tamással kiegészült Pataki Jánoshoz fűződő barátsága, ami magunk a triumvirátusnak neveztük, mert pontosan véletlenül fölfedeztük, hogy pontosan 10 év volt a születéseink között. Pataki 33-ban, Tamás 43-ban, és én 53-ban születtem. Úgyhogy mi triumvirátusnak hívtuk magunkat, hát Tamás haláláról már tudtam korábban is persze, de miután én hosszú éveken keresztül a harmadik világban, tehát fejlődő országokban, krízis meg háborútól sújtott országokban dolgoztam orvosként, nagyon sok minden, hát ez volt az űrutazás talán, nagyon sok mindenről nem szereztem tudomást. Patakival váltottunk levelet, én is sokat írtam neki, és ő szokása ellenére nekem hosszú leveleket írt, és most egy-két évvel ezelőtt kaptam Ötvös Évától egy e-mailt, de valami olyan e-mail címre, amit én nem szoktam használni. De valahogy felfedeztem, és onnan tudtam, hogy Pataki János meghalt. És aztán persze utána bányáztam, manapság az ember interneten kutat, és így szereztem tudomást arról, hogy egy emléktáblát is avattak a tulipános házon, ahol ő lakott. Aztán mindenféle szerencsés véletlenek folytán
6: isteni gondviselésnek köszönhetően,
7: és Évának köszönhetően ma itt mindenféle dolgok felé lettek újra. Ő ma például végig autózta velem Miskolcot, és egy kicsit nosztalgiáztunk, mert megnéztük az egykori Vasas galériát is, ahol most valami szerszám cég. Egy kicsit nosztalgiáztunk. Nem sok minden változott ott, hiszen mindenre emlékszem most. Annyi minden beugrott természetesen, mert bizonyos részek alig változtak.
6: Ambrózia címmel jelent meg életművéről egy könyv, és amely könyv bemutatójáról említést tett, az pedig a Szembeszélben címet viseli. Nos, a művészet mindig is fontos volt az ön életében, jelenleg is az. Hogyan kell elképzelnünk a művész, amikor gondol valamit, akkor leül a vászon mellé, és fest egy szép képet, minden nap fest. Szóval hogyan kell ezt elképzelni a laikus hallgatónak?
7: Hát az utóbbi években nagyon rapszódikussá vált minden, mert az a véleményem, úgy ezt nem kell, hogy mondjam, nem az én véleményem, hanem ez egy tény, hogy a kultúrának és főleg a képzőművészetnek nincs könnyű dolga. Annak idején, amikor én a nagy sikereimet elértem, hát ez alatt én világéletemben egy szerény ember voltam, ezért én nem dicsérem önmagamat, de az feltétlenül nekem mindig nagyon fontos volt, hogy igazolják, vagy igazolódjanak a törekvéseim, és ezért szoktam úgy is fogalmazni, hogy engem a közönség tett festővé vagy művészé, mert a közönség mindig mindenhol, és ezt már mondhatom általános értelemben, tehát nyugaton is, Amerikától, Franciaországon át, Norvégián és Németországon keresztül, mindenhol megfogta azokat az embereket, akik bejöttek egy kiállításra. Azt állítom és mondhatom, hogy nincs közömbös szemlélője a dolgaimnak. Egy kis része, ez természetes, ilyen 10-20% vagy elutasítja, vagy nem tud vele mit kezdeni, de 80% a közönségemnek általában értette és értékelte, amit kiállítottam, és általában beszédbe elegyedett velem, és ez az, ami miatt nekem a festészet, illetve hát a képzőművészet kommunikáció, mert emberekkel így kerültem, és azt mondhatom, mondom is, és ez azt hiszem normális is, hogy az összes barátaim és ismeretségeim 90% fölött a festészetnek köszönhető, és nem annak a ténynek, hogy orvos is vagyok. A harmadik világban persze nem, mert hát ugye ott csak orvosként ismertek meg, mert nem szoktam azzal pajzson viselni, hogy én közben festek is. Úgyhogy ez általában mondom, én élesen ketté választom a két tevékenységet többféle ok miatt.
6: Milyenek azok a barriárpádos képek? Gyakran idézi Salvador Dali látomásszerű világát.
7: Na hát ezzel kapcsolatban. Én az egyetemen, annak idején Magyarországon a szürrealizmus, ugyan tanultunk róla a gimnáziumban, de a szürrealizmus és a nagy szürrealisták gyakorlatilag, mondhatom, elérhetetlenek voltak. Tehát én egész az egyetem végéig talán 2-3 Dali képet láthattam, az, ami az iskola könyvünkben fekete-fehérben volt. A polgárháború előrzete, a szétfolyó idő, hát ez az, amit mindenki ismer Dalitól, de mindenki azzal jött, hogy te teljesen Dalisan festett. És ettől én nagyon irritálva éreztem magam, és elkezdtem, amikor nyugatra mehettem először, elkezdtem kergetni, keresni Dali dolgát, miért mondják, hogy én Dalis vagyok. és persze akkor fedeztem fel nyugaton, itthon nem, a nagy belga szürrealisták, a Delvaux, meg Magritte. A közízlés általában évtizedekkel sántít a művészet után. Ugye Németországban például ma szürrealizmusnak nagyon kis értő tábora van, de hát ez német specialitás, ők most értek el az expresszionizmus szintjére, tehát még a Hitler előtti időkig, most az a nagy divat Németország, mindenki, aki expresszionista, az egyetlen, az a festészet. Tehát ez nehéz ügy, de hát mondom, a közízlés az mindig utána sántít, de én miután megláttam Dalit, akkor próbáltam megérteni, és ezért mondom, hogy én nem vagyok klasszikus értelemben szürrealista, mert azt nem lehet magyarázni, nem lehet igazán értelemmel, igazán kézzel foghatóvá magyarázni a szürrealisták dolgait. Meghökkentő jó dolgok, ötletek, tudjuk mi a szürrealizmus nagyjából, és amit én csinálok, az pedig szándékoltan mindig valamilyen üzenet közvetítő, szokták allegóriáknak is nevezni. Igen, ezzel nem is védekezem. És ezért én azt mondtam, hogy persze van rokonság a fantasztikus realizmus. Én inkább az irodalomban kölcsönvet mágikus realizmusra hajlanék, mert realistának tartom magam. Tehát amit én festek, én azt gondolom, az realista, és ami a szürrealistákat juttatja a néző eszébe, az valószínűleg a finoman kidolgozott részletek miatt van, amik ugyan nem közvetlen reálisak, nem hétköznapi értelemben realizmus, hanem olyan értelemben, hogy felismerhető és kidolgozott részletekről van szó, tehát egy finom lazúros technikával festve. Ez szándékolt az én számomra, szóval ez az én igényességem a dolgokkal szemben, és ez egy ilyen kihívás magammal szemben támasztott kihívás, hogy precízen a részleteket, és hogy a talán nem iskolázott, talán magát nem igazán értőnek tekintő is tudjon vele mit kezdeni, mert felismeri, látja, szóval, és ez fontos, és akkor végig tudja gondolni, hogy mi van a képen.
6: Mágikus realizmus megütötte a fülemet ez a kifejezése, akkor megfogalmazhatjuk, hogy mágikusan, varázslatosan próbálja képpé varázsolni alkotásaiban a realizmusra jellemző képeket, és nekem, amik visszajönnek ezeken a képeken, ahogy néztük a beszélgetésre készülve, az érzések és azok a benyomások, amelyet csak azokkal a fogalmakkal tudunk kifejezni, mint remény, mint szerelem, mint szeretet. Tehát nekem ezek a gondolatok és ezek a fogalmak is visszaköszönnek az ön képeiben. Jól gondolom én ezt?
7: Igen, azt gondolom, hogy nagyon tökéletesen jól gondolja, hiszen pont olyan dolgokat próbáltam megjeleníteni rajtuk, hogy amiknek az elvesztésétől tartok. A félelem dolgok megszűnésétől, vagy lerombolásától. Ezért nagyon tipikus, itt pedig Bosch-sal szoktak összehasonlítani, mert ilyen átlátszó burkokban rájöttem el véden. A burok számomra egy nagyon fontos szimbólum, mert ez a burok ugye mint egy magzat burok, ha úgy tetszik, véd, ami benne van, hiszen védi a jövendőt. Nálam sokszor szerelmes párok jelennek meg benne, ami a tiszta szerelem, de ez sokakat visszahökkent, mert hogy én reálisan ábrázolom a testeket, és ezért ez a burok ugyanakkor takar is annyit, amennyire szükség van, és viszont a burok
6: jó ízlés
7: jelenti...
6: határán belül. A jó ízlés határán belül.
7: Feltétlenül, hát ez nyilvánvaló. Viszont a burok bármikor elpattanhat, mint egy szappanbuborék. Ez is a filozófiámhoz tartozott, hogy amikor azzal jöttek, hogy én pesszimista vagyok, én mindig azt mondtam, hogy én dehogy vagyok én pesszimista, hanem én abszolút optimista vagyok, a pesszimista lennék, nem festenék, vagy nem tennék semmit, amit óvni akarok, hiszen az optimizmusom az, hogy ezzel elérem azt, amit sugallni szeretnék, és... A szimbólumok között a buborék, illetve ez a... Sokszor mondtam, hogy a boldogságot meg kell élni, és azt nem lehet se kiharcolni, se megrendelni, hanem de viszont a boldogság, ha az ember elérte, pillanatokig tart, mert nagyon hamar hozzászokik, és ezért nagyon óvatosan kell bánni vele, mert olyan, mint a szappanbuborék. Az ember látja, csodálatos, színes, és egyszer csak puff, eltűnt. És ezt is jelentik a burkaim. Tehát mindaz, ami benne ugyan védve van, de bármikor szétpattanhat és eltűnhet. És ezért ez egy fontos szimbólum nálam.

0: Szakma életében külön választja a festőművész és az orvosi hivatást. Beszélgetésünk folytatásában most ejtsünk néhány szót a másik hivatásáról, az orvosi hivatásról, már csak azért is, hiszen ez egy kerek egész az ön életében. És ha már Aschaffenburgot említettem, Miskolcváros testvérvárosát, jelenleg ott él, az orvosi szakmának köszönhetően jutott el számos országba, számos ország városába, így Aschaffenburgba is. Mit lehet tudni az orvosi szakma életéről?
1: Hát Aschaffenburgba teljesen privát és mint művész jutottam el, egy kiállítás miatt. Akkori élettársam, első feleségem hívott, csalt vissza Amerikából, ahova egy meghívás miatt mentem, és Párizsban találkoztunk újra, ahol eldöntöttük, hogy nem térünk vissza Magyarországra, sok minden miatt. Viszont volt egy gyerekünk, aki itt maradt, tehát ez rettentő bonyolult volt. Ugyanis volt egy meghívásom, ez volt az ő fő érve a Cifra alapítványtól is. És Párizs nem volt könnyű, főleg azért, mert ugyan mi nyáron találkoztunk, de aztán jött az ősz, és akkor kellett nulláról kezdeni. Ez egy nagyon romantikus történet, de kellett a semmiből újra teremteni kiállítási kollekciót. Én keményen, igazán kizárólag képzőművészként léteztem, és az egész élet utunk ez volt, ennek szellemében éltünk, és a társam megtalálta egy barátnőjét Magyarországról iskolába, aki Németországban élt, Frankfurt városában, és ott mindenféle ide-oda beszélget, és kitalálta, hogy menjünk át Németországban, az jobb lesz, mint Párizsban, ő ugyanis tudott németül, és neki sokkal gyorsabban elérjük az adminisztratív szükséges papírokat, egyebeket. Hát nekem semmi kedvem nem volt hozzá, mert én a német mentalitást nem feltétlenül tartottam alkalmasnak arra, hogy én szürrealista képekkel ott nagy sikereket érjek el, és hát így kerültünk át Németországba. Frankfurtban volt egy kiállításom, ahol volt egy magyar származású hölgy, aki Aschaffenburgban dolgozott egy kulturális intézményben, és ott van egy a háborús pusztítások után kiállító teremmé átalakított, fantasztikus kulturális csarnokként lett újjáépítve, és ebben kaptam egy terminust egy kiállításra. Egy-két évvel későbbre, mert már természetesen hosszú program volt, és ezért mentünk be a Aschaffenburgba. És a város annyira megtetszett nekünk, nekem is, mert olyan franciás volt az egész, és ami nekem hiányzott természetesen, és a nem, aki mindig hirtelen határozott, és rögtön mindent bedobott, én visszahúzódó vagyok. Szóval ő rögtön feladott újsághirdetést, lakást keresett, lakást kaptunk, és így kerültünk a Aschaffenburgba, ahol ő sajnos egy évvel később meghalt. És így én ott ragadtam. Tehát onnan
0: megint
1: indult.
0: Visszatért az életébe, hogy a semmiből felépíteni valamit.
1: Pontosan, hát ezt, ebben nagy gyakorlatom van, úgyhogy én szerintem a katasztrófák azért jók az ember életében, mert az ember elér egy mélypontot, a legmélyebb pontot, ahonnan már csak felfelé mehet. Tehát ha az ember azt túléli, akkor csak fölfelé megy. És ezért ezekre nagy valószínűséggel szükség van, mert ezek erősítik az embert valahol.
0: Nem véletlenül gondoltam én azért azt, hogy végigjárta a világot az orvosi szakma segítségével, hiszen orvosi missziókban is megfordult a Fülöp-szigetektől Csádig. Hogyan jöttek ezek a lehetőségek azon életében, tudatos választásként?
1: Hogy hova, az nem tudatos, nyilvánvaló. De az, hogy én nem egy kórházi osztályon reggel 8-tól délután 4-ig, meg a szolgálatok, meg az egyebek, és aztán papírmunka, és amit, hát ahhoz olyan rettenetesen nagy kedvem nem volt. Úgyhogy én nem véletlenül kötöttem ki a mentőzés mellett, tehát önálló mentőorvossá lettem, ahol én döntöttem el, hogy mikor mennyi szolgálatot vállalok, ez a német rendszerben így működik. Számomra az egyik legnagyobb jó az életben, vagy egyik legfontosabb a szabadság. Tehát, hogy az ember önrendelkezési joga, és ezért végre ezzel a munkával jutottam el oda, hogy amikor arra volt szükségem, hogy egzisztenciámat valamilyen irányban megerősítsem, akkor elvállaltam szolgálatokat mindenfelé, és persze jó néhány év rutinja után ennek már a stressz oldala lényegesen lecsökkent, és elég tapasztalt mentőorvosnak tartom magam. De viszont olyan területekre menni, ahol szükség van rám, az egy másik katasztrófa után jött, mert ugye el kellett döntenem, hogy most vagy megszüntetem magamat, vagy pedig ami maradt, az még használjon valahol, valakiknek, és így jutott eszembe, hogy jelentkezzek segélyszervezeteknél, akik orvosokat küldtek háborús területekre, krízis területekre, és ez kívülről úgy néz ki, rettenetesen hősies. Van benne annyi hősieség, hogy az ember nem fizetésért megy, és természetesen van rizikója is, de az én tapasztalataim hosszú éveken át folyó

0: olyan érzésem volt, hogy nekem nincs vesztenivalóm. És így mentem, nem féltem, ez volt a lényeg. Nem féltem, és valami őrangyal, vagy a jóisten, vagy a sors mindig megkímélt attól, hogyha nagyon égető irányba mentem volna, akkor azt nem lehetett megvalósítani az ottani helyzet miatt. Az ember általában a helyiekkel dolgozik, akik jól ismerik ki magukat a viszonyok között, és így az ember, én soha nem éreztem azt, hogy közvetlen életveszélyben lennék, vagy hogy egyedül lennék, hiszen egy ilyen logisztikai háttér nélkül a legjobb orvos se tud semmit se kezdeni az őserdőben egy pacienssel. Tehát itt biztosítva volt a gyógyszer, a mindenféle felszerelés, az odaút, az ottani sofőr, akivel az ember a vidéket járta autóval, tehát én ezeket a munkákat rendkívül nagy kedvel végeztem, és az emberek többnyire rendkívül hálásak voltak, ami a fizetség volt végül is. De nem csak az, hanem a tájak, a naplementék, a trópusi naplementék, például a Fülöp-szigeteken. Azok képek festésére is inspiráltak egyébként, de később rengeteg fotót csináltam, mert elképesztő volt. Szóval ilyen nincs. Ilyet sehol azóta, se előtte nem láttam. Olyan naplementék, hogy be kellett rohannom a házba fotó a készüléket hozni, akkor még nem voltak digitális gépek, és diákat csináltam, nagyon szép színes diákat. Na, és az ennek nyomán meg festettem is képeket sokat ezekről a naplementékről.
1: Inspirálták önt?
0: Hát feltétlen, ez valahol meg kellett örökíteni, valók előjött. És persze ilyenkor is megtetéztem valami mondandóval, de ez a lényeg. Szóval én szerintem fontos, hogy az ember ráismerjen, hogy miért született ez a kép. Csak azért, hogy a falat díszítse, ezt a fajta festészetet én magam számára nem tartom mozónak, de én egy rendkívül toleráns ember vagyok. Valaki egyáltalán neki áll festeni, azt én mindig nagyra értékelem, és ha nekem nem a világom, akkor sem mondanám soha a szemébe, hogy te ez nem jó. Mert pusztán a kreativitást és azt, hogy belefecült energiát, gondolatokat és akaratot és szándékot számomra ez nagyon értékelendő.
1: Időközben jól megtanult németül is, és ahogy járta a világot, jártában keltében más nyelveket is elsajátított?
0: Az angolra feltétlenül szükség volt, és van, az angol az általános, az a mai latin, ahogy így mondjuk Németországban, hát ugye ez az új latin, miután az ember ezeken a munkákon többnyire éppen olyanokkal dolgozik, akik szintén tanulták az angolt, ezért tökéletesen megérti az ember. És általában azt gondolom, hogy emberek, akik egymást meg akarják érteni, azok meg is értik. Teljesen mindegy, hogy beszélik a nyelvet, vagy nem. Szóval hallatlan érdekes élményekre bukkantam, magyar szavakra, Zambia közepén, hihetetlen. A nejemmel egyébként Eritreában is, az eritreai nyelv, ami tigrinya, az a hivatalos nyelv, abban is tele van magyarul csengő, néha azonos jelentésű szavakkal, vagy pedig nagyon hasonló, vagy mást jelentő, de szintén magyar szavakra hasonlító kifejezésekkel. Hát olyan banális dolgokra nem mennék bele, hogy csukor az cukor, a só az csó, a tigrinyául.
1: Tigrinya a nyelv, és hol beszélik ezt a tigrinya nyelvet?
0: Nagyobb részben, tehát egészében Eritreában, és kis részben Etiópiában.
1: Az Etiópia, Afrikában.
0: Így van. A Vörös-tenger partján vannak ezek, és Eritrea története is amúgy is egy, ami a külsejüket tekintve nem, de a nép lelki állapotát tekintve hallatlanul hasonlított a magyarra. Rögtön az jutott eszembe, ugye, mert ők is állandóan elárulva az egész világtól, becsapva érezték magukat, egy kis nép. A területe akkora Eritreának, mint Magyarország, kicsivel nagyobb, 1000 négyzetkilométer, és az egész a Vörös-tenger partján húzódik végig, és valami 4,5 millió hivatalosan, valószínűleg valamivel több, mert olyan pontos népszámlásot nincs, és olasz gyarmat volt, utána angol protektorátus lett, amikor az olaszokat kiverték, 41-től a háború végéig angolok vették át az irányt, ezért az öreg emberekkel olaszul lehet beszélni, én azt tanultam gimnáziumban, tehát az öregek mind és az iskolákban is olaszul tanítottak, és rengeteg szó, főleg a technikai kifejezések mind olasz a tigrinyában is. Ezek döbbenetes dolgok, de így van, és aztán ugye az angol, és a gyerekek, akik ma iskolába járnak, meg hát nyilván a háború után is angolul tanultak, tehát ez a másik összekötő, a nyelv, amit hasznosítani lehet. Egy ilyen kicsi ország 4,5 millió lakosa 9 nyelvet beszél, ha már Eritreáról van szó. 9 nyelv van, 9 etnikum, és ez külön művészet, ezt egymástól el külön tartani. És ezért volt nagy szerepe feleségemnek, aki nekünk tolmácsunk volt és asszisztensünk az ottani munka során. Az eritreaiak ugye nem engedtek be soha senkit, mert nagyon bizalmatlanok, mert 40 éven keresztül

0: függetlenségükért egy ilyen polgárháborút vívtak az etiópiakkal, akik sokkal nagyobbak, mert hogy, és ezt se bocsátották meg az emberiségnek, hogy az ENSZ-ben egy ENSZ szavazáson egy szavazattal, Bangladesh szavazatával úgy döntöttek, hogy legyen etióp kormányzás alatt Eritrea, amit nem fogadtak el, még az 50-es években nem fogadtak el, és rögtön indult egy 30-40 évig tartó polgárháború. Néha hallottunk erről híreket itt Magyarországon is, ugye, az eritreai nép felszabadító harca. Egy gerilla háború volt, ahol az egész struktúrát és az egész életet erre a gerilla partizán életre állították be, tehát kórházakat, iskolákat, barlangokba rendeztek be, elrejtve az etiópiaiaktól, akik persze nem hajtották elengedni az eritreiakat, mert a nagy probléma az, hogy Eritrea elfoglalja a tengerpartot, és a lényegesen nagyobb, óriási Etiópiának nincs kijárata a Vörös-tengerhez, és ezt ők nem bírták elviselni a mai napig. Mai nap is, ebből még lehet nagy probléma, és állandó határvillongások. Szóval először akkor engedtek be segély vagy segítő szervezeteket, amikor én is mentem, az 2000 nyarán volt.
1: És amiért ennyire otthon van, ha fogalmazhatok így, az ország életében, az annak feleség, az az oka, igen. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, igen, hogy időközben megnősült, és onnan származik az ön kedves felesége.
0: Pontosan. Ez is egy nagy meglepetés volt. A város, ahol mi a munkánkat berendeztük, a segélyszervezete orvosok határok nélkül. És ez a francia szekció, mert különböző nemzeti projektek vannak. És ahol berendeztük, Adikei, ahol a nejem is született, az Vörösvár lefordítva magyarra. És a szüleim Vörösváron élnek itt, Budapest mellett, és ezek voltak olyan dolgok, hogy úgy egymásra csodálkoztunk, majd a magyar szavak meg. Szóval öregít, mondják öregít, az öreget jelent tigrinyául, és ez magyarul öreg? Szóval ilyen hihetetlen azonosságok bukkannak elő más nyelveken, szóval ezért én nagyon szerettem ezeket a bevetéseket. A nejemet persze ugyanúgy nem engedték ki, mint engem, szóval hiába házasodtunk össze nagy sürgősen, azért, hogy kijöhessem, a többit majd meglátjuk, mert így indult. És pontosan ugyanaz volt a helyzet, mint az egykori szocialista rendszerben, hogy az embernek volt egy útlevele, azt megkapta, csak azon nem lehetett elhagyni az országot. Útlevél nálunk ablaknak hívták, ott meg exit vízának, tehát hogy kiléphet az országból, és azt senki nem kaphatja meg 40-50 év alatt, mert ott a lányoknak is be kell vonulni katonai szolgálatra, aminek nincsen határa. Tehát aki teheti menekült, tehát aki az eritreai menekültekről hall, az nem tudja ezt a szomorú tény, és akik bevonultak, tehát hogy szolgálatra sikerült bevonni őket, azok magukat kell, hogy ellássák. Tehát a saját élelmüket többnyire maguk termelik meg, és nincs olyan, hogy mikor szerelnek le, az csak a jó szerencsén vagy egyebekkel múlik, tehát hihetetlen hosszúságú katonai szolgálat a fiataloknál, és ez elől menekülnek a legtöbben. És a nejemnek sem volt kedve bevonulni, úgyhogy sok minden összejátszott itt. De lényeg az, hogy én aztán ettől kezdve, akarva nem akarva, horogra akadtam, szép kifejezés, de szószoros értelmében felelős voltam érte, mert ugye a családtól eltávozott, mert a család hozzájárulás és előzetes beleegyezése nélkül házasodtunk össze azért, hogy mert tanulni akart, és valamifajta jövőt képzeltem el magának, és én ebben mindenképpen támogatni kívántam őt minden egyébtől függetlenül.
1: Sok ezért volt aztán... a párhuzam az önök életében, és eszembe jut az a dal, hogy nekünk találkozni kellett valahol, valamikor. Ez egy nagy igazság akkor az önök közös életével kapcsolatos.
0: És aztán lett két gyerekünk, amikor már kiérkezett Németországba, hogy egy lányunk meg egy fiunk született, és akkor már nem lehetett egyszerűen itt hagyni. Én ezután még egy ilyen misszióban vettem részt, ami azért döbbenetes számomra, amikor Csádban jártam, és azért döbbenetes, mert pontosan olyan-olyan helyzetben, mint ami ma Szudánban zajlik. Semmi nem változott, pedig eltelt 25 év. És ugyanúgy a Darfuri régióról van szó, mint ahol én 2004-ben a Vörös Kereszttel voltam, mert akkor már azért, hogy valamivel rendezettebben, és esetleg még fizetéssel, mert a Vörös Kereszt az fizetést is adott, a többiek nem, a többiek csak ilyen mindent átvállaltak, aminek szintén, szóval én sokkal boldogabb és szabadabb voltam, mert nem volt se fizetnivalom, nem voltak rezsi számláim, mert én és adót se fizettem, mert Németországban volt ugyan egy lakás, de olyan minimális és jövedelemmel, ami biztosította a visszatérésemet, semmi más. Viszont teljes egészében mindent a segélyszervezetek gondoskodtak mindenről.
1: És minden mellett még tudott segíteni az embertársainak.
0: Hát ez volt a lényeg az egészben. Ezek hallatlan tartalmas életek, és nemzetközi barátságok, ismerettségek szövődtek, ami pótolhatatlan, és amit ha az ember leragad valahol, vagy leéli az életét egy országban, egy helyen, soha az életben nem kerül elő a elektronika minden fejlődése dacára. Tehát én Ausztráliától, afrikai országokon át mindenhol ismerettségek. Tartja az ember ugyan a kapcsolatot, de hát ez is idővel sajnos elhalványul.
1: És jelenleg fest még?
0: Festek lényegesen kevesebbet, mert a jelenlegi szituáció mindenfelé beszélünk erről, a kultúra kaldoklik. Ennek a technikai fejlődésnek köszönhetően, mert hiszen ma a kütyük, úgy hívják magyarul, ezek a kütyük azok, amik legalábbis a fiatalabb generáció, és ez a döbbenetes, ez a hihetetlen sebesség, ahogyan ez fejlődött, többször tudatosodott bennem, és beszélgetéseken el is szoktam említeni, hogy ez a csúcs, ami pillanatnyilag a csúcs, a smartphone, ez az okostelefon, ahogy a magyarok okosnak hívják, ez még nincs 20 éves. Hát mikor 2007-ben volt az első talán, és a terjedés 2010-10-valahány, tehát tinédzser még, és mégis teljesen gyökeresen átalakított minden. Mikor visszajöttem Eritreából, fel kellett hívnom Párizsban egy intézetet, és bementem, visszajöve Németországban, bementem a városi postára, mondván, hogy szeretnék Párizsba telefonálni. És a nő úgy nézett rám, mint egy buta parasztra a pusztából, és azt mondta, hogy postáról nem lehet telefonálni. Én teljesen meg voltam döbbenve, hogy nem. Azt mondja, hogy hát már réges-régen a telefontársaságok vették, hát mobiltelefon van, és ott van kéne egy telefonfülke, akkor még volt. Ma már az sincs. Ma már telefonfülke sincs. Hát ugye annak az idején, ha az ember valakit keresett egy városban, bement a telefonfülkébe, fölcsapta a telefonkönyvet, ott volt alfabetikus, tehát ABC sorrendben a nevek, megtalálta a telefonszámot, még a címet is.
1: Telefonkönyvet már nem tudok önnek mutatni, de a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségéhez közel található egy fülke, hogy van-e benne működő telefon, arra most nem esküszöm meg önnek, de hogy telefonfülke és még itt áll, abban egészen biztos vagyok.
0: Ennyit az űrhajósról, ugye visszajön és próbál telefonálni is. Szóval ezek hihetetlen sebességű technikai fejlődés. Ma egy gyerek szinte okostelefonnal a kezében jön a világra.
1: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, riportunk végéhez közeledve. Arra vagyok kíváncsi még, hogy mi jelenti a szépségét az ön szakmájának, a festőművészetnek, az orvosi hivatásnak és szakmának. Elgondolkodott már ezen és megfogalmazta ezt már önmagának? Mert annak nagyon örülök, hogy bár távol a hazánktól, de nagyon szépen beszéli mind a mai napig a magyar nyelvet, és én azt teszem ki, hogy ön szívében és lelkében is magyar ember maradt.
0: Én úgy vagyok a magyarságommal, mint egy családdal. Egy családban is vannak rokonok, akikkel az ember nem igazán jó kapcsolatban van, és nem szeretik egymást, vagy feszültségek, veszekedések egy családon belül, de az ember nem tudja megváltoztatni. Ehhez a családhoz tartozik. De a mai napig úgy vagyok, ami a nyelvet illeti. A mai napig, ha én hosszú autóúton vagyok, és már fenyeget az, hogy elalszom, vagy ilyen pillanat alvás, akkor magyar verseket szoktam mondani. Tehát én legalább 10-15 magyar verset tudok, és akkor elkezdem mondani hangosan, lekapcsolom a rádiót, és rengeteg magyar verset. Adi Endre, aki számomra minden magyarul értő, irodalom szerető, vagy költészet szerető embernek a világ legnagyobb költője, ennél nagyobb nincs, tehát számomra Adi, én sok Adi verset is festettem egyébként, Adi vers ihlette képet. És hát persze József Attila feltétlenül, és Faludi György, akit nagyon szerettem volna megismerni, mert levélváltás történt, festettem is egy képet, itt is van ezen a kiállításon. A képnek az a címe, hogy képeslap egy magyar költőhöz. És Faludi György írt egy hosszú-hosszú levelet, nem én írtam hozzá, hanem akkori feleségem, aki ilyen aktív volt, ha valami eszébe jutott, rögtön megvalósította. És Faludi az egyik nagy, akkor még, amikor Magyarországon éltem, betiltott költő, de ami a Villon interpretációkat illeti, verhetetlen. Tehát egy magyar, akkori, és azt gondolom sok generációban Villont, sokkal inkább a Faludi változatok hozzák közel az emberhez, mint a tökéletesebb fordítást az ófranciából. Tehát Faludit is szoktam magamban mondani, hosszú-hosszú verseit, a Haláltánc balladát, a Kalos Jenny balladája, ezeket mind tudom kívülről. Annyira, hogyha fölvernek álmomból, rögtön mondom. És ezeket szoktam magam magamnak mondani, más úgyse érti, tehát ezzel nem tudok mit kezdeni, de ez a magyarságom valahol.
1: És a szakmák szeretete? Azt hogyan fogalmazná meg? Elgondolkodott már ezen? Igen, erre a kettőre vagyok kíváncsi.
0: Én szeretek orvoskodni, de miután az életutam így alakult, nincs saját praxisom egyrészt, hát ha ezt nem nevezzük praxisnak, hogy önálló mentőorvos, de amikor én orvosként dolgozom, akkor testtel, lélekkel csinálom, és azt gondolom, ha ez nem öndicséret, hogy jó mentőorvosnak tartom magam. Ezt levelek és a paciensek reakciói mutatják felém, és nyilván saját lelkiismeretemből kifolyólag is a továbbképzéseket is végigcsinálom, hiszen ez feltétel is, tehát nem maradtam el a szakmában a haladástól sem. Tehát ezt szívesen csinálom, és amire rájöttem most, és ezért is szeretem, az orvoslásban nincs olyan, hogy korhatár. Tehát én 100 éves koromban is csinálhatom, ha tudom csinálni. Ez azt jelenti, hogy tudok negyedik emeletre fölrohanni, vagy pedig egyáltalán pacienssel foglalkozni.
1: Önnek pedig a másik fele a képzőművészet és a festészet. Az ön kerek egészének, teljes életének a másik fele.
0: A másik személyisége. Én így szoktam, teljesen két külön személyiség. És a festészettel kapcsolatban pedig mondom, ez a nagy szomorúságom, vagy félelmem, hogy a jelentőségét vesztettem, mert amikor én a nagy sikereimet elértem, akkor fekete-fehér újságok voltak, akkor fekete-fehér televízió volt, és hétfőn nem volt adás. Talán még emlékeznek erre idősebbek, hogy így volt, és ezért a festészetnek a mindennapokban sokkal nagyobb hatékonysága volt, mint manapság. És az emberek eljártak kiállításra, tehát a kultúra hozzátartozott olyan értelemben a mindennapok, hogy nem ilyen kis kütyükön keresztül konzumálták az emberek, hanem részt vettek a dologba, hát színházba, koncertre, mindenhol mentek, és most mindenhol hallom ismerős egyebektől, és látom is, hogy kizárólag az idősebb generáció az, aki fizikailag és ezekben a dolgokban részt vesz, és fogyasztja a kultúrát. Abba hagyni nem tudom sok minden miatt. Egyrészt, mert ez a létem része, másrészt van is, néha, sokszor mondandó, mindig abban a reményben, hogy majd egyszer valahol ott fog lógni, és valaki jön, és látja, és megérti, és elkezd róla beszélni, és gondolkodni. Például festettem a 90-es évek elején egy nagyméretű képet, amin a 20. századot, nagyképűen a 20. századot kívántam összefoglalni valamilyen formában, abból a gondolatból kiindulva, ha én a 19. századot képben szeretném összefoglalni, ki mindenki kéne, hogy valahol felbukkanjon rajta, ugye Napóleon biztos, mindenki rájön, aztán egy-két író, filozófus, és persze politikus, Bismarck biztos, és a többi, és a többi. Na, én össze akartam foglalni, és azzal kezdtem a Brandenburgi kapu középre, mert ott volt az ütköző bak a két világ között, mert ez volt a 20. század egyik lényege itt Európában, hogy a Brandenburgi kaputól egyik irányba voltak a kommunista országok, szocialista országok, és a másik oldalon a nyugat. Ezért valami 40-50-60, már nem is tudom pontosan mennyi, portrét festettem rá, kicsiben, nagyban. Na, a lényeg az, hogy nagyon tetszett az embereknek, és elkezdték keresgélni, hogy ki nincs rajta, aki szerintük feltétlenül rajta kell, hogy legyen, mert hol van például a Mutter Teresa? Mert ugye az feltűnt nekem, hogy viszonylag kevés nőt, híres, tehát mindenki által ismert nőt találtam. Ugye még a nyugati világ oldalán még akad, de a szocialista országban furcsa módon Csereskova. Aztán kész. Ki volt híres, aki minden, tehát mondjuk úgy, hogy világhírű, ahogy tetszik, vagy legalábbis európai kultúra híressége. És mikor mondták nekem, hogy és hol van a Mutter Teresa, mondtam, látod, a kép jó, mert te elkezdted nézni, és elkezdted keresgélni, hogy rajt van-e, gondoltál, végig gondoltál, és ezért biztos, hogy jó. De itt a lényeg ez volt, meg a komputer, meg a világűrbe kilőtt lemez, szóval ezeket mind fölraktam, ami a 20. századot jelképezte.
1: A komputer bejött, és az internet, és a számítógép térhódítása.
0: Ez a nagy problémám vele. Ezzel az okos telefonnal. A lányom, a nagylányom, aki szintén orvosira jár most, és vele szoktam néha-néha szót váltani erről, hogy ő például pillanatok alatt, ha bármi fölmerül, akkor és én mondom, gondolkodok, mert én próbálom előhozni az emlékezetemből, és ő rögtön előkapja az okostelefont, 2 perc alatt megtalálja a válaszra, és mondtam, hogy látod, ez a baj, mert az emberi agy hallatlanul lusta, és abban a percben, ha nem kell valamit betárolnia és megtartania, mert te rögtön itt kívül hordod, akkor semmit sem fog megtartani, mert nincs rá szükség.
1: Nekem nagyon tetszett az a mondata, hogy annak idején fiatalok is megnézték az ön munkáit, képeit, eljártak a kiállítására. Reméljük, hogy lesz olyan ember még a jövőben is, akinek ott fog lógni a falán egy Bari Árpád kép, és sokat fog jelenteni számára. Én kívánom, hogy legyen így.
0: Nagyon szépen köszönöm, hát a remény hal meg legutoljára, mondja a közmondás. Én is egyfolytában ezzel reménykedem, és természetesen ez a remény az, ami valahol bent motoszkál az ember fejében, hogy egyszer valamikor talán valahol a porszerek világában, vagy dekorációban a falakon valahol csak felbukkan a munkám és a dolgaim.
1: Legyen így, szívből kívánom ezt önnek, és köszönöm szépen a beszélgetést Bari Árpád festőművész orvosnak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Petrasovszky Manó egy görög katolikus festősors a 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban. Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Nyíregyházán a Hősök temetőjében. A szakemberek szerint idén is komoly kihívást jelenthet az aszályos időszak. Megtartották a 32. prepanapi ünnepséget az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem liceumában. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Petrasovszky Manó egy görög katolikus festősors a 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban. A tárlat célja, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely a művész több évtizedes munkásságát jellemzi. A kiállítás egyszerre tisztelgés az 50 éve elhunyt alkotó előtt, és meghívás a magyar szakrális művészet mélyebb megismerésére. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész, a kiállítás kurátora a megnyitón hangsúlyozta. A művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
4: Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
3: A kiállítás megnyitóján dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója is beszélt a művész életéről és munkáiról. Ahogy fogalmazott, ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
5: A II. Világháború utáni változások során, ugye amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása, tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű három nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrasovszky Manó művészetével idővel véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
3: Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Hősök temetőjében Nyíregyházán, tisztelegve azok előtt, akik az első világháborúban életüket áldozták a hazáért. A ma már kegyeleti parkként működő sírkertben 14 nemzet közel 2400 katonája nyugszik. Dr. Ulrich Attila önkormányzati képviselő beszédében kiemelte, a város vezetése fontosnak tartja, hogy ápolják az elesett katonák emlékét.
6: 1914 nyarán, amikor kidőlt az első világháború, augusztusban és szeptemberben Galíciáért egy óriási front nyílt, ahol az osztrák-magyar monarchia katonasága az oroszok ellen harcolt, és több százezes veszteséget szenvedett. Még 14 őszén a belügyminisztérium elrendelte barokk kórházaknak a felállítását, és Nyíregyházát is kijelölte, ahol az akkori monarchiának az egyik legnagyobb kórháza kapott helyet 2700 fős ellátással, őrséggel, saját konyhával, laboratóriummal és orvosi személyzettel, és hát nyilvánvalóan nem mindenki élte túl a sebesülését, a betegségeket, és ennek a következménye lett az, hogy egy első világháborús temetőt, egy sírkertet hoztak létre az elhunytak számára, ami sokkal nagyobb volt nyilván a jelenleginél, most majdnem 2400 sírjelet találunk itt, ennyi elhunytat 14 nemzetnek a katonáit, amelynek az emlékét ápoljuk hosszú-hosszú időn keresztül, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz majd. Mindig gondolni kell az otthon maradottakra, édesanyákra, feleségekre, árvákra, egykori hozzátartozókra, akik várták haza ezeket az embereket. Ők keresik, mert sokszor eltűntként vannak ezek az emberek nyilvántartva, keresik a hozzátartozókat, és nyilván, hogyha jön egy másik nemzetnek egy magasrangú képviselője, vagy jönnek a családtagok, felkeresik azt a helyet, ahol úgy vélik, hogyha megtalálták, akkor lerújják a kegyeletüket itt a síroknál, és Nyíregyháza is jól teszi, hogy minden szentekkor minden egyes katonai sírra helyez egy gyertyát, az emlékezésnek a lángjait, és az emlékezést önmagában így erősítve.
3: Több csapadékra lenne szükség a mezőgazdaságban. Az elmúlt években folyamatos kihívás elé állította a gazdálkodókat az aszályos időjárás. Az elmúlt pár napban ugyan esett végre egy kis csapadék, de hogy ez mire volt elég, azt megtudhatjuk Székely Zoltán őstermelőtől.
7: A gyöngyösiek jól megáztak többször is. Mi Rédeje lagúzóban nem kaptunk esőt szinte egyáltalán. Egyébként ez a nyári csapadékra ez jellemző. Vonalak válasszák el a elöntött területeket, meg a szárazon maradt területeket. Mi szárazon maradtunk. A helyzet országosan az, hogy egy kicsit enyhült az aszályhelyzet, de ennek nem föltétlen a lehullott csapadék azok a furcsa mód, hanem most a növények olyan fenofázisban vannak, amikor nem igénylik annyira a csapadékot. Tehát most kaptak egy kis haladékot ezek a növények, és majd amikor elindul a növekedése és a termés kialakulása, akkor megint csak kellene egy jó eső. Hát a napraforgók, kukoricák azok kikeltek. A búzánál valamit jelentett, mert a szemek teltebbek lettek. Egyáltalán a gabonára ez igaz, kivéve a repcét, mert a repce, amikor ez az eső jött, akkor már ő kész volt. Ő már elérte azt a stádiumot, ahova már se ide, se oda, de a búzák azok egy kicsit szebbek. Nagyon hiányosak a kalászok, mondják, akik értenek hozzá, én kevésbé, és ez bizony előrevetíti azt, hogy nem lesz közel sem az elvárt termésmennyiség, és a cél nagyon sok embernél, sok gazdálkodónál, barátaimnál az, hogy nullszaldós legyen a gabona, és ez már eredmény sajnos. Hát nagyon szépek a napraforgók, most akik az eső elett vetették el, nekik sokáig volt pici állapotban, kicsirázott állapotban napraforgó, de azt is megmentette ez a kis, én harmatnak nevezem, nem is esőnek, és most, ami most volt csapadék, abból pedig megugrott a napraforgó. De a kukoricál is ugyanez igaz, látni, hogy kizöldült a vetés, a napraforgó és a kukorica, és én most Kecskemétről jöttem éppen haza, és furcsa mód a kecskeméti homokon biztos, hogy kétszer már kapott jó esőt a napraforgó és a kukorica, és térdigérő kukoricákat láttam, ami tényleg örömteli a miénkhez képest föltétlenül. A gyümölcsfront gyöngyösen és szűk környékén jó a helyzet. De ez már a hatvani barátaimra nem mondható el. Ők nagyon nagy fagykárt szenvedtek. A május elejé, május elsői fagy az nagyon megviselte, még azokat az ültetvényeket is, ahol a tavaszi fagy furcsa mód nem okozott nagy kárt. Tehát 60-ban a cseresznye és a alma már babszem nagyságú állapotában, vagy még nagyobb állapotában fagyott meg. És egy barátom, én is néztem nyilván aznap éjszaka a meteorológiát, de én nem néztem a felhőképet. És ennek az az oka, hogy egy felhő csúszott fölénk Salgótarján, Gyöngyös, Miskolc vonalon, és ez a felhő védett meg bennünket az egyébként nagyon nagy hidegtől, mert mínusz 3, mínusz 4 fokokat mértek, és az az igazság, hogy nálunk is komoly hideg volt, mert én május 1-én már a csepegtető öntözést mókoltam a gyümölcsösbe, és a fölspiriccoló fára, fölspiriccoló víz egy vastag jégréteget képzett a fán, még reggel 8 órakor is. De mert ugye a magbél fagy meg először a gyümölcsbe, a magbél sértetlen maradt, és így megmaradt a gyümölcsnek jelentős része.
3: Megtartották a 32. prepa napi ünnepséget az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában. Az eseményen az egri tanító és tanárképzős öreg diákok baráti köre munkásságát, valamint szakmai eredményeit méltatták. Az idő múlásával egyre nehezebb fenntartani azokat a régi hagyományokat, amelyek valamikor jellemezték az egri tanító és tanárképzős öreg diákok baráti körét. A kör nagy múltra tekint vissza, hiszen a II. Világháború alatt is, és előtte is létezett már ez a közösség, amely 1993-ban újra megalakult, mondta rádiónknak az egri tanító és tanárképzős öreg diákok baráti körének elnöke. Osváth Péter háláját fejezte ki azoknak a tagoknak, akik úgy gondolják, hogy fontos tartozni ehhez a közösséghez. Most őt hallják.
8: Igazából 33 ez egy krisztusi kor már nekünk, mint szervezetnek, hát tudom, hogy ezt élő személyre szokták mondani, a Covid miatt egyszer elmaradt, és 1993-ban alakult ez a baráti kör, ugye azóta vagyunk együtt. Én ugyan nem, mert sokkal fiatalabb vagyok, mint az alapítók, az eredeti alapítók, az egri érseki tanítóképzőnek a diákjai voltak, akik a baráti kört azok számára alapították, akik ott végeztek, de hát ugye ők azért már lassan a idő elmúltával váltak közülünk, és most már tanító és tanárképzős öreg diákok baráti köre lettünk. Itt a főiskolán, annak idején pedagógiai főiskola működött 1949-től, akik ott végeztek, azok is a baráti kör tagjai, sőt, egyáltalán aki pedagógus volt és nyugdíjban van, azok a baráti kör tagjai. Mi összejárunk, megemlékezünk, főképp a régi hagyományokat tisztelve azokról, akik a tanítóképző, a mindenkori négy osztályos középiskolára, érettségre épülő tanítóképzőnek a diákjai voltak, az egri prepák. Ő belőlük már most kevés van, de ma még a 70 éves Rubin díszoklevél átadására jogosultak között még találunk majd közülük is talán 6-7-et. Ez egy pedagógus napi ünnepség is nekünk, nem csak azért, mert hogy mi pedagógusok vagyunk, hanem azért is, mert most volt pedagógusok napja, és igazából egyetlen egy előadás lesz, a rektorasszony, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektorasszony fog beszélni arról, hogy 5 éve lett az egyetem fenntartója a katolikus egyház, és ez alatt az idő alatt milyen utat járt be az egyetem, és mik a kilátásai az egyetemnek. Majd ezután egy kulturális műsor lesz versekkel, énekkel, és lesz egy megemlékezés azoknak, köszöntés azoknak, akik valamilyen díszoklevélre jogosultak az idén. Igazából ez nem a munka minőségére vagy teljesítményére utal, hanem arra, hogy 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg azt a képesítő oklevelet, diplomát, ami alapján ők pedagógusok lettek, és ledolgoztak egy életet, majd eltelt ennyi idő, és most akkor ők úgy gondolják, hogy ismét csatlakoznak az Alma Mater közösségéhez, és jelentkeztek arra, hogy ők díszoklevelet igényelnének. Jogosultak rá, mi köszönteni fogjuk őket. Magát az oklevelet ugyan nem kapják most meg, itt lesz ugyan a rektorasszony is, de az egyetem minden évben szervez egy központi díszoklevél átadó ünnepséget. Az idén ez szeptember 26-án lesz, tehát mi mint egy megelőlegezve köszöntjük azokat, akik majd szeptember 26-án átvehetik a díszoklevelüket.
3: Végül az időjárásról. Gomoly felhős időre van kilátás, főleg a Dunántúlon lehet erőteljesebb a felhőképződés. Elsősorban nyugaton fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 14-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: Akadémiai igazgatóként és utánpótlás szakágvezetőként a DVSC Labdarúgó Akadémiánál folytatja pályafutását Kemenes Szabolcs. Megtartotta a sport felvételét a leendő elsősök számára a Putnoki Serényi László általános iskola. Helebrant Máté, nyíregyházi gyalogló szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. A Barcika Park non-profit Kft. Munkatársai befejezték a Bike Park tavaszi karbantartását. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Akadémiai igazgatóként és utánpótlás szakágvezetőként a DVSC Labdarúgó Akadémiánál folytatja pályafutását Kemenes Szabolcs. A 40 éves egykori kapus mintegy 200 mérkőzésen védett az NB1-ben, pályafutása nagy részét a Honvéd együttesében töltötte, bronzérmet is nyert. Edzői karrierje Budaörsön kezdődött, ahol az utánpótlásért is felelt, majd a harmadik kerület TV-je csapatánál az NB2-ben folytatódott, ezt követően dolgozott Spanyolországban is edzőként. Később az U19-es magyar válogatott szövetségi edzőjeként bontakozott ki. A magyar utánpótlás válogatottak közül egyedüliként Kemenes Szabolcs vezetésével és több debreceni játékossal a keretben szerepelt az U19-es válogatott az UEFA elitkörben Olaszországban idén tavasszal. Megtartotta sport felvételét az elsősök számára a Putnoki Serényi László általános iskola. Kosta Péter igazgatót hallják.
2: Ugye a social médiában azért mi is felszoktuk rakni, hogy milyen eredményeket érünk el, és azért az utóbbi időben elég komoly szintre sikerült fejlődnünk. Sokszor elmondtam már, hogy azért elég hátrányos helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy azért mi nem számítunk nagy iskolának a többiekhez képest, akik versenyeznek, ennek ellenére is a sportosztályaink úgy gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtanak, és nagyon sikeresen szerepelnek a különböző megméretetésen. Ezt meg beszélhetünk birkózásról, beszélhetünk atlétikáról, kézilabdáról, vagy akár labdarúgásról is. És akkor az utóbbi időben meg azt gondolom, hogy ez a sportosztály az nagyon népszerű lett, ma is látható, hogy körülbelül 30 elsős jelentkezett erre a képzésre, tehát azt gondolom, hogy az eredményesség az párosul azzal, hogy népszerűbbé válnak bizonyos dolgok. Most nekünk ez a úgynevezett sportiskolai beiskolázásunk. Nagyon nagy a létszám, és ugye azért a nagy számok törvény alapján, hogyha több gyerek van, akkor azért könnyebb megtalálni a tehetséget, mint hogy a kevesebből. Így a minél nagyobb a létszám, annál könnyebb tehetséges tanulót találunk, és hát látom azt, hogy az alsóban is nagyon népszerű a testnevelés óra, szeretik a gyerekek, szeretnek versenyezni, természetesen minden gyerek szeret versenyezni, és ugye már az atlétikát elkezdjük kiskorba is, már ugranak távol, dobnak kislabdát, futnak, tehát azért próbáljuk őket felkészíteni a testi tanárokkal arra, hogyha feljutnak felsőbe is, meg ugye már alsóba is, ugye a versenyeken ezek a sportágok ne először jelentkezzenek náluk, tehát azért a mi gyerekeink súlyt is löknek, a hetedikeseink azért sokszor jártunk diákolimpiára, láttuk, hogy volt olyan gyerek, aki szerintem életében akkor lökött először súlyt, tehát azért nálunk ezek is megvannak, és azt gondolom, hogy ennek köszönhető az, hogy jó eredmények érünk, hát csak megnézzük az ózdi egyéni döntőket, hát azért úgy gondolom, hogy a mi iskolánk, a Serényi László Általános Iskola és Gimnázium annyi első helyet szerzett, mint az összes többi iskola, még lehet, hogy többet, és nagyon sok gyerekkel fogjuk képviselni a megyei döntőben az iskolát, és ezek szerintem mind pozitív hatással vannak a mindennapjainkra. Ha csak a sportot nézzük, de azért már azt is tudjuk, hogy mi elsőben kínálunk angol szakkört is például, ami eléggé népszerű. Plusz ugye kert csütörtökön a Szőgyőr Mihály szervezésében van birkózóedzés, ahova jelentkezhetnek a gyerekek. Péntekenként van ritmikus gimnasztika a lányoknak, ahova úgy szintén tudnak jelentkezni. Azon kívül vannak ugye a Lóci DSK által szervezett kézilabdaedzések, amiben is nagyon sok tanulunk vesz részt. Plusz ugye a Sajó Völgye vagy Kazincz Balcikára, akik járnak a futballba is. Tehát azért az atlétika az ugye minden héten a sportosztályainknak plusz van egy atlétika edzésük is, tehát azért elég sok programban a gyerekek számára, sőt arra is kell már vigyáznunk, hogy nehogy a túlterheltség jelentkezzen náluk, mert azért most éppen olvasgattam itt az oktatási törvényekkel kapcsolatos dolgokat, hogy azért itt is van olyan, hogy egy kicsit tehermentesíteni a gyerekeket, hogy kevesebb óra legyen. Hát ugye nálunk szerencsére azt gondolom, hogy még a terhelés megfelelő, nincs annyi plusz szakkör még, mint amennyivel, hogy a gyerekek ne menjenek haza csak délután 4 órakor, mivel mi a sportiskolára helyeztük a hangsúlyt, ezért mi általában csak sport dolgokban gondolkozunk délutánonként. Azt gondolom, hogy a tanóra az első 4-ben bőven megfelelő, főleg úgy, hogy mivel nagy létszámú osztályaink vannak az alsóba, ezért sok helyen csoportbontással tanulunk, tehát magyar matekot, ezért kis létszámú 12-14 fős csoportok vannak a matek meg magyar órán, ami szerintem megint segíti a gyerekeknek azt, hogy a tanárnő, tanítónénik azért könnyebben tudnak foglalkozni 14 gyerekkel, mint mondjuk 31-jel, és meg 28-al, tehát hogy ezekbe is próbálunk minél jobb perspektívát mutatni a szülőknek, hogy nem csak a, mert természetesen a sporton kívül azért a tanulás az talán az a legfontosabb, tehát hogy minél hamarabb elsajátítsanak mindent, és szerintem ebben mind az informatikai felszereltségünk, amiben részt veszünk edélyemérésekbe, kompetenciamérésekbe, mind bepróbálunk úgymond alkalmazkodni a követelményekhez.
1: Az iskolában kiemelt szerepet játszik az úszás. Kosta Péter erről is beszélt.
2: A úszó nevezett programban ugye az első másodikosok vesznek részt, plusz azért azt is hozzátenném, hogy mi harmadikban sem hagyjuk abba. Tehát a mi iskolánkban 3-tól 8-ig ugyanúgy úsznak a diákok a sportiskolai képzésben, ugye az úszás benne van, mint a tanmenetben, és ezért heti 2 órában fél éves váltásokkal a sportosztályunk is úsznak. Tehát ha még beleveszünk azt, hogy ugye az úszó nevezett programban már óvodáskortól kezdve elkezdenek úszni, első másodikban itt folytatják, aztán nálunk 3-tól 8-ig sem hagyják abba, hanem fél éves váltásokkal, heti rendszerességgel úsznak a diákeink. Tehát azt gondolom, az úszás az megint egy fontos része a gyerekek életének, és hogy minél hamarabb tanuljanak meg úszni, és ha már megtanultak úszni, és itt azért azt is hozzátenném, hogy ebben is nagyon komoly eredményeket értünk el, ha csak a múlt hónapot nézzük, azért egy országos 5. helyezésünk van a Rákosi Áron személyében, ami a mi iskolánk történetének egyik legjobb. Tehát amióta én itt vagyok, ami nem most kezdődött, 2000 óta tanítok, meg ugye 7 éve vagyok igazgató. Én nem nagyon emlékszek olyanra, hogy országos döntőbe értünk el ilyen nagyon jó helyezést, és ugye 4 diákunk is bekerült az úszásba az országos döntőbe, aminek, tehát ez az úszó nemzet program, ez úgy látszik, hogy azért nagyon egy sikeres program volt. Hát azért Egerszegi Krisztina és Dani Tamás ugye a reklám arcai ennek a programnak, ami szerintem egy rendkívül jól sikerült. Azt úgy gondolom, hogy ez folytatódni is fog természetesen, és mivel mi nekünk a sportiskolai képzésünkben alapból, amit már az előbb említettem, benne van a tanmenetben az úszás, nálunk mindenképpen úsznak a sportiskolások, tehát ez is egy, szerintem egy pozitív dolog, hogy nem marad abban nekik.
1: Herebrandt Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye. Most őt hallják.
3: Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülése az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek, ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előttem a edzőtáborozni fogunk, ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
1: A nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. A 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést 1 hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25, 30 és 50 kilométeren állt rajthoz a sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
3: Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek. Szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon, nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni. Már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
1: A Barcika Park Nonprofit Kft. Munkatársai befejezték a Bike Park tavaszi karbantartását, így a pálya ismét várja a kerékpározókat. Dorda Pétert, a Kft. Ügyvezetőjét hallják.
4: A Bike Park több szempontból is különleges. Egyrészt egy kiemelt fejlesztési terület mellett helyezkedik el a csónakázótó, illetve a vízikomplexum mellett. Egy természetes közegben, egy völgyben, egy erdőben, ahol nagyon jó levegő várja a bringásokat. A Barcika Park Nonprofit Kft. A tavasz folyamán elvégezte a Bypark szokásos tavaszi fenntartási munkáltait egy alvállalkozó bevonásával. A fenntartási munkátok között az űrszelvényben lógó fáknak, illetve a bokroknak az eltávolítását végeztük el, a téli viharkárokban sérült fáknak a összevágását, illetve az elszállítását, továbbá a természetes domborzati elemeknek a tömörítését, illetve a pályanyomonának a helyreállítását.
1: A szakemberek a természetes domborzati elemeket is rendezték, és a munkák során a pályát használók visszajelzéseit is figyelembe vették. A Bike Park 6 különböző szakaszból áll. Kisebb és nagyobb körök, meredekebb és erdei pályarészek is megtalálhatók, így mindenki a saját tudás szintjének megfelelő útvonalat választhatja. A pályán úgynevezett fekete szakasz is található, amelyet kizárólag a megfelelő felkészültséggel és felszereléssel rendelkező bringásoknak ajánlanak. Kovács Lászlót, a város sportreferensét hallják.
5: Napközben is tudják használni természetesen, esős idő után egy picit veszélyesebb, de reméljük, hogy egyre nagyobb népszerűséget örvend a tavasz folyamán. Minden korosztály tudja használni, úgy van kialakítva a pálya rendszere, hogy van egy kisebb kör, van egy nagyobb kör, van egy meredek kör, van egy erdei kör. Tehát azt mondom, hogy aki a kicsit a természetbe szeretne kerékpározni, az itt megtalálja a számítását.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Kápolnák, ott vannak utcáinkon, tereinken, temetőinkben, faluszéleken és a szőlőhegyeken. Legtöbbjüket talán észre sem vesszük, pedig akár nap mint nap a szemünk elé kerülnek. A kápolnák a legtöbb emberben jó érzéseket keltenek, talán mert nem kell feltétlenül vallásosnak lenni ahhoz, hogy könnyen befogadható legyen a bennük rejlő varázslatos világ. A kápolnák.hu egy hely, ahol ön is rátalálhat a saját kápolnájára. Idézem a kápolnák.hu honlap néhány gondolatát. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Egy jó ideje böngésztem már a honlapot, mire elhatároztam, hogy elbeszélgetek üzemeltetőjével, Cetis Róbert fényképésszel. A most következő riport Tatabányai otthonában készült. Egy kis statisztikával kezdem. Fotózott kápolnák száma 1456, elkészített képek száma 4575, és a megírt történetek száma kereken 100. Lehet, hogy már ennél több kép is készült, vagy több kápolna is felkerült azóta a térképre. Hogyan kezdett el kápolnákkal foglalkozni, miért?
2: Én egy fényképész vagyok, természetfotókat készítettem már gyakorlatilag középiskolás korom óta, és egyszer eldöntöttem, hogy elhatároztam azt, hogy szeretnék kápolnákat fotózni, szép szőlőhegyi kápolnákat, elkezdtem utána nézni az interneten, hogy kiválasszam a megfelelő helyszíneket, és hát meglepődve tapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag nincs ilyen honlap. Tehát nincs olyan honlap, ami segítene abba, hogy én szép szőlőhegyi kápolnát szeretnék fotózni, hogy akkor hova is menjek.
1: Itt a Tatabánya környékén akartam?
2: Nem, valahol Magyarországon. Leginkább a Balaton felvidéken gondoltam, de ugye volt egy-kettő kiemelkedő, nem tudom, Szentgyörgyhegyi kápolnák azért össze voltak foglalva, meg volt egy-két hely, de igazából, hogy ez egy ilyen szabad választás lehetett volna, olyan nem volt. És akkor gondoltam arra, hogy ezt meg kéne csinálni, ezt a munkát valakinek, és én úgy döntöttem, hogy nem csak ezeket a külterületi, vagy nem csak ezeket a szőlőhegyi kápolnákat fogom akkor megnézni, hanem fölkeresem Magyarország valamennyi kápolnáját. Gyakorlatilag így indult az egész.
1: Hát nem kis vállalás. Mikor kezdődött?
2: Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt. Igazából, hogy mekkora vállalás ez, akkor fel sem tudtam mérni. Könnyű úgy belevágni valamiben, amikor az ember nem tudja, hogy mekkora fába vágja a fejszéjét, mert az ember akkor csak elkezdi csinálni mindenfajta kényszer nélkül. Ugye ez másképp nem lehet csinálni, csak élvezettel. És gyakorlatilag ez a szenvedély az, ami vitt előre, és azóta is visz gyakorlatilag. Sokszor kérdezik azt, hogy nem szoktam megunni egyáltalán a kápolnáknak a fotózását, minden kápolna más. Egyébként is, hogyha ugyanahoz a kápolnához kétszer visszamegyek, akkor nem ugyanaz az időjárási körülményeket találom, nem ugyanazokat a napszakokat, tehát mindig más arcát mutatja még egy kápolna is.
1: Mitől kápolna egy kápolna?
2: Na ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogyha ennek próbálom utána nézni, akkor olyan nagyon egyértelmű definíciót nem nagyon lehet rátalálni. Ugye az én a katolikus lexikonban azért megnéztem, hogy mit mondanak kápolnának, és nagyjából én azt tudom mondani, hogy számomra a kápolna az, ami egy templomszerű, egy kis templomszerű épület, amit nem elsősorban az egyházi hivatalok építenek, hanem magánemberek, vagy kisebb családok, baráti társaságok, elsősorban azért, hogy a hitéletüket tudják gyakorolni, vagy sokszor vannak ugye olyan kápolnák is, amikor azért építik őket, hogy valaminek emléket állítsanak.
1: És kívülről, belülről sok esetben ezek már annyira használaton kívül vannak, hogy bejutni nem egyszerű.
2: Kápolnákba bejutni valóban nem egyszerű. Ugye én is a honlapon egy csomó kérést szoktam kapni, telefonhívást, meg e-mailt, hogy hogyan lehet bejutni. Én megmondom őszintén, hogy meg sem próbálok bejutni ezekbe a kápolnákba. Ugye engem úgy kezdett érdekelni a kápolna, hogy mint a tájnak a része. És tulajdonképpen az, hogy belülről milyen egy kápolna, ebből a szempontból számomra nem is igazán lényeges. És nagyon-nagyon szerettem az olyan kápolnákat, amik most nem azt mondom, hogy romkápolna, de amin látszik az, hogy korábban milyen lehetett, az egész környezete elvadult, van egy kicsit ilyen vadromantikus hangulata. Ezeknek is megvan a hangulata, ezeknek a kápolnáknak. Tehát nem csak a felújított kápolnák azok, amik szépek tudnak lenni.
1: Igen, valahogy úgy fogalmazott a honlapon a kápolnák.hu-n, hogy kapocs a természet és az ember között?
2: Szerintem igen, legalábbis számomra igen, egyfajta kapocs.
1: Mi volt az első kápolna, hova indult, honnan indult?
2: Hú, ezt nem is tudnám megmondani, hogy mi volt az első kápolna. Én azt gondolom, amikor ebbe belevágtam, akkor elmentem egy céghez és kibéreltem egy lakóautót, és akkor néhány hétre akkor nyakomba vettem az országot, és akkor, ha minden igaz, akkor Nyugat-Magyarországon kezdtem el. Győr-Moson, Sopron megyében, Vas megyében kezdtem el kápolnákat fotózni, úgyhogy valahol szerintem ott kell az első kápolnákat. Hát ennek mindjárt így álltam meg, tehát nem csak úgy, hogy most megnéztem, hogy mi a környékem a legközelebbi kápolna, hanem komoly elhatározás volt.
1: Megáll valahol, meglát valakit, megkérdezi, van-e kápolna, és igen, merre induljon? Hogy lehet megtalálni ezeket?
2: Nem, szerencsére azért most már az interneten, és ezelőtt 10 évvel ezelőtt is az interneten már ezeknek nyoma van. Tehát valahol ezeket meg lehet találni, nyilván nagyon-nagyon sok kutató munka ez, de alapvetően én így dolgozom, hogy az interneten keresem a nyomát, és most már azt mondom, hogy többnyire be is lehet azonosítani, hogy nagyjából mi hol van, ha pedig nem, akkor elmentem a faluba, elmentem a kocsmába, és ott biztos útba tudtak igazítani, hogy hova kell mennem.
1: És mennyivel tudunk többet a magyarországi kápolnákról az ön kutatásai nyomán? Tehát mondjuk mindegyiknek megvan a GPS koordinátája?
2: Ez így van. Hát azért kutatásnak azért ezt semmi esetre sem mondanám. Tehát én egy fényképész vagyok, aki felkeresi Magyarország kápolnáit.
1: De csak készül egy kataszter.
2: Így van. Már a honlapon is egyébként úgy szerepelnek ezek nagyon pontos koordináták alapján. Nyilván nekem van egy Excel táblám, amiből én dolgozom, egy hatalmas Excel tábla Magyarország teljegységeire van bontva, és gyakorlatilag azokból az információkból jelenítek meg ezen a honlapon. Sokkal több olyan információ van, ami a jelen pillanatban a honlapon még nincsen meg, mert az a tervem, hogy szeretnék először egy teljes listát adni a honlapon, és utána egy csomó minden új információt is meg fog tudni ott jeleníteni, amik jelen pillanatban egy Excel táblában készülnek.

0: mert itt azért az a lényeg, hogyha épül egy kápolna, akkor az embereknek épüljön az a kápolna. És a kápolnák általában zárva vannak. Hát miért vannak zárva? Mert féltik őket. De annyira jó példák vannak teljesen nyitott kápolnákról, olyan kápolnákról, amik településektől távol vannak. Ott van a Galgamácsai kápolna. Azt egy magánember építette.
1: Tudom, voltam benne.
0: Az egy fantasztikus hely. És hogyha ön is volt benne, látta, hogy az nem két fillérbe került az a kápolna.
1: Találkozott olyan emberrel, aki mondjuk kápolnát épített, valami fogadalmat tett, és utána neki állt?
0: Találkoztam ilyennel, igen, persze. Tehát van ilyen magánkápolna, amikor valakinek gyakorlatilag a magánudvarán van, de be lehet menni, meg lehet nézni. Persze, többel is találkoztam és beszélgettem.
1: Az én honlapján fel van osztva a megyékre a kutatási terület, és ott rögtön megtudjuk, hogy egy-egy megyében hány kápolna is van. Arra kértem, hogy egyet-egyet, ugyanis történeteket is gyűjt, emeljünk ki. Kezdhetjük Hevessel, ha már onnan jöttem. Közben nézegetjük a fotókat, ebből egész sok ismerős nekem is.
0: Én azt hiszem, hogy például a Füzesabonyi kápolna, a Szent Vendel kápolna szerintem ezt már azóta talán el is kezdték felújítani, mint hogyha valami ilyesmi információk lettek volna róla, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. Egyébként a kápolnához egészen érdekes dolgok fűződnek, mert amikor elkezdtem ennek utána nézni, akkor mindenféle, hát nem is tudom most, hogy fogalmazzak önnek, hogy milyen oldalakon találni. A lényeg az, hogy itt valamiféle radioaktív kisugárzást mérnek ebben a kápolnában, valamilyen sztori, és egészen sokan is foglalkoztak ezzel a témával. Az is lehetséges, hogy csak egyébként a kőzetekből, amiből épült a kápolna, annak van egy ilyen kis rádióaktív kisugárzása. De ez mennyire komolyan vehető, azt ezért. De egy érdekesség, tehát eszembe jutott ez most, ahogy nézegettük.
1: Amikor legutóbb kint voltam, akkor tették rá a huszártornyot.
0: Ez is érdekes egyébként, hogy ez is egy jó példája egyébként ez a kápolna, amit az előbb beszéltünk róla, hogyha van egy romkápolna, az is romjában is tud nagyon impozáns lenni. És szerintem például ez a Füzesabonyi kápolna is egy ilyen.
1: Igen, most már felújították a Gyöngyösi Kálváriát.
0: Erre is emlékszem erre a kápolnára. Ezt drónról tudtam, csak ugye ez teljesen körbe volt zárva, nem is tudtam bemenni, és csak drónról tudtam lefotózni, de akkor ezek szerint ez is már. Ugye annyi idő eltelik, most már lassan 10 éve fotózom ezeket a kápolnákat, ugye nagyon sok olyan kápolna van, ami akkor még romkápolna volt, és most már elkezdték őket felújítani.
1: Vagy fordítva, még romosabb lett. Mert
0: igen, sajnos igen, olyan is van. Sőt, azóta össze is dőltek.
1: Borsod-Abói-Zemplén-Vár megyében mi volt a szívecsüske? Volt ilyen?
0: Borsodban én ugye néhány évig Miskolcon laktam, és én meglepődtem azon, hogy ez nagyon rég volt, még 20 évesen ott a Miskolci Egyetemre jártam, és nagyon meglepő volt az, hogy milyen szép kápolnák vannak még Miskolcon is. Most ennek a nevét nem is tudom, mert nem is írtam ki valamiért, de ez egy gyönyörű szép kápolna Miskolcon. Tehát ez egészen meglepő volt.
1: Ez a Kávária.
0: Ez a Kávária? De igen, ez a Kávária. Ez a Kávária kápolna. Ez gyönyörű szép. És maga a hely is egyébként.
1: Valami történet fűződik valamelyikhez? Érdekes történet? Ezeknek hogy jár utána?
0: A történeteknek? Igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, ugye én alapvetően webfejlesztéssel foglalkozom, és igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, amelyek hitelesek. Most az más kérdés, hogy én hitelesnek tartok mondjuk egy önkormányzati honlapot is, azért volt már olyan, hogy nem valós információk szerepeltek egy önkormányzati honlapon is egy-egy kápolnával kapcsolatban. Természetesen ilyen tévedések vannak, de főleg egyházi honlapokon, főleg önkormányzati honlapokon szoktam gyűjteni kápolnákról történeteket. Elsősorban az érdekel egyébként, hogy kik építették és mikor építették ezeket a kápolnákat, mert szerintem abból egy nagyon érdekes statisztikát szintén majd a végén össze lehet rakni, hogy mely időszakban épült Magyarországon a legtöbb kápolna. Azért ez most már látszik, hogy gyakorlatilag a nagyon nagy többsége az 1700-as, 1800-as években épült. Amit én csak érzésre tudok mondani, erről még statisztikám nincsen, de nagyon-nagyon jól látszik az is, hogy ahova német ajkú embereket telepítettek be, ott feltűnően sok kápolna van. És ugye azért ezt tudjuk Németországról és Ausztriáról is, hogy ott is rengeteg-rengeteg kápolna van, tehát hogy ez biztos, hogy meglátszik Magyarországon is.
1: Itt Komárom-Esztergom megyében?
0: Komárom-Esztergom megyében akkor hát itt mindenképpen a szülőfalunknak a kápolnáját mondanám, a Kecskédi kápolnát. Gyerekkorom óta is jól ismerem, ott még van egy kis domb is előtt, gyerekkorunkban ott szánkoztunk, bár kápolnaként csak egy, nem is tudom, az utóbbi időben létezik, mert egyébként magtárként meg mindenféleként funkcionált az a szocializmus időszakában.

0: És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Cetis Róbert fényképésszel az általa üzemeltetett kápolnák.hu honlapról.
1: Aztán van itt ez a tatabányai kápolna, ezt mindjárt keresem ezt is. Ennek megpróbáltam utána menni, elég alaposan itt a könyvtárban, ennek a történetének is fűződik hozzá sok minden legenda is. Ezt a kápolnát újraépítették, tehát ez teljesen...
0: Tatabánya Kálvária kápolna.
1: Így van, ez egyébként nagyon-nagyon szép helyen van, és ezt a kápolnát ezt teljesen újjá is építették. Ez szinte földig volt rombolva. Nagyon sok olyan kápolna van egyébként, hát ott van a Hudaörsi kápolna is. Nagyon-nagyon sok olyan kápolna van, amit aztán újjáépítettek, és valahogy az az érdekes ezekben, hogy az embernek szinten fel sem tűnik, hogy korábban az nem volt ott. Tehát ez is nagyon jó példázza azt, hogy mennyire részévé tud válni a tájnak, mert ott van egy Budaörsi kápolna, amit szintén újjáépítettek, és az ember az az érzés, hogy az mindig is ott volt, de ugyanezt mondhatjuk a tatabányai Kálvária kápolnáról, és hogy az az érzés az emberek, hogy ez ott volt, pedig nem volt ott, mert ezeket újjá kellett építeni teljesen.
0: Nagyon sok szőlőhegyi kápolna van a Balaton felvidéken. Melyik a kedvence?
1: Igazából én a Szentgyörgyhegyi kápolnákat, hogyha azt mondhatnám, hogy kedvencet ki kéne választani, akkor a Lengyel kápolnát mondanám. Korábban az egy nagyon érintetlen hely volt, a Lengyel kápolna környéke. Most ott valaki nyitott, ott nem tudom én valamiféle, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen, nem tudom milyen helyet, nem tudom milyen jó szó erre, de egy kicsit eltűnt ott a kápolnának a varázsa. Amikor túráztunk is, akkor is nagyon sokat jártunk a Lengyel kápolna környékén, nyilván amikor a kápolnákat fotóztam akkor is, és az utóbbi néhány évben voltam ott, és akkor meglepődve tapasztaltam, hogy egyébként az érintetlen hely, amilyen volt a Lengyel kápolna környéke, az egészen megváltozott.
0: Ez ilyen vendéglátós lesz, nem?
1: Igen. Egy ilyen trendi hely, ezt a szót kerestem, egy ilyen trendi hely lett belőle. Egy kicsit más érzése van most szerintem ott, amikor az ember ott jár, mint korábban volt.
0: Baranya? Van ott valami emlékezetes kápolna?
1: Baranyában, ami mondjuk feltűnt, az a nagyon sok kerítés kápolna, ami kifejezetten Baranyára jellemző. Rengeteg van belőlük. Ugye ezek általában valami magánudvarok előtt vannak, vagy félig meddig magánudvarba beépülve, és az is a tapasztalat volt, hogy ezeket egészen rendben tartják, ezeket a kerítéskápolnákat. Nyilván sokkal kisebbek, gondolom körmeneteknél használták őket, de rendben tartják, és egyébként ez a jó mondjuk a falusi kápolnákkal, hogy azt tapasztaltam nagyon sok esetben, hogy vannak emberek, akiknek ez fontos, és tényleg rendben tartják. Nem várnak érte semmit, nem kérnek érte semmit, egyszerűen csak fontosnak tartják azt, hogy a kápolnákat rendben tartsák.
0: Van olyan, nyilván a vallás összetételéből is adódóan egy-egy megyének, ahol kevesebb a kápolna.
1: Igen. Azt mondhatjuk, hogy bár az alföldi kápolnák nincsenek még feltöltve, nagy részük még nincs is feltöltve, de azért az egészen biztos, hogy az alföldön lényegesen kevesebb a kápolna, mint az ország többi részében. De egyébként, ha már az alföld, akkor azt mondom, hogy szerintem az ország legszebb kápolnái azok Békés megyében vannak. Nem mondom azt, hogy a legjobb állapotúak, mert messze nem ott vannak a legjobb állapotban a kápolnák, de hogyha magukat az épületeket nézzük, akkor szerintem a legszebb kápolnák azok Békés megyében vannak.
0: Ez a legújabb feltöltés?
1: Igen, a Békés megyei kápolnák is szinte már teljes egészében megvannak, csak még nem végeztem a honlapra való feltöltésükkel.
0: Akkor ez még új élmény. Miért ott a legszebbek?
1: Szerintem a Békés megyei kápolnáknak a nagy része, azok kastélyokhoz kapcsolódtak. És nyilvánvalóan, tehát akkor volt pénz, és volt igény is arra, hogy nagyon szép kápolnákat építsenek. És azért ezeknek az épületeknek a nagy része megmaradt romosan, az igaz, vagy nagy részük romosan, de egyébként romaiban is nagyon szépek ezek a kápolnák.
0: Amiből kiindulni, hogyha felújítanák egyszer?
1: Így van.
0: Budapest, az milyen hely ilyen szempontból?
1: Hát Budapest a kápolna fotózás szempontjából nem a legjobb hely. Vannak azért szép kápolnák is Budapesten, inkább azt mondom, hogy Budapest környékén. A budapesti kápolnák egyébként pedig annyira körbe vannak épülve, hogy igazából fotósként nagyon nagy élvezetet nem jelent a fotózásuk, inkább kihívástak mondanám. És hát meg nagyon sok olyan kápolna is van Budapesten, ami azért nem is feltétlenül kápolnának néz ki. Én nem akarom megítélni egy kápolnáról, hogy az szép kápolna vagy nem szép kápolna. Mindent föltöltök. Nyilvánvalóan, hogyha egy miséző helyet kerestek csak, és mondjuk megvásároltak egy kádárkockát, a falunak nem volt temploma, és ott tartották a miséket abban a kápolnában, akkor ezeknek a többség azért nem kerül fel a honlapra, mert ezek egészen más indítatásból készültek ezek a kápolnák. Nem kápolnáknak épültek ugyanis.
0: Szabolcs vármegyét kellett időmig bejárta, szintén lakóautó?
1: Nem Szabolcsban nem lakóautó. Azért a lakóautó azért nem bizonyult igazából hatékonynak. Volt egy pár ilyen lakóautós köröm, és ezeket idő után elhagytam, mert nyilván nagyon sok kápolna van, tehát hogyha pár hetet is mindig rászántam ezekre a kápolnás utakra, akkor is igyekeztem ugye minél többet felkeresni belőlük. Na most nyilvánvaló az, hogy lakóautóval elég nehéz oda menni a kápolnákhoz. És hogyha mindenhova gyalog kell menni, mert lerakom a faluba az autót, és mindenhova oda kell menni gyalog, akkor nagyon kevés kápolna fér bele egy napba, és ezért nem túl jó a lakóautó. Egyébként abból a szempontból viszont nagyon-nagyon jó, hogy gyakorlatilag a lakóautóval elmenni kápolnázni, az tulajdonképpen az egy elvonulás. Az ember belekerül a témába, és benne marad akár hetekre is. És én ezt szerettem. Amikor elmegyek egy kápolnához, én azt megnézem, hogy hol van, megpróbálom megkeresni, hogy hol van, de nem nézek róla a képeket. Nem is érdekel, és általában ezek a gyűjtések ezek úgy történnek, hogy jóval előre. Tehát, hogy nem is feltétlenül mindig emlékszem arra a kápolnára. Nyilván vannak kirívó esetek, amikor óhatatlanul látok róla a felvételt, de pont ez a lényege az egésznek ennek a módszernek, hogy én szeretném megtapasztalni azt, hogy milyen az a kápolna, és szeretném úgy lefotózni. Aztán utána megnézem, hogy egyébként más hogyan dolgozta fel, de ez engem nem befolyásol egyáltalán.
0: Mi lesz a képek sorsa? A honlapon vannak, fel lehet használni szabadon, vagy engedéllyel?
1: Szoktak belőle vásárolni ezekből a fotókból, hogyha valami non-profit céllal kell a felvétel, akkor szoktam adni, hogyha valaki üzleti céllal használja fel, akkor ezek jogdíjas képek természetesen. Úgy szoktam fogalmazni, hogyha valaki ebből szeretne a saját projektjeihez képet használni, akkor legalább a költségeket közösen viseljük, hiszen ezek a képek, ezek saját finanszírozásból készülnek, és hogyha összeszámolnám azt, hogy mennyi egy egészen komoly összeg jön neki, hogy mennyit kellett erre ráfordítani. Önmagában csak arra, hogy az ember az országot végigjárja.
0: Hát igen, a benzin, a szállás, az étel, még enni itthon is kell, de hát ez nem két fél éres utazás volt. Mennyi van még hátra?
1: Nincsen sok. Darabszámra nincsen sok, a baj viszont az, hogy ezek az országban most már teljesen szét vannak szórva. Tehát míg korábban meg tudtam azt csinálni, hogy hetekig mondjuk csak Győr-Moson-Sopron megyével foglalkozom, most már ezt nem tudom. Szerintem körülbelül olyan 200 kápolna lehet Magyarországon, ahol én még nem jártam, de ezek az országban teljesen szét vannak szórva, a nagy részükről tudok is. Azért nem fotóztam le, mert mondjuk nem voltak jók a fények, amikor ott voltam, vagy éppen felújították őket, vagy állandóan parkolt ott egy olyan teherautó, miatt a fél kápolnát nem lehetett látni, tehát egy csomó minden van, ami miatt vissza kell menni, és hát ez most már egy picit nehezebb, mert nehéz most már fölfűzni őket egy-egy útra.
0: Vannak kis búcsújáróhelyek az erdőkben, egy-egy történet, egy-egy csoda fűződik hozzájuk.
1: Igen, egy nagy bánatom van még ebben, hogy ugye sokan rátalálnak azért a kápolnás honlapra, és időként kapok ilyenekre meghívásokat, és eddig sosem tudtam elmenni, mert gyakorlatilag a munkám miatt is, meg ugye a kápolnázás miatt is annyira feszes a tempó, hogy nem tudtam elmenni. Terve van az, hogy szeretnék ilyen búcsukra elmenni, főleg én külterületi búcsukra, az egy nagyon izgalmas téma, fényképészként is, meg egyébként is érdekel.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Cetis Róbert fényképészt, a kápolnák.hu honlap üzemeltetőjét és tulajdonosát hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért, de szokásos felhívásunk még hadd hangozzék el. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új műsorral legközelebb, mához két hétre jelentkezünk, ugyanebben az időpontban. De addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Most rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Az imát ma Amikófalvi imacsoport vezeti.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás, a kultúra és a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűze szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűze szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását gyermekei tanulmányaiért, munkaügyeiért, magán és hitéletükért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy beteg édesapa gyógyulásáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben 60-ban élő szülők testi-lelki egészségéért kérjük a szűzanya közben járó segítségét. Ugyanebben a tizedben egy hallgató hálát ad a szűzanyának a kapott kegyelmekért, hogy meghallgatta kérését, és kéri további közbenjárását egy krónikus betegségből való gyógyulásáért, valamint családja minden tagjának testi-lelki egészségéért.
6: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba bemutatta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomba bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
3: most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcséjét is, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy édesanya és nagymama teljes gyógyulásáért kérik családtagjaik a szűzanya segítő közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását fia gyógyulásáért.
7: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halállal és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmat. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasoljanak elimádkozásával, megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. A mai alkalommal a mikófalvi imacsoporttal imádkoztunk.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Különleges ünnepünk van, intézményeink, iskoláink hálaadó szentmiséje. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, segített a szolgálatban, s hálát adunk azokért a fiatalokért, akik az iskolák javaslatára kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. A főpásztor beszédében örömének adott hangot, hogy fiatalokkal telt meg az egri bazilika. A napszentje Szent Barnabás apostol életére utalva hangsúlyozta, ő tudta, hogy mire használja idejét, arra, hogy jót tegyen, s hirdesse Isten országát. A tanítványok szétszólódtak a világban, s bátran megvallották, hogy Jézus Krisztust követik. Lelkesedés és öröm töltötte el őket, s ez ma is jelen van az egyházban. Az érsek a fiatalokhoz fordulva azt kérte, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, csodákat lehet találni ebben, s a Krisztushoz ragaszkodás különleges példái, fogalmazott. Ternyák érsek elmondta még, büszke a jelenlévő fiatalokra, akiket kiváló teljesítményük miatt kitüntetnek. A szentmise után Kubik Zsolt, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánya tartott előadást. Ezt követően adták át a kitüntetéseket a tanévben kiváló teljesítményt nyújtó, példás közösségi életet élő diákoknak. A Katolikus Karitás sikeresen lezárta a Katolikus Karitás Integrációs Központ támogató szolgáltatásai második ütem című projektjét, melynek célja a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének támogatása volt, adta hírül a Karitás. A projekt 107,5 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a menekültügyi migrációs és integrációs alap plusz keretében. A projektben lakhatási és megélhetési támogatás, magyar, mint idegen nyelvi képzés, munkaerőpiaci tanácsadás, állampolgári és interkulturális kompetenciafejlesztés, valamint pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás valósult meg. A program legalább 140 fő támogatását tűzte ki célul. 2025. november 1-én indult, és május 31-ig biztosított támogatást az érintettek számára. A Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen Kozma Imre atyáról nevezték el. A szövetség, amelynek alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt Kozma Imre atya, hagyományosan 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével emlékezett meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. Kozma Imre atya minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, a szövetség központjába, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal, mert, ahogy fogalmazott, lelki összetartozásunk megvalósítását az új ország határok nem akadályozhatják meg. Az idei megemlékezés kiemelt programja volt annak a 4 hektáros területnek a megszentelése, amely a jövőben a Kárpát-medencei fiatalság találkozó helyéül szolgálhat majd, és ettől kezdve Kozma Imre atya nevét viseli. Tampusz Telián, a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa és Kozma Imre atya egykori közvetlen segítője idézte fel a jelenlévők számára, ki is volt a Szeretett Szolgálat alapító elnöke, és miért is volt fontos számára a szövetséggel való szoros kapcsolat. A Kozma Imre parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldotta meg, majd a Máltai Szeretett Szolgálat és a Rákóczi Szövetség képviselői, valamint Kozma Imre közvetlen munkatársai együtt jelképesen megnyitották a közösségi teret. Petrasovszky Manó egy görög-katolikus festő sorsa 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög-Katolikus Múzeumban. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész, a kiállítás kurátora, a megnyitón hangsúlyozta, a művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás

0: hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
1: A kiállítás megnyitóján dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója is beszélt a művész életéről, munkáiról. Ahogy fogalmazott, ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
2: A II. Világháború utáni változások során, ugye, amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása, tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű három nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Pecsasuszki Manó művészeti véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
1: Az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét hallják.
3: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsételni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
4: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
3: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról, az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
1: Megkezdődött a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társzékes egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az Ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzik, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte.
5: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetileg megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok karba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább

0: akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
1: A Székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak, mondta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kántora.
2: A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
1: Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József, Jászberényi, főesperes, aranymisés atya lesz. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, most hallgassátok meg Benedek Elek, Vizi Péter és Vizi Pál című meséjének második részét, melyet Vándor Éva olvas fel nektek.
2: A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnalhasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyász feketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyász fekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vizi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng, ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím! Csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t, üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, renget belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb. Egyszerébe inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vizi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vizi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vizi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vizi Pétert, pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap, uccu, neki a sárkánynak, a tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vizi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vizi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát. Azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vizi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is. De a fűzfán ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta a Vizi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy ne kiálthasson, s Vizi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha elárulja, így meg úgy öli meg. Fölmennek a palotába. Ott a vörös herceg eldicsekedik, hogy így meg úgy ölte meg a sárkányt, s mert hogy a király kisasszony nem mert szólni, mindjárt nagy lakodalmat csaptak, a vendégségnél a vörös herceget a főhelyre ültették, de még 12 sejempárnát is tettek alája. Amíg a királynál folyt a dínom-dánom, lakodalom, az alatt az állatok felébredtek, s látják, hogy a gazdájuk feje le van vágva. Nosza szalajtják a tigrist, mert az volt közöttük a legjobb futó, hogy hozzon az erdőből forrasztófüvet, azzal majd visszaforrasztják a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyullal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyikért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlám. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forrazd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vizi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette, kiáltott az oroszlán, s jól pofon ütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot. Hirtelen lekapta Vizi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vizi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. S ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a selyempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél. Ment is volna, nem és, nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkányölő herceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony. Mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt. Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve, kirántja a kardját. De bíz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedek Elek Vizi Péter és Vizi Pál című meséjének második részét olvasta fel nektek Vándor Éva színművésznő. Jó éjszakát és szép álmokat kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett kekvák ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges, egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati a szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Most hallható interjúnkban Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkatársa avat be minket a roma emberek felé való elhívásának történetébe, formálódásába. Hallgassák őt szeretettel!

0: Te Sándor a vendégünk. Kárpátaljáról érkeztél, még az Szovjetunió volt, amikor te megszülettél ott, és családoddal 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Istent szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigánymissziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
1: Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és hát nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek. Különösebb módon nem foglalkoztatott ez ugye megtérésem előtt. A bűnözés lett az életem, akkor igen, ott voltak illegális valutások, roma származásúak, igen.
0: Ugye itt még a határon túli életedről beszélünk.
1: Csak így próbálom felidézni, hogy az életem során, hogy hogyan is kapcsolódtam a roma társadalomhoz. És aztán megtérésem után ilyen nagyon buzgó életet éltem, és ugye ott kárpátai ébredés a társadalom minden rétegében jelenlévő mozgalom volt. Nagyon szerteágazó szolgálatok működtek itt, többek között a cigánymisszió is. Hát volt egy dolog, hogy amikor megtértem, akkor elkezdtem rendezni az emberekkel, akikkel tudtam azt előző életemből adódó bántalmakat. Ez a gondolat vezérelt el először a Beregszász kültelületén lévő cigánytelepre, ahová én bocsánatot kérni mentem. És látták, hogy én nagyon megváltoztam, hát is ismertek többen, akik akkor ők is elkezdtek Isten felé fordulni, és azt kérték, hogy hát jöjjek gyakrabban, és segítsek nekik a hit útján járni. És akkor úgy elindult 2002 tájékán Beregszászon az, hogy cigányság felé elkezdtem szolgálni igével, meg mikor, mivel, diakóniával éppen mit tudtunk, és akkor ebbe bekapcsolódtam én is. És ez tartott egy jó néhány évig, és aztán, amikor kiköltöztünk Magyarországra, akkor ez félbe maradt, és aztán itt néhány évet éltem, és szolgáltunk emberek felé, alapítottunk gyülekezetet, végeztünk különböző szolgálatokat.
0: Ugye ez Szárazdon volt egy erdélyi evangélikus lelkésznek a missziós telepén, ami egy afrikai ébredés nyomán kialakult misszió, tehát Orbán Attila mellett kezdtél el te is szolgálni Szárazdon, Tolna megyében.
1: Igen, oda költöztünk 2012-ben, 6 tagú családommal, és néhány évig nem is merült fel, hogy a cigányság felé terelődjön a gondolat, és aztán a Bakai Péter hatására, ő a cigánymisszió vezetője, evangélikus egyházba, és akkor az ő hatására többször ellátogattunk Sárszentlőrincre, tettem is ott bizonyságot, aztán különböző feladatokra megkértek, vittem cigány embereket csendes napokra, vagy éppen a közös asztaltáborba. És akkor Bakai Péter elköltözött Sárszentlőrincről, és felmerült az a gondolat, hogy nem-e vállalnám át a Bibliórának a vezetését, mivel már ugye tudták azt, hogy korábban is végeztem hasonló szolgálatot. Volt egy kisebb biblia közösség, amely főleg asszonyokból állt, egy-két férfi is járt, és akkor bibliórákat tartottunk, látogattunk családok körében is, hirdettük az evangéliumot, itt ugye akadnak mindenféle tennivalók, segítettünk eljutni a helyszínekre, hogy tudják az ügyeiket intézni, vagy esetleg orvoshoz valakit kellett vinni. Itt végeztünk különböző alkalmi diakóniai szolgálatokat, volt eset, amikor padlót javítottunk, volt, amikor tetőt javítottunk, de aztán valahogy kezdett ez az egész mag széthullani, nem volt talán bölcsességem, vagy nem volt elég szeretet lehet a szívemben, hogy értsem, hogy is kell végezni ezt a szolgálatot valójában. Egy magyar emberként a cigánytársadalom felé, hogy még Isten keresők is, akkor hogy hogyan is kell hozzá ki úgy viszonyulni. Hogy valószínű abban nekem is részem volt, valamilyen részem volt, hogy ez a biblióra aztán így elmaradt. És aztán jött a Covid, azelőtt még egy fölmenőben volt, még jöttek újak is, és amikor jött a Covid, aztán amikor újraindítottuk a koronavírus után időszakban, akkor már kevesebben jöttek, és végül elmaradtak. Azt tudom mondani, hogy ez nem olyan nagy tragédia. Mai napig mindenkivel, akik jártak, jó kapcsolatom van, mondhatni jó kapcsolatom van, bárki eljöhet velem, és elmegyünk. Tegnap is az Orsós Julianna telefonált, hogy vagyok, mint vagyok. Meg szoktam őket látogatni, tartom velük a kapcsolatot. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ott nem csak a cigány missziós biblióra hullott szét, hanem és nem csak ott, nem csak Sárszentlőrincen, hanem a magyar gyülekezet is eléggé megfogyatkozott. Tehát tulajdonképpen a cigányok nem láthattak jó példát abban, hogy igen, érdemes templomba járni, vagy keresnék az emberek Istent, és templomba járnának. Sajnos Trolna megye számos településén van ez így, hogy akár meg is szűnnek gyülekezetek, kiöregednek, elköltöznek. Én ezt ismerem, az egész országnak a gyülekezeti látogatottságát nem ismerem, de a Dél-Dunántúlban amúgy magyarok tekintetében is vannak problémák, vagy magyar gyülekezetek tekintetében. De viszont megértette velem ez az eset, hogy a cigány misszió nem erről szól, hogy most biblióra van, vagy biblióra nincs, hanem arról szól, hogy mennyire tudom szeretni a cigányokat, és az el nem múló szeretet nagy segítség abba, hogy ha nem is akarnak ők közösségben lenni egymással, de mégis jó kapcsolatot meg lehet velük tartani, és kell is. És amikor ráéreztem, egy teljesen más dimenzió, teljesen más irányú szolgálat, vagy struktúrájú szolgálat mutatkozott meg.

0: lélekhangoló evangélikus műsorban Cseh Sándorral, cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk.
1: Volt egy mély pont, amikor harcoltál azért, hogy mi a folytatás akkor ezután? Hogyan mutatkozott meg számodra, hogy merre mutat irányt Isten, és hogy tényleg milyen elmúlhatatlan az ő szeretete?
2: Nem egy tipikus rendszerben működő missziónak mindig vannak hátrányai. Tehát amikor nincs egy ilyen látható, megfogható része a missziónak, akkor az egy hitpróbát is jelent. De Isten azt mondja, hogy arra tanít minket, hogy ne nézzünk a látható dolgokra. És ne nézzünk a múltra sem, mert azt mondja, ne a múlton rengjetek, hanem a jövő felé tekintsetek. Mert Isten működik annak ellenére, hogy néha a formák megváltoznak. És nekünk ehhez igazodnunk kell. Nem akarok formabontó lenni, de hogyha valaki nem akar jönni közösségbe, nem szabad neki hátat fordítani. Egy igazi misszionárs, és gondolom egy lelkész, vagy ahogy mondja, jó pásztor, az elveszettet megkeresi, elmegy azután, az egy után. És hogy ez nem csak egy egyszeri alkalmat jelent, ezt kell megértenünk, hogy az elmúló szeretet szemszögéből látni azokat a történéseket, amit mi földi értelembe vetten, csak egy egyszeri alkalmat gondolom. Hát egyszer elmentem meglátogatni, és nem akar jönni, és akkor már nem megyek többet. Nem. Nem úgy megyek el, hogy elvárásaim vannak, hanem egy igazi szolga szolgálni megy. Az igazi szolga nem felette áll annak, aki felé szolgál, hanem a szolgálatába áll. Valóban szolgálnak lenni. Miben lehetek a segítségedre? Nem elvárásokkal kell legyünk ma a gyülekezeti tagjaink felé, hanem valóban az igényeikhez mérten alakítani a szolgálatot. Arra van igény, hogy félrevonuljon. Hát hányszor volt ilyen Izrael életébe? Hányszor volt ilyen, hogy le is rombolták a templomot? Most nincs a templomra szükség. Most úgy leszek jelen az életetekben, hogy kin vagytok a pusztába, hogy elmentek Babilonba, és ott is Isten vagyok, és ott is megyek utánatok, és mi nem lehetünk nagyobb a mi Urunknál. Ha Isten ezt cselekszi, akkor a mi dolgunk ezt cselekedni. De ha nem megyek keresztül ezen a úgymond látható felbomláson, akkor ezt soha nem értem meg ilyen mélységébe. Úgy gondolom, lehet, hogy hallottam volna róla, vagy azt gondolom, hát ez így van, de amikor átéled ezeket a nehéz időket, ezeket a nehéz lépéseket, hogy nem mond Isten le senkiről, mindig szoktam mondani, és kimondani könnyű, hogy Isten senkiről nem mond le mindaz idáig, amíg még utolsó dobban a szíve, nem mond erről, mindig várja, hogy megtérje, mindig várja, hogy hazajöjjön.
1: Hogy látod, hogy mire lenne szüksége leginkább a roma embereknek, akár ott Sárszentlőrincen, akár hogyha ezt kitágítjuk arra, hogy mire vágynak, hogyan éri el őket Isten, hogyha eléri?
2: Hogy mire vágynak igazán, arra ők tudnának választ adni. Hogy mire van szükségük, hát azt ugye igeolvasó, Isten hívő emberekként, elhívott szolgaként tudjuk, hogy az isteni szeretetre van szükségük, erre az ellenmúló szeretetre. Nagyon érdekes a romák helyzet a világban, és itt Magyarországon is. Hogy lehet az, hogy a cigányság nem vette fel évezredek alatt a keresztény vallást, úgy tényleg, hogy tradicionálisan, miért nem lettek keresztények, én mondjuk egy keresztény kultúrába éltek, hát bántották őket. Hát ha bántanak minket, akkor mi elfogadjuk a bántók istenét? Hát volt régen ilyen az Ószövetségben, igen, hogyha legyőztek egyik nép a másikat, annak az istene is erősebb volt. De nem kezdtük el tisztelni még akkor se, ha legyőztek minket. Tehát nagyon érdekes helyzete van a világban a cigányságnak. Én hiszem, hogy nagyon mély értelme is van. És a legmélyebb értelme a szeretet szemszögéből az, hogy jövevény voltam és befogadtatok, és most ide tehetünk felkiáltójelet vagy kérdőjelet kell tegyünk. Tehát Isten támaszt ilyen népeket, akik jövevényként vannak közöttünk. Mi is egykor jövevények voltunk itt. Ők is tehetnek róla, hogy nem fogadták be a magyarok úgy a cigányokat, ahogy be kellett volna fogadják, de mi is tehetünk róla. De mit tegyünk? Hát mindenki a saját portáján rendezkedjen. Mindenki a maga bűne felett keseregjen, azt mondja a Biblia, és mindenki a saját kommunikációját, a saját kapcsolatrendszereit rendezze, a saját szokásait alakítsa úgy, hogy az jó legyen a másiknak is.

0: egyre inkább érdeke lesz a magyar társadalomnak, hogy jobban legyen a cigánysággal, és egyébként asszimilálódnak, úgy látszik sokan. Mi lehet ebben a jó, pozitívan nézve, hogy tegyünk mind a két oldalról a közös jólétünkért?
1: Nem egyszerű kérdés, de le lehet egyszerűsíteni. Mindig akkor jó a másiknak, ha jót akarunk neki. Akkor jó nekünk is, ha mi másoknak jót akarunk. Ki mit vet, azt aratja. Ha mi szeretetet akarunk kapni, megbecsülést, ha békébe akarunk élni, ha tiszta környezetet akarunk, ha rendet szeretnénk, ez jobb kifejezés, ezt is egy cigányasszonytól tanultam, nem akarok, hanem szeretnék, akkor be kell fektessünk. Tehát az ellenségeskedés sokkal több energia, sokkal negatívabb jövő hozamot hoz, ha nem vagyunk egymás felé nyitottak, nem vagyunk egymás felé befogadóbbak, saját magunknak bonyolítjuk meg az életünket. Amikor a faluba oda kerültünk, Szárazdon, ottan csak egy roma család van, de elég sokan ellenségeskedtek, igen, mert a misszió a faluba elég sok ingatlan megvett, és azt gondolták, hogy nagyon fel fog fordulni a világ, és meg is értem őket, de mindig ez a példa ott él előttem, hogy voltak perek, voltak büntetések, de szeretettel lehet csak meggyőzni még az ellenségedet is. Úgy gondolom, hogy békességbe élünk egymással, mert nem a viszályt tápláljuk. Hát nem a legfontosabb az, hogy itt jól élünk a Földön, de mégis csak egy fontos része annak, hogy a szeretet megnyilvánul, és a szeretet nem csak szavakba áll, hanem tettekbe is. Tehát ha van kire számítani, és már bizony egyre többször olyan helyzetbe kerülünk, hogyha bajba kerülünk, hogy igen, akár lehet, hogy egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy bíró lesz roma származású, és nem mindegy, ő mit gondol, mit érez felénk. Úgyhogy jól meg kell gondoljuk, hogy hogyan viszik tovább ezt a magyarok és a romák közötti viszonyt. Én bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, hogy jó kapcsolatban lenni velük. Sőt, el kell jutnunk egy olyan pontra, hogy nem is kell megkülönböztető jellegűleg mondani, hogy ők cigányok, mi magyarok vagyunk, hanem csak mint emberek, élünk együtt mellett. És úgy is fogadjuk el egymást, és ez olyan természetes módon kellene már rég menjen, de ez még valahol nem így van. Már bocsánat, csak egy rövid történést hozzáteszek, hogy kiment egy ismerősöm Ausztriába, mert ott ember. Itthol cigány. Itthol, amikor dolgoznia kellett, munkahelyén azt kellett érezni mindig, hogy ő cigány. Ezen változtathatunk, de azért nem egyedül kellene ezt a harcot vívjuk, hanem aki hallja akár ezt az üzenetet is, az is elgondolkozhat, hogy mi kifizetődőbb számára lelkiekben mindenképpen. De aztán a fizika is ráadásként megadatik, így írja az igen.

0: Hol van a kereszténységnek a szerepe akkor, vagy Istennek a szerepe azért, hogy ne csak egy emberi törekvés legyen, hogy a jó viszony ápolására törekszünk a cigánysággal, kinek hogyan vannak jelen a környezetében? Ugye ez többféle, mert egy város részben, ahol ugyanúgy ott laknak a szomszédomban, egy kertes házban, mert van ilyen kerület, ott egész más, mint vidéken, ahol szintén vannak még nagyon szegény sorsúak közöttük, és rosszabb irányba elmehet a kapcsolat. De hol van Isten szerepe ebben? Mert ugye most itt keresztény emberekként ülünk, hogy megtörténjen ez az áttörés, vagy jobban menjen.
1: Ami alap az, hogy mikor Jézus Krisztus meghal a kereszten a bűnös emberért, akkor személyválogatás nélkül mindenkiért meghal. Ott nincsen, hogy zsidóért, görögért, magyarért vagy cigányért hal meg. Mindenkit egyen értékűnek tart, és mindenkiért egyformán hal meg. Tehát nem úgy, hogy a magyarokért jobban meghalt Jézus Krisztus, mint a cigányokért. Ez az alap. Ez az Isten szeretet. A második dolog pedig, ami fontos, az engedelmesség. Ha Isten engedelmességre ind bennünket, avval kapcsolatban, hogy fogadjuk be a jövevényt, ha nem vagyunk engedelmesek, magunkra bajt hozunk. Azt mondja az Isten igéje, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás. Vétke. Aztán ott vannak az engedelmességhez tartozó parancsolatok. Tulajdonképpen hálát adhatunk azért, hogy van egy ilyen helyzet, roma kapcsolatok, hogy megtanuljunk szeretni valóban. Ha esetleg ellenségeskedés is van, de hát van ez családokban is, meg minden sajnos. De ha most konkrétan ennek a két népnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor megtanuljunk szeretni gyakorlatban. És példát tudjunk mutatni. Álltam az kézi automosóba, és előttem állt egy roma férfi, egy vállalkozó. Egy ágdaráló volt, és egy kis teherautó, amit le akart mosni, és hát ez egy hosszabb folyamat. És akkor én álltam mögötte, és láttam, hogy egy idő után elkezd feszülté válni, és kapkodni. És mindig rám nézett, hogy én hogy reagálok arra, hogy előtt áll egy cigány, akire várni kell. Úgy érezte ennek a súlyát, hogy gyorsan kell cselekedni, mert ha nagyon, még lehet, hogy még beszólok ott neki. Vagy valami rosszanduló pillantástól is, már aki megvan csömölve, ugye annak már egy rosszanduló pillantás is. És akkor én megértettem ezt a helyzetet, hogy ő feszült amiatt, mert egy magyar áll mögötte, és egy magyarnak kell várni egy cigányra. Én kimentem, és megnyugtattam természetes hangon, szóltam hozzá, testvér, nyugodj meg, most hogy csak nyugodtan az autó, mondom, az asszony bevásárol, én meg addig eljöttem, sok időm van, hidd el, van időm, nyugodt lehetsz. Látszott, hogy a kapkodás és a feszültség így megszűnt belőle, és most, hogy beszélünk arról, hogy milyen kereteket öljön a cigány misszió, itt egyedül küszködök, de itt ez kellene, hogy néhány igazságot elsajátítsunk és gyakoroljunk. Hogy csak ilyen kifejezés módokat kezdjünk el egymás felé. Hogy nem kell azt, ami felépült benned a magyarok felé, amit gondolsz róluk, az nem biztos, hogy mindig így van, és fordítva is úgy kellene legyen.
0: Miből merít az emberhez erőt, vagy neked is volt-e valami, ami segített, vagy generálta, hogy tényleg ebben megerősödj, hogy így tudj viszonyulni pozitívan újra meg újra a cigány emberekhez?
1: Az én esetemben kicsit könnyebb a dolgom, mert Isten erre elhívott. Tehát amire elhív, gondolom, ahhoz ad bölcsességet és erőt is. A hívő embernek van egy óriási nagy előnye az, hogy az el nem múló szeretet, ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy valóságos, megtapasztalt jelenlétté válik az életedben. Mikor? Hát ha bizonyos dolgokat felismersz és félreraksz, annak érdekében, hogy a szeretet az valóságosan beléd áradjon. Egy rövid kis történetet hadd mondjak már ehhez kapcsolatban, hogy átveszi az új igazgató a régi gyárigazgatótól a pozíciót. A régi gyárigazgató nagyon sikeres munkát végzett, és úgy megy nyugdíjba, hogy egy nagyon-nagyon fellendült gyárat, vállalkozást ad át az a fiatalnak. A fiatal bukdácsol, nem megy neki, egy idő után fölhívja a régi gyárigazgatót, hogy tudta te ilyen sikeressé tenni ezt a vállalatot. Szóval nekem nem megy. Hát azt mondja, sok tapasztalat által. És hogy szerezted ezeket a tapasztalatokat? Hát azt mondja, sok rossz tapasztalat által. Tulajdonképpen az hívő életnek az első része arról szól, hogy be akar Isten mutatkozni, de előbb magadat akarja bemutatni neked. Ki vagyok én valójában, és mennyit érek? Tehát a legnagyobb ellenség abban, hogy szeressek, az, hogy én magam vagyok. Ha rájövök, akkor már a dolog elkezd könnyebbedni. Nem véletlenül mondja Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha magadat legyőzöd, nem a másikba keresed a hibát, engeded, hogy Isten minden nap betöltsön, megvan a megfelelő időtartamod, amit Istennel a belső szobádba eltöltesz, amikor feltöltődsz igével, Szentlélekkel, akkor van mit adni. De ezt minden nap meg kell tenni. Mi különböztet meg egy elhívott szolgált, egy átlag hívő embertől? Az, hogy egy elhívott szolgálnak mindig van ideje arra, hogy feltöltekezzen. Amikor nincs ideje, hogy betöltekezzen Istennel, akkor nem az ő útján van. Isten mindig ad lehetőséget betöltekezni, akár börtönbe legyél, akár kórházba. Neked mindig megvan az a késztetésed, hogy betöltekezz Isten szeretetével és bölcsességével. És ez a titka, és ebbe a mederbe is bele kell ezt terelni, magyarok, cigányok közötti kapcsolatba, hogy egymás különbnek tartsuk, hogy igazi szolgálnak olyannak kell, hogy jó a közelségében lenni, mert felemelő a jelenléte számodra, gyógyító. Ilyen volt a Jézus jelenléte. Ha nem ilyen az a jelenlétem, akkor ne hagyjam ott a szolgálatot, csak újuljak meg. Sok oldalról lehetne erre rávilágítani, de úgy gondolom, hogy aki akar ebbe az irányba menni, az egy szóra is fog engedni, aki nem, annak meg a 100 szónak is ugye egy a vége, hogy nem.

0: Milyen új dolgokat tervezel, vagy mi az, ami kinyílik előtted, vagy máshogy fogsz mostanában folytatni a cigánymissziós területeden?
1: A Biblióra az körülbelül 3 éve szűnt meg, és azóta kezdődött ez a más gondolkodás, hogy szélesebb körbe is lehet, és másképpen is lehet ezt a szolgáltatót vinni. Elsősorban keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni. Ha a magyar jön hozzánk, az vagy akar valamit, vagy ha magyar jön hozzánk, akkor mi akarunk tőle valamit. Az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk őket szeretni, mert nem tudjuk ők kik valójában. A cigánymisszió is olyan, hogy mindenki cigánymisszióhat, mert azt mondta Jézus, aki nincs ellenem, az velünk van. Tehát aki nincsen a cigányok ellen, az már a cigányokért van. És ezt tudatosítani magamba, és így élni, hogy ez tudatosuljon bennük is. Segíteni kell őket abba, hogy ők egyenlőnek tartsák magukat, mert sokan azért agresszívak, mert kitörnek egy olyan kötelékből, amit rájuk nyomtunk, hogy ők nem egyenértékűek velünk. Egy cigány magára úgy gondol, hogy ő nem olyan értékes, mint egy magyar. Lehet, hogy ki sem mondja ezt, lehet, hogy most hallja először, de ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik, ő magát is megbélyegzi. A kialakult helyzet, ami van, az egy darásfészek, az egy probléma. Én nagyba szeretnék, hogy legyen nagy konferencia, mondjuk el ezt minél több embernek, de még nincs itt az ideje. Úgy érzem, hogy kell egy ilyen magot megalakítani, akik példamutatóak, akik meg tudják állni a sarat, akik szeretik egymást, akik készek akár egymásért életüket is adni. Én nem azt mondom, hogy egész országra kiterjedő, de legalábbis Tolna megye vagy Dél-Dunán túli régióba az lenne a jó, ha lenne egy példamutató közösség, ami főleg cigány emberekből áll, akik jó példák mások számára, és akkor azokkal már lehet különböző nagyobb fórumokat, vagy valamilyen rendezvényeket is szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen itt állunk a mai napra. Isten segítse mindazokat, akik szeretik a cigányokat, és a cigánytestvéreknek is azt üzenem, hogy mi szeretnénk szeretni titeket, és próbáljuk meg együtt csinálni. Köszönöm szépen!

Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban vendégünk Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós munkatársa volt. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt, Spotify-on lélekhangoló podcastként, és a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk e-mailen az evmis@luterán.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra küldött üzenetben. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Karitász percek. Kedves hallgatóink, műsorunkban a Kazincbarcikai Karitás csoport tevékenységét ismerhetik meg. Elsőként Begoff Ferencné csoportvezetőt hallják, aki a csoport fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségén számolt be az önkéntesek munkájáról.
1: Kedves vendégek! 1996. május 20-án akkori plébánosunk, dr. Medvei János atya kezdeményezésére rövid tájékozódás és előkészületek után megalakult Karitász csoportunk. Szeretett szolgálatunk elsőként a betegek és idősek felé fordult. Látogattuk otthonaikban, kórházban és idős otthonokban Jézus Krisztus szeretetét tolmácsolva feléjük. Ebben az időben jelentős társadalmi átalakulások történtek. Munkanélküliség, kis nyugdíjak, nagy családosok romló helyzete irányította ezen emberek segítségére a figyelmünket. Egy-egy élelmiszercsomag néha napokra megoldotta a problémájukat. Nekünk anyagi alapunk nem volt, ezért jótékonysági vásárokat, bált szerveztünk, adományokat gyűjtöttünk, amiből karácsonyi és húsvéti élelmiszercsomaggal támogattuk az arra rászorulókat. Egyházközségünkben sok az idős ember. Tiszteletünk és szeretetünk kifejezésére kezdetektől köszöntjük őket október hónapban. Értük mondott szentmise után finom ebéddel, szórakoztató műsorral kedveskedünk nekik. Városunkban működik egy 70-80 főt befogadó hajléktalan szálló. Megalakulásunktól kezdve segítjük őket ruhaneművel, cipővel, karácsonykor töltött káposztát, süteményt, édességet, húsvétkor gulyást, süteményeket, és jelenlétünkkel, közös imával tesszük szebbé az ünnepüket. Közben változik a világ, nálunk is változások történtek. 2011-ben a szalézi rendre bízta érsekatya a plébánia vezetését. Az ő karizmájuk, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő fiatalokkal és családjaikkal foglalkozzanak. Karitász csoportunk előtt is egy addig kevésbé ismert új világ, a roma lakosság és a mély szegénység tárult elénk minden problémájával. Önkéntes tagjaink hamar bekapcsolódtak az oratórium munkába a szalíziak mellett, majd a tanoda beindulásakor ebbe a szolgálatba is. Azért mondom, hogy szolgálatba, mert ezek rendszeres, több irányú munkát, segítést jelentenek több karitás tagunk számára is a hét meghatározott napjain. Az élet továbbít a csoportunk történetét. Jött a Covid, ami rendkívüli feladatokat jelentett, telefonos beszélgetések, ügyelet, bevásárlás, élelmiszercsomagok, stb. Formájában. Majd kitört az ukrajnai háború. Menekültek jöttek. 9 családot fogadott be a szalízi család, akiknek lakatását kellett biztosítani a bútortól, a konyhai felszereléseken át, a tisztítószerektől, a hivatalos ügyintézésig tovább. Hónapokig tartó kemény munka volt ez számunkra. A régi feladatok mellett már

0: Kedves vendégeink, mint az előbbiekben hallhattuk, a Karitás csoportunk megalakulásával szinte egy időben a szegények és a szükséget szenvedők felé fordultunk. Ahogyan fejlődött a csoportunk, úgy nőtt a segítségek kérők és a kapók száma. Szükségessé vált, hogy valamilyen rendszert is kialakítsunk. A 30 év elég hosszú idő. Megemlíteném, hogy Krokavec Marika volt az első úgymond raktáros, mellette az adminisztrációt Szent Miklósi Viki, ő végezte, ez is nagy öröm volt, és akkor így kialakult egy úgymond címlista, amit a templomba járó híveink, hogy a szomszéd nagyon rászoruló, akkor azt ajánlották, és akkor abból lett egy úgymond bázis. Az adományainkat legfőképpen az EGRI Karitász központon keresztül kaptuk, vagy pedig csináltunk a karitászvását karácsonykor, a behordott ruhanemüket úgymond adományoztuk, és akkor az ott felajánlott pénzből tudtunk élelmiszert venni. Természetesen évközben is fordultak hozzánk segítségért, hol levélben, hol szájról szájra terjedő kérelmek is voltak. Iskoláinkban is vannak olyan diákok, akiket a pedagógusok felkarolnak, és akkor jelzik, hogy vannak olyanok, az szerintem mindegyikünk tudja, hogy van, aki nagyon is szeret kérni, nem is olyan rászoruló, amit ilyenek is vannak. De van olyan is, hogy aki rászoruló, szerény, szegény, de meg kell látni azt is, és akkor úgy tudunk segíteni. És a raktározás, itt a Szent Család templomban van egy raktárunk, ahol élelmiszert is tudunk tárolni, ruhaneműt is, és akkor van nagyon sok aktív karitásztag, aki ebben nagy segítségre van válogatni a ruhaneműket. Sajnos van olyan adomány, amit már 30 évvel ezelőtt a szemétbe kellett volna dobni, nem elhozni adományba. Az iskoláknak szoktuk felajánlani, most például a Domboszkó iskolába is vittek át, és akkor a pedagógusok jobban ismerik a rászoruló diákokat, és akkor ott esetleg felajánlják. Van, amikor nagyon sok adomány összegyűlik, és akkor a környékben lévő polgármesterek jelzése alapján, és akkor azt még vidékre is Sajókazára szoktak szállítani, vagy Sajómercsére, meg különböző településekre. Úgyhogy működünk, csak a legnagyobb baj, hogy azt mondhatom, hogy most már fordított arányosságban, ahogyan nő a korunk, úgy csökken az erőnk, meg az eszünk. És azért imádkozunk, hogy sok fiatal legyen, aki ebben nekünk sok segítségünkre van.
1: Kedves vendégeink, én az oratórium tevékenységéről szeretnék beszélni, először is röviden pár szóban, mi is az oratórium. Don Bosco megfogalmazása szerint egy védelmet nyújtó vidám közösség, ahol a gyerek hasznosan tölti el az idejét. A testi, lelki fejlődése mellett a hitbeli elhatárolódását megpróbáljuk segíteni, erősíteni. Mindezeket különböző kis csoportfoglalkozásokkal, de inkább azt mondom, hogy nagyon sokat számít az étkeztetés. Az, hogy ezek egy hátrányos helyzetű gyerekek, mindenki tudja, az örömet, a segítségnyújtást szívesen veszik. Másik megfogalmazás szerint az oratórium egy kis családi közösség, ahol mi, karitásztagok, mint nagymamák, nénik veszünk részt. Ezek a gyerekek tulajdonképpen nagyon sok szeretetet igényelnek, egy-egy öleléssel, egy-egy odafigyeléssel, mosollyal. A szeretetünket nem csak az ételekkel, az élelmiszer osztással tudjuk kifejezni, hanem egy kedves simogatással, egy mosollyal. A karitász tagjaink, mint már említettem, a szalézi munkatársakkal és az önkéntes segítőkkel karöltve egy héten 3 nap vesznek részt aktívan az oratórium munkájában. Ez magában foglalja az élelmiszerek beszerzésétől a higiénés dolgokat, a tálalásokat, az étkeztetést. Mindezt örömmel végezzük, mert már lassan azt is tudjuk, hogy kinek mi a kedvenc étele, ki mit szeret, ki hogyan szereti. Mindemellett a karitász rendezvényeiben megpróbálunk aktívan részt venni. Tehát gondolok itt a rendezvényekre, mint a farsangok, a húsvéti ünnepségek, a Mikulás rendezvények, ahol mi magunk is megyünk a gyerekek közé, felöltözünk, zsűritagokat választunk,

magunk között. Velük együtt örülünk, ünnepelünk. A sütemények készítésében is mindig aktívan részt vettünk, ma már ez egy kicsit úgy háttérbe szorult, de volt lángossütés, fánksütés, mézes kalács készítés, minden, amit csak az idény ünnepeknek úgymond meg lehetett valósítani. A kirándulásokon, zarándokutakon megpróbálunk, mint csendes háttérmunkások, az animátorok segítőjeként ilyen megfigyelő szerepet nyújtani. Ezek a gyerekek mind mély szegénységből jönnek, sokszor a ruhájuk olyan, amilyen. A Karitász raktárban, amikor a ruhákat csoportosítjuk, a csoportosítják a kollégák, mindig gondolunk arra, na ez a ruha ennek lesz jó, ez annak lesz jó, ilyen cipő, olyan cipő, tehát megpróbáljuk őket segíteni. Megpróbálunk aktívan részt venni a gyerekeknek a iskolai tanulmányaiban, házi feladatok elkészítésében, korapetálásokban, megpróbáljuk őket egy kicsit segíteni. A gyerekeknek is és nekünk is talán az egyik legnagyobb és legizgalmasabb rész a nyári oratóriumi tábor. Ezt annyira várjuk, annyira készülünk, már most is javában benne vagyunk a nyárihoz. Vasárnaponként van megbeszélésünk, ezt a gyerekek is élvezik, mi is, és amellett, hogy ott is az étkeztetés, a napi háromszori étkeztetés lebonyolítása, reggel és uzsorna beszerzése a mi feladatunk, emellett megpróbálunk a gyerekekkel játszani, illetve egy-egy ölelésre, egy-egy anyuka hiányra odaszaladnak, megsimogatjuk őket, és az egészségügyi ellátást is mi biztosítjuk. Örömmel dolgozunk, és mindenkinek jó kedve van, minden gyereknek a mosolya, a ragaszkodása mindent elárul. Talán ez a munkánknak a dicsérete, amikor egy mosolygó gyerek odajön az emberhez, vagy például most, hogy jöttünk ki, és itt voltak a gyerekek, jöttek mosolyogva, öleltek bennünket. Tehát ez a legnagyobb köszönet, amit a gyerekektől mi kaphatunk.

0: Kedves hallgatóink, a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő Kazincbarcikai Katolikus Karitász tevékenységét ismerhették meg.
1: Farkas Katalin vagyok, én a Karitászon belül a betegek látogatásának a teendőit látom el a kórházban. Ezt a tevékenységet több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem el. Nagyon röviden mondom el, hogy voltam egy lelki gyakorlaton, és ott megszólított egy atya, hogy ő úgy gondolja, hogy nekem súlyos betegeket kell meglátogatnom. Ez húsvét előtt történt, hazajöttem, és felkerestem az Incikét, aki nagy lelkesedéssel látogatta a betegeket akkoriban, és elmentem a kórházba meglátogatni a betegeket. Hát, mint ahogy az atya most a prédikációban említette a szeretetet, hogy mennyire fontos a szeretet, én is úgy éreztem, hogy ez a legfontosabb, hogy szeretetet adjak át a betegek részére, és azt tapasztaltam, hogy amikor az első látogatás alkalmával hazamentem, és gondolkodtam útközben, hogy én sokkal többet kaptam tőlük, mint amit én tudtam nekik adni, és azóta is mindig ezt tapasztalom. Megtapasztalom azt is, hogy különösen súlyos betegekben felfedezem Jézus jelenlétét, és ez nagyon megérint engem, és mindent elkövetek azért, hogy akik még tévelyegnek, az üdvösség útjára vezessem, és hogy szentségekkel ellátva térjenek az örök hazába. Most De Rossi atya szokott jönni többnyire a kórházba, a szentmiséket őt celebrálja, és ugye a betegeket hívjuk le a szentmisére, és hál' Istennek egyre többen részt vesznek, és betegek szentségét, gyónást, áldozást felveszik, és ez nagy öröm számomra.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jeles ünnepen. Súlyog Tamás vagyok, beteglátogatói szolgálatról szeretnék még néhány gondolatot megosztani. Az érsek atya megbízásából egy ideje áldoztatói megbízással rendelkeztem, amikor Incike néni, Vizsei Sándorné megszólított, és arra kért, ugyan segítsek neki a kórházban, idős otthonban lévő betegek ellátásában. Kezdeti elfogódottságot felváltotta tetvekészség, és elindultam vele. Egyik idős otthonban kellett éppen imaórát tartani, kiszolgáltatni az eukarisztiát. A szívem nagy öröm töltötte el, hogy segítettem, szolgálattam. Később ezek az alkalmak rendszeressé váltak, minden hónap első péntekén mentem vele kórházba, idős otthonokba. Nagyon sokat tanultam tőle, alázatot, türelmet, hogy a betegekkel hosszasan elbeszélgetett, meghallgatta gondjaikat, és elmélyülten imádkozott velük. Körülbelül 6 esztendeje, jó ideje a Caritas tagjaként, kórházlátogatások heti rendszeressé váltak. Sajnos időközben Incikét elveszítettük, de Bata Imre és a felesége Orsika személyében továbbra is hűséges társaim akadtak ebben a szép szolgálatban. Mivel ők is betegségekkel küzdködnek, velük az idős otthonokba szoktam elmenni, jelenleg így van a beosztás, de a heti kórházlátogatást végzem továbbra is Katalinnal, aki előttem szólott, rendkívül rátermett és egy nagy adottság van ehhez a beteglátogatói szolgálathoz. Néhány éve akolitussá avattak, ami azt jelenti, hogy több jogosultság, de egyben több feladat is hárul így rám. Plébános atya kérése alapján Kazincbarcikai otthonukban lévő betegek áldoztatása mellett most szeptembertől ellátom a filiákban élő időseket is. Imádkozom velük, megáldoztatom őket, meghallgatom a gondjaikat, és igyekszem nekik lelkivigaszt nyújtani, illetőleg a szentségekben kívánok részesülni, akkor felírom betegek szentsége és szentgyónás iránti igényüket.
3: Kedves vendégeink, egyik jótékonysági rendezvényünkről szeretnék beszélni. Csoportunk 30 éves, az idén februárban 36-szor rendeztük meg a jótékonysági katolikus bált. A szám önmagáért beszél. A város életében jelentős kulturált, szórakozási lehetőség, melyen évente 250-280 főbálozó vendégünk van. Miért jelentős? Azért, mert fiatal és közép, valamint idősebb korosztály is jelen van. Mert színvonalas műsort, finom vacsorát, kellemes élő zenét, biztonságos szórakozást nyújtunk. Fiataljaink megmutatják tehetségüket a báli műsorban, amelyhez olykor az atyák is hozzáadják, ki mit tud, képességeiket. A bálnak jelentős közösségteremtő ereje is van, ismerettségek, barátságok születnek. Sok jótevőnk értékes tombola tárgyakkal és anyagiakkal segíti a bál sikerét, amit ezúton is köszönünk nekik. Nálunk mindenki táncol a bálban, legyen az 80 pluszos, vagy 5 éves óvodás. A fiatalok megtanulják a kulturált szórakozást különböző szerek használata nélkül. Eddigi bájaink bevétele jelentősen hozzájárult az éves karitatív tevékenységünkhöz.
4: Pirkó Balázsnyi vagyok, és 2005-től vagyok karitásztra. A karitászba nagyon sok munkába vettem részt, a raktári szolgálatnál, az 50 órás gyerekeknek a foglalkoztatása, beteglátogatás, és még sok más apróság. Most a legutóbb a Tanoda Don Boscóba vagyok, ott foglalkozunk a gyerekekkel. Erről szeretnék most egy pár szót. Amikor a Don Boscó Balcika tanodáról beszélünk, valójában nem csupán egy intézményről van szó. Inkább egy útról, egy küldetésről, és mindenek előtt gyermekekről, akiknek az életében szeretnénk reményt, kapaszkodót és biztonságot adni. A tanodánk 2019. április 1-én kezdte meg működését. Azóta elkötelezett kollégákkal, közös hittel és sok-sok emberi odaadással dolgozunk azért, hogy a hozzánk érkező gyermekek ne csak tanulási segítséget kapjanak, hanem valami sokkal többet. Azt az érzést, hogy értékesek, fontosak és szerethetők. Munkánk szívében a szeretet áll. Nem mint szép szó, hanem mint mindennapi valóság. Egy tekintetben, egy odafordulással, egy türelmes újrakezdésben. A Don Boscó által megálmodott, megelőző módszer számunkra élő iránytű. Jelen lenni a gyermek mellett, mielőtt még eltévedne, és így vezetni, hogy közben mindig érezze, nincs egyedül. Hiszünk abban, hogy a nevelés akkor is célba ér, ha a szívhez is elér. Ezért dolgozunk szülőkkel együtt, kéz a kézben, mert egy gyermek sorsa mindig közös történet. Család, tanoda és közösség együtt jár. Karitatív segítséget is kapunk tőlük, a családok, élelmiszer csomagok, ruhaadomány, iskolakezdési csomag, élelmiszerbank, heti egy alkalommal, hivatali ügyintézés, adósságrendezésben is segítünk, ha tudunk. Karitatív segítségben nagy támogatunk a Kazincbarcikai Görögkatolikus Parókia és a Kazincbarcikai Katolikus Karitás csoport. Fontos számunkra a lelki nevelés és az evangeláció is, mert hisszük, hogy a gyermek nem csak tudásra, hanem belső tartásra, hitre és kapaszkodókra is vágyik. Olyan értékekre, amelyek akkor is megtartanak, amikor minden más bizonytalanná válik. Évek óta rendszeresen részt veszünk a fiatalokkal lelki napokon és lelki hétvégeken, heti rendszerességgel vesznek részt a vasárnapi miséken a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia fejlesztésére, mert látjuk, ahol megérkezik az önismeret, az empátia és az érzelmi biztonság, ott a tanulás is kiteljesedik. És közben igyekszünk kinyitni a világot a gyermekek előtt, kimozdítani őket arról a szűk térből, ahol telnek a mindennapjaik. Többen iskolai osztálykirándulásra sem tudnak elmenni, ennek anyagi hátránya van, vagy pedig a kirekesztettség érzésétől tartanak. Az évek során sok helyre eljutottunk Magyarországon, és minden egyes út egy kicsit önbizalmat és szabadságot ad nekik. Évente 4 nyári tábort szervezünk, amelyek nem csak programok, hanem életre szóló élmények. Ilyenkor a gyerekek nem csak játszanak és tanulnak, hanem megélik azt is, milyen egy közösséghez tartozni, ahol figyelnek rájuk, és ahol jó egyszerűen csak lenni. Külön ajándéként éljük meg, hogy 2 fiatal kollégát is magunk közt tudhatunk, akik szalézi közösségben nőttek fel. Jelenlétük nem csak szakmai erő, hanem élő tanúságtétel arról a lelkületről, amely Don Boscó örökségét hordozza tovább. A Don Boscó Balcika tanoda így nem csupán hely, hanem otthon, egy olyan tér, ahol lassan türelemmel, szeretettel formálódik a jövő. És talán ez a legfontosabb, hogy minden gyermek, aki hozzánk érkezik, egy kicsit másképp megy haza. Egy kicsit több reménnyel, egy kicsit több bátorsággal, és azzal a tudattal, hogy ő is számít.
5: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6: Úszóra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett kekvák ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati a szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, amelyet Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk követ. 20 óra 30 perctől hallgathatják meg a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását. 21 órakor híreket mondunk majd egymás közt ismétléskedről. Tokai vételkörzetünkben pedig 21 órától Téka című műsorunk jelentkezik, míg Törökszent Miklósi és kisújszállási adóink Leltár című összeállításunkban kulturális műsort szórnak. 22 órakor hírek, majd Kódex. Ismétlés csütörtökről. A 23 órai híreket a Vatikáni rádióadása követi, utána Daloljatok az Úrnak, vagyis a Magyar Katolikus Rádió műsorát kísérhetik figyelemmel. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb, éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és tartalmas rádiózást kívánok!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának negyedik részét Boromissza Dóra előadásában hallják. Jó rádiózást kívánok!
2: Hetedik fejezet. Török becsület. Nem telt bele egy jó hét, már a váradi határban jártak a mi rabszabadítóink. A vándorlás egy kicsit elcsigázta őket, máskülönben egész úton nem történt velük semmi nevezetes. Mindenki láthatta rajtuk, hogy bujdosó szegény emberek, és éppen ezért senki se vette őket szemügyre. Olyan mindennapos dolog volt akkoriban hazátlan bujdosó csapatokat látni, mint varjú sereget a búzavetésben, vagy verebeket a sövényen. Az volt akkor az egész magyar föld, bujdosók országa. Egész váradig senki meg nem kérdezte tőlük, hogy kik vagytok, mi áradban vagytok. Ők sem mondták senkinek. Egyszer akarták, akkor is pórul jártak vele. Hidalmáson Ádámka nagyon szeretett volna beköszönni a piszlicárkastélyba, elpanaszolni nagy keservüket a becsületes piszlicárnak, vigasztalást kérni rája a tündérkert legszebb liliomától, a fehér orcájú Ilucitól. De a kastély olyan csendes volt, mintha el volna hagyatva. Ajtó, kapu zárva, az ablaktáblák becsukdosva, még csak a környéken sincs senki. A kerítésen kilátszottak a ciprusok fekete csúcsai, még csak azok se bólintgattak Isten hozottat. Ádámka mégis elszánta magát, s jól belekapaszkodott az ezüsttel futtatott ajtókopogtatóba. De hiába várta, senki sem mutatkozott. Épp bizonyosan nincsenek itthon, de talán még a kulcsot is elvitték, vélekedett az öreg pipitér. Hát, ha én tennék próbát, ajánlkozott Tamás, s akkorát rántott az ajtókopogtatón, hogy beleroppant a feje az érckalapácsnak. Ennek aztán lett is foganatja. Az emeleten kinyílt egy ablak, s megjelent benne Piszlicár uram füstös képe. De még a kezét is kinyújtotta, csak hogy nem a kapukulcsot forgatta benne, hanem egy hajlós mogyorófa vesszőt. S hogy kétség ne férjen a szándékához, azt is megmondta, hogy mire való az a mogyorófa vessző. Elebb lábú innen túl, te három csavárgú, mert ha én kilépik, leszünk második futamlása tatáruknak. Csend abban a rossz gúnyában, adjó uram, vette föl a szót pipitér, mert ha én kirántom kelmedet abból a cserzett bűréből, nem tudom, hogy búvik bele vissza. Ádámka nagyon elszégyelte magát, Tamás azonban mindjárt kitalálta, mi a hiba. Hát az, hogy Piszlicár uram nem ismert rájuk ebben az ágról szakadt gúnyába, amit még csak rossz néven se lehet neki venni. Fölkiáltott hát neki magyarázatképpen. Nem vagyunk mi csavargok, Piszlicár bátyám, hanem igenis vagyunk a Szitári Kristóf gyerekei, akik múltkoriban itt virrattunk föl a kelmet barátságos födele alatt. No, egyéb se kellett a görögnek. Akkor átkúrjantott, mintha azt akarta volna, hogy Kolozsváron is meghallják. Mi csuda! A Szitári orfiuk? A Kristóf orfiai? Azi az urszak háborítóé! Azi a sólyon koppasztóé! Mit? Az enyém fedilalat vernyádzattatuk? Soha nem láttultalak titeket, nevetek se nem hallottam. Ájjáj, Ádámku, ájjáj, Tamásku, eltisztulkodjatok innen, mert ha kieriszelem murmucot, fületek leharapolja, hajatok megrangatulja, szemeteket kikaparulja. Ebben a percben a másik ablakon csak ugyan kidugta fejét a murmuc, valami pirosat szorongatott a markában, azzal integetett kifelé, s rettentő jó kedvel vigyorgott mellé.
3: Teremtő Isten, de förtelmes úriember, szörnyülködött el pipitér. Bátyja vagy öccse annak a cserzett képű úrnak?
2: Azzal ugyancsak elhordta a ködmönt. Alig érték utol a fiúk.
4: Ennye öreg, de rád ijesztett az a jámbor majom, pirongatta Tamás.
3: Micsoda? Hát majom volt az az úr.
4: Nem hiszem én, szolgám. Ember az, csak teteti magát, mintha majom volna, hogy ne kelljen neki dolgozni.
2: Pipitér ezen töprengett egész úton. Tamás meg azon törte a fejét, Hogy tudta meg Piszlicár olyan hamar, mivel vádolják Szitári Kristófot?
3: Ádámka bizonyozott, hogy akármilyen haszontalan ember Piszlicár uram, Iluci nem oka semminek se. Látta ő, mikor visszatekintett, hogy valami fehérség lobog ki a kastélypadlás szelelőjén. Nem lehetett az egyéb csak sejemkeszkenő. Nem lengethette azt egyéb csak az Iluci kis keze. Nem akart az egyebet jelenteni, mint azt, hogy segítsen meg az Isten benneteket, rabember fiai.
2: No most rátok férne Isten ő felsége segedelme, mondta nekik Pipitér, ahogy a váradi vártövébe értek. Mert én ugyan nem segíthetlek most benneteket. Én be nem mehetek a várba, mert ha engem meglát a basa, úgy belém szeret, hogy sose eresz többet vissza. A fenesi csatában három fogát kiütém ők egyelmének, s attól tartok, hogy ha rám ösmer, a lábam elé téteti a fejemet.
3: Ádámka ilyetten tekintett körül, hát ha jön is már az a rettenetes basa a Pipitér fejéért, de az öreg elnevette magát.
2: Ne félts engem, fiam! Száz lelke legyen annak, aki idekint el akar én velem bánni, s azon is keresztül gázolok mind a százon. Csak éppen az oroszlán torkába nem akarom szánt szándékkal beledugni a fejemet. Majd elhúzódom itt a nyíresbe valahová. Ti csak menjetek bátran, és járjatok szerencsével. Kinek volna lelke bántani két ilyen ártatlan madár fiúkát? Hanem azért akárhogy bátorítgatta őket, öreg szíve majd megszakadt értük, mikor látta, hogy a nagy száz szerecsen katona beeresztette őket a várkapun. Süveglevéve sóhajtott föl az égre. Én, uram, én Istenem, hármukat hozd vissza, ha lehet, de kettejüket minden ok vetetlen. A két szitári pedig az alatt a várudvaron mindenfelé azt leste, nem látná-e meg valahol a harmadikat. Hát, ha abban a toronyban epeszti magát, hát, ha itt a lábuk alatt csörgeti a láncát valami sötét veremben, hát, ha az ő lehelete csapja meg az arcukat annál a fordulónál. Mindegy az akárhol van, de itt van valahol az ő közelükben, s ez a gondolat meg-megdobogtatta a rabember fiainak szívét. A két gyönge gyerekét, akik rongyosan, sanyarogva, fegyver nélkül, puszta kézzel akartak egy nehéz rabot elvinni a hatalmas váradi basától. Az ám, de hogy fogjanak hozzá? Be kell mennünk a basához. Gondoltam valamit, mondta Tamás. Ádámka helyben hagyta.
3: Keressük meg. Én is gondoltam valamit.
2: Keresnék ám, ha tudnák hol keresni. De akármerre kóvályogtak a nagy üres várudvaron, senki sem akart szóba állni a két kis koldussal. A török nem valami beszédes nép. Egy órában egyet haszol, azt is magának mondja. Az is csak annyi, hogy jújúj, mert szétálni kezdett a hó, s azt nem állhatja a török katona, aki a maga napsugaras hazájában hírből se ismeri a telet. A csukott ajtók előtt les feljárkáltak a hosszú lándzsás őrök, a bőköpenyegükkel még az orrukat is eltakarták a fehér és hideg égi pihék elől. Szomorú kép volt ez nagyon, s mentül tovább nézelődött rajta a két gyerek, annál elhagyatottabbnak érezte magát.
3: Egyszerre azonban Ádámka vígan mutatott oda egy kerek ablakra, amelyiknek kristályüvegén egy nagy piros virág integetett ki.
4: Nini, basarózsa!
2: Tamás haragosan vállat vont. Bánja is ő, hogy basarózsának hívják azt a nagy piros virágot, amelyikből egy szál is egész bokréta, s amit úgy szeretnek a török urak, hogy még térre is nyílatják melegházban. Hiszen szép virág, de mit segít ő rajtuk a nagy szépségivel?
3: Ugyan, Ádámka, hogy járhat ilyenkor is ilyen hiába valóságokon az eszed? Várj csak, bátya! Ugyan ne haragudj meg mindjárt a te gyámoltalan öcsédre. Azt gondoltam, hogy ahol virág van, ott emberek is vannak. Zörgessünk rájuk, Tamás bátyám. Azzal se szó, se beszéd, odaugrott az ablak alá, s elkezdett dalolni halkan, bánatosan.
4: Holló madár, miért jársz talpik feketében? Azt kérdezem tőled. Mi bánatod neked, sötét holló madár? Azt kérdezem tőled. Holló madár, vesd le fekete gyászruhád, nem illet az téged. Erdők hűvös árnyán, ahová hazaszállj, van te neked fészked. Talpik fekete gyászt kereke világon,
2: csak mi hordozhatjuk hazátlan bujdosok, akik anyánk sírján rabapánk siratjuk, rabapánk siratjuk. A basarózsás ablakban megjelent egy hosszú fehér szakállas arc. Ádámka reménykedve másik dalba fogott, olyan volt az, mint a gerlice zokogás. Te kevés asmadár, szálltodban röptöd be, láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se, én csak arra járok, ahol jó vitézek, éles kardja csattog, nem láttam sehol se. Sebes szárnyú fecske, szálltodban röptöd be, láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se, én csak arra járok, ahol jó emberek vadszőlős tornácon vígan nevetgélnek. Nem láttam sehol se. Hát te sánta varjú, merre elbicegtél? Láttad-e valahol a mi jó apánkat? Láttam jó apátok Basa udvarában, talpig nehéz vasban, titeket siratgat. Láttam jó apátok. A szakállas fej visszahúzódott az ablakból, s kisvártatva csikorogva nyílt ki egy részkilincses ajtó, s kivigyorgott rajta egy hasított fülű szerecsen.
4: Gyerszün, oglán, gyerszün!
2: Abban a világban divat volt az ilyen felemás magyarság, s ha a szó nem lett volna világos, az a hangos mosolygás, amivel mind a 32 fogát kimutatta a fekete legény, nem jelenthetett más, csak azt, hogy gyertek, gyertek, gyertek! A két testvér belépett, és egyszerre szembe találta magát Hajdár Basával. Violaszín sejempalástja, villogó tekintete, drága köves kardja mutatta, hogy ez a veresképű ember nem lehet más, mint a Basa. Nyájasan intett a két gyereknek. Énekeljetek még valami szépet, ti kis emberek. Kellemes az orcátok, mint a tubafa virágja, és édes a szavatok, mint a bülbül madáré. Ádámka lehajtotta szöszke fejét, státogatta a száját, de torkán akadt a szó. Egyszerre aztán megcsuklott a térde, leborult a Basa előtt. Tamás is melléje térdepelt, akármilyen nehezére esett, s ő vette át a szót. Kegyelmes urunk, nem kenyerünk nekünk az éneklés, nem vagyunk mi vándordalnokok, hanem vagyunk a Szitári Kristóf bújdosó fiai, akit te ártatlanul láncra verettél. Nagy urunk, add vissza nékünk az édesapánkat. Bajos lesz az, fiam, csóválta a fejét Hajdár Basa. Nem olyan tücskihajcsi ember a ti apátok, hogy így fügyszóra megajándékozhatnám a szabadságával. Tamás fölegyenesedett és szemébe nézett a Basának. Kegyelmes urunk, aranyunk, ezüstünk nekünk nincsen, amivel kiválthatnánk az apánkat. Amink volt is, elszedte a fejedelem. Még ez a testi gúnyák se a miénk, hanem egy hű öreg cselédünké. De nekem van izmos két karom. Az öcsémnek van szép szava, könnyű kedve, játékos elméje. Ha beéred a cserével, eresz szabadon az apánkat. Fogj itt helyette mi kettőnket. Veres engem láncra. Küldj követ vágni, küldj a legmélyebb tömlőcbe, ha hasznom nem akarod venni. Tedd az öcsémet udvari mulattatóddá, rabszolgáddá, legutolsó inasoddá. Vagy vedd el mindkettőnk életét, csak az apánkat ereszt szabadon. A Basa ámulva sodorgatta a szakállát, aztán vállára ütött a gyereknek. Ember vagy, öcsém, kár, hogy nem török vagy. Ne beszéljünk most a rabemberről. Mást mondok én nektek. Legyetek az én kis apródjaim, külön gazdátok leszek én, mint a régi volt. Mind a két gyerek egyszerre akart felelni, de Hajdár leintette őket a fölemelt ujjával. Csít, gyerekek! Először nézzetek körül a Hajdár Basa portáján, de jól kinyissátok a szemeteket. A Basa tapsolt, s mély meghajlással két piros köntösű tatár katona lépett a szobába. Nagy ezüst fülönfüggőjük volt, az apafi palotájában az órakörte nincs akkora. Majd ez a két szolga keresztül vezet a kincses házon. Válasszatok, ami jól esik, amit megkívántok, a tietek. Foglalóba. Kilenc szobán vezette keresztül a két tatár rabember fiait. Mennyi volt ott a szem nem látta, fül nem hallotta a drágaság, nem lehet azt kimondani. Garmadával a sok ékkő, mázsaszámra az arany, ezüst csecsebecse. Borsónyi karbunkulusok, mogyorónyi rubintok, galamtojásnyi gránátok, drága kövekkel és elefántcsonttal kirakott fegyverek, amikre ha ránézett, káprázott a szem. Végszámra a drága bársony és sejmek, kazallal a belőlük készült ékes művük köntösök. Ilyenekbe járatja a kegyelmes basa azokat, akiket a kegyébe fogad. Innen halmozza el drágaságukkal, akiket szeret. Innen fegyverzi föl a kegyelt apródjait. Könnyű neki, három világrészből rabolta össze ő kegyelme ezt a töménytelen drágaságot. Bizony hírből se ismerne ilyes dolgokat, ha kapával keresné a kenyerét. Bizonyosra vehetjük, hogy ezt mondta volna az öreg pipitér. A két fiú azonban nem szólt semmit. Hogy is szólt volna, mikor nem láttak ők semmit abból a vakító pompából? Búsan, lehajtott fejjel ballagtak át a kincses termek hosszú során. Nincs az itt úgyse, akit ők keresnek. Azután bevezették őket az istállókba. Noha vétek istállónak mondani ezt a márványpalotát, amelyikben a hajdárbasa méneselegelt. Észszín fekete paripák, kényes arabmének, kisázsia füves mezeiről került hófehér csikók, szélnél sebesebb berber lovak nyihároztak a részveretű jászlak előtt. Innen válogatnak maguknak paripát, akikre a basa rásüttetik kegyelme napját. Bizony nem bánta a két gyerek azt sem. Csak olyan elszontyolodott képpel került a két testvér hajdár elé, mint amilyennel távoztak tőle. No, mézes ajkú fülemüléim, mit választottatok magatoknak hajdárbasa kincseiből? Mit választottunk volna, ó nagyúr, rázta meg Tamás a fejét, hiszen nem vezettek el bennünket az édesapánk tömlöcébe. Arra is ráérünk még, intett vissza a basa. Majd vacsora után beszéljünk arról. Meg kell azt nekem gondolni kétszer is. Belépett a hasított fülű szerecsen, s megint rávigyorgott a két gyerekre. Gyerszűn, oglán! Amit most mutatott nekik a szerecsen, az bizonyosan többet ért még a hajdárbasa kincseinél is. Arancsíkos abrosszal beterített hosszú asztalokon incsiklandoztató ételek nagy sokasága, pecsenyék, pástétomok, mindenféle csemegével koronázva, nádmézes édességek, déli gyümölcsök, torták, marcipánok, csak úgy kínálták magukat az embernek. Hát még olyan kiéhezett két kis legénynek, aki hetek óta avasszalonnán élt kukoricakenyérrel. Egyél, gyermek! Kínálkozott a szerecsen is nagynyájasan, s ő is előhúzta lebernyege alul a vacsoráját. Akkora darab fekete kenyeret, hogyha a lábára ejti, eljajdul bele. Adsza csak, jó ember, mondta neki Tamás, s elvette tőle a nagy karé fekete kenyeret, két felét törte, s a felét odaadta Ádámkának. Nekünk ez is jó, éhes embernek kalács a zabkenyér is. De még azt se ette meg, hanem becsúsztatta a zsebébe. Ádámka beleharapott a magáéba, de mindjárt elerett a könnye. Hát, a mi szegény rabapánk mit eszik most? Nem is nyúltak többet semmihez. Elbámészkodtak a szagúsítókkal kevert fáklyák lobogó lángjába. Öreg este volt már, mikor a basa megint magához hívatta őket, s elküldte aludni. Álmodjatok szépet, szegény kis bujdosók a hajdárbasa födele alatt. Ne féljetek, jóra fordul most már a sorsotok. Ej, de egymás nyakába borult ám a két testvér, amikor elvezették őket szobájukba. Még Tamás is táncolt örömében. Holnap meglátjuk az apánkat, megmondta a basa, hogy jóra fordul most már a sorunk. Ej, mégiscsak derék ember ez a hajdárbasa. Megjött most már az étvágyuk is, megették a fekete kenyeret az utolsó falatig, s éppen a morzsáit szedegették össze a drága perzsa szőnyekről, mikor hogy se... Besuhant hozzájuk valami fekete köpönyeges alak. Ki volt, mi volt, nem tudhatták, mert a köpönyek csukjája úgy a fejére volt húzva, hogy az orra se látszott ki belőle. Halkan súgta oda a két megrettent gyereknek. Szaladjatok innen, ifjú szarvasok! Ha ma nem mentek, holnap már nem ereszt a basa, mert nagyon megkedvelt benneteket. De még ha küld se megyünk el az apánk nélkül, felelt neki Tamás magához ölelve a reszkető Ádámkát. Az éjszakai vendég egy kicsit följebb tolta az arcán a csukját. Szitári Kristóf nincs már váradon. Ma délután jártak itt apafi követei, 500 aranyat hoztak a basának engesztelésképpen. A basa megengesztelődött, s elküldte az apátokat apafi Mihálynak, tegyen vele, amit akar. Akkor vitték el, mikor nektek a kincseket mutogatták. A két gyereknek még a szíve dobogása is elállt, de a csukjás ember karon fogta őket. Siessetek, ifjú sólymok, míg meg nincs kötve a szárnyatok. Keskeny lépcsőkön, csavargós folyosókon vezette le őket a várudvarra, annak a legelhagyatottabb részén kinyitott nekik egy kis ajtót, s gyöngéden kitaszította őket. Menjetek, amerre láttok, most már szabadok vagytok. Jó ember, fordult vissza Tamás, legalább azt mondd meg, kinek köszönhetjük a szabadságunkat. Ki vagy te? Az ember egészen kibújt a csukjából. Az öreg Cselebi bék volt. Kopasz feje búbjára odasütött a holt sugár. Éppen oda, ahová a kis Mihály célzott a labdájával, amikor Szitári Tamás megfogta a kezét. Ne bántsd azt az öreg embert, hercegem! Ő se bánt minket. Amire azt mondta akkor a vén török. Ha valamikor téged akarna a balsors fejbe puffantani az ő kőlabdájával, jusson eszedbe a te legkisebb szolgád, az öreg Cselebi. Úristen, micsoda rég volt már ez. Elmúlt már annak egy hete is. De a rabember fiainak úgy tetszett, mintha 700 esztendő telt volna el azóta.

0: Elhangzott Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának negyedik része, melyet Boromisza Dóra olvasott fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Szerzetesek fél órája.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Mai műsorunkban Bán Izsákkal, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
3: Bakonybéli Monostor az ország egyik legrégebbi szerzetes közössége. Nagyjából 1018 körül alapította egy Bajorországból érkezett szerzetes, Szent Günther, aki Gizella királynénak volt közeli ismerőse, barátja, és a magyar államalapítás idején István király számított rá a kereszténység terjesztésében, a keresztény egyház szervezetnek a felépítésében. Nem sokkal Günther után egy másik ismert szent, Szent Gellért is élt Bakonybélben, 7 évet töltött ő ott 1023 és 1030 között. Tehát ők a mi szellemi, lelki hagyományunk megalapozói, Günther és Gellért. És a monostor történetében voltak szünetek, tehát törések, traumák. Ugye az egyik a törökkor, amikor egy 150 évre szűnt meg a szerzetes élet. Aztán a felvilágosodás, amikor II. József oszlatta fel a rendeket. És a harmadik ilyen nagy szünet, vagy hát szakadás, az pedig a II. Világháború után 1950-ben a rendek feloszlatása, és így Bakonybéli monostort is bezárták. Hát elég szívós fajta a miénk, mert hogy azért még ezek után is visszamentünk, és 1998-ban volt lehetősége a Bencés rendnek arra, hogy újraindítsa a Bakonybéli monostort. Tehát azóta most 26 éve vagyunk újra jelen ebben a kis bakonyi, magas bakonyi hegyekkel körülvett faluban, egy természetvédelmi terület közepén, és ott jelenleg 9 szerzetes él, tehát mi 9-en alkotjuk azt a közösséget, amelyik próbál ehhez a nagy hagyományhoz hűen a szerény jelenben helyt állni és az Isten országáról tanúskodni.
2: Talán az első két feloszlatás idejére nem menjünk vissza, de azért tapasztaltabb korú hallgatóink még a II. Világháború utáni ön által említett harmadik feloszlatás idejére néhányan még emlékezhetnek. Mi történt akkor a szerzetesekkel? Hogyan élték túl ezt az időszakot? És igazából ők azok, akik az újjászerveződés lehetősége után 89-91 között szervezték újra ezt a közösséget?
3: A Bakonybéli monostor egy sajátos helyzetben van ilyen szempontból, mert tehát 1950-ben az történt, hogy el kellett onnan menniük a bencéseknek, államosítottak mindent, házat, birtokokat, ingóságokat. A Bencés rendnek viszont volt egy kivételes sorsa, ugyanis hogy az állam, a pártállam úgymond a vallásszabadság garantálása céljából meghagyott 5 fiú és 2 lány gimnáziumot Magyarországon, és ezeknek a fenntartására 3 férfi és 1 női rendet. Tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a boldogasszony iskola nővérek abban a kivételes helyzetben voltak az összes többi rendhez képest, hogy nagyon korlátozott keretek között és gyakorlatilag állandó megfigyeléssel, meg titkos ügynökök beépítésével, de mégiscsak 1950 után is működhettek. Tehát a Bencés rend jelen volt a szocializmus alatt is, a Pannonhalmi és a Győri két közösséggel. Egy numerus clausussal, tehát meghatározott létszámú, összesen 100 szerzetes maradhatott. Ez azt jelentette, hogy körülbelül akkor 300 fölötti létszámmal élt a Bencés rend, tehát a többi atyának, testvérnek kellett vagy világi munkahelyet találnia, vagy pedig plébánosként valamelyik egyházmegyében elhelyezkednie. Úgyhogy nálunk, ugye a bencéseknél megvolt az a nagy előny, hogy a rendszerváltáskor egy korfáját tekintve ideális helyzetben lévő közösség tudott újra alapítani korábban bezárt házakat. Bakonybélben pedig az a kivételes helyzet volt, hogy az üresen álló ingatlanba a pártállam idős apácákat internált. Tehát az volt a helyzet, hogy feloszlatták például az irgalmas nővéreket, akik a legnagyobb létszámú szerzetes rend voltak akkor, és azok az idős nővérek, akiknek nem volt már így élő rokona, vagy nem tudtak hova menni, tehát egy elképzeljük, hogy 1950 van, és mondjuk egy 70 éves nővér, akinek testvére már nem él, vagy tehát az utcára azért nem akarták rakni az állampolgárokat, még akkor is, hogyha a rendszer ellenesnek minősültek, és ezért ilyen elkobzott, vagy hát államosított üres egyházi ingatlanokba ilyen gyűjtőtáborszerűen ezeket az idős nővéreket összegyűjtötték, és a bakonybéli monostor ez egy ilyen hely volt, ahova idős apácákat gyűjtöttek össze, és ezt aztán picit később elkezdték úgy hívni, hogy hát egyházi jellegű állami szociális otthon. 1950-től a rendszerváltásig több mint 300 szerzetes nővér élt és halt meg ebben a házban, temetőben, mint a katonasírok úgy egymás mellett, sőt gyakran egy sírba több nővér is nyugszik. Tehát így érdekes módon a szerzetesi jelenlétnek a folytonossága az megmaradt, annak ellenére, hogy a bencéseknek el kellett menniük. És 98-ban a pannonhalmi monostor akkori szerzetesi közösségének a tagjai jöttek vissza, és kezdték újra az életet.
2: Feloszlatás előtt 300 bencés szerzetes élt hazánkban. Ma hányan vannak? Említette azt, hogy Bakonybélben 9-en?
3: Összesen, ha jól emlékszem, olyan 80 körüli a létszám, vagy talán 70-80 között, tehát talán a második legnépesebb férfi rend vagyunk, így bencések. A legnagyobb közösségünk az Pannonhalma, ahol 35-40 szerzetes tartozik ez a közösséghez, és aztán Győr, Tihany és Bakonybél. Győrben is, Tihanyban is ilyen 12-15 atya testvér lakik, és mi vagyunk talán a legkisebbek a 9 fővel.
2: Majd még a létszámra visszatérünk. Nursziai Szent Benedek nevéhez fűződik.

0: alakított struktúra. Ilyen egyébként, hogy bencés rend jogi értelemben nem létezik, ez egy konföderáció, tehát ez egy rendi szövetség, és a világon mindenhol, ahol bencés regula szerint élő magukat bencésnek tekintő szerzetesek vannak, a kolostorok valamilyen alapon tömörülnek egy kongregációba, ez ami a szerzetes rend, és ezek a kongregációk egy laza, konföderatív szövetséggel kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez azt jelenti, hogy a római legfőbb elöljáró nem teheti meg jogilag, hogy mondjuk a bakonybédi monostorba azt mondja, hogy itt most valamit változtassatok meg. Tehát nagyon, nagyon a helyi adottságokra és a helyi közösségre építő szerzetes rend vagyunk. Tehát ez azt is jelenti, hogy vannak missziós bencések például, ahol a munka az egy kimondottan lelkipásztori missziós munka, és vannak olyan szinten szemlélődő bencések is, akik egyáltalán csak mezőgazdasággal foglalkoznak, és a lelkipásztorkodás egyáltalán nincs az ő életükben. Viszont az, hogy az egésznek az alapja az imádság, tehát a közös zsolozsma, az igényesen végzett liturgia, a szép ének, az együtt élés, tehát valahol azt lehet mondani, hogy akárhova megyünk a világon, hogyha egy bencés monostorba megyünk, akkor amire számíthatunk, hogy ott naponta többször a közösség összegyűlik, és szépen gregorián dallamokkal, vagy éppen ami azon a vidéken jellemző, tehát éneklik az Isten dicséretét, ha misét mutatnak be, akkor az szép, ünnepélyes, többen vannak, énekelnek, és hogy a közös étkezés, a közös munka, a közösségi élet, az valahol mindig az alap. És az, hogy ez az a labora, tehát amúgy a munka micsoda, ugye ez nyilván a középkorban hangsúlyosan mezőgazdasági munka volt, vagy hát amikről ismertek a bencés monostorok, hogy gyógynövénykert, meg gyógynövényes termékek, meg kézművesség, meg műhelyek, meg ilyesmi. Ugye mi Bakonybélben így ezt a klasszikus vonalat próbáljuk erősíteni, de ahogy említettem, tehát iskolát működtető bencések, plébániákat működtető bencések, akár missziós bencéseket is lehet találni a világban. Tehát a munkában nagyon nagy a szabadság és a különbözőség.
1: Itt Bakonybélben milyen adottságok vannak, amik meghatározták az önök tevékenységét?
0: Bakonybél egy picit mindentől távol lévő pici falu, egy nagyon szép természeti környezet, viszonylag hűvös klíma és nedves klíma, és egy szép történelmi örökség, nagyjából azt mondom, hogy ezek a helyi adottságok. Amit a rendszerváltás után visszakapott a közösség, az az egykori sok ezer hektáros területből egy 5,5 hektárnyi kert, park. Ez volt az alap, amivel el kellett indulni. Tehát a mi életünket alapvetően meghatározza ez a természetközelség, kezdettől fogva a fenntartható gazdálkodásra, az ökológiai szemléletű gazdálkodásra törekszünk. A gyógynövény az nagyon korán a profiljává vált a monostornak. A kézműves tevékenységek, amiből most 2 működik jelenleg, a könyvkötőműhely és egy fémműves, kegytárgyakat készítő Gemma Mauritius műhelynek nevezett kis műhely. És azért az is az adottság, vagy az örökség, hogy abban a völgyben, abban a faluban nincs más templom, nincs más lelkipásztor, tehát a helyi közösségnek a lelki építése, gondozása a mi feladatunk. És azzal, hogy mi egy imádkozó közösség vagyunk, nagyon sokan Budapestről is, fővárosból vagy országos szinten jönnek hozzánk lelki gyakorlatokra, lelki kísérésre.
1: Maradnék egy picit itt a gyógynövényeknél, fűszernövényeknél. 5-10 féle gyógynövény önök annyiból készítenek különböző termékeket. Hogyan ismeri fel egy szerzetes közösség, hogy na akkor ezzel kezdjünk valamit, mert hogy ezek az adottságok vannak a mi területünkön?
0: Ebben van egy történet, vagy van egy út, amikor 98-ban újraindult a közösség, akkor azért több mindennel próbálkozott, tehát nem úgy volt, hogy ezt így kezdetből lehetett tudni, hogy na ez lesz a tuti út. A gyógynövényekkel való foglalkozás, ez a középkori szerzetesi hagyománynak része volt, hogy egyrészt ugye a kert, a földdel való kapcsolat, az jót tesz a léleknek, az valahol az életünknek a szimbóluma, a kert, a véges és fölfelé nyitott tér, ahol élet és halál, újjászületés és pusztulás zajlik folyamatosan, tehát ugye a kert az az ember lelkének egy otthonos közeg, ami jó, hogyha ott időt töltünk, és az is egy felismerés volt, ugye a Pannonhalmáról érkező atyák azért többnyire intellektuál, tehát értelmiségi tanáremberek voltak, akikben volt azért a vágy arra, hogy valamit a kezünkkel csináljunk, hogy hozzunk létre, vagy így a földdel legyen kapcsolat. És a gyógynövénnyel kapcsolatban van ez a megérzés, hogy van egy ilyen zsoltárvers, hogy az Isten a füveket sarja azt az ember javára, hogy van egy gyógyító ereje a természetnek, és a szerzeteseknél volt régen egy olyan tudás, ami a

0: gyógynövények segítségével egy holisztikus szemléletet képviselt, hogy az ember teste, lelke, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy. Tehát, hogy egy imádságos, szeretetben élő közösség profiljában, ha még a gyógynövény is ott van, akkor azért az egy jó üzenet, egy jó segítség tud lenni azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek. Úgyhogy innen indult, egyébként az újraalapító elöljárónk biológia tanár volt, tehát hogy neki volt még ehhez egy ilyen saját kapcsolódása is. És azt meg úgy ki kellett tapasztalni azt is, hogy a klíma milyen fajta növények termesztésére alkalmas. Egy gyümölcsfákat is ültettünk, amikről azért sokról kiderült, hogy nem jó neki ez a bakonyi klíma, most már úgy látjuk, hogy nagyjából mivel érdemes 26 év után foglalkozni. És a gyógynövényeknél is hát onnan indultunk, hogy mi termesztünk biominőségű, nagyon kiváló minőségű gyógynövényt, amit kézzel learatunk, kézzel feldolgozunk, és monoteaként, tehát zacskóba töltve ezek akkor tényleg nagyon prémium minőségű gyógynövények. Más patikában vagy máshol kapható, vagy akár külföldről behozott gyógynövényekhez képest jóval magasabb hatóanyagú, jóval tisztább termékek. De azért ebből fenntartani a közösséget, meg a nem tudom hány ezer négyzetméteres ingatlant, azért az hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. És akkor ebbe volt egy olyan út, hogy nézzük meg, hogy mit lehet még gyógynövényből, gyógynövénnyel, úgyhogy nem feltétlenül kell nekünk érteni mindenhez, hanem keressünk egy olyan hozzánk közel térben és szellemiségben közel álló partnert, aki mondjuk gyógynövényes kozmetikumokat csinál, vagy gyógynövényes csokoládét gyárt, vagy gyógynövényes sört készít mondjuk, és akkor mi ezt a minőségi gyógynövényt ezzel a partnerrel olyan helyzetbe hozzuk, hogy abból lesz egy gyógynövényes termék, amit aztán mi olyan szellemiséggel, vagy úgy tudjuk azt forgalmazni, hogy hát mi benne vagyunk a gyógynövény részébe, azt szerzetes látta, gyomlálta, szedte, morzsolta, tehát hogy nem csak egy receptet adunk el, vagy nem csak rátesszük a címkét, hogy ez monostori termék, hanem tényleg a gyógynövény részében benne vagyunk.
1: Visszakanyarodnék, néhány perccel ezelőtt szóba kerültek létszámok. A feloszlatás előtt említette azt, hogy nagyjából 300 főre volt tehető a bencés szerzeteseknek a száma, és az elmúlt 25 évben így az országban 70-80 közé tehető a létszám. Úgy gondolom, lehet, hogy cáfol majd ebben, de én ahogy itt szerzetes közösségekkel beszélgetek, hogy azért a bencéseknek nincs okuk panaszra. Nagyon sok olyan szerzetes közösség működik hazánkban, akik sokkal kisebb létszámmal, szinte láthatatlanul végzik a tevékenységüket, és nincs utánpótlás. Bakonybélben 6 örökfogadalmas és 3 növendék alkotja a közösséget. Hogyan lehet ma eljutni az emberekhez? Milyen eszközök, csatornák állnak rendelkezésére például a bencés szerzeteseknek?
0: Ugye a közösségnek egy fontos szolgálata a vendégfogadás, tehát mi nem annyira mi szeretnénk eljutni az emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők jussanak el hozzánk. Ezt csak úgy lehet befogadni, ha valaki odajön és ott van velünk. Ezért is mi kevesebbet megyünk így országos szinten ilyen találkozókra, ez most egy kivételes dolog, hogy itt kimondottan a szerzetes rendeket szólították meg. Tehát a mi filozófiánk az, hogy azáltal, hogy ott jelen vagyunk, és a teret és az időt megszenteljük az imádsággal, az a tér, az a hely, az egy olyan helyé válik, ahol az Isten jelenléte sokkal inkább kézzelfogható, mint más helyeken. Kányádinak van ez a Folytonosság című verse, aminek az a utolsó sora, hogy akármikor jössz is, itthon van az Isten, hogy Bakonybél egy ilyen hely, ahova érdemes menni, mert az Isten otthon van. És persze ahhoz, hogy az emberek tudjanak rólunk, és eljöjjenek Bakonybélbe, ahhoz meg használni kell azokat a platformokat, ahol az emberek az idejük jó részét töltik. Tehát egy döbbenetes adat, vagy pár hete voltunk aktív Magyarország konferencián, és ott mondták, hogy egy ma átlagos, tehát egy 12 éves fiú naponta átlagosan 9,5 órát van online. És ez így döbbenetes volt. És hogy nyilván, de hogy nekünk is vannak online felületeink, jelen vagyunk, van honlapunk, de hogy jelen vagyunk a Facebookon, az Instagramon, van egy YouTube csatornánk, tehát kommunikálunk a közösség életéről hangulatképeket, eseményeinket, programjainkat, ezeken a fórumokon kommunikáljuk. De azt azért fontos tudatosítani, hogy a célunk az az, hogy a virtuálisból valós legyen. Tehát egy virtuális találkozás, egy virtuális üzenet, az jóval kevésbé éri el az emberek lelkét, mint egy valós élmény, és éppen nem pár perc, vagy egy fél órája beszélgettem valakivel, aki kérdezte, hogy azok, akik fiatalok, vagy növendékek, és megtaláltak minket, hogy kerültek hozzánk, és hogy általában van egy esetleg egy olyan tájékozódó jellegű keresgélés, hogy interneten a rólunk készült filmeket megnézik, vagy megnézik a honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat, de akik nálunk szerzetesek, és ott is maradtak, ők olyanok, akiknek valamilyen személyes kapcsolatuk volt. Tehát valakit ismertek, aki azt mondta, hogy menj el Bakonybélbe, mert az tök jó, és akkor az neked szerintem jó lesz. Olyan most így nincs, aki egyszer csak így, tudom én, lapozgatta a Facebookot, vagy az internetet, és akkor utána felszállt a buszra, és eljött. Tehát, hogy ez a személyes szál, ez fontos abban, ahogyan valaki hozzánk eljut, vagy megtalál minket.
1: Akkor innét a személyes megszólítottság adja a következő kérdést, hogy ön hogyan találkozott a bencés közösséggel?
0: Jó régen volt, én elég fiatalon lettem szerzetes. Pécset érettségiztem 97-ben a Nagy Lajos gimnáziumban, ami a Ciszterci rendnek az akkor frissen visszakapott gimnáziuma volt. És érettségi után ösztöndíjjal külföldre kerültem. De hát az én utam az ilyen kicsit kacskaringos volt, hogy egy római ösztöndíj alatt az olvasmányélményeim, szellemi hatások, amik értek, illetve az ottani lehetőség, hogy Róma azért az egyház szíve, és ott Róma környékén azért vannak nagyon erős bencés helyek, Subiaco, Monte Cassino, tehát ezeken az olvasmányok, ezek a helyek, találkoztam élő bencésekkel is, nem magyarokkal, hogy ez amikor hazajöttem ebből az ösztöndíjból, és kerestem úgy a helyemet, akkor már volt egy kérdésem így a hivatásommal kapcsolatban, akkor abba az irányba vezetett, hogy kimondottan ezt a fajta úgynevezett monasztikus életet kerestem, tehát az imádság, közösségi élet, egyszerű fizikai munka és szellemi munka együttesét kerestem, és akkor ismerkedtem meg az éppen pár évvel korábban újraindult Bakonybéli monostorral, és én nem annyira a bencés rendet, hanem azt a helyet, azt a közösséget éreztem a magaménak, és azt választottam. Én voltam az első, aki oda lépett be, ezért is lett a neve Izsák, mert ugye nagy néppé teszlek Izsákban, megáldalak, tehát akkor 4 szerzetes alkotta a közösséget. Én voltam az első belépő, és akkor így ezzel indult a legutolsó fejezet ennek az alapításnak.
1: Mit ad önnek ez a közösség? Mit jelent ma 2024-ben önnek bencés szerzetesként élni?
0: Hát az első, ami eszembe jut, az, hogy az Isten jelenlétében való életet, az időnek egy olyan elrendezését a napi renddel, hogy igazából nekem nem kell reggelente eldönteni, hogy ma mikor és mennyit fogok imádkozni, mert egyszerűen csak rá kell hagyatkoznom arra a rendre, ami a mi életünkben van. És ezáltal, hogy akármit is teszek, az ebben a szent térben és szent időben zajlik, a legprofánabb dolog is, a WC takarítása, vagy a unalmas e-mailek olvasgatása, vagy pályázati adminisztráció végzése, hogy ez ad egy olyan horizontot, hogy végtelenül értelmes az, amit csinálok. Tehát, hogy bármit csinálok, annak az Isten országa szempontjából van valamiféle jelentősége vagy értelme. Ez, ami így talán az egyik dimenzió, a másik pedig, hogy őszinte, hiteles és megtartó testvéri kapcsolatokat ad nekem a közösség. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, velük nagyon sokat beszélgetek, és hogy szabad vagyok arra, hogy az lehessek, aki vagyok. Tehát azért a miénk egy nagyon egy férfi közösséghez képest egy nagyon szorosan együtt élő közösség, közös munka, fizikai munka, a közös imádság, a közös asztal, a nagyon sok beszélgetés, közös útkeresés, mert hogy a szerzetesség azért ma folyamatosan kell, hogy keresse a saját identitását, útját, mert hogy annyira változik körülöttünk a világ. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy stabilitása annak, ahogyan így testvérként együtt tudunk élni, és együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. És ha csak az elmúlt évekre tekintek, a Covid, a bezártság, a gazdasági nehézségek, a háború, az infláció, tehát hogy mindaz, amivel egy családnak is meg kell küzdenie, hogy azzal így szerzetes közösség egységként szembe tudtunk nézni, és aztán mellette persze a sok egyéni apró nehézség, betegség, gyengeségek, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg azt élem, meg azt érzem, hogy szeretjük egymást, tehát hogy nem egymás mellett élünk, hanem fontosak vagyunk egymásnak, hogy tudunk beszélni dolgokról, hogy érdeklődünk a másik iránt, hogy ez, hát manapság azt hiszem, hogy ez egy nagyon megfizethetetlen dolog igazából.
1: Kedves hallgatóink, Bán Izsákkal, a Bakony Béli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papi Rikót hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett kekvák ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerni Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati a szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Az egyik legégetőbb kérdésünk, amelyre nincsenek egyszerű válaszok, nem csak társadalmi felelősségünk, hanem emberségünk egyik legfontosabb próbája napjainkban, a gyermekvédelem. Hogyan válhat a figyelem és a gondoskodás valódi védőhálóvá a gyermekek számára? Hogyan tekint erre a témára egy ferences szerzetes? Kiderül a következő közel egy órában, amikor is a biztonságról, a bizalom helyreállításáról és a közösség erejéről beszélgetünk. Maradjanak velünk! Az ENSZ jelentése szerint a világon 1 milliárd gyermek áldozata valamilyen erőszaknak, ez lehet lelki, fizikai erőszak, szexuális visszaélés, akár fegyveres konfliktusok. Magyarországon az állami gyermekvédelem 1901-ben jelent meg a jogrendszerben. Ekkor a fő cél elsősorban az elhagyott gyermekek állami védelme, illetve a fogyatékos és krónikusan beteg gyermekek intézményi ellátásának biztosítása volt. Gyermekvédelemről fogunk a mai műsorunkban beszélgetni, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál Dobszai Benedek ferences szerzetest, a Magyar Ferences Rendtartomány korábbi előjáróját, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökkel megköszöntöm a hallgatókat!
4: Bence testvér, mi köze van az egyháznak a gyermekvédelemhez?
5: Nagyon sokrétű módon van köze, hiszen egyrészről maga is a gyermekvédelmi törvény szerint az jelzőrendszer része, taxatíve benne van a gyermekvédelmi törvényben nevesítve az egyház is, mint a jelzőrendszer része. Nyilván ez több rétű dolog. Az egyik az, hogy a gyerekek megfordulnak az egyházi körökben úgy, mint hittanosok, iskolában járó gyerekek, más módon családokhoz tartozó gyerekek. Tehát van az a része, ahol egyszerűen egyházi személyekkel találkoznak gyerekek, és ez is a gyermekvédelemnek a része, de mint a jelzőrendszer részei, nagyon sokszor az is a feladatunk, hogy a saját intézményeinkben, saját köreinkben látott helyzeteket, ha kell, akkor jelezzük a megfelelő módon. Tehát például, hogyha egy gyermeket családjában bántalmaznak, és őt egy egyházi intézményben tárják föl, hogy ilyen hatás éri, akkor ugyanúgy jelzési kötelezettségünk van. És hát aztán nyilván itt van az igazságosságnak a kérdése, ami egyáltalán nem elvethető, vagy a szenvedőknek, vagy peremre szorult helyzetben lévő embereknek a kérdése, akik felé az egyháznak mindig kell, hogy legyen valamiféle segítségnyújtása. Tehát önmagában, mint állampolgárok és mint hívők is kell, hogy észrevegyük azt, hogyha egy gyerek szenved, és ezzel nekünk dolgunk van.
4: Szerintem a mai műsorban egy kicsit meredek kérdésekről is fogunk beszélni, és kezdem rögtön azzal, hogy nagyon sokáig a családon belüli erőszak által érintett nők és gyerekek teljesen magukra voltak hagyva. Hogy áll ez? Mennyire látod azt, hogy ma a társadalomban hogyan támogatják ezeket a nőket és gyermekeket, és az egyház ilyen helyzetben egyáltalán észreveszi-e, és hogyan tud segíteni?
5: Tudjuk, hogy minden ilyen bántalmazásnak az a problematika, hogy hihetetlen nagy a latencia. Tehát azt szokták mondani, hogy kb. 25 feltáratlan eset jut egy feltárt esetre. Ez ilyen ökölszabályszerű számítás, nyilván a latencia azért nehéz számolni, de ebből is látszik, hogy nagy a baj. Nem csak egyházon belül, egyházon kívül, sok területén a társadalomnak nagy a probléma. Azt gondolom, hogy az a helyzet, amiben benne vagyunk, hogy azért egyre többet beszélünk erről, egyre több próbálkozás van, hogy ezzel legyen valami szinten egyházon kívül, egyházon belül, ez csak segíthet. Tehát mindenképp ez dolgunk. Nem gondolom azt, hogy egy ideális helyzetben lennénk, és az egyházban mindent észrevennénk. Már csak azért sem veszünk mindent észre, mert azt látjuk, hogy ha mélyebben belemegyünk akár az elkövetőknek a pszichológiai dinamikájába, akár az áldozatoknak a helyzetébe, itt önmagában olyan képességek vannak arra, hogy rejtve maradjanak helyzetek, hogy hazudik, aki azt mondja, hogy ő bármennyire jó rendszert épített, mindent felfedez. A kérdés inkább az, hogy egyrészt érzékenyebbek válunk erre, egyre jobban kifinomultabbak vagyunk-e, van-e látásunk, van-e tudásunk, hogy mit kell látni, és még egy, hogyha valamit látunk, akkor merünk-e lépni. Hiszen az, hogy látunk valamit és lépünk, ez még nem biztos, hogy összecsatlakozik egymáshoz, vagy összetartozik, hiszen sokan azért félre is néznek egy olyan helyzetben, ahol sejtik úgy azért zsigeregében, hogy itt nincsen minden rendben.
6: Van-e erre vonatkozóan egységes egyházi álláspont?
5: Én azt gondolom, hogy nincs olyan hívő ember, vagy akár egyházi személy, akinek, hogyha azt mondják, hogy egy gyereket bántanak, akkor egy félre lehet-e nézni, akkor azt mondja, hogy ó, persze. Ezt azt gondolom, hogy a szavak szintjén senki sem fogja ezt mondani. A következő kérdés, hogy valójában mi történik, és biztos, hogy nagyon nehéz egységesen bármit mondani, mert itt egyéni képességek, bátorság, kompetencia kérdések fölmerülnek. Tehát az, hogy sokban ez úgy merülhet föl, hogy jó, hát én látok valamit, de az én dolgom-e, vagy látok valamit, de elindulok, nem lesz még rosszabb a helyzet. Tehát csomó olyan félelem, dilemma följön ebben a kérdésben, ami ha akarjuk, ha nem hat ránk. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki összeesik előttünk az utcán, tudjuk, hogy segíteni kell, de egy csomó vészjelzés is bekapcsol bennünk, hogy kell jól, értek-e hozzá, én dolgom, és stb. Ezek mind-mind megjelennek. Pont erről van szó, hogy ezért is kell erről a területről nagyon sokat beszélni, hogy ezeken a félelmeken, gátakon tovább lépjünk, és merjünk valamit csinálni. Szoktuk mondani, meg szoktuk azt a képet használni, hogy mikor dőlnek a dominók, akkor van egy olyan kéz, amit beteszünk a dominók közé, hogy ezt megállítsuk. Nekünk ez a dolgunk. És akkor nyilván itt egyházon belül még egy terület van, hogy keressük a jó arányérzéket, nem csak egyházon belül egyébként. Tehát, hogy amit látok, az olyan súlyú-e, hogy az tényleg baj, vagy ez a hát régen is elcsattant egy pofon, mégis mindenki fölnő. Ez a fajta aránykeresés is ott van mindig ezekben a helyzetekben.
6: Na, erre majd még visszatérünk. Az jutott eszembe menet közben, hogy rengeteg egyházi fenntartású és szerzetesi fenntartású intézményünk van, és ha már a gyermekvédelemről beszélgetünk, számomra a gyermekvédelem valahol nyilván a családban kezdődik minden, de hogy a családban a neveléssel, ha pedig oktatási intézményekről van szó, akkor valahol ott is meg kell, hogy jelenjen. De ott milyen szinten jelenik meg? Nem csak a jelzésre gondolok, hanem a nevelésbe ezt valahogyan bele lehet tenni.
5: El szoktam mondani, nagyon nagy problémának tartom, hogy mind a mai napig kerülnek ki új pedagógusok az egyetemről, főiskoláról, hogy nincsen gyermekvédelmi képzésük. Vannak most már olyan felsőoktatási intézmények, ahol ez megjelenik, de nem mindenhol. És nyilván elindultunk egy olyan korszakból, amikor egy tanár, amellett, hogy nyilván mindig pedagógusnak kellett lennie, de azért azt gondolom, hogy évtizedekkel ezelőtt sokkal inkább érezte magát tanítónak, mint gyermekvédelmi kihívásokkal találkozó embernek. Ma pedig bármelyik intézménybe bemegyünk, akár állami, akár egyházi intézménybe, azt látjuk, hogy arról számolnak be a kollégák, hogy azt látják, hogy egyre több az ügy, őnekik viszont nincs ilyen képzettségük. Ezért aztán azt látjuk, hogy vannak fenntartók, akik erre elkezdtek odafigyelni, több egyházmegyében is látunk erre jó gyakorlatokat, próbálkozásokat, vagy akár intézményi szinten jó gyakorlatokat. Pontosan azt, hogy készítsék fel a tanárokat arra, hogy nekik itt mit kell észrevenni, ha észrevesznek valamit, mit kell csinálni. És ugye ebben a történetben még az se könnyű, hogy ott van az iskola, de hogy itt is a kérdésben is felmerült, hogy ott van a család. Látjuk azt, hogy bármennyire jó egy pedagógus, ő neki akkor van leginkább lehetősége valamit alakítani, hogyha meg tudja nyerni a családot arra, hogy együttműködjenek a gyerek érdekében. Most pont egy olyan családban, ahol esetleg például a családban történik egy abúzus, amit eleve próbál mindenki takarni, tudatosan vagy tudatalatt, akkor ez nagyon nehéz lett megteremteni ezt a kapcsolatot. Most erre is fel kell készíteni a kollégákat, hogy hogyan tudunk egy olyan partnerséget létrehozni a szülőkkel, ami egy kicsit nyitogatja ezeket a helyzeteket, és valahogy a megoldás fele visz mindannyiunkat. Kérdés, hogy mind a két szülő így van-e vele. Hogy az egyik szülőfél nem ugyanúgy szenved egy olyan helyzetben, amiből teljesen meg van kötözve, mert ő maga is esetleg bántalmazott, és pontosan, amikor elindulunk, akkor az kell, hogy a bántalmazott felet segítsük abban, hogy ő megértse azt, hogy amit esetleg mi elindítunk a gyerekével kapcsolatban, az neki is segítség lesz. Nyilván nagyon nehéz mindig egy külső szereplőnek belépni egy családi dinamikába. Nem is kell egy pedagógusnak ezt megtenni, nem az ő dolga. De azt, hogy például ilyen helyzeteket föltárjunk, ahol lehet, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy mind a két szülőt megnyerjük, mert ez lehetetlen. Egyszerűen mondjuk, hogyha van egy bántalmazó fél, az nem is biztos, hogy belátja, hogy ő mit csinál pontosan. Tehát hiába nem tudjuk megnyerni, de hogy egyébként mégiscsak egy változást el tudunk indítani.
6: Nyilván a bántalmazó felet nem lehet megnyerni, a bántalmazott pedig tapasztalatból is mondom, hogy nagyon sokszor szégyenli, és sokszor évtizedek kellenek ahhoz, hogy fel tudja vállalni, és segítséget tudjon kérni.
5: Végtelenül fontos dolog az, ami itt előjött, ez a traumatizáltságnak a pszichológiája, ami azért egy nagyon lényeges dolog, mert én azt gondolom, hogy amikor nem lépünk bele egy bántalmazási helyzetbe, mi, akik külsősök vagyunk, akkor sokszor igazából azért van ez, mert nem értjük, hogy ott mi történik. És én azt vallom, hogy akár az egyházon belüli bántalmazások és azok eltussolása kérdésében is a legtöbbet az segíteni, hogyha a felelősök megértenének minél többet abból a háttérpszichológiából, ami a bántalmazás közben történik, akár magából a traumatizáltságból, abból, hogy egy áldozat miért szégyeli, ami vele történik, miért önhibáztató. Ezeket a folyamatokat kell megérteni ahhoz, hogy valami bennünk sokszor átbillenjen, és mellé tudjunk állni annak, aki önmaga képtelen magáért kiállni.
6: Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a képzésekre, jól értelek?
5: Abszolút, abszolút így van. Prevenciónak az egyik legfontosabb része, hogy képezzünk, meg egyébként némileg az intervenciónak is, tehát az ügykezelésnek is, ahol ugye például elmondjuk azt, hogy hol vannak rizikófaktorok egy személyiségben, akár az abban, hogy ő bántalmazóvá válik, akár az, hogy ő áldozattá válik könnyebben, hogy milyen jelekre érdemes odafigyelni. Azért vannak azok a helyzetek, amelyek nem durva bántalmazással kezdődnek, például a kortárs bántalmazások, hanem eszkalálódik, valahogy kialakul az a szisztéma, amiben az a bántalmazás történik. Az is tanítható, hogy ezeket hogyan lehet sokkal korábban megállítani. Azért például egy kortárs bántalmazásnál, mert azért mondjuk ki őszintén, hogy általában a bántalmazások egyharmada, a legdurvább bántalmazásoknak is az egyharmada az kortárs bántalmazás, akár itt a szexuális bántalmazásokra is értjük ezt, tehát kiskorú bántalmaz kiskorút, de hogy ezekben azért nem azt mondjuk, hogy teljesen sodródnunk kell. Lehet, hogy nem látja be az, aki később bántalmazóvá válik, hogy ő milyen vonaton ül, és az hova fog megérkezni, de egy külső ember lehet, hogy egyébként le tudja még szedni erről a vonatról, aminek a végén egy olyan eszkalálódott bántalmazási helyzet van, ami már borzalmas abban a formájában, de egyébként megakadályozható lett volna.
6: Na még ezekre, hogy milyen bántalmazások fordulhatnak elő, amit említettem is az elején, fizikai, lelki, ezekre majd még visszatérünk. Nagyjából egy évvel ezelőtt, vagy több mint egy évvel ezelőtt jött létre egy olyan szakmai műhely, amelyben különböző területek, egyházi képviselők, szerzetesek, meg hát természetesen jogi kérdésekben jártas szakemberek vesznek részt. Miről szól ez a műhely, és egy év alatt milyen lépcsőfokokat tettek annak érdekében, hogy foglalkoztatok ezzel a kérdéssel?
5: Ugye én eredetileg a emberi méltóság stratégiának vagyok a szakmai vezetője, ami már több mint 5-6 éve jött létre, és ennek útján lettem behívva ebbe az úgynevezett gyerekasztal munkacsoportba, aminek őszintén ki kell mondani, a fogadtatása nagyon vegyes volt, egyházi körben különösen, és én kezdettől fogva ezt úgy értelmeztem, és úgy fogtam föl, mint az a párbeszédkör, amelyben nagyon különböző helyről érkező emberek, egyházon belülről és kívülről érkező emberek, egy fontos ügy érdekében, a gyermekek védelme érdekében egyrészt párbeszédbe kezd, tehát valóban itt olyan háttérbeszélgetések vannak, olyan háttértalálkozók, ahol különböző területről érkező emberek egy asztalhoz ülnek, és beszélgetünk, ütköztetjük a véleményünket, próbáljuk meghallgatni a másikat. Ilyen találkozásból nagyon sok volt. Ezek nem voltak sajtónyilvánosak, de önmagában egyébként az látszik, hogy mégiscsak erjeszti a közeget abból a szempontból, hogy nagyon sok olyan személyes kapcsolódás alakult ki közben, hogy látom, hogy egy ilyen beszélgetésben, ahol 10-12-15 ember vesz részt, tényleg nem csak katolikus egyházból, nem is csak egyházi területről, de társegyházakból is például szoktak erre jönni. A végén telefonszámokat cserélnek, adott helyzetben kapcsolatok alakulnak ki, ami egy akut helyzetben aztán tud segíteni. Nagyon egyértelmű célja volt ennek a munkacsoportnak, hogy azt a folyamatot is úgy elősegítse, hogy előbb-utóbb a katolikus egyház eljusson Magyarországon oda, hogy egy nagy levegőt vegyünk, és egyfajta egységes rátekintést legyen az elmúlt évtizedeknek a helyzetére. Ahol minket nem az érdekel elsősorban, hogy hány bántalmazás történt, ez is valamennyire föltárható, biztos, hogy nem teljes egészében, valamit elmond annak a súlyáról, de leginkább az a fontos, hogy azokat a folyamatokat, sajátosságokat tárjuk föl, ami oda vezetett, hogy bántalmazások megtörténhettek, hogy bántalmazásokat esetleg rosszul kezeltek, de ugyanígy tárjunk fel olyan helyzeteket, ahol jól kezeltek, ahol jól reagáltak. Egy szóval, hogy valahogy a múltat föltárva, illetve a jelent föltárva a jövőbe tekintsünk, és az egyházat még biztonságosabb helyét tegyük. Nyilván mindeközben az is látszik, hogy ebbe a körbe olyanokat is behívtunk, akik akár áldozat érintett, akár a sajtóból jön, és a sajtónak a sajátosságait hozza, de az is látszik, hogy ebből ők is profitálnak. Tehát nem csak az van, hogy ők behozzák a maguk igényét, hogy mondjuk a sajtó, hogy egy áldozat mit igényel, hanem ő is sokkal több mindent megért a belső működésmódból. Nyilván két nagyon fontos dolog, ami az évben történt. Kiadtunk egy tanulmánykötetet, ez egy fordítási kötet, ami olyan tanulmányokat tartalmaz, ami ennek az egész kérdéskörnek a teológiában való lecsapódását hozza, és egy olyan konferenciát szerveztünk, ahol a nemzetközi tapasztalatokat próbáltuk bemutatni. Ez a munkacsoport nem vállalhatja föl azt, hogy mondjuk ő maga hozzon létre egy ilyen országjelentést, hiszen semmilyen jogosultsága nincsen hozzá, semmilyen erőforrása nincsen, facilitálni tudjuk ezt, illetve amit meg tudunk tenni, hogy azokat az előtanulmányokat bemutatjuk vagy elvégezzük, ami, hogyha megszületik, megérik Magyarországon a helyzet arra, hogy meglépje ezt valaki, én azt gondolom, hogy ez vagy a püspöki kar szintjéről indulhat, vagy az állam szintjéről, jobban örülnék az elsőnek, aztán az egyház is jobban jönnek ki belőle, akkor viszont már tudunk nyúlni olyan módszertanokhoz, tapasztalatokhoz, akár félresiklott helyzetekhez, ami segíthet minket abban, hogy mi jól csináljuk, hogyha egy ilyen rátekintést szeretnénk elvégezni.
6: Kulcs szó módszertan. Van ennek módszertana, hogy kell egy ilyen ügyet kezelni, hogyha ez felszínre kerül, még mielőtt bizonyítást nyerne?
5: Önmagában, hogy egy konkrét ügy van, ott is fontos, hogy legyen módszertanunk, és nem azt mondom, hogy egyetlen üdvözítő módszertan van, de az, hogy valami szakmaiságunk legyen, az biztos, illetve hát azért vannak kritériumok, amiknek meg kell felelni. Ugye önmagában, ha elindul egy ügy, akkor az elején vizsgálni kell, hogy milyen szintű, kitérint egyházi szemét, nem egyházi szemét, ha nem egyházi szemét, egyházon belül egyházi intézményben történt, vagy nem. Mi az, amit a civil hatóságok előtt kell tenni, mi az, amit az egyházi hatóságok előtt kell tenni, és nyilván mindig fölmerül az a nagy kérdés, hogy az egész történetet hogyan validáljuk, hogyan bizonyítjuk azt, ami történt, egyáltalán kinek van egy bizonyítási lehetősége és kötelezettsége. Most erre azért már vannak módszertanok, pont az elmúlt pár évnek egy nagyon komoly fejlődése, hogy ezekből a nagyon sok háttérbeszélgetésből, amikről itt beszéltem, meg amik a képzéseinken, meg mások képzésein születnek, és nagyon sok beszélgetésből kezd kikristályosodni, hogy tényleg például, ha bejön egy ügy, akkor ahhoz hogyan álljunk hozzá, mitől tartsunk igaznak valamit, vagy nem igaznak valamit, vagy mitől mondjuk azt, hogy tudjuk bizonyítani, vagy nem. Ha most 3 évvel ezelőtt beszélgetnénk, akkor sokkal soványabb dolgokat tudnék mondani, mint most, amikor már azt tudom mondani, hogy van a tartsainkban 3-4 olyan elég konkrét módszertan, ami például azt segíti, hogy egy ügyet tudunk-e bizonyítani, vagy nem. Na most ez, ami az egy konkrét ügy. Most a módszertanon azt is értem, hogyha viszont egy nagy országjelentésnek állnánk neki, tehát mondjuk azt szeretnénk megnézni, mondjuk 1989 óta milyen ügyek kerültek elő mondjuk az egyházi körben, amely a bántalmazási ügyek, erre is lehet módszertant keresni. Van, ahol kérdőíveztek, mély interjúztak, máshol csak archívumokat néztek, volt, ahol aztán szűkebb körből indultak, és úgynevezett extrapolálták az eredményt, tehát így kiterjesztették ilyen számítás alapján. Ennek mindenkinek lehet előnye is, hatalmas nagy hátránya. Módszertan része az, hogy mondjuk hogyan ne számoljuk be kétszer egy ügyet, hogyha mondjuk az egy rendnél is, egy egyházmegyénél is bejelentésre került, akkor azt ne számoljuk kettőnek, hanem egynek. Egy csomó ilyen apró dolog fölmerül, és hát nyilván azt a kérdést is fel kell tenni, mi a cél? Mit szeretnénk egy ilyen felméréssel? Most mondtam, hogy alapvetően egy ilyen jellegű felmérést, ha országos, akkor a püspöki kar, hogy az állam tud indítani, van olyan ország, ahol az állam indította, mint például Ausztráliában, és nem csak a katolikus egyházra vonatkozólag, van, ahol az egyház, Németország inkább ilyen, de hogy egyébként részterületre is lehet, mint például az írek a egyházi gyermekvédelmi rendszerre csinálták meg, vagy Magyarországon ugye, akik belemertek legalább részterületen ilyenbe kezdeni, azok a piaristák, akik ugye az archívumukat föltárva készítettek egy a jelentést, amelynek tudom, hogy mi van benne, mert én magam is része voltam a bizottságnak, amely végezte, és a végén több tucat javaslatot fogalmaztunk meg a mára vonatkozólag ezekből a régi ügyekből. Szóval, hogy ezeket mind-mind érdemes átgondolni, és utána ez alapján neki indulni a nagy feladatnak.

0: Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi előjárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem.
1: Többször elhangzott itt, hogy egyházon belüli visszaélések. Nagyon sok támadás éri az utóbbi években, lehet, hogy évtizedben is az egyházat, és egyre több. Van rálátásod erre, hogy valóban megnőtt az egyházon belüli zaklatásoknak, vagy valamilyen visszaéléseknek a száma, vagy párhuzamosan ezzel a kérdéssel megjelenik bennem, és ezért is mondtam, hogy összetett a kérdés, hogy addig, amíg mondjuk a mi gyerekkorunkban oda tudtam futni a férfi tanárhoz, a női tanárhoz, és kaptam egy nagy ölelést, vagy egy arcsimogatást, vagy egy hátbaveregetést, hogy valamit jól csináltam, ma egy nagyon komoly fal alakult ki a pedagógusok és a gyerekek között, mert hogy nem ölelheted meg, egy csomó olyan pozitív gesztus is van, mind a mellett, hogy nyilván a fenyítő eszközök jogosan kikerültek a pedagógiai módszertanból, eszköztárból, de hogy ezzel együtt nagyon sok pozitív visszacsatolást elősegítő, akár ilyen fizikai kontaktus is kikerült, és már ezeket nem alkalmazzák a pedagógusok. Összefügg-e a kettő, hogy néha félreértenek olyan jeleket diákok vagy szülők, vagy pedig megnőtt valóban az egyházon belüli visszaéléseknek, zaklatásoknak is a száma?
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, ezért meg fogok darabjaiban válaszolni rá. Remélem nem marad ki semmi, hogyha igen, akkor a részre érdemes majd kérdezni. Az első az, hogy több ilyen ügy van, vagy kevesebb ügy van, meg hogy ennek mi az aránya mondjuk más szervezetekhez képest. Erre ugye az első, amit el kell mondani, hogy az egyházban legalább vannak számaink. Tehát azért marha nehéz, már bocsánat, így fogalmazok, arról beszélni, hogy hol van több, vannak olyan országok, ahol több területen megnézték, és azért az kimondható, hogy szemmel látható, hogy az egyházban vannak ügyek, de hogy azt kell mondani, hogy azért nagyon nehéz föltárni, hogy ezeknek az aránya mi másokhoz képest, mert máshonnan viszont azért nincsenek ennyire komolyan föltárt területek, ügyek, stb. Főleg itt Magyarországon. Tehát, hogy még azt nagyjából az egyházból tessék-lássék vannak számaink, de mondjuk, hogy a közoktatásból, vagy a gyerekvédelemből, a klasszikus gyermekvédelmi rendszerből mennyi van, hát nagyon kevés számításunk van, pláne nyilvánosan erről. Az biztosan kimondható, hogy nagyságrendileg az egyházban nem több, mint a más hasonló szervezetekben, ahol ilyen bizalmi viszonyok létre tudnak jönni, hiszen itt alapvetően ez egy nagyon fontos és kulcskérdés, hogy a bizalmi viszonyok, amelyek egyébként jók, hogy vannak, azokban tud mégiscsak néha megjelenni, vagy egyszer-egyszer megjelenni olyan határátlépés, ami viszont elfogadhatatlan. Tehát ugye azért általában a bántalmazásoknál ez fontos kimondani, hogy nem egy teljesen ismeretlen ember kiugrik a bokorból és tesz valamit, hanem egy bizalmi viszonyban történik általában a többségében a határátlépés. Most a második az, amit mindenképp ide teszek, hogy azért bántalmazás és bántalmazás között tegyünk különbséget. Tehát ugye ma egyre érzékenyebbek vagyunk, egyre alacsonyabb az inger küszöbünk ezen a területen, akár testi kontaktus terén, más területen. Ez nem is biztos, hogy baj, nyilván itt keresünk aránykeresés, vagy ilyen jó határkeresés van, stb. Ez megint egy olyan dolog, amiről szerintem kell, hogy beszélgessünk. Aztán egy következő terület, hogy igen, valóban megjelenik egy ilyen páni félelem, nem csak egyháziakban, hanem pedagógusokban, különösen óvodában és alsó tagozatban, ahol ugye mindig sok testi kontaktusnak jobban szerepe volt, vagy testnevelőkben, ahol ugye mondjuk akár szakmai előírás, hogy neki mondjuk egy szertorna gyakorlatnál igenis kötelessége segíteni. De hogy ezt kiteheti, hogy teheti, mint teszi. Most azt gondolom, hogy erről beszélgetni kell. És én egyébként el szoktam mondani azt, hogyha eljöttünk egy olyan steril környezetbe, ahol egy pedagógusnak semmiféle lehetősége nincsen, soha semmilyen közmegegyezéses, transzparens, tehát mindenki által felkérdezhető kontaktust megtenni, ezt úgy hívják, hogy elhanyagolásos veszélyeztetés, vagy igen. Tehát, hogy át lehet esni a ló túlsó oldalára. Én ezért azt szoktam mondani minden képzésünkön, hogy erről nagyon sokat kell beszélni. Beszélgetni kell a gyerekekkel, beszélgetni kell a szülőkkel, igenis mondjuk egy bejövő osztály esetében, egy első szülői értekezleten el lehet kezdeni erről beszélni, hogy nálunk, mit tudom én, a mi intézményünkben alapvetően nagyon figyelünk arra, hogy az első és legfontosabb, hogy egy gyerek hogyan él meg valamit, tehát hogy valóban, hogyha azt látom, hogy egy gyerek nem szereti, hogyha, mit tudom én, veregeti a vállát a tanár, akkor ezt vegye komolyan, ne csinálja. De hogy igenis, még akár ilyen dolgoknak is lehet helye, de erről legyen valamiféle közös gondolatunk, megegyezésünk, és mindig legyen transzparens. Hiszen azért szerintem nagyon sokan érzik azt, hogy X tanító vagy tanítónő, bár megsimogatja a buksiját a gyereknek, soha nem fogják bántalmazónak tartani, a másikat meg igen. Vajon miért? Ezekről kell gondolkodni, és hogy igenis, erről egy intézmény gondolkodhat, hogy nálunk ez hogy van. És még egy, hogy lehessen jelezni. És ami nagyon érdekes, ezt szeretném behozni, mert ma nagyon végletesen gondolkodunk erről. Ne nyúljunk senkihez egyik oldal, vagy súlyos bántalmazás másik oldal. Hát azért a kettő között azért van más. És például még olyan is, ami teljesen helyes magatartás, és olyan is, ami még nem bántalmazás, de nem helyes magatartás. Tehát ez most pont egy római konferencián voltam, és ott mondták, hogy egyre inkább jó lenne erről beszélni, hogy más a bántalmazás vagy abúzus, amikor ténylegesen az van, hogy itt bizonyos szempontból a maga hasznára akarja kihasználni egy felnőtt a helyzetet, vagy tényleg agresszív, és nem tud az agresszivitással, dühével mit kezdeni, ezt válasszuk el attól, hogy van egy olyan magatartás, ami nem helyes, tehát hogy mondjuk akár egy etikai vétségnek tekinthető, de nem bántalmazás még. De
1: tudnál erre példát mondani?
2: Ez egy egészen konkrét példa, hogy van egy olyan gyermekvédelmi, egyébként gyermekvédelemben dolgozó szakember, akit egyébként szeretnek a gyerekek, alapvetően jó szakembernek tartják, megbíznak benne, de mondjuk mindenkit nyuszikámozik, hogy nyuszikáim így vagy úgy. És mondjuk tinédzser lányok jelzik azt, hogy ők nagyon szeretik az XY-t, de ők szeretnék, hogy ennél egy tiszteletteljesebb helyzet lenne. Na most, hogyha ő neki szól a vezetője, hogy ne nyuszikázzad őket, hanem mit tudom én, valami ne ilyen bizalmaskodó kifejezés használj, és ezen változtat, akkor azt lehet mondani, hogy ő nem volt abuzív, nem volt jó a magatartása, de változtatott rajta. Ha ő ezután is nyuszikázik, meg közeledik, akkor meg abuzív. Mert hogy ma egy ilyen helyzetben lehet, hogy ha csak ez kerül ki a sajtóba, hogy a XY nyuszikázta a gyerekeket, ott mindenki azt gondolja, hogy már meg is erőszakolta őket, holott nem. Tehát, hogy szerintem ezeket a distinkciókat nagyon meg kell tenni, és mondom, nagyon-nagyon végletesen gondolkodik a társadalom. Nyilván ez, ami a médiát is mondjuk segíti abban, hogy jobban eladjon egy lapot, ha ilyen nagyon sztereotíp módon akarok gondolkodni a médiáról, azt is cizelláltabban kell. De ugye ezért is szerintem erről sokat kell beszélgetni, hogy azért tudjunk jobban így disztingválni így a magatartás helyzetek föltárásakor.
1: Más a társadalomnak az inger küszöbe?
2: Egészen biztos, hogy más. De ez is olyan nagyon érdekes és konfúz vagy zavart, hogy olyan dolgok fölött tudunk elmenni évekig, évtizedekig, ami rombol és borzalmas, és most elég csak arra gondolni, hogy miket engedünk meg a közbeszédünkben, meg az egymással való beszédünkben, és közben meg bizonyos helyzetekben meg úgy ugrunk rá helyzetekre vagy személyekre, ami meg teljesen irracionális. Vagy éppen racionális, vagy van alapja, de mégiscsak túlzó.
1: Megemlítettem a beszélgetés elején, hogy ugye a világon nagyjából 1 milliárd gyermek áldozata valamilyen erőszaknak, és itt különbséget kell tenni, hogy ez lelki, fizikai, szexuális visszaélés, vagy akár most mondhatnánk az internetes zaklatást, mert annak is a virágkorát éljük gyakorlatilag. Véleményed szerint kell, lehet különbséget tenni, akár súlyossági fok között, vagy bármilyen jellegű zaklatást, erőszakot, azt ugyanolyan súllyal kell kezelni, és az áldozatoknak ugyanaz a bánásmód jár?
2: Bizonyos szempontból nem a bántalmazás típusa felől közelíteném meg, hanem az áldozat felől. Tehát, hogy látunk olyat, aki egy erősebb személyiség, és hozzá egy durvább bántalmazás is máshogy érkezik meg, míg egy másik személy, nincs ilyen reziliencia, hogy ezt a szakszót használjam, és egy sokkal kisebb verbális, akár akaratlan dologra is összeomlik. Tehát az egyik, amit mindig el szoktunk mondani, az áldozat az első, tehát az a kérdés, hogy ő neki hol van ez, ő hozzá hogyan érkezik meg az, ami megérkezik. És persze, hát itt azért lehet ilyenekről beszélni, most nem kell túlérzékenykedni neki sem meg, de hát azért mégiscsak az meg az ő valósága, ami mögött egy csomó minden lehet, az ő neveltetése, a helyzet, amiből jött, a személyisége, az, hogy máshol is bántják, és most itt is érte őt valami. Tehát én nagyon innen közelíteném meg. Azért nagyon elkülöníteném azt a helyzetet is, amikor egy egyszeri bántalmazás, vagy egy tartós, folyamatos, traumatizáló helyzet van, és akkor itt is az, hogy lehet, hogy valakit egyszer, mit tudom én, valaki egyszer lehúzott neki egy pofont, nem kellett volna, nem ismerjük el, hogy ez jó volt, de azért ez lehet, hogy teljesen más, mint az, hogy él mondjuk valaki egy diszfunkcionális családban, ahol rendszeresen van egy alkoholista szülő, és az nem veri meg egyszer se, de olyan lelki terrorban tartja azt a gyereket, vagy akár házastársat, vagy másik szemét, ami hosszú távon öl. Tehát, hogy ez is egy következő. És akkor nyilván ezek is egy fontos kérdések, hogy például ez is egy nagyon, azt látjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy olyan bántalmazás ére valakit, ami egy körülhatárol dolog, tehát értem alatt, hogy mit tudom én, akár a legdurvábbaknál is mondjuk egy szexuális erőszak történik, de hogy az, annak van egy konkrét időpontja. Vagy egy olyan helyzetbe kerül, amit ő soha többet nem tud kontrollálni, róla az internetre kikerül valami, amit soha az életben ő onnantól kezdve nem tud kezelni, hogy az eltűnik-e vagy nem. Ez utóbbinál azt mondják, hogy a traumatizáltság sokszor erősebb, mint akár egy egyszeri súlyos például a szexuális cselekménynél. Tehát ez sem mindegy. És nyilván azért azt mondjuk, hogy alapvetően a súlyos fizikai bántalmazás, a szexualitással kapcsolatos bántalmazás és a súlyos lelki nyomasztás, ez a három biztos, hogy kitűnik. Most egyébként nyilván veszélyeztetésnek tartjuk az elhanyagolást is, ami talán még nehezebben behatárolható, hogy mondjuk mit tekintünk oktatási elhanyagolásnak, az, hogy valaki rendszeresen nem tud iskolába menni, mert egy olyan, mit tudom én, vigyázni kell a kis testvére rendszeresen, mondjuk hetedikes korától kezdve, mert a szülők sehol nincsenek. Vagy az, hogy ő egyébként jár iskolába, stb. Egy jól szituált családból, de mondjuk a szülő nem hajlandó elvinni pszichológiai fejlesztésre a gyerekét, mert ő azt mondja, hogy a gyereke nem hülye. Mind a kettő elhanyagolás egyébként. Vagy mind a kettő az lehet. Tehát nagyon nehéz megtalálni, hogy hol van a határ, vagy itt szoktuk ugye előhozni azt, hogy lehet, hogy az a gyerek, akinek nem tudnak mindent megadni a szülei, lehet, hogy valaki ezt onnan tekinti, hogy elhanyagolók a szülők, más meg onnan, hogy egyébként meg lehet, hogy meghallgatják rendszeresen, szerető családban van, lehet, hogy nem tud minden osztálykirándulásra eljutni, de egyébként lehet, hogy a végén egy reziliensebb és egészségesebb gyerek lesz a végén, mint az, akinek mindent megadtak fizikai téren. Szóval hogy ez is egy nehéz, de hogy az elhanyagolás még mindenképp ide kell tenni, csak itt azt akartam érzékeltetni, hogy még nehezebb belőni, hogy például mikortól van jelzési kötelezettség. Hiszen ott is van olyan, ahol jelzési kötelezettség születhet, például, hogyha oktatási, étkeztetési, lakhatási elhanyagolás van, ezek mind jelzőrendszerben kötelező jelzést kívánhatnak maguk után.

0: Dobszai Benedek ferences szerzetes, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a beszélgető társam.
1: Megemlítetted már néhány perccel ezelőtt azt a tanulmánykötetet, amit én nem tudtam pontosan, hogy ahogy mondtad, ez egy fordítás, tehát ez nem a magyarországi helyzetet tükröz, hanem a szerte a nagyvilágból feltárt eseteket fordított le ez a szakmai tím, a bizalommal visszaélve a címe ennek a tanulmánykötetnek.
2: Igen, ezt egy nagyon konkrét céllal jelentettük meg ezt a könyvet, hiszen azért bántalmazásról már nagyon sokféle könyv megjelent magyarul is, cikkek is most már elég szép számba vannak, van még terület, ami föltárandó, meg lehetne itt kutatni bőven. Konkrétan ez a kötet, ez arra jött létre, hogy a nagyvilágból olyan tanulmányokat fordítsunk le, ami azt a sajátos kérdést vizsgálja, hogy maga ez a helyzet, hogy bántalmazások történtek az egyházban, ez hogyan tett föl kérdéseket a teológia és a pasztorális oldalra. Tehát például nyilván az, hogy az egyházban ilyenek megtörténhettek, hogy úgy kezeltek helyzeteket, ahogy, ez föltett olyan kérdéseket, hogy egyébként mit gondolunk a papságról, ki a pap ma, mit gondolunk az egyházról, az egyház szervezetéről, egyházfegyelmi kérdésekről, erkölcstani kérdésekről, áldozatvállalásról, engedelmességről, olyan dolgokról, amelyek egyébként alapértékei az evangéliumnak és a katolikus tanításnak, de vissza lehet velük élni.
1: Megkérdőjeleződtek ezek az alapértékek?
2: Azt gondolom, hogy van, ahol igen. Tehát konkrétan ugye azt látjuk, hogy az engedelmesség, például az engedelmesség fogadalma, ami a szerzetességben egy nagyon fontos alapérték, ezt lehet jól megélni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy ez nem törölhető el, mint érték. De azt is látjuk, hogy vissza lehet vele élni. Azt is látjuk, hogy lehet olyan dolgokban engedelmességet kívánni, amiben egy elöljárónak például, vagy egy közösségnek nincsen joga engedelmességet elvárni. És hogy nyilván ugyanakkor ez egy kicsit el is bizonytalanít akár előjárókat, hogy akkor mit kérhet, mit nem, ezért is kell erről beszélni. Sőt, esetleg előhozhat olyan helyzeteket is, ahol egy olyan személy, akinek mondjuk engedelmességi fogadalma van, ő élhet vissza azzal, hogy őtől ne követeljenek meg valamit. Én tudok olyanról, ahol konkrétan fölháborodott szerzetes azért, hogy mit tudom én, kiküldtek neki egy kérdőívet, amiben voltak ilyen kicsit személyesebb kérdések, de egyébként a rendi közösség közös jövőjéről szólt, és akkor itt például fölzaklatta az, hogy őtől milyen jogon kérdeznek ilyeneket. Nos, hát itt ez a kérdés, hogy ő ennek a családnak a tagjaként értelmezi a magát. A belső identitása oda köti ahhoz a közösséghez, vagy már réges-rég máshol van, és így csapódik le ugyanakkor, hogy neki támad az előjárójának, hogy őtől őt ne kérdezzenek. Tehát, hogy ezekről a dolgokról bizony kell beszélni, vagy milyen áldozatot várhatunk el egymástól az egyházban. Mi az a pont, amikor azt mondhatom, hogy mit tudom, én nem fogadok el egy dispozíciót, mert mit tudom, rámegy az egészségem, és tőlem ilyet nem várhatnak. És akkor tényleg lehet az, amikor ezt ki kell mondani, hogy lehet olyan helyzet, hogy mondhatok nemet, és lehet olyan helyzet, amikor igazából a kényelmem van ott, csak szépen beburkolom ilyen pszichológiai dologba, hogy az abúzussal való visszaélés csomagoló papírjába, hogy őtől ilyet nem kérhetnek.
1: Ez a legszélsőségesebb helyzet, amit így megemlítettél, vagy talán nem a leg, de hogy elég szélsőséges helyzet. Nehéz az arányokat megtalálni, de gyakorlatilag az egyik oldalról azt érzem, hogy eszköztelenné válnak akár előjárók meg vezetők, másik oldalról egyre nagyobb teret nyit talán azok előtt, akik ebbe bele tudnak kapaszkodni, pont az általad említett akár lustaság vagy kényelem bármi miatt. Hogy lehet ebben a kérdésben az arányokat, a helyes arányokat megtalálni, meg az egyensúlyt?
2: Nyilván nagy általánosságban nehézre bármit mondani, de ez fölveti persze az individualizmusnak a kérdését versus a közösségnek a kérdését. Ugye ebben is azért érzünk mindig egy mozgást az egyházon belül is, hogy mikor melyiket tekintjük fontosabbnak vagy lényegesebbnek, és hát valami egyensúlykeresés van végül is ebben a kettőben. De például nagyon fontos, hát ugye ezzel kapcsolatban is ilyen megjelent egy könyv az

0: múlt évben, ugye a Dismas de Lassusnak a Visszaélés és árulás című könyve. Alcíme alapján azt gondolnánk, hogy ez csak szerzetesekről vagy szerzetesi közösségekről szól, de nem, ez minden keresztény közösségről szóló könyv. Pontosan ezeket az alapértékeket vizsgálja, mint engedelmesség, alázat, lelkivezetés, áldozathozatal, hogy ezekben mi a keresztény hagyomány, mi az, amihez ragaszkodni kéne, és mi a visszaélés. És nagyon fontos, hogy például ez a könyv nagyon sokszor megemlíti, hogy mennyire fontos, hogy legyenek közös szabályaink, amire emberek fogadalmat tesznek, amire ígéretet tesznek. És azt lehet mondani, hogy ha te 20 éve erre tettél ígéretet, és ehhez hűséges akarsz maradni, akkor ez téged is köt. Meg az előjárót is köti abban, hogy ennyit kérhet és nem többet. Tehát például nagyon sokszor azt látjuk, hogy ott válik el, hogy többet kér-e az előjáró, mint amire az illető fogadalmat tett. Na de bocsánat, egy házasság is bizonyos szempontból erről szól, hogy én nem mondhatom 15 év múlva, amikor föl kell kelni és elvinni a gyereket az óvodába, hogy nincsen kedvem, és ne legyél abuzív kedves házastárs, hogy most engem fölébresztettél, mert 15 éve kimondtam valamit, ígéretet tettem valamire, ami most fog megvalósulni ebben a helyzetben, hogy én reggel 6-kor fölkelek. És persze, ugyanakkor meg lehetnek ott is olyan helyzetek, ahol meg tudjuk, hogy egy házasságban is lehetnek olyan helyzetek, ahol meg azt mondjuk, hogy visszaélnek azzal, amit én ígérettemet tettem abban a házasságban. Szóval ezek nagyon fontos területek, de hogy kell ez az egyensúlykeresés, meg ez az aktuálisan ebben a helyzetben mi az igazság, ezt szerintem igenis keresni kell.
1: Még egy fontos terület, amire úgy érzem, hogy érdemes kitérni, az az, hogy ha arról beszélünk, hogy áldozat, elkövető, ha akár szexuális erőszakról, bármilyen visszaélésről beszélünk, hajlamos még mindig a társadalom nagy része azt mondani, hogy zömében vagy teljes egészében a nőket éri ilyen jellegű zaklatás vagy erőszak. Vagy ha gyermekvédelemről beszélünk, akkor hogy általában a lányokat. Igaz ez a megállapítás?
0: Azt látjuk, hogy nagyjából itt az európai térfélen egészen egyértelműen nagyjából 4 lányból egyet ér valamiféle komolyabb szexuális fizikai abúzus 18 éves koráig, és 6 fiúból egyet. Tehát, hogy mind a kettő magas százalék, ugye egyik az ilyen 25, a másik ugye meg szintén páros számú százalékban. És akkor ki lehet számolni, hogyha bemegyek egy osztályterembe, egy 30-es osztályba, ott hány olyan gyerek van, aki valamit megélt az életében. Magyarul, hogy ér mindenkit. Valóban a társadalomban azt látjuk, hogy a lányok picivel többen vannak. Érdekes módon az egyházban férfi többlet van, fiú többlet van, tehát ott itt meg az a tapasztalat, és ez is érdekes, hogy több fiú áldozat van, mint lány. Bár egyébként azt is látjuk, hogy a lengyeleknek van erről tapasztalata, hogy itt is kezd átbillenni az arány fele-felébe nagyjából, fiú-lány arány. Ha azt nézzük, hogy az áldozatok hány százaléka fiú és hány százaléka lány az egyházon belül bántalmazottok esetében, akkor azt látjuk, hogy ellentétben a társadalommal az egyházban több a fiú áldozat, mint a lány áldozat. Ez érdekes. Ennek nyilván lehet egy olyan oka a múltban, hogy valószínűleg egyszerűen több kontakt kapcsolat volt egyházi személyek és fiúk között. Föl kéne megtenni valószínűleg egy sor kérdést, hogy ennek mi az oka, de azt is látjuk, hogy bizonyos országokban ez az arány most kezd fele-felére billenni. Na most nyilván azért az is kérdés, hogy milyen típusú bántalmazásról van szó, mert azért azt is látjuk, hogy a szexualitásnál ott a lány áldozata több, a fizikainál egyébként valószínűleg már a fiú. Tehát, hogy ez is érdekes, és akkor nyilván az elkövetőket is érdemes megnézni. Például teljesen egyértelmű, hogy a szexuális tartalmú elkövetések többségében az elkövetők férfiak, de mondjuk például bizonyos ilyen lelki nyomasztás meg egyebekben, ott meg ez az arány már nem ennyire egyértelmű. Szóval itt is nyilván van ilyen bántalmazás specificitása annak, hogy az elkövetők és az áldozatok hogyan arányulnak egymáshoz.
1: Lehet, hogy hallgatóink közül is többen megfogalmazták ezt a kérdést, ami bennem itt van, hogy miért fontos vajon ennyire, akár egy ferences szerzetesnek, de bárkinek szerzetesként, hogy ennek az ügynek valamilyen szinten, nem is azt mondom, hogy az élharcosa legyen, de hogy ennyire beleálljon ebbe a történetbe, és küzdjön azért, hogy minél inkább segítse az áldozatokat.
0: Hát több rétű válaszom van rá, egyrészt azért mezzebb bíztak meg. Van olyan engedelmesség, és akkor az ember megcsinálja a munkáját. tényleg én nem magamtól lettem gyerekvédelmi szakember, ha bár egyáltalán annak nevezhetem magamat, hanem nyilván voltam előjáró, találkoztam esetekkel, láttuk azt a szerzetesi körben, hogy ezzel felesleges külön-külön foglalkozni a szerzetesi közösségnek, hanem érdemes együtt valamit csinálni, mert sokkal könnyebb, akármik egy bejelentő oldalt, nem kell minden rendnek külön megcsinálni, legyen közös. És aztán tulajdonképpen, mivel általában én voltam a tűzhöz legközelebb, ezért valahogy mindig rajtam maradt, mint szamáron a fül, ahogy szoktuk mondani, de nyilván fontosnak is tartom. És akkor nyilván az egyik oldal az, hogy hát ahogy szoktuk mondani, hogy azért ma ilyen bántalmazási pandémia van. Tehát itt az előző számokból is látszik, hogy azért nagyon, nagyon keresztül hatja a társadalmat a bántalmazásnak a jelenléte. Ugyanakkor van bennünk egy aránykeresés, és nyilván a botrányok is, így azt látjuk, hogy az egyház nagyon sokat vesztett a hitelességén, abban, hogy botrányok voltak, és nagyon sokat nyert a hitelességben, hogyha elkezdte kezelni. Most nem ezért kell csinálni elsősorban, de hát ez is egy hatása. Lehet azt is kimondani, hogy ha folyamatosan arról beszélünk, hogy az egyháznak a peremre szorultakkal kell foglalkoznia, hát ma, ha valaki peremre szorult, az egy áldozat. Aki küzd saját magával, küzd a szégyennel, küzd az ellenfogadással, küzd az életével, egyszerűen az irgalmasság egy cselekedete is az, hogy ma, ha itt található nagyon sok szenvedő ember, akkor itt kell valamit tenni. Ezek mind-mind egy összeadódnak. Most nyilván ez nehéz, hogy persze sokszor ugye úgy gondolkodunk erről az egész területről, egyrészt, hogy gyerekvédelem. Én nem szeretem ezt azért, mert szerintem nem csak a gyerekekről van itt szó, hanem általában mi ezért szoktunk egyrészt emberi méltóságról beszélni, meg biztonságos működés megteremtéséről, mert egyébként egy pedagógus kollégát is meg kell védeni mondjuk egy agresszív gyerektől. Mert mondjuk van olyan gyerekvédelmi ügyünk, ahol azért kellett jelzést tenni, mert a gyerek verte a szülőjét, és a szülő nem bírt sohasem jelzést tenni maga, hogy itt baj van. És őt kellett megvédeni. Mert hogy egy egyházi intézményben is lehet olyan rendszert kiépíteni, ami élhetetlen, ami tönkretesz embereket, ahol kollegiális viszonyokban intrikák vannak. Tehát ezek épp úgy beletartóztatnak ebbe a területbe. És hát intézményfenntartók vagyunk, tehát ezzel foglalkozni kell. Úgyhogy ezek így együtt hozzák, és akkor még egy, hogy persze most itt nagyon sokszor így foglalkozunk fel, hogy ez egy ilyen külön terület, hát az lenne a szerencsés, hogy ez valahogy áthatná az egésznek a kultúráját, és nem egy ilyen külön terület lenne, hanem valahogy úgy minden szolgálatunknak lenne egy ilyen része, hogy azért ezt megpróbáljuk úgy csinálni, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát közben.
1: Zárszónak is nagyon jó lenne, de egy utolsó kérdésem van, hogy véleményed szerint ma mire kell a legnagyobb fókuszt helyezni ezen a területen?
0: Ugye két dolgot szoktunk mondani minden képzésükön, hogy mer látni és mer szólni. Tehát az egyik az, hogy merjük észrevenni azt, hogyha vannak olyan helyzetek, amelyek olyan kétesek, hogy itt mi történik. És akkor nem biztos, hogy rögtön a nagy kalapáccsal kell neki esni, meg rögtön hívni a gyerekvédelmet, meg a rendőrséget, ilyen is van, hanem egyszerűen csak az, hogy nyitott szemmel járni, és merni közelengedni magunkhoz azt, hogy vannak ilyen nyugtalanító helyzetek. És ebben sokat segít az, hogy ha van hozzá tudásunk, hogy mit kell látni. Tehát, hogy egy kicsit ez a háttérfolyamatok megértése. És a másik az, hogy mer szólni, senkinek sem kell ezeket az ügyeket egyedül megoldania. Hanem az a jó, hogy ha bárhol is vagyok, akkor van egy-két olyan ember, akiben megbízok, és megmerem kérdezni, hogy figyelj, én látom rosszul. Mert egyedül ezeknek a felelősségét elvinni még egy gyerekvédelmi szakembernek sem nagyon megy. Pláne egy laikusnak. Tehát, hogy merni azokban a közegekben, ahol vagyunk, azt mondani, hogy te XY-on látom, most olyan furcsán van, én látom rosszul, kell itt szólni, ne kérdezzük meg, hogy van. Nem kéne itt valakinek szólni. Ha idáig eljutnánk, akkor sokkal előbbre lennénk, ahogy egyébként azt látjuk, hogy azzal, hogy ezt elkezdtünk foglalkozni, sokkal előbb meghallja például a felnőtt társadalom a gyereknek a problémáját, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt. És szerintem van ebben remény.

Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi elöljárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várható a Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugatias szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Kedves hallgatóink, a történelem egyik legismertebb és legtovább uralkodó monarchája, 14. Lajos, a napkirály neve szinte egyet jelent a fényűzéssel, a hatalommal és az abszolút uralkodói tekintéllyel. Az uralkodó több mint 7 évtizeden át állt Franciaország élén és olyan korszakot teremtett, amely nem csak hazája, hanem egész Európa politikájára, kultúrájára és mindennapjaira is jelentős hatást gyakorolt. A Versailles-i kastély pompája, a királyi udvar szigorú rendje és a központosított államhatalom mind az ő nevéhez fűződik. Dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza tartott előadást 14. Lajos életéről és koráról. A hallgatóság betekintést nyerhetett a napkirály személyiségébe, uralkodásának legfontosabb eseményeibe, valamint abba a történelmi környezetbe, amely Európa egyik legmeghatározóbb alakjává tette őt. Műsorunkban most ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak az első szerkesztett részét sugározzuk. Dr. Kis László történészt hallják.
2: Hölgyeim és uraim, egy kellemes időutazásra invitálnám önöket, és örülök neki, hogy ennyien eljöttek. Visszautaznánk az időbe egészen a 17. századi Franciaországba, konkrétan 14. Lajos udvarába. Ebben a körben úgy hiszem, mindenki ismeri 14. Lajosnak, a napkirálynak a nevét, meg többé-kevésbé a tevékenységét is. Azzal sem szállnának vitába velem, hogy azt állítanám, hogy ő volt a koraújkori Európa egyik legismertebb és legnagyobb, vagy talán a legnagyobb uralkodója. Mitől volt ő nagy? Nem elsősorban attól, hogy példátlanul hosszú ideig, 72 esztendeig uralkodott. Ezzel szerintem az európai ranglistán a number one, vagy a dobogó bármelyik helyére biztosan felállhatna mindmáig. Sokkal inkább azért tekintjük őt nagynak, mert hosszú uralkodás alatt teljesedett ki az úgynevezett etatizmus, vagyis az állam minden hatóságára, valamint az Isten kegyelméből való uralkodó teljhatalmára, elvileg korlátlan hatalmára épülő abszolút monarchia. Az abszolút monarchia kormányzati gépezete, ezt is jól tudjuk, az 1680-as, 1690-es évekig viszonylag olajozottan működött, és nagyon szakszerűen igazgatta kevesebb, mint 50 ezer ember a 20 milliós Franciaországot. Már csak emiatt is, még évtizedek múltán is Európa kevésbé fejlett országaiban nem csak csodálták, nem csak irigyelték, hanem követni, utánozni, másolni is próbálták ezt a kormányzati modellt, hiszen nyugodtan nevezhetem, vagy mondhatom ezt a szakkifejezést is. A mai alkalommal én azt tervezem, hogy felvázolom a napkirálynak a életéből a legfontosabb eseményeket, megismerkednek majd az uralkodó hétköznapjaival is, akár intim életével is. Szó lesz majd a Párizstól nem messze felépített versailles-i palotáról, amelyet, illetve épület együttesről tulajdonképpen, amelyet egész Európa irigyelt és csodált, és ugyancsak utánozni, másolni igyekezett. Mert ne felejtsük el, hogy főleg a 18. században, 14. Lajos stílusban épülnek föl majd például olyan új fényes uralkodói központok, mint Bécs mellett a Schönbrunni kastély, a poroszoknál Potsdam, vagy a távoli Oroszországban Pétervár mellett a Finnöböl partján Petrodvorec első vagy Nagy Péter nyári palotája, amely egy az egyben igyekezett lemásolni mindazt, ami Versailles-ban tapasztalható volt. Szökőkutakkal, parkokkal, vízművekkel, mesterséges csatornákkal és így tovább. És persze majd megismerkedünk az én vezetésemmel az udvari élettel is. Felvillantom azt, hogy nem fenékig tejfőr volt akkor uralkodónak lenni, akinek a mindennapjait a felkeléstől a lefekvésig gúzsba kötötte a spanyolos udvari etikett. Hogyha valahol valaki Európában bárhol ránézett a toronyórára, mit tudom én, 10:30-kor, akkor tudta, hogy Versailles-ban 14. Lajos mit csinál. És biztos, hogy mindig ugyanakkor ugyanazt csinálta. És egy nagy udvari színjáték, egy színpadi előadás volt ez az udvari élet. Mindenki szerepet játszott. És örült neki, hogy szerepet játszhatott, és nem magát adta. A legnagyobb kegy az volt, hogyha az uralkodó ragyogásából, fényéből egy fénysugár időnként rávetült. Hogyha elleshette az uralkodó egy bólintását, vagy az irtózatos megtiszteltetés érte, hogy az uralkodó felkelésekor mondjuk életében egyszer ő nyújthatta át neki a papucsát. Ez az udvari nemességet kielégítette, és 14. Lajostól sem volt idegen. A másik kérdés, hogy a nagyság párosult-e népe szeretetével? Kedvelték-e őt életében, halálában, vagy halála után? Hát ezzel kapcsolatban már megoszlanak a tudományos vélemények is, hogy néhány példát említsek, a korból kiragadva, 5 évvel vagyunk a teljhatalom megragadása után, hogy 1661-ben meghalt Mazarin, aki azt tanácsolta neki, hogy ne töltse be a főminiszteri tisztséget, hanem ezt is vonja magához. Ő ennek eleget is tett, és valóban élet és halál uraként kezdett uralkodni. Ez a párizsi népnek nem tetszett, amit egyebek között ez a akkor terjedő, Párizsban terjedő, gonoszkodó versike is mutat. Hagy olvassam föl. E dicsfénytől övezett király bölcsebb, mint Cézár, derekabb, mint Sándor. Azt mondják, hogy Isten adta nékünk, ó, bárcsak visszavenné. Nem szeretik. Vagy hadd idézzem megboldogult Papimre kollégám, a Debrecen Egyetem kiváló történésze megállapítását a napkirály halálával kapcsolatban. 1715. szeptember 9-én minden pompa nélkül 100 000-es elkeseredett tömeg szitkozódása közepette helyezték örök nyugalomra. Ilyen még nem történt francia király temetésén. A 17. század végén természetesen más vélemények is voltak, nem csak Franciaországban, hanem Európában, különböző udvarokban. Nagyon sok helyen őt tartották az akkori világ legnagyobb királyának. Tudni kell ez azt is, hogy az 1680-as évektől már Nagy Lajosként is tisztelték. Tehát nem csak napkirály megnevezés illette őt, és ő, mivel nem volt szerény ember, saját magáról ugyanezt tartotta, hogy ő a legnagyobb az akkori világban. És miért is ne tarthatta volna, hiszen Spanyolország már hanyatlóban volt. 5. Károly, vagy az őt követő 2. Fülöp idején Spanyolország volt a világ number one-ja, hogy megismételjem ezt a kifejezést. Az első számú hatalma. De az 1600-as évek közepén, 2. felében már csak árnyéka volt önmagának. Tehát joggal állíthatta magáról, hogy én vagyok a legkülönbb. És ráadásul azért is vagyok a legkülönbb, mert én Isten kegyelméből uralkodok. Nem pedig, mint a német-római császárok, akiket a választófejedelmek kegye juttatott a bársony trónusra. Tehát engem nem a választófejedelmek helyeztek ide, hanem főpapi közvetítéssel maga az Isten. És egyedül csak neki tartozom felelősséggel. Én hozom a törvényeket, azokat a törvényeket, amelyek mindenkire nézve kötelezőek, de rám nem. És tetteimért majd az Úrnak tartozom csak elszámolással, senki másnak ezen a földön. Áttérve a másik fontos témára. Azt gondolta volna az ember, amikor a Valois dinasztia kihalása után a rokonági Bourbonok és személy szerint 4. Henrik, Bourbon Henrik került a trónra 1589-ben, hogy ez a hatalmas étvágyú, nőfaló uralkodó, aki valóban az udvarban széles rendet vágott az udvarhölgyek között is, hiszen feljegyzéseink szerint 40 szeretője volt, akiktől 12 törvénytelen gyermeke született. Szóval azt gondolták egykoron, hogy na az utódlással sem az ő esetében, sem a továbbiakban nem lesz gond. De már gond jelentkezett, hiszen ő ugyan nagyon termékeny volt, viszont ez az első feleségéről nem mondható el, mert valóan Margit nem tudott nemhogy fiúgyermeket, fiútódot szülni, hanem még lány sem. Ezért döntött, tudnilik Egy uralkodónak, mint férfinak az első számú kötelessége volt az, hogy biztosítsa az utódlás lehetőségét, és lehetőleg minél több fiút hozzon, vagy segítsen a napvilágra a felesége közvetítésével. Tehát elvált tőle, már meglehetősen idős ember volt, de férfiasságát még mi sem mutatja jobban, mint hogy Medici Máriától, Mária, a második felesége, két fiúval és három lányjal ajándékozta meg, izzadt homlokukat letörölhették a Louvre-ban, hiszen ez volt akkoriban még a legfőbb királyi székhely, elhárult az utódlás gondja, elhárult a dinasztia kihalásának a veszélye. Nem sokáig, hiszen a fia 13. Lajos néven követte a trónon, ő sem az apja, sem a fia a leendő 14. Lajos fizikumát, mentalitását és szellemét nem örökölte. Nagyon gyenge fizikumú ember volt, állandóan betegeskedett, viszonylag fiatalon meg is halt egyébként, tehát csenevész volt, és ráadásul dadogott, és emiatt nagyon gátlásos lett. A gátlásosságát csak fokozta, hogy Medici Mária, az anyja, az udvar szeme láttára többször elnáspágolta, ez pedig nem tett jót az ő mentalitásának. A szorongását tovább fokozta, hogy tulajdonképpen még gyermekként, 14 éves korában az anyja unszolására feleségül kellett vennie Ausztriai Annát, akivel sem ekkor, sem később nem szívlelték egymást. Most nagyon enyhén fogalmaztam. Annyira nem szívlelték egymást, hogy 3 évig nem háltak együtt. Ezt mondjuk lehetne magyarázni azzal, hogy mindketten még fiatalok voltak, hiszen egykorúak voltak, 1601-ben született Lajos, számoljunk utána, hogy még 14 éves lehetett csupán, de az már gyanús volt, nem csak az udvari orvosoknak, hanem az udvar népének is, hogy 17 évesként is nagy évben elkerülte a feleségét. Ez már megsokalta az ő gyóntató papja, az udvari gyóntatója, és penitenciaként, vezeklésként tulajdonképpen megparancsolta neki, hogy igenis rendszeres időközönként látogassa meg a feleségét. A gyóntató papja unszolásának nyilván ő eleget tett, de hát ez a rendszeresség csak késett, mert a következő 2 évben mindössze 4 alkalommal látogatta meg a feleségét mindenfajta eredmény nélkül, viszont az a szóbeszéd, hogy talán nincs is vele minden rendben, akkor szűnt meg, amikor udvarhölgyeknél keresett és talált vigasztra, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az egyik inasához mély érzelmi viszonyok is fűzték. Felesége sem akart az árdába vonulni, neki is voltak alkalmi kapcsolatai, és ezek közül a férfiak közül kiemelkedik állítólag Buckingham herceg, még nem 1627-ben Buckinghamet, aki első Jakabnak a kegyence volt, egy jó akarója törrel agyonszúrta. És most jön a igazi tragédia vagy trauma. A következő 17 esztendőben nem éltek házas életet. Ennek semmiféle nyoma nincsen, úgyhogy már mindenki úgy gondolta, lemondóan legyingetve, hogy hát itt az utódlással aztán nagyon nagy baj lesz. És 1638. szeptember elején valóságos isteni csoda történt. Megszületett a Dauphin, megszületett a trónörökös. Ezt még a mindenhájjal megkent Richelieu is újongással fogadta, és első felindulásában azt javasolta, hogy adják a csecsemőnek a Dieudonné, az Isten adománya nevet. Végül is ezt a nevet nem adták neki, de a hosszú ideig így is nevezték őt az udvarban. A találgatások viszont, hiszen még egyszer mondom, 17 éves kihagyásról van szó, az apaságról továbbra is ott keringtek, ott lengtek. Az anyaság ugyanis nem volt kérdéses. A szülések nyilvánosak voltak, akár a nász éjszakák is. A fél udvar ott volt, a szülősátor övező nagy sátorban, nézték, hogy hogy bújik ki a gyerek, hogy ki ne cseréljék, hogy törvényes legyen. Mert mi van akkor, hogyha véletlenül halva születik, és hirtelen kicserélik egy éppen akkor az udvaron született nagyszámú gyerek valamelyikével. Tehát az anyaság nem gond, de az apaság igen, és egy régi francia közmondás is közszájon forgott, nevezetesen azt látni, hogy jön ki a gyerek, de azt nem, hogy megy be. Gyanakodtak az egyik inasára, gyanakodtak Dunkré Márkira, sőt magára Buckinghamre is, de hát mind a kettő butaság volt, mert ahogy mondtam, Buckingham 1627-ben meghalt, és a Márki is már 1638 előtt megtért az úrhoz. De az a lényeg tehát, hogy Lajos megszületett, még ha ilyen csodás körülmények között is.

Mint ahogy az életben lenni szokás, a születés együtt járt a halállal. Még 3-4 éves volt csupán, amikor az addigi teljhatalmú főminiszter, államminiszter Richelieu meghalt, majd néhány hónappal Richelieu halála után az apja is megtért az úrhoz. Amikor már érezte közelgő halálát, az előző év tavaszán magához hívatta fiát, és egy nagyon rövid, de nagyon érdekes és sokat mondó párbeszéd, dialógus zajlott le közöttük. Ez elsősorban abból a szempontból érdekes, hogy láthassuk már ezt a 3-4 éves gyereket milyen tudatosan készítgetik föl az uralkodás mesterségére. Milyen tudatosan készítik föl arra, hogy neki már 4-5 éves korában uralkodóhoz méltóan kell viselkednie. És el kell várnia az 50-70 éves udvari emberektől is, hogy őt megtiszteljék. És ő úgy viselkedjen velük, tehát beleverték, hogy te leszel a király. Hamarosan. No, a dialógusra visszatérve, hogy hívják önt jelenleg? Kérdezte a beteg apa. 14. Lajosnak, apám uram, mondta a kisfiú öntudatosan. Még nem. Válaszolta keserűen a halálára készülő apa. Tehát már a neveltetésénél is vagyunk, és hadd mondjam el, hogy mielőtt Richelieu meghalt, már gondoskodott az utódáról is, egy itáliai származású, szintén minden hájjal megkent diplomata pap személyében Mazzarininek nevezték, amíg a pápai udvarban szolgált, utána franciásította a nevét, Jules Mazarin lett belőle. Tehát Mazarin megígérte Richelieu-nek, hogy nem csak a keresztapja lesz, hanem a gyámja is, meg a nevelője is, tehát gondoskodni fog a neveltetéséről. Ehhez a kellő hatalma is megvolt egyébként, hiszen az uralkodó halála után Anna királyné megszegte a férje végrendeletét, amely arról szólt, hogy egy régens tanács, egy kollektív testület kell, hogy vigye az ügyeket, amíg Lajos nagykorú nem lesz. Ugye ez mindenütt így szokott lenni Európában. A régens tanácsot félretolva, ő ragadta kezébe a hatalmat, és ettől kezdve a következő években Mazarennel együtt kormányzott, újabb szóbeszédek jelentek meg. Az enyhébb, a lájtosabb verzió szerint csak egyoldalú plátói szerelem volt. Anna királynő szerette Mazarent, azt nem tudjuk, hogy ő viszonozta-e vagy sem. Vannak nyomok, hogy talán igen. Van egy olyan másik verzió is, hogy titokban talán házasságot is kötöttek. De minden esetre az uralkodó, a kiskor uralkodó nevében viszonylag jól vitték előre Franciaország szekerét és intézték az ügyeit. Tehát említettem már, hogy a keresztapja lett, gyámapja, és jól felkészíti az uralkodói hivatásra. Melyek azok a képességek, készségek, amelyeket Mazarin is, meg a többi oktatója is Lajosba szinte beleplántált, belevert? Erre a kérdésre akár Saint-Simon herceg emlékiratából is választ kapunk. Saint-Simon hercegről tudni kell, hogy ő udvari ember volt, és amíg kegyvesztett nem lett, amíg félre nem állították, addig nagyon közel volt a tűzhöz. Tehát ő mindenről tudott, és mindenkit ismert. Amikor viszont félreállították, megsértődött, és ez a sértődöttség szinte az egész emlékiratból kitetszik, átsugárzódik, úgyhogy meglehetősen szubjektív módon ítélkezett Lajosról is a legtöbb esetben, de ez a két idézet, amit erre a diára írtam, önmérségletéről tanúskodik, hiszen a következőket írja. Emellett hiú volt, hiúsága végtelenségig fokozta nagy gőgjét. Szentül hitte, hogy ő ért a legjobban mindenhez. Mondjuk ez más uralkodók erénye is, idézőjeles erénye is lehetett, viszont ott van a folytatás, a másik, hogy hibái azonban nem homályosíthatják el erényeit. Lenyűgöző és egyedülálló viselkedését, arckifejezéséből, minden egyes mozdulatából magától értetődő méltóság áradt. Nos, hölgyeim, uraim, ő valóban a méltóság európai szintű megtestesítője volt. Az egész lényéből ez a méltóság, ez az uralkodói nagyság sugárzott. És ezt
még az ellenségei, az ellenfelei is elismerték. És nagyon jól tudott viselkedni. Még a neveltetéséhez csak egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Mazarinen kívül két közepes képességű oktatója volt, egy marsal és egy abbé, akiknek a hiányos műveltsége Lajosra is átragadt, hiszen szintén enyhén fogalmazva a műveltsége meglehetősen felszínes és hiányos volt, de ezt meg kell különböztetni az intelligenciájától. Mert ugyancsak Saint-Simonhoz fordulva, szerintem helytállóan állapította meg, hogy átlagos intelligenciával rendelkezett, sok volt benne a józan ész, egy nagy-nagy önuralommal bírt, és megfontolt is volt. Ezek már olyan kvalitások, amelyek nem minden uralkodót jellemeztek, sem ebben a korban, sem előbb, sem később Európában. Lajosnak ezekre az erényeire szüksége is volt, hiszen 10 éves volt csupán, amikor a 30 éves háború végén, La Rochelle-ben teszem hozzá, ez Franciaországot is nagymértékben sújtotta, anyagi, pénzügyi tekintetben nőttek az adók, nőtt az infláció, igen feszült volt a társadalmi hangulat, és ráadásul van egy kiskorú uralkodó, a csatorna túlsó partján, Angliában pedig ekkor ölnek meg egy törvényes királyt, Cromwellék, 1649. januárjában. Tehát minden együtt volt ahhoz, hogy elszabaduljon a pokol, és kirobbanjon egy több éven át tartó polgárháborús helyzet, állapot Franciaországban, amely a Front mozgalom néven ismeretes. A Front franciaul azt jelenti, hogy csúzli paritja. Ennek a frontnak egyébként két összefüggő szakasza volt, kezdődött a parlament frontjával, és folytatódott a hercegek frontjával. A legfőbb királyi bíróságnak a jogvégzett emberei azt szerették volna elérni, hogy az uralkodó velük együtt törvénykezzen, ne önmaga, hanem vonja be őket is, hiszen ez a királyi bíróságnak az egyik alapfeladata. A hercegek pedig sértődöttek voltak, mert vagy eltolták őket a hatalom közeléből, vagy pedig más megaláztatás érte őket, és ezt a helyzetet kihasználva a hercegek pedig minél nagyobb részt szerettek volna kikanyarítani a meggyengült hatalomból. És talán egy kicsit vissza is kívánták forgatni a történelem szekerét az abszolút monarchiától a rendi monarchia viszonyai felé. De most nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy ez a zavaros időszak életre szóló, megrázkodható élményekkel gazdagította Lajost, akinek mondjuk azt a megaláztatást is el kellett szenvednie, mégpedig kétszer is, hogy családostól menekülnie kellett Párizsból. 1648-ban, 49-ben vagyunk, pontosan január legelején, amikor az egyik jó akarójuk lélekszakadva rohan a Louvre-ba, hogy felség, öltözzenek, meneküljenek, mert jön a csőcselék, az önök életére akarnak törni. És ez a 10 éves gyerek megmaradt az emlékezetében ennek a gyereknek, hogy télvíz idején, a hidegben, álmosan, álruhában, settenkedve, lopakodva kellett több hétre elhagyniuk Párizst. Akik a lélektant is bekapcsolják a történelemtudományba, azok azt mondják, hogy az egyik fő oka ez volt annak, hogy nem Párizsban rendezte be az uralkodói központját, hanem megvetette a párizsi csőcseléket, megvetette, lenézte magát Párizst is, és Párizstól 12 kilométerre egy új hatalmi központ építésébe fognak majd 1661-től kezdve. A másik megrázkodható élményéből következő felismerése, hogy ezekre a zavargásokra Franciaországban azért kerülhetett sor, mert gyenge volt a hatalom. Ezért, hogyha én megnövök, és én fogok uralkodni, akkor arra fogok törekedni, hogy az én hatalmam lehetőleg minél erősebb legyen. És ennek ugye érvényt is fog szerezni szintén 1661-et követően.

Közben pedig telnek múlnak az évek, még a Fronde időszakában vagyunk, amikor 13 éves korában a párizsi parlament nagykorúvá nyilvánította, majd 3 év múlva megtörténik a Reims-i koronázó székesegyházban a felszentelése, megkoronázása, tehát király lett törvényesen, jogilag is. Ettől kezdve ő valóban Isten földi helytartójának számít. Egy Erlangé nevű francia kiváló történész joggal írja, hogy ezzel veszi kezdetét az isteni jog diktatúrája. Uralkodónak, és nem csak róla van szó, hanem már az elődeiről is, mágikus, gyógyító hatalmat is tulajdonítottak. Erre még mindjárt egy példa erejéig vissza fogok térni. És az 1650-es évek közepe tája az az időszak, amikor a napkultuszt Bossuet és más főpapok jóvoltából már kezdik egyre tudatosabban építgetni, hogy megtehessék az abszolút uralkodó eszmei ideológiai hátterének. Egyre gyakrabban feltűnik a nap motívum is. Még a koronázásnál és a felkenésnél maradva, ennek van egy évszázados múltja és forgatókönyve. A felkenéssel kezdődött ebben az esetben is, és azzal az olajjal kenték fölt, amelyet legelőször állítólag 496-ban helyeztek Klodvignak a homlokára. És ez az olaj szintén isteni csodának köszönhetően a következő évszázadokban ugyanolyan friss volt, mint kezdetben. Majd következett a koronázás és a koronázási eskü, ez is egy általános szöveg volt, hogy jóságos lesz, igazságos lesz a törvényeket, meg minden, amikkel be fogom tartani. Na és ennek a ceremóniának a végén, koronával a fején, teljes uralkodói díszben, mögötte az egész udvarral kivonult a székesegyház főbejáratán, ahová már az ország különböző részeiből több száz gyógyíthatatlannak számító fekélyes, görvély korban szenvedő embert, így nevezték ezt akkoriban, felsorakoztattak. Udvari orvosok először megvizsgálták őket, még azt is megnézték, hogy először van-e itt, meg hogy nem sumákol-e, hogy egészséges, csak hát az alamizsnát várja, mert kaptak egy kis adományt is a ceremónia után. Majd az uralkodó tehát végigmegy a soron, mindenkinek a fejére teszi a kezét, és a homlokától a álláig, a bal fülétől a jobb füléig egy keresztet formál, és hallhatóan, de nem túl hangosan a következőket mondja: a király megérint, az Isten meggyógyít. A király megérint, az Isten meggyógyít. És mit ad Isten? Néhány nap múlva felröppen a hír, csodák történtek, csodálatos gyógyulásokra került sor. Tehát ezzel is próbálták alátámasztani az ő nimbuszát, isteni eredetét vagy származását. Még ugyanebben az évben, miután már megkoronázott uralkodó lett, Mazarin még erősebben és még mélyebben bevezette az államügyekbe. Ekkortól kezdve ő már személyesen elnököl a legfőbb hatalmi intézmény, a magas tanács vagy királyi tanács ülésein. Ő mondja ki minden döntéskor a végső szót. Másrészt pedig, ami talán még fontosabb, hogy a tanítása, hogy készüljön az uralkodói tényleges mesterségre, tovább folytatódott, és Mazarin főleg két dolgot vert a fejébe. Mindennél fontosabb az államérdek. Ugye az etatizmus, l'état, c'est moi, az állam, én vagyok. Kettő, hogy az uralkodó nem árulhatja el, hogy mire gondol. Tehát politikai színjátékot magas fokon művelte ő is, hozzáteszem a 4-5 ezer udvaronc is. Hatalma teljes tudatában, szerintem előre megkoreografált módon a következő évben lovagló csizmában, lovagló pálcát csattogtatva bevonult a párizsi parlament termébe, és röviden azt mondta, hogy mától kezdve megtiltom a királyi rendeletek megvitatását. Az én rendeleteimet az a párizsi bíróság, amelynek ez lett volna feladata, vagy legfőbb feladata, nem vonhatja kétségbe.

tehát törvényességi vagy alkotmányossági kontrollt, ahogy ma mondanánk, nem gyakorolhat az uralkodó döntései fölött. Hölgyeim és uraim, akár ez alkalommal már mondhatta volna, hogy az állam én vagyok. De sem ekkor, sem később ezt így soha nem mondta. Ez egy történelmi mítosz, de tudjuk, hogy a nagyuralkodók esetében ilyen mítoszokkal meglehetősen gyakran találkozhatunk. Viszont elég érett volt már ahhoz, hogy hajkurázza nőket. És sok alkalmi kapcsolata között volt egy számára különösen fontos kapcsolat is. Beleszeretett Mazarennek az unoka húgába, 1658-at írtak ekkor, és a fiatalok azt tervezték, hogy összeházasodnak hamarosan. Mazarin, akinek, illetve a családjának pedig nagyon jól jött volna egy ilyen beházasodás a Bourbon királyi családba, nagy államfői bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor azt mondta az unokahúgának, hogy szó sem lehet róla. És azt mondta Lajosnak is, hogy felség, ha szereti, ha nem szereti, önnek más uralkodó házból származó feleséget kell keresni. Ezt hamarosan meg is találták Madridban. Tudnélik, a francia-spanyol viszony már évtizedek óta nagyon feszült volt. Háborúskodással emlékezzünk vissza a vallásháborúk idejére, amikor a spanyolok segítették a katolikusokat, és így tovább. Tehát ennek az áldatlan állapotnak véget kellett vetni, ezért döntöttek úgy Mazarinék meg a spanyol politikusok is, hogy 1659-ben megkötik a pireneusi békét, és ezzel lezárják ezt a hosszú-hosszú tusakodást. És ennek a békének a részeként egy dinasztikus házassági szerződést is aláírtak, IV. Fülöppel, aki egyébként Lajosnak a nagybátyja volt. Ez a házassági szerződés arról szólt, hogy ő Mária Terézia infáns nőt, Fülöpnek a lányát, akivel tehát unokatestvérek voltak, fogja elvenni. És Mazarin zsenialitását mutatja, hogy a béke egyik záradékába belefoglaltatta, hogy a mennyasszonnyal egy 500 000 aranytalléros hozomány is jár. Mindenki tudta, leginkább a madridi politikusok tudták, hogy a megszabott határidőn belül ilyen hatalmas összeget az államcsőddel küszködő spanyolok nem tudnak megfizetni, hanem még a megszabott időn túl sem, de szorult helyzetükben ebbe is belementek. Na és az áradék másik része arról szólt, amennyiben nem tudják időn belül megfizetni, akkor fönnáll Lajosék, illetve Mária Teréziáék joga a spanyol trónra, tehát ők fogják megörökölni. Az örökösödési jog őket illeti. Erre nem is kellett túl sokat várni, mert az utolsó spanyol Habsburg uralkodó, aki egy kicsit nagyon debilis volt, gyermektelenül ő halt meg, megüresedett a spanyol trón. Na és ez jó lehetőséget kínált arra, hogy 14. Lajosék benyújtsák az igényüket a trónra az osztrák vetétársakkal szemben. És ebből egy sok évig elhúzódó spanyol örökösödési háború fejlődött ki. A tusakodó felek mögé szinte felsorakozott az akkor Európa, minden számottevő ország vagy hatalma.

0: Kedves hallgatóink, dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusa 14. Lajosról szóló előadásának első részét hallották, amelyben a napkirály személyiségéről, uralkodásának legfontosabb eseményeiről beszélt. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán, újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati a szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. A Szent Atya levele az időskorról. Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Sas szárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy Szent Lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha a hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, a jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszóródottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja: a mai társadalomban az öregség egy összetett és távlatokban gazdag időszak, az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi színtéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
0: Sassány címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhat neki már hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izaiás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélt, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében, és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasuk magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, s így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Daloljatok az Úrnak! Népének tanítást hallanak a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskola közreműködésével. Karnagy, ifjú Sapszon Ferenc.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Jubiláte Kórus tagjaival együtt, innen a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolából. A pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek Jézus szívének ünnepe. Jézus szívének irgalmas szeretetének tisztelete tartalmában régi, de mint ünnep viszonylag új. 1856-ban terjesztették ki az egész egyházra. Jézus szíve, Jézus istenemberi szeretetének székhelye és forrása. Jézus szíve, amit bűneink miatt és a mi üdvösségünkért átszúrtak, annak a szeretetnek jele, jelképe, amellyel szüntelenül szereti az Atyát és minket. Jézus szíve tisztelete, a megtestesült ige, isteni és emberi szeretetének tisztelete. Ez vitte őt arra, hogy vérét ontva értünk, megváltson a bűn rabságából, és ez kényszerítette arra, hogy lelki táplálékul nekünk adja önmagát. Az egyház a júniust teljes egészében Jézus, az Isten ember szíve titkainak szenteli. Ezért imádkozzuk minden nap a Jézus szíve litániát. Ebben a szívben emberi vér áramlik, mely kiontatott a kereszten. Az ő szeretete megelőző, elégtételül szolgáló és életet adó szeretet. És hív bennünket a seben át, melyet a katona lándzsája ütött rajta, ha Isten így szeret minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ez a szeretet szeretetet szül, szeretetet szabadít fel, és a szeretet által valósul meg. A szent szív tiszteletének több formáját ismerjük. Az Úr alakok Szent Margiton keresztül engesztelést, első pénteki gyónást, áldozást kért szívének tisztelőitől, akiket ajándékaival halmoz el. Az engesztelés az elkövetett sértés jóvátétele és bekapcsolódás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus visz az Atya elé. Szent Margit a szent szívnek ajánlotta föl magát. E fölajánlást napjainkig sokan követik. Önmagunk fölajánlása Jézus szívének kifejezi, egyesülni akarunk a szeretettel, mellyel Isten szereti a világot, és minden munkánkat ebben a lelkületben végezzük, minden szenvedésünket ezért ajánljuk. A mai nap az Éneklő Egyház 133-as számú énekét, a Jézus szíve legtisztább szív kezdetű éneket ismerjük meg. Akik a Hozsanna énekes könyvben szeretnék megtalálni az éneket, a 155-ös számon találhatják. Először Nárai György 1695-ben megjelent Lyra Coelestis című gyűjteményében találkozhatunk ezzel az énekünkkel, ismeretlen eredetű és latin szöveggel szereplő énekként.

19. század végén a Kaposi Énektár újította föl énekünket, mely a baptista énektárban is szerepel. Jézus szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára. A mazurka ritmussal találkozhatunk, mint például a Helyvargáné kezdetű népdalunkban. Ez a ritmus nem egy 17. századi énekünkben feltűnik, talán az ének lengyel eredetére utal. A mazurka ritmus jellegzetessége a titi-tá-tá ritmus. Itt háromszor szerepel egymás után, majd a záró ütemben súlyra hoz két tát, vagyis titi-tá-tá, titi-tá-tá, titi-tá-tá-tá-tá. 8 plusz 6-os szótagszámú, 10

kétszer fordul elő, tehát A, A, a második felében pedig a B sor, először mint kérdés, másodszor pedig egy hang változtatásával, mint válasz szerepel. Tehát B kérdés, B válasz sor. Az első két sor csak négy hangot, egy tetrakordot használ, és ez bensőséges hangulatot kölcsönöz neki.

az ötödik fokot, egyben az énekünk legmagasabb hangját, a dallam második felében éri el a harmadik sorban, és így bővül az ambitus öttagúvá, moll pentakordra. Ez a plusz egy hang, ez a kinyílás plusz élményt jelent. Ez a harmadik sor a tercről indul, sokkal energikusabbnak hat, mint az első két sor. A harmadik sor nyitva maradó dallama kérdése után, a negyedik sor a válasz, mégpedig egy hang az utolsó hang módosításával.

A Hozsannában Sík Sándor bűnbánó versével az Isten áldjon tünde játék szöveggel is szerepel. Isten áldjon tünde játék, te világi élet. Népének tárunkban ehhez az énekhez 4 versszakot is találunk. Énekeljük el az első versszakot.

Az első verszakban a tiszta szívű és lándzsával átszúrt szívű Jézustól kérünk tiszta szívet. Krisztus oldalából jött létre az egyház, és fakadtak a szentségek. Azok az egyensúlyi zavarok, amelyektől a mai világ szenved, kapcsolódnak ahhoz az alapvetőbb egyensúlyi zavarhoz, amely magában az emberi szívben gyökerezik. Ennek gyógyítója Jézus szíve. Krisztus lándzsával átdöfött oldalából vízsugár fakadt, hogy lemossa bűneinket, és szomját oltsa Isten új népének. Ez a forrás a lélek ajándéka, amely táplálja bennünk az isteni életet. Énekeljük el most a második versszakot.

Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, mondja Jézus. A megváltó szívéből árad az a szeretet a földre, amely gyöngéd, irgalmas, jóságos, megbocsátó és türelmes. A szent szívet szemlélő igyekszik behatolni Krisztus, az igaz Isten és igaz ember érzelmeinek

szívébe. És arra kap indítást, hogy kövesse azt a Krisztust, aki szelíd és alázatos szívű, hogy viszont szeresse a szeretetet. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szíved szerint.

A harmadik versszakban az urat szerető, vele egyesült szívet kérjük. Énekeljük el ezt a versszakot.

viszont szeretni a szeretetet, egyé lenni vele, mert aki az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kérjük Máriát, szeplőtelen szíve által maradjunk egységben mindig Jézus szívével.

negyedik verszak a doxológia. Hálatelt himnusz a Szent Háromságnak, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek. Hála Jézus szívének.

0: Dololjatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, tehát szombati adásunk végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni. Óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, majd a szerzetesek fél óráját. 1 óra 5 perctől a Hét napot, valamint a Líceumi krónikát kísérhetik figyelemmel. 2 óra 5 perctől a Kávéházat, majd 3 óra 5 perctől Itt élünk című műsorunkat ismételjük meg. 4 óra 5-től pedig Hajnali zene szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban 5 órakor jelentkezünk majd. A mai műsor elkészítésében pedig a következők voltak munkatársaim. Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó és Pap Péter. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a technikai munkatársak Karkus István és Birincsik Márton nevében is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a bemondót Tikovics Ernőt hallották, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Olvasom a János evangéliumban. A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis föltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is föltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Az emberi lét épp oly áthatolhatatlan, titokzatos, abszurd, fölfoghatatlan, akár az eukarisztia. És közvetlenül épp úgy megtapasztalhatatlan, s egyedül a természet fölötti szeretet számára elérhető. Irányom az élő Isten városa. Fölvételemet kérem a menny ujjongó karába. Keresztelésemkor beírattak Isten gyermekeinek ünneplő gyülekezetébe. Azóta nevem be van írva az üdvözülendők népsorába. Nekem közöm van ahhoz, ami a trón és a bárány előtt történik. Valahányszor az oltár egyszerű eukarisztikus liturgiájában részt veszek, a mennyei nagyszerű liturgiának is résztvevője vagyok. Isten, aki mindenkinek szolgálni akar, maga szolgál engem. Az eukarisztiában egészen nekem adja magát, és örökre adja majd magát az égben. Ha törik, ha szakad, de föl kell élesztenünk a lángot. Mindenáron föl kell újítanunk magunkban a nagy eljövetel után való vágyat és reménykedést. De hol keressük ennek a megfiatalodásnak a forrását? Világos, hogy ott, ahol Krisztus közvetlenül hat tagjaira. Mennyei Atyánk, magadnak teremtettél minket, és szívünk nyugtalan, még hozzád nem talál. Töltsd be szívünk vágyát fiad Jézus által, aki az élet kenyere. Akik testét, vérét vesszük, tegyünk mellette tanulságot, hogy egyedül benne teljesül minden vágyódásunk. Szent lelked vezessen minket Krisztus asztalához. Szent áldozásainkkal készítsen elő az örök életre, amikor színről színre látunk, és dicsőségedben örvendezünk mindörökre. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati a szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának negyedik részét Boromissza Dóra előadásában hallják. Jó rádiózást kívánok!
3: Hetedik fejezet. Török becsület. Nem telt bele egy jó hét, már a váradi határban jártak a mi rabszabadítóink. A vándorlás egy kicsit elcsigázta őket, máskülönben egész úton nem történt velük semmi nevezetes. Mindenki láthatta rajtuk, hogy bujdosó szegény emberek, és éppen ezért senki se vette őket szemügyre. Olyan mindennapos dolog volt akkoriban hazátlan bujdosó csapatokat látni, mint varjú sereget a búzavetésben, vagy verebeket a sövényen. Az volt akkor az egész magyar föld, bujdosók országa. Egész váradig senki meg nem kérdezte tőlük, hogy kik vagytok, mi áradban vagytok. Ők sem mondták senkinek. Egyszer akarták, akkor is pórul jártak vele. Hídalmáson Ádámka nagyon szeretett volna beköszönni a piszlicárkastélyba, elpanaszolni nagy keservüket a becsületes piszlicárnak, vigasztalást kérni rája a tündérkert legszebb liliomától, a fehér orcájú Ilucitól. De a kastély olyan csendes volt, mintha el volna hagyatva. Ajtó, kapu zárva, az ablaktáblák becsukdosva, még csak a környéken sincs senki. A kerítésen kilátszottak a ciprusok fekete csúcsai, még csak azok se bólintgattak Isten hozottat. Ádámka mégis elszánta magát, s jól belekapaszkodott az ezüsttel futtatott ajtókopogtatóba. De hiába várta, senki sem mutatkozott. Épp bizonyosan nincsenek itthon, de talán még a kulcsot is elvitték, vélekedett az öreg pipitér. Hát, ha én tennék próbát, ajánlkozott Tamás, s akkorát rántott az ajtókopogtatón, hogy beleroppant a feje az érckalapácsnak. Ennek aztán lett is foganatja. Az emeleten kinyílt egy ablak, s megjelent benne Piszlicár uram füstös képe. De még a kezét is kinyújtotta, csak hogy nem a kapukulcsot forgatta benne, hanem egy hajlós, mogyorófa vesszőt. S hogy kétség ne férjen a szándékához, azt is megmondta, hogy mire való az a mogyorófa vessző. Elebb lábú innen túl, te három csavárgú, mert ha én kilépik, leszünk második futamlása tatáruknak. Csend abban a rossz gúnyában, adjó uram, vette föl a szót pipitér, mert ha én kirántom kelmedet abból a cserzett bűréből, nem tudom, hogy búvik bele-vissza. Ádámka nagyon elszégyelte magát, Tamás azonban mindjárt kitalálta, mi a hiba. Hát az, hogy Piszlicár uram nem ismert rájuk ebben az ágról szakadt gúnyába, amit még csak rossz néven se lehet neki venni. Fölkiáltott hát neki magyarázatképpen. Nem vagyunk mi csavargok, Piszlicár bátyám, hanem igenis vagyunk a Szitári Kristóf gyerekei, akik múltkoriban itt virrattunk föl a Kelmed barátságos födele alatt. No, egyéb se kellett a görögnek. Akkor átkúrjantott, mintha azt akarta volna, hogy Kolozsváron is meghallják. Mi csuda! A Szitári orfiuk? A Kristóf orfiai? Azi az urszak háborítóé? Azi a sólyon koppasztóé? Mit? Az enyém fedilalat vernyádzattatuk? Soha nem láttultalak titeket, nevetek se nem hallottam. Ájjáj, Ádámku, ájjáj, Tamásku, eltisztulkodjatok innen, mert ha kieriszelem murmucot, fületek leharapolja, hajatok megrángatulja, szemeteket kikaparulja. Ebben a percben a másik ablakon csak ugyan kidugta fejét a murmuc. Valami pirosat szorongatott a markában, azzal integetett kifelé, s rettentő jókedvvel vigyorgott mellé.
4: Teremtő Isten, de förtelmes úriember! Szörnyülködött el Pipitér. Bátyja vagy öccse annak a cserzett képű úrnak?
3: Azzal ugyancsak elhordta a ködmönt. Alig érték utol a fiúk.
4: Ennyi öreg, de rád ijesztett az a jámbor majom, pirongatta Tamás. Micsoda? Hát majom volt az az úr. Nem hiszem én, szolgám. Ember az, csak teteti magát, mintha majom volna, hogy ne kelljen neki dolgozni.
3: Pipitér ezen töprengett egész úton. Tamás meg azon törte a fejét, hogy tudta meg Piszlicár olyan hamar, mivel vádolják Szitári Kristófot. Ádámka bizonyozott, hogy akármilyen haszontalan ember Piszlicár uram, Iluci nem oka semminek se. Látta ő, mikor visszatekintett, hogy valami fehérség lobog ki a kastélypadlás szelelőjén. Nem lehetett az egyéb csak sejemkeszkenő. Nem lengethette azt egyéb csak az Iluci kis keze. Nem akart az egyebet jelenteni, mint azt, hogy segítsen meg az Isten benneteket, rabember fiai. No most rátok férne Isten ő felsége segedelme, mondta nekik Pipitér, ahogy a váradi vártövébe értek. Mert én ugyan nem segíthetlek most benneteket. Én be nem mehetek a várba, mert ha engem meglát a basa, úgy belém szeret, hogy sose eresz többet vissza. A fenesi csatában három fogát kiütém ők egyelmének, s attól tartok, hogy ha rám ösmer, a lába mellé téteti a fejemet. Ádámka ilyetten tekintett körül, hát ha jön is már az a rettenetes basa a Pipitér fejéért, de az öreg elnevette magát.
4: Ne félts engem, fiam! Száz lelke legyen annak, aki idekint el akar én velem bánni, s azon is keresztül gázolok mind a százon. Csak éppen az oroszlán torkába nem akarom szánt szándékkal beledugni a fejemet. Majd elhúzódom itt a nyíresbe valahová. Ti csak menjetek bátran, és járjatok szerencsével. Kinek volna lelke bántani két ilyen ártatlan madárfiókát? Hanem azért akárhogy bátorítgatta őket, öreg szíve majd megszakadt értük, mikor látta, hogy a nagy száz szerecsen katona beeresztette őket a várkapun. Süveglevéve sóhajtott föl az égre. Én uram, én Istenem, hármukat hozd vissza, ha lehet, de kettejüket minden ok vetetlen.
3: A két szitári pedig az alatt a várudvaron mindenfelé azt leste, nem látná-e meg valahol a harmadikat. Hát, ha abban a toronyban epeszti magát, hát, ha itt a lábuk alatt csörgeti a láncát valami sötét veremben, hát, ha az ő lehelete csapja meg az arcukat annál a fordulónál. Mindegy az akárhol van, de itt van valahol az ő közelükben, s ez a gondolat meg-megdobogtatta a rabember fiainak szívét. A két gyönge gyerekét, akik rongyosan, sanyarogva, fegyver nélkül, puszta kézzel akartak egy nehéz rabot elvinni a hatalmas váradi basától. Az ám, de hogy fogjanak hozzá? Be kell mennünk a basához. Gondoltam valamit, mondta Tamás. Ádámka helyben hagyta. Keressük meg. Én is gondoltam valamit. Keresnék ám, ha tudnák hol keresni. De akármerre kóvályogtak a nagy üres várudvaron, senki sem akart szóba állni a két kis koldussal. A török nem valami beszédes nép. Egy órában egyet haszol, azt is magának mondja. Az is csak annyi, hogy jújúj, mert szétálni kezdett a hó, s azt nem állhatja a török katona, aki a maga napsugaras hazájában hírből se ismeri a telet. A csukott ajtók előtt les feljárkáltak a hosszú lándzsás őrök, a bőköpenyegükkel még az orrukat is eltakarták a fehér és hideg égi pihék elől. Szomorú kép volt ez nagyon, s mentül tovább nézelődött rajta a két gyerek, annál elhagyatottabbnak érezte magát. Egyszerre azonban Ádámka vígan mutatott oda egy kerek ablakra, amelyiknek kristályüvegén egy nagy piros virág integetett ki. Nini, basarózsa! Tamás haragosan vállat vont. Bánja is ő, hogy basarózsának hívják azt a nagy piros virágot, amelyikből egy szál is egész bokréta, s amit úgy szeretnek a török urak, hogy még térre is nyílatják melegházban. Hiszen szép virág, de mit segít ő rajtuk a nagy szépségivel? Ugyan Ádámka, Hogy járhat ilyenkor is ilyen hiába valóságokon az eszed? Várj csak, bátya, ugyan ne haragudj meg mindjárt a te gyámoltalan öcsédre. Azt gondoltam, hogy ahol virág van, ott emberek is vannak. Szörgessünk rájuk, Tamás bátyám. Azzal se szó, se beszéd, odaugrott az ablak alá, s elkezdett dalolni halkan, bánatosan. Holló madár, miért jársz talpik feketében? Azt kérdezem tőled. Mi bánatod neked, sötét holló madár? Azt kérdezem tőled. Holló madár, vesd le fekete gyászruhád, nem illet az téged. Erdők hűvös árnyán, ahová hazaszállj, van te neked fészked. Talpik fekete gyászt kereke világon, csak mi hordozhatjuk, hazátlan bujdosok, akik anyánk sírján, rabapánk siratjuk, rabapánk siratjuk. A basarózsás ablakban megjelent egy hosszú fehér szakállas arc. Ádámka reménykedve másik dalba fogott. Olyan volt az, mint a gerlice zokogás. Te kevés asmadár, száltodban röptöd be. Láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se. Én csak arra járok, ahol jó vitézek, éles kardja csattog. Nem láttam sehol se. Sebes szárnyú fecske, száltodban röptöd be. Láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se. Én csak arra járok, ahol jó emberek vadszőlős tornácon vígan nevetgélnek. Nem láttam sehol se. Hát te sántavarjú, merre elbicegtél? Láttad-e valahol a mi jó apánkat? Láttam jó apátok basa udvarában, talpig nehéz vasban, titeket siratgat. Láttam jó apátok. A szakállas fej visszahúzódott az ablakból, s kisvártatva csikorogva nyílt ki egy részkilincses ajtó, s kivigyorgott rajta egy hasított fülű szerecsen.
4: Gyerszün, oglán, gyerszün!
3: Abban a világban divat volt az ilyen felemás magyarság, s ha a szó nem lett volna világos, az a hangos mosolygás, amivel mind a 32 fogát kimutatta a fekete legény, nem jelenthetett más, csak azt, hogy gyertek, gyertek, gyertek! A két testvér belépett, és egyszerre szembe találta magát Hajdár basával. Violaszín sejempalástja, villogó tekintete, drága köves kardja mutatta, hogy ez a veresképű ember nem lehet más, mint a basa. Nyájasan intett a két gyereknek. Énekeljetek még valami szépet, ti kis emberek! Kellemes az orcátok, mint a tubafa virágja, és édes a szavatok, mint a bülbül madáré. Ádámka lehajtotta szöszke fejét, státogatta a száját, de torkán akadt a szó. Egyszerre aztán megcsuklott a térde, leborult a basa előtt. Tamás is melléje térdepelt, akármilyen nehezére esett, s ő vette át a szót. Kegyelmes urunk, nem kenyerünk nekünk az éneklés, nem vagyunk mi vándordalnokok, hanem vagyunk a Szitári Kristóf bújdosó fiai, akit te ártatlanul láncra verettél. Nagy urunk, add vissza nékünk az édesapánkat. Bajos lesz az, fiam, csóválta a fejét Hajdárbasa. Nem olyan tücskihajcsi ember a ti apátok, hogy így fügyszóra megajándékozhatnám a szabadságával. Tamás fölegyenesedett és szemébe nézett a basának. Kegyelmes urunk, aranyunk, ezüstünk, nekünk nincsen, amivel kiválthatnánk az apánkat. Amink volt is, elszedte a fejedelem. Még ez a testi gúnyák se a miénk, hanem egy hű öreg cselédünké. De nekem van izmos két karom. Az öcsémnek van szép szava, könnyű kedve, játékos elméje. Ha beéred a cserével, eresz szabadon az apánkat. Fogj itt helyette mi kettőnket. Veres engem láncra. Küldj követ vágni. Küldj a legmélyebb tömlőcbe, ha hasznom nem akarod venni. Tedd az öcsémet udvari mulattatóddá, rabszolgáddá, legutolsó inasoddá. Vagy vedd el mindkettőnk életét, csak az apánkat ereszt szabadon. A basa ámulva sodorgatta a szakállát, aztán vállára ütött a gyereknek. Ember vagy, öcsém, kár, hogy nem török vagy. Ne beszéljünk most a rabemberről. Mást mondok én nektek. Legyetek az én kis apródjaim, külön gazdátok leszek én, mint a régi volt. Mind a két gyerek egyszerre akart felelni, de Hajdár leintette őket a fölemelt ujjával. Csít, gyerekek! Először nézzetek körül a Hajdár basa portáján, de jól kinyissátok a szemeteket. A basa tapsolt, s mély meghajlással két piros köntösű tatár katona lépett a szobába. Nagy ezüst fülönfüggőjük volt, az apafi palotájában az órakörte nincs akkora. Majd ez a két szolga keresztül vezet a kincses házon. Válasszatok, ami jól esik, amit megkívántok, a tietek. Foglalóba. Kilenc szobán vezette keresztül a két tatár a rabember fiait. Mennyi volt ott a szem nem látta, fül nem hallotta a drágaság, nem lehet azt kimondani. Garmadával a sok ékkő, mázsaszámra az arany, ezüst csecsebecse. Borsónyi karbunkulusok, mogyorónyi rubintok, galamtojásnyi gránátok, drága kövekkel és elefántcsonttal kirakott fegyverek, amikre ha ránézett, káprázott a szem. Végszámra a drága bársony és sejmek, kazallal a belőlük készült ékes művük köntösök. Ilyenekbe járatja a kegyelmes basa azokat, akiket a kegyébe fogad. Innen halmozza el drágaságukkal, akiket szeret. Innen fegyverzi föl a kegyelt apródjait. Könnyű neki, három világrészből rabolta össze ő kegyelme ezt a töménytelen drágaságot. Bizony hírből se ismerne ilyes dolgokat, ha kapával keresné a kenyerét. Bizonyosra vehetjük, hogy ezt mondta volna az öreg pipitér. A két fiú azonban nem szólt semmit. Hogy is szólt volna, mikor nem láttak ők semmit abból a vakító pompából? Búsan, lehajtott fejjel ballagtak át a kincses termek hosszú során. Nincs az itt úgyse, akit ők keresnek. Azután bevezették őket az istállókba. Noha vétek istállónak mondani ezt a márványpalotát, amelyikben a hajdárbasa méneselegelt. Észszín fekete paripák, kényes arabmének, kisázsia füves mezeiről került hófehér csikók, szélnél sebesebb berber lovak nyihároztak a részveretű jászlak előtt. Innen válogatnak maguknak paripát, akikre a basa rásütteti kegyelme napját. Bizony nem bánta a két gyerek azt sem. Csak olyan elszontyolodott képpel került a két testvér hajdár elé, mint amilyennel távoztak tőle. No, mézes ajkú fülemüléim, mit választottatok magatoknak hajdárbasa kincseiből? Mit választottunk volna, ó nagyúr, rázta meg Tamásra fejét, hiszen nem vezettek el bennünket az édesapánk tömlöcébe. Arra is ráérünk még, intett vissza a basa. Majd vacsora után beszéljünk arról. Meg kell azt nekem gondolni kétszer is. Belépett a hasított fülű szerecsen, s megint rávigyorgott a két gyerekre. Gyerszűn, oglán! Amit most mutatott nekik a szerecsen, az bizonyosan többet ért még a hajdárbasa kincseinél is. Arancsíkos abrosszal beterített hosszú asztalokon, incsiklandoztató ételek nagy sokasága, pecsenyék, pástétomok, mindenféle csemegével koronázva, nádmézes édességek, déli gyümölcsök, torták, marcipánok, csak úgy kínálták magukat az embernek. Hát még olyan kiéhezett két kis legénynek, aki hetek óta avasszalonnán élt kukoricakenyérrel. Egyél, gyermek! Kínálkozott a szerecsen is nagynyájasan, s ő is előhúzta lebernyege alul a vacsoráját. Akkora darab fekete kenyeret, hogyha a lábára ejti, eljajdul bele. Adsza csak, jó ember, mondta neki Tamás, s elvette tőle a nagy karé fekete kenyeret, két felét törte, s a felét odaadta Ádámkának. Nekünk ez is jó, éhes embernek kalács a zab kenyér is. De még azt se ette meg, hanem becsúsztatta a zsebébe. Ádámka beleharapott a magáéba, de mindjárt elerett a könnye. Hát, a mi szegény rabapánk mit eszik most? Nem is nyúltak többet semmihez. Elbámészkodtak a szagúsítókkal kevert fáklyák lobogó lángjába. Öreg este volt már, mikor a basa megint magához hivatta őket, s elküldte aludni. Álmodjatok szépet, szegény kis bujdosók, a hajdárbasa födele alatt. Ne féljetek, jóra fordul most már a sorsotok. Ej, de egymás nyakába borultám a két testvér, amikor elvezették őket szobájukba. Még Tamás is táncolt örömében. Holnap meglátjuk az apánkat, megmondta a basa, hogy jóra fordul most már a sorunk. Ej, mégiscsak derék ember ez a hajdárbasa. Megjött most már az étvágyuk is, megették a fekete kenyeret az utolsó falatig, s éppen a morzsáit szedegették össze a drága perzsa szőnyegről, mikor hogy-hogy se, Besuhant hozzájuk valami fekete köpönyeges alak. Ki volt, mi volt, nem tudhatták, mert a köpönyek csukjája úgy a fejére volt húzva, hogy az orra se látszott ki belőle. Halkan súgta oda a két megrettent gyereknek. Szaladjatok innen, ifjú szarvasok! Ha ma nem mentek, holnap már nem ereszt a basa, mert nagyon megkedvelt benneteket. De még ha küld sem megyünk el az apánk nélkül, felelt neki Tamás magához ölelve a reszkető Ádámkát. Az éjszakai vendég egy kicsit följebb tolta az arcán a csukját. Szitári Kristóf nincs már váradon. Ma délután jártak itt apafi követei, 500 aranyat hoztak a basának engesztelésképpen. A basa megengesztelődött, s elküldte az apátokat apafi Mihálynak, tegyen vele, amit akar. Akkor vitték el, mikor nektek a kincseket mutogatták. A két gyereknek még a szíve dobogása is elállt, de a csukjás ember karon fogta őket. Siessetek, ifjú sólymok, míg meg nincs kötve a szárnyatok. Keskeny lépcsőkön, csavargós folyosókon vezette le őket a várudvarra, annak a legelhagyatottabb részén kinyitott nekik egy kis ajtót, s gyöngéden kitaszította őket. Menjetek, amerre láttok, most már szabadok vagytok. Jó ember, fordult vissza Tamás, legalább azt mondd meg, kinek köszönhetjük a szabadságunkat. Ki vagy te? Az ember egészen kibújt a csukjából. Az öreg Cselebi bék volt. Kopasz feje búbjára odasütött a holdsugár. Éppen oda, ahová a kis Mihály célzott a labdájával, amikor Szitári Tamás megfogta a kezét. Ne bántsd azt az öreg embert, hercegem! Ő se bánt minket. Amire azt mondta akkor a vén török. Ha valamikor téged akarna a balsors fejbe puffantani az ő kőlabdájával, jusson eszedbe a te legkisebb szolgád, az öreg Cselebi. Úristen, micsoda rég volt már ez. Elmúlt már annak egy hete is. De a rabember fiainak úgy tetszett, mintha 700 esztendő telt volna el azóta.

0: Elhangzott Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának negyedik része, melyet Boromisza Dóra olvasott fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek fél órája.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Mai műsorunkban Bán Izsákkal, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
2: Bakonybéli Monostor az ország egyik legrégebbi szerzetes közössége. Nagyjából 1018 körül alapította egy Bajorországból érkezett szerzetes, Szent Günther, aki Gizella királynénak volt közeli ismerőse, barátja, és a magyar államalapítás idején István király számított rá a kereszténység terjesztésében, a keresztény egyház szervezetnek a felépítésében. Nem sokkal Günther után egy másik ismert szent, Szent Gellért is élt Bakonybélben, 7 évet töltött ő ott, 1023 és 1030 között. Tehát ők a mi szellemi, lelki hagyományunk megalapozói, Günther és Gellért. És a monostor történetében voltak szünetek, tehát törések, traumák. Ugye az egyik a törökkor, amikor egy 150 évre szűnt meg a szerzetesi élet. Aztán a felvilágosodás, amikor II. József oszlatta fel a rendeket, és a harmadik ilyen nagy szünet, vagy hát szakadás, az pedig a II. Világháború után 1950-ben a rendek feloszlatása, és így Bakonybéli Monostort is bezárták. Tehát elég szívós fajta a miénk, mert hogy azért még ezek után is visszamentünk, és 1998-ban volt lehetősége a Bencésrendnek arra, hogy újraindítsa a Bakonybéli Monostort. Tehát azóta most 26 éve vagyunk újra jelen ebben a kis bakonyi, magas bakonyi hegyekkel körülvett faluban, egy természetvédelmi terület közepén, és ott jelenleg 9 szerzetes él, tehát mi 9-en alkotjuk azt a közösséget, amelyik próbál ehhez a nagy hagyományhoz hűen a szerény jelenben helytállni és az Isten országáról tanúskodni.
1: Talán az első két feloszlatás idejére nem menjünk vissza, de azért tapasztaltabb korú hallgatóink még a II. Világháború utáni ön által említett harmadik feloszlatás idejére néhányan még emlékezhetnek. Mi történt akkor a szerzetesekkel? Hogyan élték túl ezt az időszakot? És igazából ők azok, akik az újjászerveződés lehetősége után 89-91 között szervezték újra ezt a közösséget?
2: A Bakonybéli Monostor egy sajátos helyzetben van ilyen szempontból, mert tehát 1950-ben az történt, hogy el kellett onnan menniük a bencéseknek, államosítottak mindent, házat, birtokokat, ingóságokat. A bencésrendnek viszont volt egy kivételes sorsa, ugyanis hogy az állam, a pártállam úgymond a vallásszabadság garantálása céljából meghagyott 5 fiú és 2 lány gimnáziumot Magyarországon, és ezeknek a fenntartására 3 férfi és 1 női rendet. Tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a boldogasszony iskola nővérek abban a kivételes helyzetben voltak az összes többi rendhez képest, hogy nagyon korlátozott keretek között és gyakorlatilag állandó megfigyeléssel, meg titkos ügynökök beépítésével, de mégiscsak 1950 után is működhettek. Tehát a bencés rend jelen volt a szocializmus alatt is, a pannonhalmi és a győri két közösséggel. Egy numerus clausussal, tehát meghatározott létszámú, összesen 100 szerzetes maradhatott. Ez azt jelentette, hogy körülbelül akkor 300 fölötti létszámmal élt a bencés rend, tehát a többi atyának, testvérnek kellett vagy világi munkahelyet találnia, vagy pedig plébánosként valamelyik egyházmegyében elhelyezkednie. Úgyhogy nálunk, ugye a bencéseknél megvolt az a nagy előny, hogy a rendszerváltáskor egy korfáját tekintve ideális helyzetben lévő közösség tudott újra alapítani korábban bezárt házakat. Bakonybélben pedig az a kivételes helyzet volt, hogy az üresen álló ingatlanba a pártállam idős apácákat internált. Tehát az volt a helyzet, hogy feloszlatták például az irgalmas nővéreket, akik a legnagyobb létszámú szerzetes rend voltak akkor, és azok az idős nővérek, akiknek nem volt már így élő rokona, vagy nem tudtak hova menni, tehát egy elképzeljük, hogy 1950 van, és mondjuk egy 70 éves nővér, akinek testvére már nem él, vagy tehát az utcára azért nem akarták rakni az állampolgárokat, még akkor is, hogyha rendszerellenesnek minősültek, és ezért ilyen elkobzott, vagy hát államosított üres egyházi ingatlanokba ilyen gyűjtőtáborszerűen ezeket az idős nővéreket összegyűjtötték, és a Bakonybéli Monostor egy ilyen hely volt, ahova idős apácákat gyűjtöttek össze, és ezt aztán picit később elkezdték úgy hívni, hogy hát egyházi jellegű állami szociális otthon. 1950-től a rendszerváltásig több mint 300 szerzetes nővér élt és halt meg ebben a házban, temetőben, mint a katonasírok úgy egymás mellett, sőt gyakran egy sírba több nővér is nyugszik. Tehát így érdekes módon a szerzetesi jelenlétnek a folytonossága az megmaradt, annak ellenére, hogy a bencéseknek el kellett menniük. És 98-ban a Pannonhalmi Monostor akkori szerzetesi közösségének a tagjai jöttek vissza, és kezdték újra az életet.
1: Feloszlatás előtt 300 bencés szerzetes élt hazánkban. Ma hányan vannak? Említette azt, hogy Bakonybélben 9-en?
2: Összesen, ha jól emlékszem, olyan 80 körüli a létszám, vagy talán 70-80 között, tehát talán a második legnépesebb férfi rend vagyunk, így bencések. A legnagyobb közösségünk az Pannonhalma, ahol 35-40 szerzetes tartozik ez a közösséghez, és aztán Győr, Tihany és Bakonybél. Győrben is, Tihanyban is ilyen 12-15 atya testvér lakik, és mi vagyunk talán a legkisebbek a 9 fővel.
1: Majd még a létszámra visszatérünk. Nursziai Szent Benedek nevéhez fűződik a bencés rend megalakítása, akinek a jelmondata az volt, hogy órát, labóra, imádkozzál és dolgozzál. Ma mit jelent ez a szerzetes közösség életében?
2: Szokták mondani, vagy viccesen a korábbi nagy rendi előjárunk is azt mondta, hogy a bencés ez nem rend, hanem rendetlenség, mert hogy hát van egy nagyon ősi életszabály, 1500 éves szöveg, ami szerint próbálunk élni, és jogi szempontból is a bencés rendnek a sajátossága, hogy a közösségek nagy önállósággal rendelkeznek, tehát nincs egy központosított struktúra. Ilyen egyébként, hogy bencés rend jogi értelemben nem létezik, ez egy konföderáció, tehát ez egy rendi szövetség, és a világon mindenhol, ahol bencés regula szerint élő, magukat bencésnek tekintő szerzetesek vannak, a kolostorok valamilyen alapon tömörülnek egy kongregációba, ez ami a szerzetes rend, és ezek a kongregációk egy laza, konföderatív szövetséggel kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez azt jelenti, hogy a római legfőbb előjáró nem teheti meg jogilag, hogy mondjuk a Bakonybéli Monostorba azt mondja, hogy itt most valamit változtassatok meg. Tehát nagyon, nagyon a helyi adottságokra és a helyi közösségre építő szerzetes rend vagyunk. Tehát ez azt is jelenti, hogy vannak missziós bencések például, ahol a munka az egy kimondottan lelkipásztori missziós munka, és vannak olyan szinten szemlélődő bencések is, akik egyáltalán csak mezőgazdasággal foglalkoznak, és a lelkipásztorkodás egyáltalán nincs az ő életükben. Viszont az, hogy az egésznek az alapja az imádság, tehát a közös zsolozsma, az igényesen végzett liturgia, a szép ének, az együtt élés, tehát valahol azt lehet mondani, hogy akárhova megyünk a világon, hogyha egy bencés monostorba megyünk, akkor amire számíthatunk, hogy ott naponta többször a közösség összegyűlik, és szépen gregorián dallamokkal, vagy éppen ami azon a vidéken jellemző, tehát éneklik az Isten dicséretét, ha misét mutatnak be, akkor az szép, ünnepélyes, többen vannak, énekelnek, és hogy a közös étkezés, a közös munka, a közösségi élet, az valahol mindig az alap. És az, hogy ez az a labóra, tehát amúgy a munka micsoda, ugye ez nyilván a középkorban hangsúlyosan mezőgazdasági munka volt, vagy hát amikről ismertek a bencés monostorok, hogy gyógynövénykert, meg gyógynövényes termékek, meg kézművesség, meg műhelyek, meg ilyesmi. Ugye mi Bakonybélben így ezt a klasszikus vonalat próbáljuk erősíteni, de ahogy említettem, tehát iskolát működtető bencések, plébániákat működtető bencések, akár missziós bencéseket is lehet találni a világban. Tehát a munkában nagyon nagy a szabadság és a különbözőség.
1: Itt Bakonybélben milyen adottságok vannak?

0: szemléletű gazdálkodásra törekszünk. A gyógynövény az nagyon korán a profiljává vált a monostornak. A kézműves tevékenységek, amiből most kettő működik jelenleg, a könyvkötőműhely és egy fémműves, kegytárgyakat készítő Gem Mauritius műhelynek nevezett kis műhely. És azért az is az adottság, vagy az örökség, hogy abban a völgyben, abban a faluban nincs más templom, nincs más lelkipásztor, tehát a helyi közösségnek a lelki építése, gondozása a mi feladatunk. És azzal, hogy mi egy imádkozó közösség vagyunk, nagyon sokan Budapestről is, fővárosból vagy országos szinten jönnek hozzánk lelki gyakorlatokra, lelki kísérésre.
1: Maradnék egy picit itt a gyógynövényeknél, fűszernövényeknél. 5-10 féle gyógynövény önök annyiból készítenek különböző termékeket. Hogyan ismeri fel egy szerzetes közösség, hogy na akkor ezzel kezdjünk valamit, mert hogy ezek az adottságok vannak a mi területünkön?
0: Ebben van egy történet, vagy van egy út. Amikor 98-ban újraindult a közösség, akkor azért több mindennel próbálkozott, tehát nem úgy volt, hogy ezt így kezdetből lehetett tudni, hogy na ez lesz a tuti út. A gyógynövényekkel való foglalkozás, ez a középkori szerzetesi hagyománynak része volt, hogy egyrészt ugye a kert, a földdel való kapcsolat, az jót tesz a léleknek, az valahol az életünknek a szimbóluma, a kert, a véges és fölfelé nyitott tér, ahol élet és halál, újjászületés és pusztulás zajlik folyamatosan, tehát ugye a kert az az ember lelkének egy otthonos közeg, ami jó, hogyha ott időt töltünk, és az is egy felismerés volt, ugye a Pannonhalmáról érkező atyák azért többnyire intellektuál, tehát értelmiségi tanáremberek voltak, akikben volt azért a vágy arra, hogy valamit a kezünkkel csináljunk, hogy hozzunk létre, vagy így a földdel legyen kapcsolat. És a gyógynövénnyel kapcsolatban van ez a megérzés, hogy van egy ilyen zsoltárvers, hogy az Isten füveket sarja azt az ember javára, hogy van egy gyógyító ereje a természetnek, és a szerzeteseknél volt régen egy olyan tudás, ami a gyógynövények segítségével egy holisztikus szemléletet képviselt, hogy az ember teste, lelke, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy. Tehát, hogy egy imádságos, szeretetben élő közösség profiljában, ha még a gyógynövény is ott van, akkor azért az egy jó üzenet, egy jó segítség tud lenni azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek. Úgyhogy innen indult, egyébként az újraalapító elöljárónk biológia tanár volt, tehát hogy neki volt még ehhez egy ilyen saját kapcsolódása is. És azt meg úgy ki kellett tapasztalni azt is, hogy a klíma milyen fajta növények termesztésére alkalmas. Egy gyümölcsfákat is ültettünk, amikről azért sokról kiderült, hogy nem jó neki ez a bakonyi klíma. Most már úgy látjuk, hogy nagyjából mivel érdemes 26 év után foglalkozni. És a gyógynövényeknél is, hát onnan indultunk, hogy mi termesztünk biominőségű, nagyon kiváló minőségű gyógynövényt, amit kézzel learatunk, kézzel feldolgozunk, és monotejaként, tehát zacskóba töltve ezek akkor tényleg nagyon prémium minőségű gyógynövények. Más patikában vagy máshol kapható, vagy akár külföldről behozott gyógynövényekhez képest jóval magasabb hatóanyagú, jóval tisztább termékek. De azért ebből fenntartani a közösséget, meg a nem tudom hány ezer négyzetméteres ingatlant, azért az hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. És akkor ebbe volt egy olyan út, hogy nézzük meg, hogy mit lehet még gyógynövényből, gyógynövénnyel, úgyhogy nem feltétlenül kell nekünk érteni mindenhez, hanem keressünk egy olyan hozzánk közel térben és szellemiségben közel álló partnert, aki mondjuk gyógynövényes kozmetikumokat csinál, vagy gyógynövényes csokoládét gyárt, vagy gyógynövényes sört készít mondjuk, és akkor mi ezt a minőségi gyógynövényt ezzel a partnerrel olyan helyzetbe hozzuk, hogy abból lesz egy gyógynövényes termék, amit aztán mi olyan szellemiséggel, vagy úgy tudjuk azt forgalmazni, hogy hát mi benne vagyunk a gyógynövény részébe, azt szerzetes látta, gyomlálta, szedte, morzsolta, tehát hogy nem csak egy receptet adunk el, vagy nem csak rátesszük a címkét, hogy ez monostori termék, hanem tényleg a gyógynövény részében benne vagyunk.
1: Visszakanyarodnék, néhány perccel ezelőtt szóba kerültek létszámok. A feloszlatás előtt említette azt, hogy nagyjából 300 főre volt tehető a bencés szerzeteseknek a száma, és az elmúlt 25 évben így az országban 70-80 közé tehető a létszám. Úgy gondolom, lehet, hogy cáfol majd ebben, de én, ahogy itt szerzetes közösségekkel beszélgetek, hogy azért a bencéseknek nincs okuk panaszra. Nagyon sok olyan szerzetes közösség működik hazánkban, akik sokkal kisebb létszámmal, szinte láthatatlanul végzik a tevékenységüket, és nincs utánpótlás. Bakonybélben 6 örökfogadalmas és 3

0: Növendék alkotja a közösséget. Hogyan lehet ma eljutni az emberekhez? Milyen eszközök, csatornák állnak rendelkezésére, például a bencés szerzeteseknek?
1: Ja, a közösségnek egy fontos szolgálata a vendégfogadás, tehát mi nem annyira mi szeretnénk eljutni az emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők jussanak el hozzánk. Ezt csak úgy lehet befogadni, ha valaki oda jön és ott van velünk. Úgyhogy ezért is mi kevesebbet megyünk, így országos szinten ilyen találkozókra, ez most egy kivételes dolog, hogy itt kimondottan a szerzetes rendeket szólították meg. Tehát a mi filozófiánk az az, hogy azáltal, hogy ott jelen vagyunk, és a teret és az időt megszenteljük az imádsággal, az a tér, az a hely, az egy olyan helyé válik, ahol az Isten jelenléte sokkal inkább kézzelfogható, mint más helyeken. Kányádinak van ez a Folytonosság című verse, aminek az a utolsó sora, hogy akármikor jössz is, itthon van az Isten, hogy Bakonybél egy ilyen hely, ahova érdemes menni, mert az Isten otthon van. És persze ahhoz, hogy az emberek tudjanak rólunk, és eljöjjenek Bakonybélbe, ahhoz meg használni kell a mai azokat a platformokat, ahol az emberek az idejük jó részét töltik. Tehát egy döbbenetes adat, vagy egy pár hete voltunk aktív Magyarország konferencián, és ott mondták, hogy egy ma átlagos, tehát egy 12 éves fiú naponta átlagosan 9,5 órát van online. És ez így döbbenetes volt. És hogy nyilván, tehát, hogy nekünk is vannak online felületeink, jelen vagyunk, van honlapunk, de hogy jelen vagyunk a Facebookon, az Instagramon, van egy YouTube csatornánk. Tehát kommunikálunk a közösség életéről, hangulatképeket, eseményeinket, programjainkat, ezeken a fórumokon kommunikáljuk. De azt azért fontos tudatosítani, hogy a célunk az, hogy a virtuálisból valós legyen. Tehát egy virtuális találkozás, egy virtuális üzenet, az jóval kevésbé éri el az emberek lelkét, mint egy valós élmény, és éppen nem pár perc, vagy egy fél órája beszélgettem valakivel, aki kérdezte, hogy azok, akik fiatalok, vagy növendékek, és megtaláltak minket, hogy kerültek hozzánk, és hogy általában van esetleg egy olyan tájékozódó jellegű keresgélés, hogy interneten a rólunk készült filmeket megnézik, vagy megnézik a honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat, de akik nálunk szerzetesek, és ott is maradtak, ők olyanok, akiknek valamilyen személyes kapcsolatuk volt. Tehát valakit ismertek, aki azt mondta, hogy menj el Bakonybélbe, mert az tök jó, és akkor az neked szerintem jó lesz. Olyan most így nincs, aki egyszer csak így, tudom én, lapozgatta a Facebookot, vagy az internetet, és akkor utána felszállt a buszra, és eljött. Tehát, hogy ez a személyes szál, ez fontos abban, ahogyan valaki hozzánk eljut, vagy megtalál minket.
0: Akkor innét a személyes megszólítottság adja a következő kérdést, hogy ön hogyan találkozott a bencés közösséggel?
1: Jó régen volt, én elég fiatalon lettem szerzetes. Pécset érettségiztem 97-ben a Nagy Lajos gimnáziumban, ami a Ciszterci rendnek az akkor frissen visszakapott gimnáziuma volt. És érettségi után ösztöndíjjal külföldre kerültem. De hát az én utam az ilyen kicsit kacskaringos volt, hogy egy római ösztöndíj alatt az olvasmány élményeim, szellemi hatások, amik értek, illetve az ottani lehetőség, hogy Róma azért az egyház szíve, és ott Róma környékén azért vannak nagyon erős bencés helyek, Subiaco, Monte Cassino, tehát ezeken az olvasmányok, ezek a helyek, találkoztam élő bencésekkel is, nem magyarokkal, hogy ez amikor hazajöttem ebből az ösztöndíjból, és kerestem úgy a helyemet, akkor már volt egy kérdésem így a hivatásommal kapcsolatban, akkor abba az irányba vezetett, hogy kimondottan ezt a fajta úgynevezett monasztikus életet kerestem, tehát az imádság, közösségi élet, egyszerű fizikai munka és szellemi munka együttesét kerestem, és akkor ismerkedtem meg az éppen pár évvel korábban újraindult Bakonybéli monostorral, és én nem annyira a bencés rendet, hanem azt a helyet, azt a közösséget éreztem a magaménak, és azt választottam. Én voltam az első, aki oda lépett be, ezért is lett a neve Izsák, mert ugye nagy néppé teszlek Izsákban, megáldalak, tehát akkor 4 szerzetes alkotta a közösséget. Én voltam az első belépő, és akkor így ezzel indult a legutolsó fejezete ennek az alapításnak.
0: Mit ad önnek ez a közösség? Mit jelent ma 2024-ben önnek bencés szerzetesként élni?
1: Hát az első, ami eszembe jut, az az, hogy az Isten jelenlétében való életet, az időnek egy olyan elrendezését a napi renddel, hogy igazából nekem nem kell reggelente eldönteni, hogy ma mikor és mennyit fogok imádkozni, mert egyszerűen csak rá kell hagyatkoznom arra a rendre, ami a mi életünkben van, És ezáltal, hogy akármit is teszek, az ebben a szent térben és szent időben zajlik, a legprofánabb dolog is, a WC takarítása, vagy a unalmas e-mailek olvasgatása, vagy pályázati adminisztráció végzése, hogy ez ad egy olyan horizontot, hogy végtelenül értelmes az, amit csinálok. Tehát, hogy bármit csinálok, annak az Isten országa szempontjából van valamiféle jelentősége vagy értelme. Ez, ami így talán az egyik dimenzió, a másik pedig, hogy őszinte, hiteles és megtartó testvéri kapcsolatokat ad nekem a közösség. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, velük nagyon sokat beszélgetek, és hogy szabad vagyok arra, hogy az lehessek, aki vagyok. Tehát azért a miénk egy nagyon egy férfi közösséghez képest, egy nagyon szorosan együtt élő közösség, közös munka, fizikai munka, a közös imádság, a közös asztal, a nagyon sok beszélgetés, közös útkeresés, így mert hogy a szerzetesség azért ma folyamatosan kell, hogy keresse a saját identitását, útját, mert hogy annyira változik körülöttünk a világ. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy stabilitása annak, ahogyan így testvérként együtt tudunk élni, és együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. És ha csak az elmúlt évekre tekintek, a Covid, a bezártság, a gazdasági nehézségek, a háború, az infláció, tehát hogy mindaz, amivel egy családnak is meg kell küzdenie, hogy azzal így szerzetes közösségként szembe tudtunk nézni, és aztán mellette persze a sok egyéni apró nehézség, betegség, gyengeségek, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre, vagy nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg azt élem, meg azt érzem, hogy szeretjük egymást, tehát hogy nem egymás mellett élünk, hanem fontosak vagyunk egymásnak, hogy tudunk beszélni dolgokról, hogy érdeklődünk a másik iránt, hogy ez, hát manapság azt hiszem, hogy ez egy nagyon megfizethetetlen dolog igazából.
0: Kedves hallgatóink, Bán Izsákkal, a Bakony Béli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papilikót hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn is kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várható a Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett KEKVÁK ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati a szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Rangos szakmai elismerésben részesült a Sátoraljaújhelyi Zemplén televízió stábja. A Pálosok nyomában című dokumentumfilm nemrégiben díjat nyert, elismerve az alkotók magas színvonalú munkáját és a magyar pálos örökség bemutatásáért végzett tevékenységét. A kitüntetést a film készítői Mezősi Nagy Marianna és Mezősi Tamás vehették át.
1: A pálosokkal már nagyon-nagyon régóta foglalkozunk, vagy tervben volt, hogy szeretnénk egy filmet készíteni, mert hogy Zemplénben olyan értékeink vannak, aminek egy része a föld alatt, egy része a föld fölött található, és ezt mindenféleképpen szerettük volna megmutatni. Ez köszönhető többek között a Gönci barátainknak, akik megmutatták nekünk a rejtett pálos értékeket, és ezzel együtt pedig köszönhető Sátoraljaújhelynek, hiszen egy olyan értéket őriz a piarista templom, konkrétan Cseplény György vértanúnak a csonterekjéjét, ami számunkra nagyon fontos volt. A mi családunk kötődik a pálosokhoz, ezzel együtt pedig az a történet és az a hihetetlen nagy erő, ami ebben az ő történetében és ebben a csonterekében lakozik, és az megmozgat Sátoraljaújhelyen, illetve a régióban nagyon sok embert, és az ő kultusza, jó értelembe véve, nagyon-nagyon régóta él. Azt gondoltuk, hogy ebből szeretnénk filmet készíteni, megmutatni egyrészt a sátoraljaújhelyieknek, hogy milyen értékük van, illetve a Zemplénben élőknek, illetve nyilván szeretnénk országosan is megmutatni azt, hogy milyen büszkeségeink vannak. Ez már ugye nem az első filmünk, ami vértanúkról készült, valamiért az élet mindig ezt a témakört hozza elénk, és hát természetesen van még olyan témánk, amit szeretnénk feldolgozni. Nagyon jó érzés volt, mert elértük tulajdonképpen a célunkat, hiszen hogyha az emberek megismerik a pálos történetet, akkor elértük a célunkat, másrészt pedig a szakma mondta azt most függetlenül, hogy mindentől függetlenül, hogy értékelésre méltónak tartották ezt a filmet, és azt gondolom, hogy ha valaki szereti a szakmáját, és ezt csinálja, azt gondolom, hogy a szakmában lévők a legnagyobb kritikusok, mert ők más szemmel nézik, és ha ők mondják azt, hogy ez díjazásra méltó, akkor azt gondolom, hogy minden álmunk és célunk valóra vált.
0: Gulyás István a díjat odaítélő zsűri tagjaként méltatta a Pálosok nyomában című dokumentumfilmet. A Táncsics Mihály díjas televíziós szakember szerint az alkotás egyik legnagyobb erénye, hogy a hagyományos dokumentumfilmes értékekre épít.
2: Igen komoly vita alakult ki a zsűriben, mert ugye az volt, hogy most van egy trend. Úgy csinálunk dokumentumfilmet, ismeretterjesztő filmet, természetfilmet, hogy megy a kamera, folyamatosan mozgásban van minden, ez pedig egy nagyon szépen megkomponált, gyönyörűen fényképezett, kompozíciókban gondolkodó mozi volt, amire egyszerűen évek óta nem láttunk példát, és annyira jó volt látni végre, hogy vannak olyanok még a szakmában, akik a klasszikus filmezés szabályai szerint dolgoznak fel egy témát, és a klasszikus filmezés az nem arról szólt, hogy rángatjuk a variót, meg svenkelünk, meg mindent, hanem van egy kompozíció, bekeretezzük azt a képet, és hagyjuk, hogy éljen, hagyjuk, hogy szép legyen önmagában. Úgyhogy ez zseniális volt ebből a szempontból, és maga a történet pedig tényleg egy szívetlenengető.

0: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a 3. mérföldkövét. A Ne dobd el, ajánld fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét hétfőn délután tartották meg az intézmény üvegelőcsarnokában. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola munkáját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
1: Ahogy a felkonfban elhangzott, 3. éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de egy picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a 3. missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki, úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
0: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési, sport és kollégium igazgatóság igazgatója a kezdeményezés távlati célját is ismertette.
2: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már 3. alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot. És azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a negyedik programját ebben a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ezzel is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.

0: megújult Sárospatak egyik fontos közlekedési útvonala, a 3801-es számú út Végartó felőli szakasza. Az útfelújítás nem csak a helyiek mindennapi közlekedését teszi biztonságosabbá és kényelmesebbé, hanem turisztikai szempontból is jelentős, hiszen ezen az útvonalon közelíthető meg a Végartó fürdő, valamint a térség kerékpárút hálózatának egyik fontos csatlakozási pontja is. A fejlesztés részleteiről és várható hatásairól Mózes Árpád alpolgármestert kérdeztük.
1: Örömmel jelenthetem be környékünk lakóinak, hogy elkészült a 3801-es számú út bevezető szakasza. Ez a Sárospatakra, itt a fürdő felől bevezető út, valamint a Kazinci út szakaszának az aszfaltozása. Ugyan még nem került átadásra, tehát még utómunkálatok zajlanak, de nagy örömünkre szolgál, hogy most már használhatjuk nyugodtan, pormentesen, akadálymentesen, döccenőmentesen az utat. Hát nyilván egy településről alkotott képet az befolyásolja, hogy milyen körülmények között, milyen úton közelítik meg a települést. Általában ugye a fürdőbe érkezők gyakorlatilag a városban nem is nagyon mennek be, tehát hiába van egy szép belvárosunk, ha ők csak a külterületen lévő fürdőt látogatják meg, abból vonják le a konzekvenciát, arról alkotnak véleményt. Így nagyon fontos, hogy az is egy jó minőségű út legyen, egy ápolt, tiszta környezet. Ezt el kell mondanom mindenféleképpen, hogy ez nem az önkormányzatnak az útja, nem a mi beruházásunk volt, ezt a közút végezte. Viszont a paraméterek, valamint az anyagi lehetőségek nem tették lehetővé, hogy itt kerékpársávot, esetleg utat alakítsanak ki. Már az is nagy jelentőség, hogy az aszfalt minősége sokkal jobb lesz, valamint az útpatka feltöltésbe került. Tehát nekünk a hosszú távú terveink között az szerepel, hogy egy másik útvonalon lehessen kerékpárral és gyalogosan is kijönni a vasútnak ezen oldalára, de ez nem egy kis beruházás és hosszadalmas engedélyeztetést igényel, ugyanis lehetne egy gyalogos átkelőt, vagy a legjobb megoldás az a régi kisvasúti hídnak a hasznosítása lenne. Mert akkor a vasút város felüli oldalán lehetne nyugodtan kerékpározni, gyalogolni, és a vasúton át lehetne haladni, és közvetlenül a kerékpárúthoz érkezne az ember, így elkerülni az autós forgalmat. Most jelenleg ezen az útszakaszon csak egy jobb minőségben az útszínén lehet majd kerékpárral ezen a pár száz méteren közlekedni, de úgy gondolom, hogy ez is már sokkal biztonságosabb lesz.

0: Június 13-án hivatalosan is elindult az idei strandszezon Miskolcon, ahol a Selyemréti és a Miskolc-Tapolcai strandfürdő már teljes mértékben felkészült a látogatók fogadására. Az elmúlt hónapokban elvégezték a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat, valamint a parkosítást és a műszaki berendezések átvizsgálását is. A nyári szezonban az üzemeltető fokozottan figyel a Selyemréti strandfürdő biztonságára, hogy a fürdőzők nyugodt körülmények között élvezhessék a kikapcsolódást. A részletekről Martini Emil, a Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
1: A régebbi időkben május 1-je volt a strandok nyitásának az első napja. Ez azonban ugye az elmúlt időszakban már azért tolódott. Ez egyrészt ugye a későbbi nyárnak köszönhető talán, illetve annak is köszönhető, hogy az iskola befejezése az ugye június 20-a. Annak is köszönhető talán, hogy a turizmus már eltolódott, ugye, és július 1-én kezdődik az igazi nyári szezon, és ebből adódóan országszerte a strandok is egyre később és később nyitottak. A május 1-i nyitások eltolódtak ugye a gyereknapi nyitáshoz, ezek voltak az elmúlt években a trendek, és most pedig már azt lehet mondani, hogy minél közelebb az iskolai szünet kezdetéhez, ami ugye most június 20-a, így természetesen Miskolcon is ehhez kalibráltuk be a kültéri strandoknak a nyitását, és ez június 13-ára esett, hogy már azon a hétvégén remélhetőleg jó idő is lesz. Ugye ez a tavalyi nyárból adódóan nem mindig feltételezhető, hiszen tavaly nem volt egy nagyon jó nyarunk, 4 hét volt körülbelül, amikor fázós hidegebb idő volt, mint a nyár, illetve esős idő volt, de reméljük, hogy ez most már idén megváltozik, és szép napos időnk lesz, és amikor kell, hogy a mezőgazdaságnak is legyen természetesen eső, és mi is felfrissüljünk, akkor majd akkor lesznek az esők, amikor kellenek, hogy legyenek. De minden esetre ez a június 13-ai nyitás, ez én azt gondolom, hogy országszerte egy elfogadott nyitás, így a Selyemréti strandfürdő külső része, mert ugye a Selyemréti strandfürdő az 365 napot működik, az úszómedence, illetve a dögönyöző, de itt azért már el kell mondanom, hogy a pünkösdi hétvégére ott már az ülőmedencét, amely a Selyemréti strand legnagyobb medencéje, azt már megnyitottuk, és a június 13-ára igazából ott csak a gyermekmedencéknek az átadása maradt, míg Tapolcán pedig természetesen mind az úszómedence, mind a családi medence június 13-án fog majd kinyitni. Az Ellipsum élmény és strandfürdő, ebben benne foglaltaték, akik ugye hát idősebbek, azok az jobban értik majd azt, hogy a tapolcai strandfürdő fog kinyitni a családi medencéjével és az úszómedencéjével, és itt hagyd tedem hozzá, hogy természetesen az év 365 napját említettem ugye a Selyemréti strandfürdő tekintetében, de az Ellipsum tekintetében is nyugodtan mondhatom, hogy az év minden napján nyitva van, és ennek van egy kültéri része is bent az Ellipsum strandfürdő területén, úgyhogy oda hál' Istennek egyre többen és többen járnak, aminek nagyon-nagyon örülünk, és ezt a külső rész pedig kimondottan nagyon szeretik a vendégek. A vele szemben lévő tapolcai strandfürdő fog majd most június 13-án kinyitni. Ugye a tavalyi esztendőben elsősorban ugye a Selyemréti strandfürdő vált sajnos híressé az elmúlt 5-10 évben, hogy a biztonsági feltételek azok nem olyanok, amelyeket mondjuk egy kulturáltan fürdőző vendég elvárhat a strand területén. Ez akár a személyi biztonsága, akár a vagyontárgyainak a biztonsága is legyen, és ezért a tavalyi esztendőben meghirdetett a Miskolci Fürdő Kft. Egy bejárást, amelyen a rendvédelmi szervek vettek részt, így a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci Rendészet, valamint a Mirencek Kft., és ezt az idén megismételtük. A tavalyi év tapasztalata alapján ez folytatnunk szükséges és kell is, hiszen az elmúlt év nyarán bizony jóval kevesebb renitens dolog történt, és itt többek között arról szól a dolog, hogy a hangos zene, hogy másokat ugye ne zavarjunk, házirendben benne van, nem lehet a fürdő területén. Voltak ebből problémák. Vagy az, hogy milyen fürdőruha divat van, tehát utcai ruhában nem tudunk ugye bemenni a strandra, illetve a strandra igen, de magában a medencében nem, ebben nem lehet fürdőzni. Tehát ilyen problémáink akadtak, de viszont komolyabb összetűzések, komolyabb cselekmények nem voltak, és ez minden képpen annak köszönhető, hogy a Miskolci rendőrkapitányság részéről az ott járőröző, sejmréten járőrözők, rendőrök betértek, akár délután is a fürdő területére. Ugyanígy tettek a miskolci rendészet munkatársai is, illetve helyben pedig mind iskolaőrök voltak, illetve ott voltak a mirendszek biztonsági őrei is.

0: Első alkalommal rendezték meg a Zempléni Kulturális Turizmus Konferenciát és Expót Sátoraljaújhelyen. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a térség kulturális és turisztikai szereplőit, lehetőséget teremtve a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre és a közös gondolkodásra. A szervezők szerint a jövő Zemplényének egyik kulcsa az együttműködés lehet, amelyből közös programok és térségi kulturális projektek születhetnek. A konferencia jelentőségéről és a folytatás terveiről a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját kérdeztük.
1: Turizmusban rejlő lehetőségek jó részt talán kihasználatlanok, mi nem akarunk nagy teoretikus, hogy mondjam, megoldásokat adni, nem vagyunk turizmusfejlesztők, fejlesztéspolitikusok, viszont talán azok, akik a turizmusban dolgoznak, akár a vállalkozói oldalról szolgáltatóként, étterem szállodatulajdonosok, akár azok az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben dolgozó szakemberek, akik a kulturális turizmussal foglalkoznak, mondhatom azt életvitelszerűen, alkalmasak lehetnek együtt arra, hogy a turizmusban rejlő szinergiákat felszínre hozzák, együttműködéseket erősítsenek. Ami talán hiányzik ebből a desztinációból, az én meglátásom szerint az a közösen való fellépés, a közös marketing, a közös nagy programoknak a kidolgozása, egymás megismerése, ezért az is elmondható, ez részben önkritika is talán, hogy mi magunk sem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi minden kultúrás érték, turizmushoz kapcsolódó kultúrás érték van itt Tokajhegyen. Nagyon fontos, hogy egymást megismerjük, majd rendszeresen beszélgetve közös programokat, akár közös marketing kampányokat, szakmai rendezvényeket dolgozzunk ki. Van több konkrét ötletünk, ezeket fogjuk megbeszélni a meghívott szereplőkkel, és szeretnénk egy alulról szerveződő szakmai, civil alapokon nyugvó turizmus fejlesztést. Nem biztos, hogy erre mi vagyunk a legalkalmasabbak, de én úgy gondolom, személy szerint mondom ezt, az nyilván egy szubjektív, ami nagyon sokat vártunk arra, hogy valami ilyesmi elindul, hogy voltak próbálkozások, tiszteletre méltó próbálkozások, de átütő siker azért ezen a téren nem volt. Rengeteg fejlesztés volt Tokajhegyen a turizmus területén, nagyon jó fejlesztések, meglátásom szerint mi feladatunk talán az lehet, hogy ennek a humán részét, a soft részét erősítve nagyobb hatékonysággal használjuk ki a régió turizmusában rejlő lehetőségeket. Ez a célja ennek a konferenciának, ami, ahogy nevében is van, első, ez nyilván azt vizionálja, hogy lesz szándékunk szerint második, harmadik és egy rendszeres ilyen fórumot szeretnénk, akár itt a múzeumban, de az elképzelésünk az, hogy ha erre van nyitottság mások része, akkor ez egy térséget felülelő tulajdonképpen egy vándorkonferencia lehetne itt a régióban, de mindvégig szakmai, civil alapokon szerveződő programra gondolunk. Itt szerintem egy intenzívebb marketinggel, akár egy közös összehangolt programnaptárral, vagy egy olyan kultúrás alakártal, ami regionális szinten működik, sokkal nagyobb hatékonysággal működik. Tehát van igény, tehát ezt a múzeumunkba betérő vendégeken abszolút tapasztaljuk, hogy a kultúra iránt, az Zemplénben ugye hív, vagy Tokajhegyen a hívószó nyilván a bor, de hát itt van egy olyan nagyon izgalmas, nagyon összetett kulturális kódrendszer Tokajhegyen, az épített örökség, a szellemi kultúra, a történelem, a táj, mint olyan, és hát ehhez nyilván a gasztronómia, a bor is hozzájön, ami egy páratlan országos viszonylatban, szerintem páratlan desztinációs lehetőség. Nyilván elfogult vagyok az Zemplén iránt, de azt látom, hogy a mi adottságainkhoz képest, a kiváló adottságainkhoz képest a hatékonyság a turizmusnak alacsony. Tehát én nagyon bizakodó vagyok, hogy ebből valóban lehet egy eredményes, idővel operatív eredményeket is felmutatni képes kezdeményezés.

0: Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetem egykori diák rádiójának tiszteletére az Eper 4-es kollégium bejáratánál. A stúdió 1953 és 2000 között 5 évtizeden keresztül szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A vezetékes hálózaton működő adó aranykorában minden kollégiumi szobába eljuttatta a műsorokat a hallgatóknak. Az évtizedek alatt egy legendás, mintegy 600 fős öntevékeny közösség kovácsolódott össze az intézmény falai között. A mostani emléktáblaavatást a volt stúdiósok kezdeményezték, az eseményt pedig egy találkozóval tették emlékezetessé. A részletekről Karcagi Pál, az Egyetemi Rádió egykori munkatársa adott tájékoztatást.
1: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ővele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak még hozzá. Van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam. A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánságműsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot,

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Megnyílt a túlélők fotókiállítása Tittel Pál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az Egri Májva Virágpont vezetője Pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittel Pál könyvtár főigazgatója, Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a Tíz lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrány Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható, a Tittel Pál könyvtár nyitvatartás idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók és kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia a kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az évelején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Ekeroma szakkollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely mostanra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott: ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között. Mit jelent az egyik és másik?
3: Az az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállító látó rendszerben igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportban sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
2: Abszolút.
3: Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták azt, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon ül egész nap és nem jár társaságba. Most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
2: Hogy egy introvertáltabb személy.
3: Ah, igen, igen, igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban, és nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát, hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát, hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság, vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata. Például voltak erre kutatások még az USA-ban, hogy a börtönökben az embereknek a legnagyobb része az ilyen antiszociális személyiségzavarban szenved, hiszen hát ők azok, akik ugye a bűnelkövetők, és a börtönpopulációnak viszonylag kis része az, aki pszichopata vagy szociopata. Most akkor ugye kérdés az, hogy akkor mégis mi ez a fogalom, mert egyébként meg használjuk, meg hogy értjük, hogy az, hogy valaki nem felel meg a társadalom szabályainak, az még nem azt jelenti. És ugye általában, ami a köztudatban terjed, az az, hogy nincsenek érzelmeik, nincsen empátiájuk, és akkor nagyon sok ilyen sorozat van, film, amiben ugye megjelennek ilyen karakterek. És vannak erre vonatkozó elméletek, amik megkülönböztetnek elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát, és talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz, az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett

0: lett, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy gyükitérései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
0: Igen, meg ugye,
1: ezt láttam.
0: Meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket, és hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és szerintem nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
1: Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nők. Bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
0: Igen, őt egyébként ilyen szekta vezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a, hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk azt, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egy fajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogy valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltsa az agressziót.
1: Ebbe soha nem gondoltam így bele.
0: Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy reagál, hogyha a szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik, elsírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
1: És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
0: Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia azt tanult. Ez nagyon fontos, tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz 2 évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette

0: kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kis lapátot, ugye, kinek van testvére, azt tudja, és hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki, vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a maci leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, olyan, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
1: Jó, mert magamra is veszem akkor.
0: Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most azt, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmus is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát ugye ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát hogy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcából ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni, és ez ugye ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
1: De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem átment?
0: Hát ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítése nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, hát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az embert, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges, másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor az nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. De most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
1: Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százaléka a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
0: Fú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de Azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felszisszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiáljuk annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, így akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmie.
1: De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
0: De az nem sorozatgyilkos.
1: És hát a sokszor ugye, hirtelen felindulásból.
0: Hát az más, mert az még mindig... Tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fér tette.
1: Most igen.
0: Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
1: Mint a John Wayne Gacy.
0: Igen.
1: Például.
0: Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma, és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
1: Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele, már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
0: Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát, hogy igen, ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 ezeres városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van, tehát, hogy most ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye, hát ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet. És ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
1: Abszolút. És ha már média és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes, sorozatos alakot, akik pszichopaták, vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
0: Hát úgy nagyjából igen.
1: Az Annie Wilkes a Tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a Bárányok hallgatnakból, Annie Du a Holtadiglamból, ez megvan neked, ezt ismered?
0: Nem.
1: Nem, na akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész. Úgyhogy inkább...
0: Fűrészfilmet nem láttam, de azért itt élek a földön, tehát, hogy... Én direkt nem nézem meg őket. Tehát persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a Bárányok hallgatnak kizárjuk ebből, akkor általában viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjük.
1: Tényleg tőlük. Igen. Így van, abszolút.
0: De most már egyébként sokkal komplexebbek, most, hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Veknának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja, aki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy, és inkább az az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek a mostanában, mostani filmekben, sorozatokban, hogy azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
1: Ez lett volna már a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
0: Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
4: 2 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettségek.